0: világ, akkor ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Farkas réten, az FM 98-as frekvencián.
1: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom.

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz.

tego Dunaju.

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni arándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Unióval Ukrajna. Kitörni készül az Etna. Kellemes nyári időt hoz a mai nap. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy az azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapítói jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A szuverenitás védelmi hivatal pedig megszüntetik ezzel a módosítással. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán felidézte, Hankó Balázs saját hatáskörben azon a napon csaknem 400 millió forintról döntött, ezt az összeget 30 pályázó nyerte el. Hozzátette, a döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt egészen 1400 méteres magasságig.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A következő napokban melegszik az idő, ma reggel 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Tánc.
3: Újra látható a Vágy villamosának kortárs balett változata az Eiffel műhelyházban. Tennessee Williams világhírű drámája Venekei Marianna egész estés koreográfiájával és Dés László eredeti zenéjével június 19-e és 27-e között tér vissza a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Blanche Dubois szinte mindenét elvesztette, családi birtokát, társadalmi rangját, szerelmét. Mégis mikor egyetlen kis bőröngyével megérkezik húga Stella otthonába New Orleans megkopott környékén, továbbra is őrzi magában a déli úri világ eleganciáját. Ám a füllet, szűk, munkás lakás, amelyben menedéket keres, hamar tragikus konfliktusok forrása lesz, mikor a törékeny nő szembesül a ház ura Stanley nyers, ösztönös és gyakorlatias világával. A koreográfia Tennessee Williams drámájának lelki folyamatait sűríti mozdulatokba, a testvéri kettősök, a Stanley és Blanche közti feszült találkozások, valamint Blanche emlékképei és látomásai mesélik el a történetet. Dés László a darabhoz írt zenéje, a jazz, a kortárs zenei szövet és a szimfonikus gondolkodás egymásra rétegződéséből olyan hangzásvilágot hoz létre, amely egyszerre segít megidézni az 1940-es évek New Orleans-ának atmoszféráját és kirajzolja a szereplők karakterét és lelki állapotát.
0: Színház.
3: Évadzáró piknikkel búcsúztatta 2025-26-os szezont a Jurányi Ház, ahol a közösség, az alkotók és a partnerek együtt tekintettek vissza az elmúlt évad eredményeire. A rendezvényen Rozgonyi Kulcsár Viktória, a Jurányi Ház alapító vezetője ismertette az évad legfontosabb eseményeit és sikereit. Kiemelte többek között a 7. tantermi színházi szemle megszervezését, valamint a Tandem Színházi Alternatívák című rádiókafés műsor folytatását is, amely a független színházi széna alkotóit és előadásait mutatja be. A program különleges pillanata volt a Jurányi Ház új napelem rendszerének ünnepélyes átadása. Az eseményt Stefanovics Angéla napüdvözlete nyitotta meg, majd a Magyar Természetvédők Szövetségének képviselői közreműködésével hivatalosan is átadták a fenntarthatósági fejlesztést. 7. alkalommal adták át a Staféta közönség díjat is. A közönség szavazás győztese a Drive című előadás lett, amelynek alkotói Kelemen Kristóf és Török Tímea vehették át az elismerést és az 1 millió forintos produkciós támogatást. A Fidelio külön díját Kenéz Ágoston kapta a Ha már lúd című családi előadás rendezéséért, míg a Rádió Café külön díjában Fodor Orsolya és Varsányi Péter részesült a Capitalism for Children című produkcióért. A pikniken kihirdették az 5. Mastercard alkotótárs program és a 9. Titánium színházi pályázat eredményeit is. A program célja, hogy fiatal pályakezdő alkotók számára biztosítson szakmai mentorálást, infrastruktúrát, anyagi támogatást és bemutatkozási lehetőséget. A nyertes projektek a következő évadban több budapesti befogadó színházban valósulhatnak meg, köztük a Jurányi Házban, a Szkéné Színházban, a Trafóban, a Mó Színházban és a B32 Galéria is kultúrtérben. Az idei Titán díjat Ferenci Nagy Boglárka és Gálhidi Gizella vehette át a Liturgia című előadásukért. A rendezvényen bemutatkoztak a korábbi pályázatok nyertes alkotói is, akik készülő vagy már megvalósult munkáikról meséltek a közönségnek. Az évadzáró piknik végén nyílt meg az Opinion című interaktív fotókiállítás, amely a közösségi médiában megjelenő negatív kommentek hatására és súlyára hívja fel a figyelmet. A tárlat a Jurányi udvarán várja a látogatókat.
0: Esemény.
3: Az ókori Róma világába invitálja látogatóit az Aquincumi Múzeum a Múzeumok éjszakáján. Az idei program középpontjában a gasztronómia áll, a látogató gladiátor küzdelmekkel színesített római lakomán vehetnek részt, miközben megismerhetik az egykori birodalom és a vele kapcsolatban álló népek étkezési kultúráját. Az este során római és barbár látványkonyhák várják az érdeklődőket, de bepillantást nyerhetnek a Mitras Cultus titokzatos lakomáinak világába is. A programok között különleges tárlatvezetések is szerepelnek, amelyek a múzeum legérdekesebb kiállításait mutatják be. A nagyközönség ezen az estén láthatja először az utolsó szállítmány késő antik hajóroncs Piruziból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című új időszaki kiállítást, amely az egykori kereskedelmi útvonalak és kapcsolatok történetét idézi fel. Emellett megtekinthető a szarmaták világát bemutató időszaki tárlat is, valamint az Aquincum legszebb mozaik leleteiből válogató állandó kiállítás is. A program kínálatban irodalmi előadás, régészeti ismeretterjesztő vezetés, családi kalandjáték és kézműves foglalkozások egyaránt helyet kaptak. A múzeumok éjszakája Aquincumban látványos bemutatókkal is készül. Naplemente előtt régészeti

0: Földkörüli utazás, állati kalandok. A nagyerdőben található Magyarország egyetlen állandó vidámparkja, amely örökzöld játékokkal, mint a kacsavonat, lovasforgó vagy óriáskerék várja a családokat. A játék után könnyen átsétálhatunk a debreceni állatkertbe, ahol több mint 200 fajt figyelhetünk meg testközelből, köztük a gyűrűs farkú makit, a recés zsiráfot, a trópusi vízilovat vagy a vörös pandát. Az Állatok Akcióban program keretében májustól októberig egész nap látványetetésekkel és bemutatókkal várják a látogatókat, ahol nem csak szórakoztató, hanem informatív módon is betekintést nyerhetünk abba, hogyan gondoskodnak a debreceni állatkertben a lakókról. Fürdőzés a fák lombjai között. Nincs nyári hétvége vizes kaland nélkül? Megértjük! Hogy a pancsolós kicsiknek is kedvezzünk, mindenképp látogassunk el az Aquaticumba, ahol nyáron az ország egyik legmodernebb strandfürdőjében csúszdázhatunk, fürdőzhetünk, gyakorolhatunk az ugró platformokon, vagy csak simán hűsülhetünk a kalandbelencékben. A kisebbeknek külön élményt kínál az 1900 négyzetméter területű gyermekvízi paradicsom, ahol kalandmedence és pancsolózóna is található. Az Aquaticumban az a legjobb, hogy hűvösebb időben vagy eső esetén sem kell lemondanunk a vizes élményekről, hiszen a fedett, mediterrán hangulatú élményfürdőben 15 különböző medence, csúszdák, gyermekpancsolók és pezsgőfürdők várják a látogatókat. A felnőttek a wellness és sauna világban vagy a termál fürdők különböző hőfokú gyógyvizes medencéiben lazíthatnak, míg a kicsik Bubu dzsungel bunkiában kalandoznak, vagy a sárkánycsúszdán döntik meg éppen a rekordot. A Magyar Fürdőszövetség a fürdőket üzemeltető gazdasági szervezetek és vállalkozók egyesülete. A jelentős szakmai tekintéllyel bíró szövetségi már 34 éve őrzi és védi a magyar fürdőkultúra hagyományait, aktívan részt véve a magyarországi fürdők tervezésében, fejlesztésében, építésében és ellátásában. A szervezet 1998 óta tagja az Európai Gyógyfürdők Szövetségének.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral,
3: és mai vendégünkkel Nagy Sándor színművésszel, de még szerintem neked senki nem mondta még azt, hogy Nagy Sándor, ne? Nagy Sanyival, nem?
4: Ne, megkérdezik, hogy mondhatják. Hogy
3: és hogy mondhatják?
4: Bárhogy.
3: De tényleg, nem? Úgy,
4: Nagy igen, Sanyi. Nagy Sanyi.
3: Nagy Sanyi.
4: Mert nekem a Nagy Sándor különben is a szakszervezetek országos tanácsának a főtitkára, vagy elnök, vagy nem tudom mi volt az.
5: Igen.
4: Az hát
5: megállt az... Tamás, ugye? Isten nyugtassa.
4: Igen.
5: Okay. Jó volt. Nagy Sanyi, meg van a műsorvezető Nagy Sanyi.
3: Ja, tényleg,
5: és
3: igen,
5: egy csomó szó fölhívnak a szinkronból, hogy figyelj, lenne három tekercs, mondom, nekem biztos nem.
3: De akkor miért nem csinálod? Oké, megyek, megcsinálom.
5: Viszont tárgyaljuk a gázsírót.
3: Igen, igen, igen.
4: És aztán meg nem érteni legközelebb, hogy miért olyan magas az övé.
5: Igen.
3: Hát azt láttam rólad, hogy te hamarabb voltál színházban szerepelni, mint hogy elvégezted volna a főiskolát. Ugye ez történt a Nyomorultakkal?
5: Így van, meg ugye előtte Kisvárdán a Doktorok Színtársulatban én alkotó tag voltam.
3: Jó, de hát olyan van az életben, hogy az ember amatőr színtársulatokban játszik valami, igen. De azért, hogy a Madách Színházban játszon még mielőtt bármit is tett, majd ilyen tanulmánya lennének, az ritka.
5: Igen, de ez is Kisvárdához köthető, mert csináltuk először az Utazás című rockoperát, ott a Miklós Tibor, Kocsák Tibort, aztán meg az Anna Karinját, és akkor a Kocsák Tibor a zenévezetője a Madách Színháznak lejött megnézni. A Tibi rendezte, Isten nyugtassa őt is, és azt mondta a Tibor, hogyha bármilyen lehetőség lesz a Madácsba, akkor szól nekem meg a Nagy Lóri barátomnak, aki aztán később az egyetemen osztálytársam is volt, és akkor így kerültünk be a Nyomorultakba, és ott statisztáltunk benne 99-ben, meg 2000-ben.
4: Hát ja. Le vagyunk nyűgözve most egyébként, de tényleg. De ez nagyon, de nem, ez egy érdekes indulás, főleg, hogy...
5: Hát igen, igen.
4: Hogy aztán azért nem rögtön vettek föl téged.
5: Nem, harmadjára vettek föl engem, igen. Igazából 4 év alatt vettek föl harmadjára, mert 1 évet kihagytam a második próbálkozás után, mert rájöttem, hogy rohadtul nem tudok semmit. Aztán ez nem változott.
4: De nagyobb lett az önbizalmat.
5: Ennyi történt, és legalább tudtam róla.
3: Igen. És mindig is a zenész vonalon akartál lenni.
5: Igen, alapvetően igen. Ugye a Kerényi

0: osztályába kerültem 2001-ben, és hát fantasztikus osztálytársaim voltak meg az egész közeg, tehát a Tompos Kátya, most a harmadjára van, Isten nyugtassa sajnos, de a Kátya, a Peller Anna, Szőcs Artúrtól kezdve a Szeményei Jani át, a Horács Korsi, tehát tényleg, tényleg fantasztikus és sorolhatnám még.
1: Ha eszedbe jutnának a nevek.
0: Igen. De egyébként nagyon összetartóak vagyunk. Most is éppen szervezünk egy osztálytalálkozót, tehát nekünk nem múlik el év úgy, hogy mi nem találkozunk. Nem mind a 17-en, akik ott végeztünk, de azért 11-en, 2-en mindig találkozunk minden évben. És az egy zenés osztálynak indult, tehát az volt az utolsó előtti musical osztály, tulajdonképpen akkor még így hívták. És nagyon erős volt a prózai beállítottsága is az osztálynak, mindenki baromi jól énekelt, de azért alapvetően volt egy ilyen erős prózai hajlam, és hát az igazság az is, ezt több fronton lenyilatkoztam már, hogy az Imre akkor kezdte el a politikai pályafutását úgy erőteljesebben, és másodikban úgy egyszer csak nem jött.
1: Kerény Imréről van szó,
0: a Madách Színház volt igazgatójáról. És valahogy nem tudtunk rá haragudni, mert egy őrült zseni fazon volt, és egyszer csak így nem jött, és emlékszem arra a telefonhívásra, amikor ugye elsőben mindig jött háromkor panyóka a vállán, és koszos volt a színpad, akkor takarítani kellett, mert nem tudom, szóval a fiúk jobb oldalon ültek, lányok, csak a kezünket nem kellett hátratenni, tehát nagyon, nagyon decens volt, de valahogy ez nagyon összekovácsolt minket abban az első évben. Kellett is, mert aztán mondom, egyszer csak fölhívtuk másodikban, talán a második vagy harmadik óránk lett volna vele, és a Fila Balázs volt az osztálybizalmi, és fölhívta, és hogy tanár úr, hogy fél négy van, és hát nem tetszett, hogy ilyen még nem fordul, hogy baleset van, és következő zaj, és a háttérben azt mondta, hogy jöjjenek a várba, itt vannak a nyilasok, és soha többet nem látok az Imrét. De ez még jobban összekovácsolt minket, mert összeírtunk egy ilyen 30-as listát színészekről, rendezőkről, hogy akkor kikkel szeretnénk dolgozni, ha már így valakit nyolcadjára fölvettek a főiskolára. És hát végül a Bagó Berci rendezte meg nekünk, a Fila Balázs hozta a Kokainfutár című tasnádi darabot, amiben ő annó játszott Kaposváron, és akkor azt megrendezte nekünk, és egyébként hát itt ez egy kicsit szomorú történet volt, mert a Székely Gábor volt a rektor, és fölmentünk hozzá, és minket nem szerettek minket. Valószínűleg azért, mert műzikelesek is voltunk, vagy a agyatlan énekesek, vagy nem tudom mi. Aztán az Imre miatt se szerettek minket, és akkor úgy volt, hogy akkor szeretnénk ezt a vizsgát megcsinálni, és akkor szintén a Fila Balázsra fölmentem, és akkor mondtam a Gábornak, hogy rektor úr, akkor szeretnénk, és mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, és mondtuk, hogy nem kell segíteni, mert mi hozunk mindent, csak hogy hol tudjuk ezt a vizsgát, és mondta, hogy ebben nem tud nekünk segíteni.
1: Ebben se
0: tud nekünk segíteni. És akkor emlékszem rá, hogy ilyen 12-en voltunk benne az osztályból ebben a vizsgába, és a Bagó Bercivel ültünk a Vas utcai büfébe, akkor még a Tomi volt a büfés, a legendás büfés időszak, és gyűltünk, és akkor mondtuk, hogy hát akkor ez ennyi volt, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább a következő 3 év itt a főiskolán, mire a Berci azt mondta, nem pont ezekkel a szavakkal, hogy cseszétek meg, akkor csináljuk meg itt a büfébe. És a Tomi ebből megszól, hát itt áru van, ne szórakozzatok velem! Eltűnik egy marsalát, akkor mit csinál? És akkor végül is Tamás beleegyezett, és ott a büfében megcsináltuk ezt a vizsgát, és hát azt hiszem 40-en fértek be, hát nem egy nagy történetről van szó, de egyszer csak azt láttuk, hogy jön be a komplett Máté Gábor osztály, jön be a komplett Hegedűsdé osztály nézni a vizsgát, mert hogy hallották, hogy ez nem is lett olyan rossz. És tulajdonképpen onnantól kezdve vettek minket ember számba. Sőt,
1: és a következő évben már rendesen a színpadon is dolgozhattak?
0: És aztán onnantól kezdve, hát akkor még volt Ódri színpad, és még a főiskolájé volt, és hát a Tasnádi nekünk írt kimondottan egy zenés darabot. A Szeményei Jani, meg a Szőcs Artúr írták a zenéjét Démonológia címmel, és hát konkrétan majdnem állójegyeket kellett árulni, mert annyira fullon volt. Tehát hogy valahogy úgy mi még elkaptuk azt az utolsó hullámot, amikor olyan a főiskolán azt mondhattuk, hogy ilyen sikeres osztály voltunk, és tudott rólunk mindenki.
1: Érdekes ez egyébként, amit most elmondott, hogy mennyire nem támogatták azt, hogy a főiskolán valamit, amit egyébként kötelező megcsinálni, miért nem jött létre. Mert hogy tőled is volt ilyen történet, hogy nem akart valami megszületni, hogy ezt nem értem, de hát ott van egy oktatás. Vagy...
2: Én azért mondottam, hogy nekem osztályfőnököm volt a Kerény Imre, én sokkal hamarabb jártam a főiskolára, mint te, és nálunk is eltűnt a másodévben. Tehát ez,
0: ja, értem
2: ez, tehát ezen, és mi haragudtunk rá, de ugye elhújtak róla, nem, előtte levő
0: osztály. Ja, még előtte, mert a Zsolték is ők csinálták
2: tudom,
0: a forradalmat.
2: Hát tudom, ugyanez volt, azért mondom, hogy elhújtak róla, vagy jót, vagy semmit, én ezt gondolom ebben a helyzetben. De én személy szerint is, és az osztályban sokan nem örültünk ennek a dolognak, hogy magunkra hagyott bennünket. Szóval én most őről kevésbé akarok beszélni. Ez furcsa volt, amit mondtál, hogy volt egy ilyen helyzet, hogy nem volt támogató. Velem is előfordult egyébként aztán egy ilyen dolog, amikor én rendeztem, és mondták, hogy mindenképpen segítenek a főiskola, és aztán a bemutató előtt két héttel a főiskola kiszállt ebből a produkcióból, hogy valamire való, mindegy, ott történt egy kis anomália, de ez most nem rólam szól ez a műsor.
0: Azért volt nehéz ez, amikor jöttek itt a Free SF-e kérdéssel, és egyszer elmentem a klubrádióba, és akkor Kun Zsuzsa mondta, hogy mindenképpen beszélnünk kell erről a történetről, és mondtam, hogy oké, értem, meg hogy én kiálltam az Erkére, vagy nem is mondtam, hogy oké, de akkor ezt is el kell, hogy mondjam, hogy minket ott hagytak a semmibe, és a büfébe kellett vizsgát csinálni, hogyha ezt is elmondhatom, akkor elmondom azt, hogy kiálltam-e, vagy miért nem álltam ki. És egyébként természetesen egyáltalán nem értettem egyet a főiskolának a szétbarmolásával, csak mivel én nem tudtam teljes melszélességgel azt mondani, hogy igen, én a főiskolának köszönhetek mindent, rengeteg mindent köszönhetek nyilván, de azért ott volt egy ilyen mellékvágá.
1: Hát én azt gondolom egyébként, ha már beszélgetünk a főiskoláról, ami ugye egyetem, csak mindenki főiskolának
0: most már
1: hívja.
0: Már nekünk is az volt.
1: Hogy ugye nyilván az, hogy rászorult az oktatás a reformra, az teljesen látható volt mindenhonnan.
0: Nem így.
1: Hogy nem így, és ebből a okból, amiből ez megtörtént, az tette ezt az egészet zárójelbe rögtön. Tehát, hogy mert egyébként abban talán egyetérthetünk, hogy ott nem volt minden fenékig tej fel.
0: Igen.
1: Csak hát igen, az nem így kellett volna erőt venni ezen a dolgon, és nem így, ahogy ez történt. Na, de beszéljünk róla tovább, ott aztán nagyon hosszú ideig a Madách Színház tagja lettél.
0: Így van. Hát 2005-ben, ahogy diplomáztunk, akkor már harmad magammal, tehát volt egyszer egy csapat című Webber musical, és akkor annak az egyik főszerepét én kaptam meg.
1: Miért nem láttak előtte? Hogy mit tudsz?
0: Tehát,
1: hogy...
0: Hát mindig casting.
1: De nem, csak hogy év után is ott sikerült ezt. Neked. Tehát,
2: tényleg azt, hogy éltétek meg, mert ugye nálunk, én is szerepeltem azért zenés darabokban, de szerintem én színházban, most ezen gondolkozom, színházban én sose castingoltam. Nektek meg ez egy természetes történet volt, hogy...
0: Hát sem,
2: hogy...
0: tehát ráadásul a saját színházadban.
2: Igen.
0: Tehát, hogy én 15 évig voltam a Madásban, és mindig kellett castingra menni. És amikor most játszottuk, ugye 15-ben mutattuk be a Nyomorultakat, ugye volt ez a 99-esebb, a statisztáltam, a 15-ösben Tenárgyi voltam, és aztán 21-ben vagy 22-ben, már nem is tudom, újra elővette a színház, de úgy, hogy mondjuk 2 éve nem játszottuk, vagy 3. És hogy arra hivatkozással, hogy mert az angolok kérik a izét, és hogy nem vagyok-e túl öreg, és hát ugye a Tenergy az egy ilyen 40-es, és én akkor voltam 40 éves, tehát hogy, és akkor így mondtam, hogy nem szeretnék már menni castingra, hogy szerintem a 2 évvel ezelőtt meg tudtam csinálni, akkor még talán most is menne, de akkor jöjjön a fiatalabb generáció, és akkor most ugye egy nagyon fiatal generációval fut az előadás.
2: De akkor ezek szerint a castingok azok mindig a jogtulajdonosoknak kellenek?
0: Hát nem biztos, hogy csak nekik.
2: De ugye egy igazgató vagy egy rendező, aki ott van, és ott vagy már évek óta, tudnia kell, hogy milyen képességeid vannak, milyen történeted vannak, el tudod-e ezt énekelni?
1: Hát, lehet, most élve a rossz hiszeműséggel, lehet, hogy ennek az indoka volt az, hogy emögé bújtak arra, mert most éppen nem akartak annyit fizetni, nem tudom micsodát, azért egy csomó kis trükköcske van ebben, hát nyilvánvaló, hogyha 2 éve játszott a Sanyi, aki egyébként pont akkora érett be ebbe a korba, akkor talán az nem volt egy ilyen nagy allűr, hogy...
0: Igen, és akkor azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, inkább nem szeretnék, mert már nem akartam, most mit bizonygassak már, érted, így most nem.
1: Meg hát baromi jó darabokra játszottál akkor abban az időben.
0: Figyelj, igazából én a játékszínben már azelőtt játszottam, amikor még a Lajos volt az igazgató, tehát hogy azt is a szívesen...
1: Balázsovics Lajos,
0: így van, vagy a játékszínnek a volt igazgatója. És akkor ott a Hernádi Jucival meg a Gál Völgyivel játszottam együtt a Jutalomjáték című darabba. Egyébként érdekes, mert annyira szerettem ezt az előadást, hogy ott az ő gyereküket játszottam, mert akkor voltam 28, és... nagyon sokat ment, 100-100 valamennyit ment, és a cégemet úgy hívják, hogy Jutalomjáték Kft. Pont emiatt, hogy ez egy jó ómen arra, hogy mindent, amit leszámlázok, az jutalomjáték legyen.
1: Ez jó, ez tudod, jó. A másik meg a könnyű pénz.
0: BT.
2: Igen. De mostanában nem nagyon lehet látni zenés darabokban.
0: Hát mostanában nem nagyon vagyok. Hát ugye én eljöttem a Madách Színházból egy pár éve, és De én jól el vagyok így, tehát hogy nekem nem mondom azt, hogy nem énekelek néha, mert vannak ilyen felkérések, de egyébként meg hát ugye mi kis falunkban a Győzővel elég gyakran arra fakadunk, ha kell, ha nem.
2: Az pusztító.
0: Igen, igen.
1: Én nagyon szeretem.
2: Én is imádom, nagyon jó. Nagyon jó, amikor arra fakadtok. De egyébként...
0: De hát vannak még igénytelen emberek, ebből élek 20 évet.
2: De... Te voltál ilyen, nem? Hogy mentél szintetizátor?
0: Vendéglátoztam, igen.
2: Vendéglátoztál. Igen.
0: Hát azért volt vicces, amikor fölhívtatok ezzel, mert én mondtam, most szívattok, és már... Hát mondom, mert én ezt csináltam 9 évig is, ugye ti ezt nem tudtátok.
1: Igen, mert hát ugye már ez régen játszotta a karaktert, ezt a súlyó karaktert, amikor úgy döntöttünk, hogy zenéljen.
0: Igen.
1: És akkor felhívtuk, hogy ez menne neki.
0: És hogy így nem enged el ez a dolog, tudod, tehát ebből is látszik, hogy ez még ott van a tudat.
1: És nagyon sikeres vagy benne.
2: Hol léptél fel?
0: Hát ugye én Fényeslétként nőttem föl, és Kisvárdán születtem, és hát ott a megyében, ahova hívtak, tehát hogy, és 13 évesen kezdtem el. Tehát
2: de mi? Esküvőre? Például?
0: Esküvőre, igen.
2: És úgy végignyomt egy egész bulit,
0: igen.
2: Egyedül?
0: És akkor még az volt, hogy este 6-tól reggel 6-ig. És tudod Szabolcsba, igen. Mikor 3-kor mész, hogy elnézést, hogy akkor meddig mész vissza most azonnal? Elnézést, bocsánat. És akkor reggel 6. Ez hatalmas sztorik voltak, tehát hogy én egy ponton túl már minden szombaton zenéltem, nyáron meg aztán pláne, tehát hogy és mindenféle, tehát még akkor voltak ezek a sátras langzik 250 fővel, tudott, tehát hogy volt olyan, hogy van ez a rituálé, hogy elrabolják a mennyasszonyt, ugye a mennyasszonytánc közben, és akkor itt az van, hogy ott próbálnak a haverok ott bebújkálni, mert a hölgyek ott eltakarják, és akkor bebújják, és akkor fölkapja valaki, és akkor viszik el, majd egyszer csak visszahozzák, és akkor büntiből a mőlegénynek cipőből kell inni, meg tojást kell a gatyán letolni, meg tehát mindenféle hülyeség van. Nagyon viccesek egyébként ezek a dolgok. És ott volt az, hogy egy ilyen, nem is tudom, milyen talpfáv, nem tudom miből csináltak nekem színpadot, hogy ott én ott a szintivel ott el legyek, és a sarokban voltam, és sátras lakzi volt 250 fő, egy hatalmas nagy sátor, és ott előttem ment a nagy tánc, és hát mikor 200 ember ott táncol, meg minden, és egyszer csak valaki fölkaptam, és azt is kiszaladt vele mellettem a bejáraton. Mire teljes rohamot kapott az a 200 ember, tehát hogy így olyan volt, mintha tényleg így elraboltak volna valaki, tehát ezt komolyan vették, és 200-an megindultak egyszerre kifele mellettem azon a 2 méteres bejáraton, és arra lettek figyelmesek, hogy nem szól a zene, mert így beborultam a sarokba, egy minden estét. És ott feküdtem, így a szintivel tudod, mert arra vigyázni kell. De hát rengeteg jó mulatság volt, és hát ilyen 11. Volt olyan, amikor az utcánban volt, tehát a Fényeslétként az utcánban volt egy lagzi, egy háznál, az Istán sátras volt, és ott reggel 8-kor lett vége a sztorinak, és mentem haza szintivel a hónom alatt, és jöttek az emberek, szemes, hogy végezt, és mondjam, igen, jó munkát, tisztelt, Géza bátya, ez így csak a szintivel a hónom alatt hazasétáltam. De imádtam egyébként, szóval tehát magam ura voltam, és hát figyelj, de volt olyan hónap, gimnazista voltam, hogy jobban kerestem, mint anyukám meg apukám.
2: De várjál, de erre készülni is kellett.
0: Gyakoroltam napi 3-4 órát, tehát hogy minden nap.
2: És akkor a repertoár az volt, nem volt az, hogy figyelj, el tudod játszani, azt nem, mindent.
0: Mindent, muszáj volt persze. Persze. Ha nem, akkor is.
1: Akkor is. Akkor valami olyat.
0: Szóval ilyen ez a vendéglátózás.
2: Ez 9 évig nyomtad, ez 9 nagyon. Év. Ez nyilván egyébként adott egy olyan biztonságot, egyébként nagyon furcsa, de meg a hangodnak is.
0: Persze, ugye? Hogyne.
2: Az azt jelenti, hogy nem, tehát hogy igen, mert szerintem a jó énekesek azok mind úgy születnek alapvetően, hogy nem énektanárnál születnek, hanem azt, hogy elkezdenek maguktól énekelni, és utánozni igen. Valakiket, és igen. Akkor kiderül, hogy várjál, ez nekem is kijön.
0: Igen.
2: Várjál, otthon ordiválsz a lemezre, hogy az én is meg tudom csinálni, meg, és mert ugye nem kezded el nézni, hogy nem oda tettem, aztán persze nagyon jó dolog, tehát ez tényleg fontos dolog, amikor már valaki profi a szakmában, hogy menjen el egy jó énektanárhoz, és az énektanár...
0: Karbantartás, igen.
2: Igen, meg hogyha vannak olyan hibák, az kijavítsa, de azért ez egy jó edző tanfolyam.
0: Nagyon, igen. És nagyon szerettem.
1: És hát sok tapasztalatot adott színészileg, gondolom, hogy hát milyen figurák vannak.
0: Volt egy olyan eset, emlékszem, valami iskolában játszottam, az is hatalmas nagy lagzi volt, és az öröm nagypapa, az eléggé megitta magát már úgy délután. És volt olyan, hogy már délutántól zenélem kellett, tehát amikor jönnek ott ebédelni, meg nem tudom micsoda, aztán egy 2-3 óra szünet, ugye a templom, meg a házasságkötőterem, és utána jönnek vissza, és akkor megint. És itt volt az, hogy már az ebédnél a öröm nagypapa jött, és mondta, hogy én Patapiú vagyok, majd én már tudom, hogy miette. Tiszteletem, örülök, és viszont kívánom. És aztán megjött a izény is ki, babám az ajtót, ment a történet, jöttek be. Patapiú vagyok, mondtam én itt, hogy nem tetszett neki az a zene, amit én játszottam. Majd még ez kétszer úgy elsütött, és egyszer csak eltűnt. És hajnal 2, óriási tombolás, egyszer csak nyílik szét a tömeg vörös tenger módjára, megjelenik az öreg, megmondtam, hogy a fiú vagyok, kikapta előlem a mikrofonálványt, és már ütött volna le, és ugye annyira meglepő volt, hogy egy 80 éves fazon le akar engem ütni hajnal kettőkor, ebben a pillanatban azt hiszem talán a vőleg egy oldalú, püf! És leütötték az öreget, aki így a kövön így kisiklott a bejáratig, és ugye négyen fogták le a 80 éves öreget, már kipihente magát addigra, hogy ne öljön meg engem, mert hogy én nem jó zenét játszom szerinte. És akkor ilyenből még rengeteg.
2: Jaj, veszélyes dolog. Na, elmegyünk most egy kis szünetre, de aztán jövünk vissza nem sokára a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Nagy Sanyival.
1: Aki nem a szott elnöke továbbra se.
2: Ne menjetek sehova.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádiókafé 98.0-án. Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal.
2: Hevér Gáborral.
1: És Nagy Sanyival, mai vendégünkkel. Hát aztán megtalált téged ez a sorozatvilág, ugye ebben a, hát a mi kis falunk története, élvezed? Szereted?
2: Nagyon, én nagyon szeretem, igen. Meg a Győzővel nagyon, nagyon jó páros vagyunk szerintem, tehát hogy rengeteget beszélgetünk, rengeteget sztorizunk, röhögünk, meg szeretjük a forradásokat.
3: Azt tudod, hogy eredetileg ő lett volna a Győző.
2: Én lettem volna, igen.
3: A pilotban ő forgatott, de nem ért rá.
2: Igen.
3: Kénytelenek voltunk váltani, de aztán én mondtam akkor, hogy mindenképpen lesz egy szerep.
2: Sok minden volt, igen. Úgyhogy, de szeretem. A hajnali keléseket azokat nem feltétlenül, mert ott olyankor jetlegem van, mikor az a pár nap.
1: Nem bírod a reggelt?
2: Hú, nem. Én sajnos ilyen nagyon későn fekvő vagyok, és...
1: Nem, mit csinálsz?
2: Hát, sajnos felpörgök addigra, tehát az előadás végére. Tehát, hogy nem
1: de és akkor mit csinálsz?
2: Hát nem
1: filmet
2: tudom.
1: Filmet nézel?
2: Igen, vagy olvasok, vagy nem tudom, vagy zenei alapokat gyártok, vagy nem tudom. Tehát
1: ilyen... Ja, mert írsz zenét, mit csinálod?
2: Nem, hát hogyha fellépés van, akkor most már ugye az AI segítségével azért nagyon sok mindent lehet csinálni, és hogyha valahonnan nem tudok alapot szerezni, akkor az AI-jal valamit megpróbálok mókolni, és akkor ezzel ugye nagyon hamar elmegy az idő.
3: Mert hogy te még mindig
2: fellépegetek,
3: igen,
2: különböző. Tehát az éneklés nem maradt abba, csak most ilyen pillanatban zenés darabban nem játszom.
1: Neked van zenei alapképzettséged?
2: Hát minimális, amikor még a Tódi Marikanénéhez jártam, 98-99-ben, meg 2000-ben, akkor ott ugye tanultunk szolfést, meg ilyesmit, tehát ugye azért egy minimális van. Nem mondom azt, hogy blattolom a kottát, de azért ugye el vagyok vele.
1: De akkor, igen?
3: Ott tudja tartani, szóval nála van.
1: De amikor alapot kell csinálni, ahhoz kell zenei képzettség.
2: Hát az egy ilyen hozott anyag, tudod, ez a vendéglátózásból megmaradt. Ott is kellett alapokat csinálni egy ponton túl, mert már olyan igények voltak, tudod, hogy akkor a Coco Jumbo-t, meg a nem tudom mit játszod el, és akkor azt úgy nagyon lehetett csak úgy a nem tudom, beat 16 ritmussal megcsinálni, tehát.
3: Ezt meg kellett rendesen
2: csinálni.
1: És hogyha mondjuk filmeket nézel, vagy sorozatot, miket néz, milyen fajtákat nézel?
2: Hát most a jó barátok jutott eszembe, így elsőre.
1: Nagy fanok vagytok, tudod, én vagyok az a kevés ember, aki nem nézte a jó barátokat.
2: Én imádom. Figyelj, igazából én mindenevő vagyok, tehát hogy én nagyon, nagyon, aztán néha kifogom, és aztán nézek valami nem jót, de alapvetően nálam minden, az egyik ilyen nagy szórakozásom, mivel moziba ritkán jutok el, ezért az, hogy a Netflix-től kezdve a Sky Showtime-ig mindent előfizettem, és akkor így Apple TV, és akkor így esténként szörfözgetek, hogy akkor mit érdemes.
3: Te nem szoktál úgy lenni ezzel fura módon, hogy ott van, nekem is ugye egyszerűen munkaköri kötelességem, hogy ezek mind meglegyenek, de hogy lapozgatom ezeket a dolgokat, akkor mindig egyszer csak az érzésem, hogy valahogy nincs semmi. Tehát néha nagyon
2: igen,
3: nehezen
2: most
3: találok
2: nagyon,
3: rá
2: most
3: dolgokra.
2: Nincs semmi. Igen.
3: Érted? Miközben minden, ott van minden nap, hogy új megjelenés, ezer új megjelenés van mindig, meg néha annak örülök, amikor régi filmeket rátalálok ilyen új megjelenés címen, de hogy bármekkora is a kínálat, azért lehet, hogy velem van a baj, de nehezen találok úgy igazán végignézendő dolgokat.
2: Igen. Most legutóbb a DiCaprioval néztem, téged hallgattalak pont, ez a, amikor ugye a lányát próbálja megmenteni,
1: igen.
2: Most ez az Oscar-díjra.
1: Egyik harc a más után.
2: Igen. Az.
1: Egyik csata a másik.
2: Egyik csata a másik. Igen. Egyébként az nekem bejött, tehát alapvetően én azt szerettem. Meg a DiCapriót én nagyon szeretem, úgyhogy nekem nem tudom.
3: A hangja, a szinkron hangja, az olyan fura, de...
2: Nem, nem, nagyon. És a másik meg az volt, ami Oscart is nyerte főszereplő, ahol ilyen egyszer csak vámpirrá válnak a címekkel, nagyon rosszban vagyok. Vámpirrá változnak az emberek, és azt viszont úgy nem nagyon értettem. Tehát, hogy
3: igen,
2: azt úgy nem tudtam hova tenni.
3: Hát ez egy ilyen fura egyveleg volt.
1: Igen. De ez melyik film?
3: A Bosszúállók, vagy Visszatérők, vagy nem tudom mi a címe egyébként. Bosszúállók nem. Talán, nem?
2: Nem, nem, nem tudom, nem ez.
3: Jó, várjad.
1: Hát kedves hallgatóink, sok fontos információt kaptunk egy, mit tudom én mi a címe filmről, amiben bejönnek a nő, de kimegy a férfi, de és vámpirrá, de nem igen, az a címe.
2: Régi időkben játszódik, és egy feka fickó, és egy afroamerikai fiatalember a főszereplő, és ugye ő játssza az ikertestvérét is, ez volt az egyik trúvája a filmben.
1: Ja, igen, ő a srác kapott érte
2: Oscar. És megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy egyébként tényleg jó hozta ezt a két karaktert, azon kívül nem vettem bele semmi akkora nagy színészi bravúr benne észre. Tehát, hogy...
3: Nekem olyan volt, mint egy ilyen, hogy mondjam, PC alkonyattól.
2: Az.
3: Csak
2: igen.
3: Megzenésítve.
1: Ó.
2: És az alkonyattól pirgatik azért ez egy fokkal jobb film.
3: Tehát, hogy igen, én sem voltam oda. Jött a egyik csata, a másik után azt szerettem.
2: Igen, én is.
3: Ott annyi volt a nagy baj, hogy a fiaim előbb nézték meg, mint én, és halálosan oda voltak érte, és nagyon fel lett hype-olva, úgyhogy amikor én megnéztem, akkor először azért ugye én egy
2: Sean Penn,
3: igen, a fantasztikus,
2: zseniális,
3: Oscar-díjat is kapott érte.
2: És nem ment el megint.
3: Nem,
2: ez már második, amit nem vett el.
3: De nem azért, pont Ukrajnában volt, amikor...
2: De ez már második, amit nem vett el, ugye?
3: Igen, úgy tudom. Igen.
1: Annyira nem érdekelt.
2: Azt hiszem, hogy nem, igen.
1: Annyira nem érdekelt, és azt hiszem, hogy mi volt, vagy nem tudom én... Golden Globe volt, vagy valamilyen átadásom volt, amely rágyújtott ott szépen az asztalnál, és mondta, hogy nem lehet, azt mondta, hogy szerintem meg lehet.
2: Igen, látszik, hogy őt nem nagyon izgatja.
1: Nem igazán. Nem,
2: talán ezért is kapja meg ezeket.
3: Igen. Hát nem, szerintem azért meg baromi jó a színész.
2: De úgy értem, hogy nincs megfelelési kényszer, tehát, hogy...
1: Nagyon jó csinál. Neked van? Milyen megfelelési kényszer?
2: Most már szerintem nincs. A minimális az megvan, ami az egészséges, mint a félelemben vagy az egóban, hogy kell, hogy legyen egy egészséges tartomány, de régen nagyon volt, tehát régen iszonyatosan meg. Csak amikor így úgy próbálsz megfelelni, és akkor így évekkel később rájössz, hogy kinek és minek akartál te megfelelni.
1: Nem bíztál a tehetségedben?
2: Hát figyelj, én azért egy vidéki gyerek vagyok, falun nőttem föl, nálunk mindig az volt, hogy figyelj, ne dumálj, fogd be a szád, örülj, hogy van mit csinálni, másnak meg még annyi sincs, Indiában meg éheznek, tudod, tehát én ezt a hitrendszert hoztam, és alázattal, és igen, elnézést, bocsánat, akkor én is baromira konfliktus kerülő voltam.
3: Mi már akkor találkoztunk, amikor már nem akartam.
2: De akkor még meg akartam. Tehát, hogy ez olyan 40 éves koromra jött az, hogy én egyszer csak azt mondtam, hogy szerintem. Meg a Covid, az nagyon sokat dobott ezen, hogy hát most nem akarok ebbe belemenni, de nyilván úgy vártad azt, hogy azok a színházak, vagy az a színház, ahol te vagy, ezt már sokszor elmondtam, de szóval ott egy nagy csalódás volt ez nekem, hogy nem álltak úgy mögénk, ahogy én azt gondoltam 15 év után.
1: A Madárson van szó?
2: Igen. Uh-huh. És na, rengeteget köszönhetek a tanár úrnak is, meg a színháznak is, meg minden, csak ott ez egy csalódás volt nekem. És,
1: már hogy érted, hogy nem álltak mögéd, vagy mögétek?
2: Úgy, hogy ugye mi darabszerződésen voltunk, tehát nem voltunk tagok, már nem uh-huh. voltagság régóta a Madár színházban, csak úgy azt gondoltad, hogy egy ilyen helyzetben, egy olyan tartalékkal, ami ott van, azt mondod, hogy, vagy azt mondják, hogy na figyelj ide, semmi gáz, itt van havonta ennyi, meg ennyi, és vigyázz magadra. És ez nem történt meg.
1: Igen. Hát én pont akkor szerződtem el a Víg Színházból, ugye az ismert okok miatt, vagy a történetek miatt előtte, és pont akkor ütött be a Covid, és lettem szabadúszó, amivel úgy az történt, hogy hát nincs fizetés, nincs semmi.
2: Hát és nekem ugyanez csak nekem volt, hál' Istennek.
3: Nem vagytok, hülyék vagytok, nem vagytok, előrelátok, te is érted.
2: Én nekem volt, hogy takarítás.
1: Nem azért maradtam volna ott, mert tudtam, hogy jön a Covid, akkor sem maradok ott, de ez egy másik kérdés.
3: Vicceltem, csak mindegy, hát nem érdekes.
2: Igen, még volt humorod, de most már.
1: És akkor ilyenkor ez egy tüskeként benned marad, és azt mondod, hogy
2: Már nem érdekel, de akkor nagyon fájt, nagyon bántott ez a dolog, és hát ugye el is jöttem.
3: De azért te nem vagy egy konfrontálódó típus, tehát nem az van, hogy...
2: Én nagyon birka türelmű ember vagyok. Azt nem kell megvárni, amíg nem leszek az. Tehát, hogy onnantól kezdve viszont sajnos én Tehát onnantól kijön belőlem az állat, de az nagyon sokára van, tehát azt nagyon sokáig kell
3: hergelni
2: vagy piszkálni engem, igen. Én szeretem, hogyha jóked van körülöttem, meg vagy általam, vagy nem tudom, tehát hogy én... De egyébként már például ilyen szempontból régen még az volt, hogy bekerültem egy társaságba, és akkor mindenki vicces volt, és akkor én, hú, akkor nekem is baromi viccesnek kell lenni, most már nem érdekel.
3: Jó, hát azért tudod, én még emlékszem, ez jó, akkor nem érdekel.
1: De te vicces vagy
3: alapvetően.
2: Igen, de közben, de már nem akarok, tehát hogy nem minden áron, vagy egy társaságban, hogy én is hadd álljak ott, és hagyd mondjak én is két. Jó, én akkor elülök a sarokba.
3: Hát az... én emlékszem arra, hogy egyszer meg kellett állnunk a csúlyával, és ott voltunk a kultúrházban.
2: A fitness teremben.
3: És várom kellett, mert nem, már nem tudom, mi volt a probléma, a műszaki probléma volt.
2: Hát közben ebédszünet is lett.
3: És igen, és sok, minden színész ott van, sok ember, sokan sok és akkor a csúlyával nekiálltak egy viccpárba.
2: De azt tudod, hogy indult, hogy leültünk ajánlni.
3: Csak a közepére igen, kerültem
2: bele. Mi voltunk az elsők, és akkor arról beszélgettünk, hogy milyen szomorú, hogy ma már nem születnek viccek. És egyébként azt ismered, hogy nem tudom micsoda, és hogy elkezdtük ezt, és konkrétan így bele, tehát az Imrének a szemébe ott volt a tűz, hogy akkor most ő mond még jobbat meg, és a végén azon kaptuk magunkat egy óra múlva, hogy az egész stáb ott van benn, és vinnyog, az zseniális pillanat.
3: Igen, az fantasztikus volt, mert egyébként senki nem gondolta azt, hogy ugye itt várunk, mert az szokott lenni, hogy mindenki türelmetlenül ott ül, nem fogjuk tudni befejezni. De jó Isten, sietni kell, a csúlyának majd 5-kor bekerülni az autóba, mert előadás van, meg nem tudom mi, de ő is elfelejtette, mindenki elfelejtette, és pont mire úgy ki is fogytak talán a viccek.
2: Abszolút,
3: vagy
2: igen.
3: Addigra.
2: Egy fél óra órától.
1: De te tudsz
2: igen.
1: Vicceket?
2: Én tudok, igen.
1: Én fiatal koromban olyan sok viccet tudtam, és ráadásul ugye azok, a vicceknek az is egy jó tulajdonság, hogy az ember, hogyha jó vicc, akkor mondjuk többször elmondja, olyan, mint a színészeknél. Tehát, hogy igen. Van olyan történet, amit többször elmond, hogy valahogy az ember sose felejti el, hogy lenni, vagy mi is jön? Ugye ez úgy benned van. És mindenki kopott belőlem. Egyszerűen...
2: Nekem sokszor az, hogy valaki mond egy sztorit, vagy egy viccet, és arról eszembe jut másik három. Tehát nekem sincs a fejembe állandóan.
1: De benne, hát úgy, de valahol még de megmaradtak, meg ott van.
3: Figyelj, mi amikor beszélünk csak telefonon egymással, a Sanyival, az biztos, hogy három viccet távozom belőle. Tehát, hogy nem tudom.
2: Tényleg így van. Nem szándékos, esküszöm.
3: De én nagyon élvezem, mert utána nagyon jól tudok vele szerepelni.
2: Igen, a jó vicc az olyan, hogy az egy előadás, tehát hogy a több szereplő van ott, azt elő kell adni, tehát azok jó. Igen.
3: Meg hát ha valaki jól ad, szerintem nagyon fontos, mert ha egy viccet szarul adsz elő, hát akkor megöltett teljesen.
2: Az Imre volt olyan, hogy fölhívott engem, Sanyikám, tudsz beszélni? Hát csúlya. És mondom, mondjad Imre Mátyám, mostantól gömböt fogunk ültetni. Na, mert a kocka el van vetve, szevasz.
3: Igen, ezt az Imi csinálja rendszeresen, hogy ilyeneket.
2: Kérem, lehet ez így is.
1: És akkor ez ilyen típusú viccek, de mit csinálsz? Lefagysz?
2: Hát nem, mivel ő mondta, ezért imádom. Persze. Tehát, hogy felőle azt is mondtad, hogy fa papucs, tök mindegy.
3: Tehát, és ő jól csinálja egyébként, van, amikor nem, de egyébként figyelj, nagyon
2: létező,
3: édes.
2: Nem létező.
1: Hát tudod, figyelj, az amikor az Imre elkezd ilyeneket mondani, akkor már tudod, hogy egy picit mindenki lehunja a szemét, és várja, hogy ebből mi fog kijönni. És...
3: De a legjobb ebben, amikor a Csabival vannak, ketten a Debrecenivel, mert ők ugye nagyon sokáig boldogították egymást az Örkényben. És a Debreceni már rögtön már plafonon van, amikor az első ilyet elkezdi mondani az Ivi, hogy hagyd a bajt.
2: De miért Csabi tök türelmes?
3: Igen, ez a kibeszélő show most, persze.
1: És amikor hallasz, hogy mondjuk ez a vicc, mert ez egy érdekes történet a viccmesélő embereknek. Én nagyon szeretem a vicceket, tehát tényleg szeretem őket.
3: Csak nem érted őket.
1: De még értem is őket, sőt, amikor ha van egy jó viccet, amit megjegyeztem, azt még szerintem jól el is tudom mondani, hogy neked van a tarsú, most hallottál egy új jó viccet, és van egy jó vicced, akkor azt mondod, hogy ezt el akarom mondani valakinek? Tehát tovább akarod adni?
2: Van, hogy igen, van, hogy nem. De nem születnek már. Tehát tényleg, hogy az a durva, hogy azért tényleg a Hofi idejében azért minden nap hallottál 28 új viccet. Tehát az Antal Imre csinált ebből egy ilyen non-stop viccmesélős ízét, hogy több száz vagy ezer viccet elmesél. De és te, ha belegondolsz, akkor... És nyilván azért azt is lehet, hát azért régen még megnéztél egy parlamenti közvetítést, és iszonyatosokat tudtál röhögni a Tornyánon, vagy a nem tudom, amikor a Darvas Iván a Szűzbeszéd, meg nem tudom, tehát azért óriási röhög, és most hát ugye az is jelent valamit, hogy ez nincs, vagy nem volt, most mondjuk inkább azt, hogy ez...
1: Igen, de ezek a viccek általában ugye ezek az utcán születnek, vagy egy fogalmam sincs, ez nagyon érdekes, hogy...
2: Igen, mert, hogy hol születnek.
1: Hát igen, mert egy baromi jó
2: vicc,
1: hát egy baromi jó vicc, ugye, amit nem nincs úgymond intézményesítve, mint mondjuk akár a Hofinál, vagy jelen pillanatban mondjuk a stand-uposoknál, már akik viccet mondanak, és nem történetet mondanak, akkor az ugye érdekes dolog, hogy ennyi, mondjuk van 1000 olyan ember, aki életében egy jó viccet kitalált, vagy valahonnan ezek egy magról jönnek, a fene se tudja, nem hogy honnan. Is, hogy az a fajta...
3: Igen, engem mindig izgat, hogy mikor megszületett az a vicc,
2: igen.
3: Az hol volt? Az mit csinál? Hogy került be a köztudatba?
2: Igen.
3: Hogy igen, sikerült ennek körbe mennie? Hogy lett ebből egy ilyen kerek, pici történet? Mert pont az a lényege ezeknek, hogy ugye borzasztó 3 mondattal egy egész kis történetet mesélsz.
1: Van egy jó vicced? Amit tudsz?
2: Van, de lehet, hogy ezt ismeritek. Fickó fölhív a rendőrséget, és álló rendőrség, azt mondja, igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. Azt mondja, ne hülyéskedjen, és hol? A Petőfinál? Nem, hanem a pi 2,5 perc van, háló, rendőrség? Igen, parancsolja. Na, hát találtam egy döglött lovat. Ma, igen, és hol találtasz? Hát mondom, a Petőfi, dehogy, a 5,5 óra, háló, rendőrség. Igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. És hol találtasz a rohadt lovat? A Petőfi, nem csesz meg, de már odahúztam.
1: A vicceknek mindig van egy olyan valami formavilága nyilvánvalóan, ami azt mondod, hogy elmondasz mondjuk 100 viccet, akkor a 100 viccnek az alapstruktúrája az nagyjából hasonló, és akkor elkezded így mondani.
2: Na, a fellépéseken is imádják egyébként, tehát hogy elmegyek egy fellépésre, és akkor kicsit zártabb a történet, akkor nagyon... Nagyon kamázzák, hogy kicsit így stand-upban, mert akkor mindig hozzákötöd valami sztorihoz, vagy ami veled történt, hogy erre jut eszembe egyébként. Ez is nagyon-nagyon szeretik.
1: Hát akkor neked ezért is kell a tarsolyba lenni vicceknek, és
2: igen.
1: Kell tudni. Igen.
2: Meg kicsit akarom ezt föntartani, hogy legyen még vicc. Mert már ugye a stand-uposokat hallgatod, ők vagy sztorikat mesélnek, viccet nem nagyon szoktak mesélni talán.
1: Igen, mert mondasz, hogy nem szeretik.
2: Nem szeretik, igen.
1: Igen. Mert gondold el, hogyha a saját vicceid vannak, mint hogy a Hofi elmondta egyébként, hogy ezt azért Kőbányáról hozta valahonnan, innen-onnan, ő egy kicsit kicsi szólt, és akkor onnantól kezdve azt mondtad, hogy ez a Hofi vicce.
2: Igen, fú, rengeteg Hofi viccet is tudok, sem zseniálisak egyébként.
3: Ez a barbarom jó tényleg. Na mondj egyet.
2: Most várj, most kerekecske dombocska jutott eszembe, amikor a nő elmegy az orvoshoz, és mondja, hogy hát kicsi a mellem, doktor úr, és hát mit lesz. Figyelj ide, nagyon egyszerű, minden délután 3-kor leül, leveszi a pulóját, és elkezdi simogatni magát, és azt mondja, hogy kerekecske dombocska, ott lakik a nyulacska. És ez segít, ez így jár, segíteni fog. Leül az egyik nap fölül a vonatra, délután 3, úristen, és mellette egy fickó könyve is vele szembe, könyve, vagy újságot olvas. És azt nem hagyhatok ki egy alkalmat sem, azt mondta az orvos, úgyhogy levetkőzik, és ez, erre kecske dombacska, ott szalad a nyulacska, mire a fickó, hogy Jézusom, már 3 óra csiga, biga, gyerek. És ez csak egyes a közül.
1: Hát figyelj, továbbra is ilyen vidáman, mert sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy de köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Mai vendégünk Nagy Sanyi volt, a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
3: Hevér Gáborral.
1: És még egyszer Nagy Sándor Nagy Sanyival.
3: Igen, Nagy Sanyi, Nagy Sanyi.
1: Nagy Sanyival, igen. Köszönjük, hogy itt voltál, Sanyi.
2: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek. De maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Unióval Ukrajna. Kitörni készül az Etna. Kellemes nyári időt hoz a mai nap. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy az azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapítói jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A szuverenitás védelmi hivatalt pedig megszüntetik ezzel a módosítással. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Márta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán felidézte, Hankó Balázs saját hatáskörben azon a napon csaknem 400 millió forintról döntött, ezt az összeget 30 pályázó nyerte el. Hozzátette, a döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt egészen 1400 méteres magasságig.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A következő napokban melegszik az idő, ma reggel 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: No, kérem szépen, az a helyzet, hogy megvették Elon Musk álmait a befektetők, bárcsak mi lennénk így, hogy álmodunk valamit, és erre valaki irdatlan összegeket áldoz befektetőként, de hát mi nem vagyunk Elon Musk. Viszont, hogy mi történt a SpaceX bevezetésével kapcsolatban, mennyire jó biznisz ez, mondjuk egy sima befektetőnek Elon Muskon kívül, jó nap Richarddal, a Concord Értékpapír ZRT kreatív vezetőjével fogjuk megvitatni. Szervusz, jó reggelt!
8: Szervusztok és jó reggelt minden hallgatónak!
3: No, hát minden leget megdöntött, minden határt ledöntött, a csillagos ég áll már csak Elon Musk előtt, ő maga is a világ első dollár billiómosa, vagy nem is tudom.
9: Hát ezer milliárdos magyarul, igen.
8: Jobb, ha így használjuk.
3: Biztos volt igen. Ezer milliárdos parti is az embernél, de mindegy, ez most mellékszál. Nézzük magát a részvénykibocsátást. SpaceX röviden helyezt képbe azokat, akik nem minden nap forgolódnak a tőzsdei kereskedésben. Mi ez a cég?
8: Ez ugye egy űrvállalat, ami 22 éve indult el. Gyakorlatilag egyetlen egy nyereséges üzletága van jelenleg, ez a Starlink, de ugye 19 milliárd dollár volt a 2025-ös bevétele, és pár milliárd dollár összességében, hogyha mindent konszolidálunk a vesztessége, ez olyan 93-as price to sales-en lett értékesítve a befektetőknek, tehát a tavalyi év árbevételének a 93-szorosán. Ez szemben az AI vállalatokkal és a káprázatos 7-essel vagy a Broadcommal együtt a 8-assal gyakorlatilag egy vízió részvény. Tehát itt jött egy új aspektusa szerintem a mostani piaci bikafutásnak, ami összességében 2009 márciusától tart, és most kezd pont ugyanolyan hosszú lenni, mint a 82 augusztusa és a 2000 márciusa közötti első nagy technológiai bukabika futás, úgyhogy vannak azért itt hasonlóságok, de el kell mondani azt, hogy összességében minden mérföldkövön túl egyre inkább egy figyelmeztető jel a SpaceX kibocsátás arra, hogy egy lakossági mániának egy olyan szakaszába lépünk és léphetünk be, ahol nagyon-nagyon nem árt óvatosnak lenni. Mindenkinek azt mondom, hogy stop lossok alkalmazása nélkül a következő 1-2-3 évben ne menjen bele a kereskedésbe.
1: Ez mindenre érvényes? Tehát akkor nem csak a rövid távú pozíciókra, hanem gyakorlatilag bármire?
8: Ez mindenre érvényes. Szerintem 17 éve zajlik az a piac, hogy mindig megvolt a Vika piacnak ugye a kimenekítő csomagja, bármiből szinte index szinten kimentette a befektetőket. Nagyon-nagyon könnyen lehetünk egy olyan helyzetben.
1: Ez mit jelent? Tehát, hogyha az éppen aktuális kedvencek esnek, akkor a pénz mindig átfolyt máshova, ugye? Tehát, hogy más szektorokban
8: nem a... Tehát index szintű, az index szintű bika piac, tehát index szinten az index szintű játékosokat ugye eleve kimentette, de gyakorlatilag mindig lehetett találni, tehát az állandó emelkedésben mindig lehetett találni újabb és újabb katalizátorokat, és ez még a rosszabb pozíciókat is kioldalasztatta vagy kisegítette. Ez a bika piacnak ugye a jelentősége nagyon-nagyon sokszor, mert bő évtizedet túl lehet élni úgy olyan befektetői mentalitással, hogy valaki mondjuk nem használ stoppokat, de mindig kihúzta.
1: Jó, de csak akkor, hogyha az aktuális mániákra mászter rá, mert hogyha más szektorokat vettél, ugye pont arról is beszélünk, hogy a koncentráció az nagyon megnőtt, és technológia azon belül is egy szűk terület húzott már, egy időszakban már az elmúlt hetekben volt, amikor csak az AI és már semmi, és az indexek úgy mennek csúcsra, hogy a benne levő papíroknak a nagyobbik része stagnál vagy csökken, tehát ha mondjuk rossz helyre mentél át, akkor te az index csúcsok mellett is vaskos bukóba lehet.
8: Ezért mondom, hogy index szinten, tehát az index szintű játékosokat kihúzta, és ez ugye katalizálja azért a befektetői társadalomba azt, hogy a befektetői társadalom döntő többsége nyerőben van, jó élményei vannak a piacról. Uh-huh. Magyarán szólva van kedve részt venni egy ilyen SpaceX kibocsátásba, ahol ugye körülbelül 100 milliárd dollárnyi lakossági igény volt, és a 75 milliárd dolláros IPO-ból ők végül 15 milliárd dollárt kaptak, és gyakorlatilag maradt egy nagyon-nagyon komoly kielégítetlen igény. És ugye van az a fajta percepciója is az embereknek, hogy amiben, nekem volt egy olyan barátom, aki 10 éve megmondta, amikor az első nagy Tesla felszárnyalás volt 2013-ban vagy 2014-ben talán, hogy bármikor jön Elon Musk a következő dolgával, azt muszáj megvenni, csak hát arra nem számítottak sokan, hogy ez egy ilyen árazáson és egy ilyen érett stádiumában fog megérkezni a piacra. Mármint úgy éretben, hogy mondjuk a 2000 milliárd dolláros piaci kapitalizáció fölött van.
3: Kik
8: jelenleg
3: ezek az emberek, akik ilyen vakon menetelnek és pénzt áldoznak Elon Musk álmaira? Mert ugye azt mondta, arról talán mi is beszéltünk, István veled is, hogy felnőtt egy olyan generáció az elmúlt évtizedekben, aki úgy vásárol,

0: spekuláció gigantikus győzelmet aratott a munka és a munkajövedelmek és a munkabecsülete fölött. Uh-huh. És ez az az aspektus, ami mutatkozik meg szerintem a globális lakossági mentalitásban, talán Korea még egy fantasztikusan jó példa erre, hogy az emberek 10 milliói vagy 100 milliói érzékelik azt, hogy előre jutni munkából, pláne mondjuk lépést tartani az ingatlan piaccal, vagy sok minden mással már nem lehet, és emiatt spekulálni kell. Tehát megjelent egyfajta kockázati kényszer és spekulációs kényszer, csak közben olyan stádiumába jutott már a piac, hogy ugye jönnek a bennfentesek, akik adnak részvényeket. Ugye nem udvariaskodott az Alphabet Google 80 milliárd dollárral alaptőkét emelt, a SpaceX-et megelőző héten az Anthropic 30 milliárd dollár helyett 65 milliárd dolláros alaptőke emelést csinált, a SpaceX 75 milliárddal jött be a piacra, de 180 napra, ugye Elon Musknak egy egész évre van, csak a részvények 60%-a van lokkolva, tehát hamarosan a részvények 40%-a megjelenhet a piacon, mint eladó, tehát egy óriási mennyiségű új részvény kezd megjelenni a piacokon, és akkor még nem beszélünk az Anthropic IPO-ról, vagy az OpenAI-nak a kibocsátásáról, vagy ami ugye 10 napja pénteken komoly oka volt annak a beesésnek, hogy a Facebook anyavállalat Meta Platforms is több 10 milliárd dolláros alaptőke emelést tervez. Tehát azok a tech cégek, akik 15 éven át elképesztően cash gazdagok voltak, és brutális ütemben tudták a saját részvényeiket visszavásárolni, eljutottak ennek az AI forradalomnak arra a pontjára, hogy a beruházási igényekethez már a felfújt részvényárfolyamokon keresztül jobb részvényeket kibocsátani, mint hitelt fölvenni. Hm.
1: És akkor ebből meddig juthatunk el? A rövid távon még a kielégítetlen kereslet az nyilván dominánsabb lesz, tehát nem lenne meglepő, hogyha ez még fölfelé hajtaná, de nehezen elképzelhető, hogy akkor sokáig tartson, mert hogyha jönnek ki a blokkolt részvények, tehát amik most még nem eladhatók, de majd érkeznek, illetve jönnek a további kibocsátások, szóval meddig tarthat ki ez az emelkedés egyetem, mi alapján? Mernél egyáltalán vásárolni, akár középtávon is, vagy ez a tipikusan egy nyekkenésnek lennie kell benne.
2: De minket
1: egy jó
2: ki fognak nevetni a fiatalok? Nem hisznek nekünk, boomerek vagyunk, hiszen eddig az elmúlt 17 évben, ahogy mondtad, mindig nőtek a fák az égig, hiába morogtunk, hogy nem fognak.
0: Szerintem most az az időszak van, hogy inkább röhögjenek ki valakit a következő 2-3 hétben, mint hogy utána egy ilyen balesetet szenvedjen. Tehát tart a parti, de...
2: De már megjelentek az első részegek.
0: Nem, megjelentek az első ilyen részvénypiaci diszkótüzek, ahol senki nem vigyáz arra, hogy a kiáraton kitávozik először. Ez uh-huh. volt az Alphabet, aki először akart távozni. Ez volt az Anthropic, aki bejött a SpaceX elé alaptőkét emelni. És ugye minden héten, az elmúlt 2 hétben kaptunk 2 döbbenetesen rossz hírt, amire abszolút nem akar reagálni a piac. Az egyik volt az, hogy az Alphabet is tőkét emel, ugye ez a 80 milliárd dollár, a másik pedig múlt héten ilyen csütörtök körül jelent meg az a hír, hogy az OpenAI árat fog csökkenteni, tehát árháborúba megy bele az Anthropic-kal. Ez a 2001-es évnek volt az Intel, AMD, meg ezek a történetei. Tehát egyre több olyan árnyék van a mesterséges intelligencia fölött, hogy bizony ezt nehéz lesz monetizálni, mielőtt valami pusztító árversenybe belemegyünk, és akkor még a kínai modellekről itt nem is beszéltem, ugye ez egy belső amerikai versenynek tekinthető. Tehát vannak árnyékok, vannak baljós előjelek, főleg az óriásira fúvódott AI kapcsolt technológián belül, ugye 19 részvény adja az S&P 500 index súlyának az 50%-át, ebből a 12 AI kapcsolt tech részvény 43%, a maradék 7 az 7 másik vállalat, tehát szürreálisak a súlyok, egy őrületes sen érdekes folyamat zajlik a chip szektorban, és tulajdonképpen 2000 február van abban az értelemben, hogy tényleg nagyon kevés részvény hajtja föl most már a bikát, tehát a múlt hétnek is szürreális struktúrája volt, szinte minden káprázatos hetes eset, többen 3-6% között, és így emelkedett a Nasdaq 102,3%-ot, mert a chip

0: korban 25-30%-os emelkedések voltak, dettó ugyanezt láttuk 2000 februárban a legvégén a folyamatnak. Most még, ha 2000 február március másolja a piac, annak kell jönnie, hogy hirtelen eldobnak bizonyos tech részvényeket, és megvásárolnak minden mást. Ehhez jöhetnek a békehírek, mint katalizátorok, és onnantól kezdve jöhet egy tetőzése ennek a piacnak. Én nagyon-nagyon azt gondolom, hogy 2026 hátralévő részében nagyon-nagyon nem fog ártani a befektetői óvatosság. Részt lehet venni ezekben a folyamatokban. Én azért mondom, hogy stop legyen. Tehát ne minősüljön át egy pár hétre tartott spekulatív pozíció hosszú távú tartása.
1: Hát mínuszba mentem, de hát kiülöm, mint eddig. Ez ne legyen most stratégia.
0: Így van.
1: Oké. Hát nagyon szépen köszönjük a gyors értékelést. Szerintem fogunk még erről beszélni. Szép napot, jó munkát!
2: Köszönjük!
0: Szép napot és jó munkát!
2: Szervusz! Jó nap, Richarddal beszélgettünk a SpaceX kapcsán, a részvény kibocsátása kapcsán, egy kicsit a tőzsdeiről,
1: brutális
2: tőzsdei klímáról is. A Concord Értékpapír ZRT kreatív vezetője ő.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
4: Millás reggeli.
2: Lassan kezd visszanyalni a fagyi, ugyanis az emberek elkezdtek félni az AI-tól. Eddig is voltak sokan, akik ezt tették, de most már odáig jutott a dolog, hogy amerikai egyetemeken kifütyülik azokat a szakembereket, akik az AI-ról beszélnek, hogy mi történik a háttérben. Ez talán nem lehet tanulságoktól mentes, úgyhogy Kis Gergelyel, az Attractó ZRT társalapítójával, az igazgatóság elnökével erről fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát kifütyülik az előadókat, mind meghalunk, elveszik a munkahelyünk, stb. Ezzel kapcsolatban keresnénk téged. Mi történik? Az AI-t fütyülik ki, vagy az embereket, akik ezt kreálták és a nyakunkra szabadították? Ez talán nem mindegy.
5: Nem, meg hogy ugye kik fütyülnek és kit fütyülnek ki, az sem mindegy. Itt most általánosságban az embereket említetted, de ezeket az utóbbi hónapban, ugye május hónapban történt több ilyen eset, kifejezetten a diákok ilyen diplomaosztó, meg ilyen tartásokon fütyülték ki egyébként cégvezetőket, és ami a legdurvább, hogy az Eric Schmidt-et fütyülték ki, ugye a Google-nek a legendás CEO-ját, aki azt a vállalatot úgy felépítette, úgyhogy nem mindegy, hogy kik és kit, és az ilyen, hogy most akkor elveszi a munkát, meg ezt, meg minden, ez is ilyen árnyal dolog, hogy mindenféle közvéleménykutatások vannak az egész világon, gyakorlatilag sokan kutatják ezt a témát, és ez egy nagyon árnyal téma, hogy nagyjából ilyen 50-50 azért ez az arány jelenleg, hogy a lakosságnak mekkora aránya látja ezt pozitívnak, negatívnak, és az sem mindegy egyébként, hogy milyen kérdésre válaszol így, hogy pozitívan vagy negatívan, de az biztos, hogy egyre inkább a köztudatba kerül ez a mesterséges intelligencia. Ugye az OpenAI a múlt héten érte el az 1 milliárdodik felhasználóját, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy ezt most már mindenki ismeri. Úgy egyre többen kérdezik meg maguktól, meg a környezetüktől, meg a munkájuktól, hogy na, akkor ez most hova is vezet.
2: Na és mit mondanak a közvéleménykutatók, mitől félnek az emberek? Mondjuk Amerikában.
5: Ugye, ahogy mondtam, szóval én is olvastam ilyen headline-okat, meg ilyen újságcikkeket korábban, hogy a nagyon nagy arányú az elutasítottsága az AI-nak, de azért mélyebben megnéztem ezt a történetet. Nagyon sok közvéleménykutatás van, Ipsos, Gallus, vagy Gallup, KPMG, Euróbarométer, nagyon sokan kutatják ezt, ilyen neves nagymintás kutatások, és ahogy mondtam az előbb is, nagyjából ilyen 50-50%-ra hozzák azt, hogy mennyire pozitívan tekintenek az emberek erre, meg mennyire negatívan, ami szerintem azért egy pici javulás a korábbiakhoz képest, és egyébként meg ehhez az 50-50%-hoz én így személyesen is tudok egyébként kötődni abból a szempontból, hogy hogy hát ugye nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát azt érezzük, hogy óriási változásban vagyunk benne, és hogy ez az AI ez egy ilyen rendkívüli hatású technológia, és úgy kb. Én is úgy vagyok vele, hogy nagyon-nagyon lelkes vagyok, és rengeteget foglalkozunk vele, és ugyanakkor meg feszültség is van bennem azzal kapcsolatban, hogy nem látom már a következő 3-5 évet sem feltétlenül.
2: Ez nem példanélküli, a gépromboló mozgalomra hadd emlékeztessem a nagy érdeműt. Ez ugyanaz? Tehát félünk az ismeretlentől, félünk az újdonságtól, ennyi?
5: Szerintem igen. Szerintem ugye a géprombolók azt nevezzük most már egy utólag első ipari forradalomnak, és azóta még volt több ipari forradalom is, és mindegyik alkalommal ez volt a félelem, hogy elveszi a munkánkat, a technológiának az éppen akkori változása, és egyébként ez minden alkalommal valóban így is történt, tehát ezt kell szépíteni, hogy bizonyos munkakörök, amik akkoriban mondjuk a legelsőnél a szövés, ugye, hogy a szövőnők a saját kezükkel szőtték az anyagokat, ezt átvették a gépek, és az a munka gyakorlatilag megszűnt. De minden alkalommal rengeteg új munka hely, meg új típusú munka keletkezett, és amikor az első ipari forradalom volt 1789, azt hiszem, akkor nagyon kevesen éltek a bolygón, ahhoz képest ahányan most élünk. És most már itt van 8 milliárd ember, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak közülük, tehát igazából matematikailag se lehet ez rendben, hogy elveszi a munkát, hiszen mindig mindennél több munkahely van most a világon. Amiben más ez az egész történet, és megint csak félelem az ismeretlentől, majd 100 év múlva már visszanézve sokkal okosabbak leszünk, hogy ugyan nagyon gyorsan történik a változás.
2: Ugyanazokat a társadalmi csoportokat érinti. Mert azt mantrázták nekünk évtizedekig, hogy tanulj, fiam, a tudás az nem pótolható, itt van például, meg akarsz élni, akkor legyél programozó. Most pont ezeket a munkahelyeket veszélyezteti az AI, és közben olyan munka, ami meg kétkezi, mondjuk villanyszerelni például nem tud az AI.
5: Igen, nagyon érdekes változások ezek. Én mondjuk nem féltem a fehér galléros munkaerőt, azt, aki kíváncsi, meg nem fél dolgozni, meg nem fél az új dolgokat megismerni, mert elképesztő mennyiségű lehetőséget fogunk látni a következő 5-10 évben, hogy hol lehet ezt a csoda technológiát egyébként még alkalmazni, ugye mindannyiunk javára. Tehát ez el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi új lehetőséget nyit majd meg a jövő vállalkozói előtt. És egyébként ez a beszélgetéseknek mostanában az ilyen nagyon okos emberek, hogy ezt tárgyalgatják ezt a témát, nagyon sokszor hallom visszajönni, hogy a klasszikus corporationnek a jövője az bizonytalan. Itt ugye 2 hete is beszéltünk róla ebben az adásban, meg 3, hogy ezek az agentic companies, meg az AI agentek, ezek teljesen átalakítják azt, hogy most hogy gondolkodunk egy értékteremtési láncra, mondjuk egy vállalkozásban. És akkor ebből ugye az is következik, hogy az állás, mint olyan, hogy te biztonságosan egy állásban dolgozol, ez is átalakulóban lehet. Tehát ez, amit az utóbbi 80 évben élt mondjuk a nyugati civilizáció, hogy itt állásban dolgozunk leginkább, és van nagyon kevés vállalkozó, aki a többséget foglalkoztatja, ez erős ágyú tűz alatt van, és azt mondják, hogy a jövő az a vállalkozásoké. Tehát, hogy sokkal-sokkal több kisvállalkozást, akár ilyen szolopranőr, hogy egy személyes, vagy egy-két személyes vállalkozást fogunk látni a jövőben, és valóban alkalmazottként talán kevesebb lehetőségünk lesz
2: elhelyezkedni. Oké, akkor egyetlen kérdés maradt a végére, rohan az idő, mit kell tenni, hogy ezeket a félelmeket kicsit tompítsuk, mert hát azért ez így dolgozni, pláne egy olyan helyen, ahol gondolkodnak az AI bevezetése, nem lehet kellemes. Elég azt kell mondani, hogy ne féljetek, jó lesz.
5: Nem, természetesen nem elég. Ugye miből fakad az egész ilyen bizonytalanság? Abból, hogy az emberek nem tudnak megfelelő mennyiségű információhoz hozzájutni, aminek egyébként részben az is az oka, hogy 2 hetente fordul megalattunk a világ ilyen AI fronton. Lásd ugye most a mythos modell, hogy akkor pénteken kijött, vasárnap megbezáradt az amerikai kormány, tehát ezt nem lehet lekövetni épésszel, és pont ezt a bizalmat kell felépíteni, és ki tudja felépíteni a bizalmat? Az állami szektor, a kormányzati szektor, meg a cégek. és úgy azzal tudják felépíteni a bizalmat, hogy oktatnak, hogy átláthatóan átlátható ilyen használatot támogatnak, meg hogy bevonják egyáltalán a ógárokat a mindenféle döntéshozatalba, és egyébként erről külön lehetne, tudom, hogy megy az idő, nem fogunk ebbe már belemenni, de külön lehetne hosszan beszélni arról, hogy Amerikában az elmúlt hetekben nagyon komoly és nagyon magas szintű beszélgetések, és ez esetén egyetértő módon a CEO-k meg a kormányzat, mintha egy kicsit egyetértenek abban, hogy meg kell osztani a közzel, akár közvetlenül is az AI cégeknek az eredményét. Tehát, tehát ilyen radikális társadalmi változásokat is simán belelátok egy-két éven belül, hogy hogy alakul a kis kapitalizmusunk.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, Gergő, megint gondolatébresztő beszélgetés volt, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönjük!
5: Sziasztok!
2: Szia! Kis Gergellyel, az Attractó ZRT társalapítójával, az igazgatóság elnökével beszélgettünk.
4: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
4: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
4: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
4: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
4: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a Millás reggeli a mai napon. Azt mondja, hogy június 16-a kedd reggel van, és igen, nagyon pontosan fél hétkor indította az adást Kántor Endre.
2: És Gede Balázs pedig nagyon jól beköszönt azonnal.
9: Igen,
2: pontosan.
9: És hát arra akartam reflektálni, amit a kedves hallgató írt, hogy sziasztok, ma nagyon sok mondani valótok van, nagyon pontosan kezdtetek. Hát igen, van, amikor ez a mi döntésünk, hogy mikor tudunk elindulni, van, amikor kevésbé, mert hogyha előző nap valami kiváló beszélgetés volt, ami ráadásul hosszúra is sikeredett, akkor nincs mese, megszalad az idő, vagy az óra mutatója, vagy a nem tudom én mi, és akkor átbillenünk ezen a bizonyos félhetes korláton, de most nagyon jót sikerült indítani.
2: Még nem sikerült ezt ilyen kvantum szinten megoldani, eltűnik az idő, mint olyan, és megváltozik
9: hát igen,
2: a viselkedése.
9: Amúgy meg nincs is, mert az csak az ember sajátja az
2: pontosan,
9: idő.
2: Ugye? Pontosan.
9: Tehát az mi, a mi fejünkben működik. Na, azt mondja, hogy
2: kedv van?
9: Aldekár.
2: Már nagyon kész vagyok. Belém szorult ez a házi tippversenyünk alapján is. Ja? Halálra idegesít az, ami történik a foci VB-n. Egyébként miért? Jó
9: tök
2: dolgok
9: jó
2: vannak.
9: Hát, ja, ne viccelj.
2: De nem kellett volna tippelgetni.
9: Hát igen, a tippelés az nehéz, én sem áll. Hála, én eddig... még rosszabbul járok, mint te.
2: Hát most egyébként tényleg néztem, hogy te rosszabbul, de az csak a puszta véletlen műve, mert hogyha betippeltem volna a Mexikó, Dél-Afrikát is, meg a Dél-Korea, Csehországot is, amire nem sikerült, mert később csatlakoztam játékhoz, akkor még ott se állnék szerint.
9: Aha, igen, én egy picit később sikerült telepítenem ezt a játszósdit, de azzal együtt nem megy jól, tehát kétségtelen, hogy vannak azért olyan
2: ne viccelj már, hát most mi történik? Már Svájcnál elvéreztem.
9: Mi lett tegnap a spanyol meccs eredménye?
2: Hagyjál ezekkel, komolyan
9: az
2: mondom.
9: Az első 15 percet láttam.
2: A világ legszomorúbb meccse volt számomra. Tehát mi az, hogy én azt gondoltam, hogy jól elhúzok, de most tudire elhúzok. Már a Németország Kuraszaót azt legalább az irányát tudtam, meg az, hogy a gól sűrű meccs lesz. A 7-1-re nem számítottam.
9: Hát az azért, igen.
2: Most az, hogy a hollandok leixeltek a japánnal, azért az érdekes. 3-2-re mondtam, 2-2 lett. Hát ugye az sajnálatos, de egyébként egy jó meccs volt. A svédek azok gyakorlatilag legyalulták Tunéziát tényleg, de az, hogy hát én mondom, a zöldfoki köztársaság, hát most mit tudunk
9: de
2: róluk? Másodosztályú portugál csapatokba játszanak, igen, tök jó, minden, ott van egy ilyen 40 éves kapus, aki három olyat megfogott az elején, hogy azt mondtam, hogy na jó, ennyi, leteszem a hajam. Én betippeltem, minimum 6-ot rúgnak nekik, hát ne hülyéskedj, ez a csapat.
9: Igen.
2: Már a kezdősornál gondoltam, hogy na, ez nagyon nagy baj, mert nem úgy állt föl, ahogy én tippeltem, hiába cserélték be a Jamalt, 0-0 lett az eredmény.
9: 0-0?
2: Döbbenet, óriási győzelem a zöldfoki köztársaságnak.
9: Az első 15 percet tudtam nézni, és az is 0-0 volt, tehát az akkor is, nem maradtam le semmire.
2: Arról, hogy 27 egyszer rúgtak kapura a spanyolok, és egyszer se sikerült, arról maradtál le.
9: Na, hát ez klassz.
2: Akkor Uruguaynak nem sikerült a szaudiakat legyőzni, hát egyszerűen döbbenet, ami van. Úgyhogy legalább az X-et eltaláltam Irán és Új-Zéland között. Ez volt talán egyébként a legérdekesebb meccs politikai szempontból is, mert hogy ugye már egy ideje voltak visszásságok, illetve hát tüntetések, meg minden, úgyhogy mindenki figyelte az iráni nemzeti válogatottat, hogy mi történik. Hát nem egy-egy lett, ahogy én gondoltam, kettő-kettő, de végül is egy X összejött.
9: Azt írja a hallgató, van, akinél addig fajult a házi tippverseny dolog, hogy AI-jal modellt csináltam. Egyébként én is elemeztem AI-jal, eszméletlen jól leírja, hogy ki, hogy, igen, és mi, de nem találja.
2: Nem találja.
9: Nem vagyunk
2: ember, bejött. Se gép, se ember.
9: Igen, viszont jó, elolvasta az összegzést, egyébként teljesen.
2: Hát
9: teljesen
2: én most azzal vigasztalom magam, hogy jussunk túl ezen az első fordulón, mert itt legalább meglátom, hogy mi van, mert eddig teljesen mást gondoltam a csapatokról. Úgyhogy...
9: Igen. De egyelőre még azt nem tapasztaltam, hogy sokan riogattak, hogy hát, hogy ugye kibővült 36-ról 48-ra az induló nemzetek száma, 104 mérkőzés lesz 5 héten keresztül, hogy ebből bizony nagyon sok pocsékot is fogunk látni. Én egyelőre nem. Még nem panaszkodnék.
2: Hát az első az pocsék volt, de...
9: Na, hát azt pont nem láttam.
2: De úgyhogy nem. Igazából
9: úgyhogy
2: érdekes meccsek voltak.
9: Érdekes, igen, és tényleg ezek a kis csapatok is egész jól.
2: Igen.
9: pörögnek, és ilyenek.
10: Most hirtelen nem is tudom, hogy a Kuraszó vagy a zöldfoki a kedvenc kis csapatom. Szerintem lehet, hogy a zöldfoki a tegnap után.
9: Én végig nem néztem teljesen. Nekem a Kuraszó tök jól kezdett, hát aztán utána, tehát hát az igen. Nagyon tetszett, ugye kicsit igen. Ilyen holland B csapatnak lehetett betudni, és aztán elsüllyedt a hajó. Azt kérdezi Balázs hallgató, mi a különbség a Millás reggeli és a Millás reggeli a Gazdasági Muppet Show című podcast közt Spotify-on.
10: Az a különbség, hogy az utálom a Spotify-t, mert most nem emlékszem, lehet, hogy beindult a másik is, mert az volt a baj, akkor egyszer volt egy hiátus, amikor valami miatt a Spotify nem volt hajlandó beszívni a normál RSS szolgáltatásunkat,
9: aha.
10: És egyszer megszűnt. Akármit kalapáltunk rajta, nem. Úgyhogy csináltunk egy újat, és azt gond nélkül elkezdte, és valamit láttam én is a múltkor, hogy mintha másik is frissülne, úgyhogy most van kell. Ja, megírtam nekik, hogy szedjék már le az egyiket.
9: Szedjék már a szavunkat.
10: Mert az most már kettő van, és mi vagyunk igen. A jogtulajdonosai mind a kettőnek, de nem is válaszoltak. Igen. És te nem tudod levenni. Tehát te nem tudod oda, nem tudsz bemenni a saját Spotify for Creators oldaladra, és nem tudod levenni azt a podcastet onnan.
9: Ezen szoktam én nagyokat morogni, ugye, hogy ez az online világ nagyon klassz, amíg működik. Csak hogyha panaszod van, vagy valami reklamációd, vagy valami probléma, akkor vége a világnak. Tehát az
10: hát Bosznia, és főleg ezek a...
9: Bosznia, tényleg. Aha. Na, így van.
10: Hát a bosniákok azon kívül, hogy mindegyik, hogy az átlag magasság 185 centi a csapatban, és hát, semmit nem lehetett, a csapatkapitányuk úgy néz ki, mint egy hentes.
9: Hát az komolyan, amikor Mihálovics András azt a kifogást hozza, hogy ő alkatilag nem alkalmas futásra, meg ilyenekre, akkor azért ráböknék erre a bosnyák fiúra.
10: Hogy fiú, nem pattogtak le róla.
9: Nem gondolnám, hogy ő egy focista, ez véletlen.
10: Ki is fáradt egyébként, azt néztem, hogy ezt a száz nem tudom hány kilót végigcipelni azért nehéz, tapasztalatból mondom.
9: De vannak jó kis érdekességek, igen.
10: Mindenesetre vicces és érdekes és jó eddig.
9: Így van.
10: A VB azon túl, hogy vannak ilyen elképesztő fura dolgok, tegnap olvastam azt, talán a 24 készített egy tök jó összeállítást, hogy mennyire igazságtalanságok vannak, például az, hogy hány kilométert kell utazni a csapatoknak. Egyiptomnak összesen körülbelül 300 kilométert kell ide-oda menni, mert neki úgy jönnek ki a meccsei, de van olyan csapat, akinek ilyen több ezer kilométert kell megtenni a helyszínek között, hogy ezt nem lehetett kilogisztikázni hát valahogy normálisan?
9: Hát azért ne, hogy már hát mindent kilogisztikázunk. Hát hogy logisztikázod hát ezt?
10: Úgy, öregem, hogy úgy kellett volna beosztani a mérkőzéseket, meg egy helyre gyűjteni szomszédos városok, tehát azért lehetett volna szerintem ezt.
9: Zöldfoki a meccs hol volt?
10: Mexikóban? Nem tudom, nem.
9: Ott kellett volna, logisztikailag.
10: Várjál, a zöldfoki meccs az Seattle-be volt, azt
9: na,
10: hiszem.
9: Na, tessék. Hát miért nem Mexikóban? Oda kevesebbet kellett.
10: Most rosszul mondtam.
9: Hát szerintem azért mindent nem lehet. Figyelj, ez olyan, mint a mi beosztásunk, a Millás reggeli beosztás, ugye mindenkinek vannak mindenféle furcsa igényei, és nagyon
10: és
9: nehéz.
10: És működik.
9: Na, hát, működik, igen, de azért nehezen néha. Na, köszöntsünk névnaposokat.
10: De várjál, bocs, nem jutottam el odáig, hogy hová azért ég? A Collerka meg a Smici mind a ketten hát, hogy mennek?
9: Hát én ezt nem értem.
10: Most mi van ezzel?
9: De én azt hittem, az elején megindult a Zoller Andi, hát mondom, persze bele
10: persze
9: lehet rafálni. De megy, nem. Megy elől.
10: Megy.
9: És...
10: dupla annyi pontja van, mint nekem. Hát de a Smicinek is valahol, ő is ott van.
9: Én ezt nem tudom.
10: Tessék.
9: Na majd kifaggatjuk a csajokat. Itt lesz, itt van az egyik más, mint Andi, ő mond híreket.
10: Smici az bronz jelen pillanatban 7 ponttal. Zoller Andi 11 ponttal az élen.
9: Nagyon kemény ez.
10: Ezt a mindenit komolyan mondtam.
9: Én megköszöntöm a Justinokat, mert nagyon félek, hogy nem jut rájuk idő, és azt én nem menném a lelkemre. Boldog névnapot nekik. Események közül azt mondja, hogy Budapesten megjelenik a Budapesti Hírlap című politikai napilap első száma. Ez 1881-ben volt ezen a napon. Henry Ford megalapította autógyárát Detroitban 1903-ban, szintén június 16-án.
10: Atlantában volt a zöldfoki meccs. Köszönjük szépen,
9: na,
10: Szabi.
9: Tessék, köszi.
10: Na, úgyhogy közben be tudtam ide szúrni.
9: Akkor elszervezték ezt is. Azt mondja, hogy 1958 Nagy Imre Maléter Pál és Gimes Miklós halálos ítéletének végrehajtásra esett erre a napra,
10: így
9: és
10: van.
9: Ugyanígy az ő ünnepélyes újra temetésük is, csak éppen 1989-ben.
10: És 1991 Záhonynál elhagyja Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonatszerelvény, és hogy ünnepelt mindenki.
9: Igen.
10: Nem gondoltuk volna, hogy újra elmondhatjuk azt a mondatot, hogy az oroszok már a Spice-ban vannak.
9: Igen.
10: Csak nem a Spice, azt ki kellett javítani külüggyel meg ilyesmivel, tehát hogy máshogy értelmeztük de most nem, 2025-ben, meg 24-ben.
9: De ezt ráhúzták az előző kormányra, hogy ja, ezt nem hallottad?
10: Hogy ráhúzták?
9: Ja, persze.
10: Ja, ebben a beszédben volt?
9: Igen.
10: Hú, a legnagyobb mém az volt ezzel kapcsolatban, hogy a Orbán Viktor beszédét követően Ruf Bálint megszokásból bement a Partizánba. Ezen rögtem egész nap. Igen, de ez nem politika, ez közélet.
9: Így van, helyesen.
10: Nézzük akkor a híres születéstaposainkat. Azt mondja, hogy Giovanni Boccaccio, itáliai író, költő, humanista, 1313. Rengeteg humor forrása volt a neve, még gimnáziumban. A Boccaccótól a Boccaccióig minden. Azt igen, azért nehéz megérteni, hogy az első az miért K, a második az miért C. Úgyhogy főleg, amikor az íj az keményíteni kellene, úgyhogy az egy rémálom volt de azoknak.
9: Hát az, nem, hát az pont magas magánhangzó, úgyhogy, illetve az íj, igen, az íj, íj csésít.
10: Igen, igen, az íj csésít, de a H az kemény, igen, így van. És
9: viszont
10: akkor
9: a dupla C az meg K, akkor most hogy van? Hát
10: ez
9: igen,
10: az,
9: ez egy faragúci.
10: Boccaccio.
9: Boccaccio. Hú, itt lenne mi Álojcs András, Geronimót köszönteni.
10: Igen.
9: Nagyon-nagyon. Az Amerikai Egyesült Államokban élő Chiricahua apacsok kimagasló törzsi vezetője. 1829-ben született ezen a napon.
10: Stan Laurel, aki az egyik volt a két ikonikus közül, igen, a magyarul Stan és Pan.
9: Hello, Oli.
10: Igen. Laurel and Hardy, ez volt egyébként tényleg, az ő tényleg eredeti nevük, úgyhogy a Stan és Pan, Stan és Pan magyarul, igen. Azt mondja, hogy...
9: Zsigmond Vilmos, 1930, Oscar díjas magyar filmoperatőr.
10: Most pont azon gondolkodtam, hogy melyik a legikonikusabb Zsigmond Vilmos
9: hát
10: film.
9: Csak ikonikus van.
10: Csak ez az van, így van.
9: Filmoperatőr volt. Őrsi István Kossuth és József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró született 1931-ben ezen a napon. Joyce Carol Oates, amerikai írónő, korunk egyik legjelentősebb élő regényszerzője ünnepelhet a mai napon. A Shadows együttes bassgitárosa született még június 16-án 1942-ben, John Rostill, angol zenész. Tupac Shakur, amerikai rapper, 1971-ben, ugye fájdalmasan fiatalon lőtték le.
10: Igen.
9: És Lékai Máté magyar kézilabdázót is köszöntjük nagy szeretettel, ma ünnepelhet, ma szülinapozhat.
10: Ja,
9: is.
10: Na, hát a szarvasvadász, igen, az, ja, az ja, talán az a legikonikusabb, de azért volt egy jó pár nagy komoly filmje. Na, akkor csapjunk bele a lecsóba rögtön az elején.
9: Egy jó East Coast, West Coast.
10: Az kell, az kéne egyébként, de Tupakos...
9: De várjál, van az a mesáp, az a Tupakos.
10: Tényleg?
9: Igen.
10: Rakjunk be egy Tupakot?
9: Hát szerintem abszolút. Most várjál, kezdésnek jöhet, amit bekészítettél, ha gondolod, és de akkor, hogyha nem, akkor...
10: És akkor majd egy Tupakot később
9: berakunk. És akkor majd egy Tupakot, így van.

0: a sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzünk egy-két lapot, hogy persze online-t, hogy ki mivel indítja a reggelt. Például a Portfolio.hu a védett benzináról lehet olvasni, mert hogy az utolsókat rúgja a rendszer, illetve hát ez egy kérdés, mert hogy a Kézzel-keleti Békehírre nagyot taknyolt az olajár, ami akár folytatódhat is, hogyha ez most tényleg olyan. Bár azért van korlátja, ugye, mert ez nem egészen úgy megy, hogy kinyitjuk
3: a hormozit. Ez egy hormozi... MOU egyelőre. Ez a Memorandum of Understanding. Igen. És ugye most egyelőre ezt mindenki máshogy ér, de úgy tűnik, hogy a piacok és mindenki nagyon, tehát a világ gazdasága optimista, hát de majd pénteken kiderül.
2: De hogyha most minden ennél sokkal kevesebbre is állandóan optimista volt, ugye a CNN mérése szerint 38, az AP szerint 39-szer mondta már be Donald Trump,
3: igen,
2: a békét.
3: Ráadásul.
2: És arra mindig volt optimizmus, meg esés, meg minden, de azt akartam csak mondani, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy kinyitjuk a hormozi szoros, és onnantól lefekszik az olajár 60-ra, ahonnan elindult, mert hogy ugye ott azért vannak ellátási problémák, még leállt kutak, amiket esetleg újra kell indítani. Hát szóval azért problémás lesz, de a lényeg az, hogy a forint is erősödik, és ez lejjebb húzhatja annyira a benzinárát, hogy akár kivezethetővé válik a védett benzinár. Nagyjából erről szólhat a Portfolio.hu cikke, mert el nem olvastam, csak okoskodok itt nagyban.
3: Én meg azt olvastam ott, hogy a FIFA megengedi Trumpnak, hogy a döntő után ő adja át a világbajnok trófeát. Azt is az elnökre bízzák, hogy együtt akar-e ünnepelni a dobogón a győztes csapat tagjaival.
2: Egyre vállalhatatlanabb ez a szervezet, de mindegy, hát most...
3: Az is az infantilizmus, persze, és az a... Én megmondom őszintén, hogy Just We Kennedy Center, akik azt mondták, hogy ennyi, igen, visszaadjuk, igen, a Trump
2: abszolút,
3: nevet. Tehát, hogy végre, igen, valaki feláll, és azt mondja, hogy hagyjatok már békén. Egyelőre itt tartunk, igen.
2: Azt mondja, a Telexen egy érdekesség, egy rendőr óra előtt esett el az e-rollerrel, 1,8 millió forintos büntetést kapott, és a jugsi is ugrott másfél évre. Ez persze nem egy sima perec volt, hanem egy ittas,
3: ja, ittas
2: bérelt
3: perec.
2: Rolleren, ittas állapotban, közvetlenül a szolgálta teljesítő rendőr előtt. Hát ez azért pek.
3: Sok bénaság is volt benne, igen.
2: Igen, hát, igen, igen, abszolút.
3: Az elején még olyan viccesnek tűnt ez a dolog, aztán utána rájöttünk, hogy nem. Találkoztam ott a rakparton a akadémia utáni részen az aluljáróban két brit turistával, akik akik ilyen bérelt rollerekkel nyomultak ott az autók között.
2: Ez
3: nem
2: egy,
3: a legjobb.
2: Ez egy annyira gyanús eszköz, hogy én még nem is elrollereztem.
3: Ja, nagyon jó érzés. Hát
2: biztos,
3: az a baj,
2: hogy jó
3: vele.
2: Érzés. Igen, biztos, hogy jó érzés. Épp ezért kerül.
3: Csak a forgalomban nem kéne bemenni.
2: Igen. Mi van még?
3: Haladunk a kánikula felé,
2: hát
3: 24
2: pont. Nyáron ez azért így szokott lenni.
3: Igen, most megint vissza, most a durva kánikula jön vissza, úgyhogy ezt lehet olvasni. És van egy a Népszava cikk, ünnepi osztás Kongó kasszából, több mint 10 000 ajándékutalványt szerezne be karácsonyra a csőd szénén ingadozó BKV, írja a Népszava. Már most megrendelné a karácsonyi ajándékutalványokat a Főváros Közösségi Közlekedési Cége, de hogy azt a Népszava vette észre, de hogy pontosan milyen anyagi helyzetben van, és hogy ez van-e összefüggés a kettő között, hogy ilyenkor nem lehet a dolgozóknak adni, vagy nem igazán értem, de minden esetre a Népszavában el lehet olvasni.
2: 24.hu-n valamiféle ingatlan mutyiról Rogán bizalmasának nagy dobása, több 100 milliót kaszálhatott a Bogóért privatizált belvárosi irodán a titokzatos ügyvéd. Ez az Aulich utcai iroda, ahol korábban a 2010-es években Kertész Balázs, Aboni Árpád és Rogán Antal találkozott, kávézgatott. A lap megtudta, hogy az annó feltűnően olcsón eladott ingatlan új tulajdonosra lehet. Az eladó Kertész Balázs pontos nyereségét nem tudja a lap, nem tudta kideríteni, de a rejtélyes ügyvéd éppen az eladás után vett ki 450 millió forintos osztalékot az ingatlan korábban
3: bírtokott cégből.
2: Annyira rosszul nem járhatott, a 24.hu-n lehet erről olvasni.
3: A 444-en pedig egy olyan cikk, amiről mi majd élőben beszélünk itt 8 óra után, mert hogy arról beszélünk egyébként, hogy a leggazdagabbak hogy gyarapodtak. Egy kis spoiler az elejéről, egy év alatt 1559 9 milliárd forinttal 12.579 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona.
2: Igen, az a helyzet, én a jövő évre vagyok már nagyon kíváncsi, hogy az hogy alakul, mert ha egy kis szerencsénk, akkor stagnál lesz, vagy esik majd az összvagyon, akik most az élen vannak, vagy NER kapcsolt vállalkozásokból gazdagodtak, meg azok talán leapad, és az üzleti alapon működőké fölmehet, én ebből számolok egy nullát, vagy egy mínuszt.
3: Szerintem oda bekerül a 100 leggazdagabb listájára az összes magyar, akiknek a vagyona meg lehet, hogy növekedni fog, annyi valamennyivel apadt a leggazdagabb, aki ki tudja, majd kiderül.
2: Izgalmas lesz mindenképp, de azért majd átnézzük a mostanit is, 8 óra után jönnek a szerkesztők, lapigazgatók, legalább két vendégünk lesz ez ügyben. Azt mondja, hogy egy üzenet Trump 80. születésnapja alkalmából 41-szer jelentette be a békét, már 41-szer jelentette be a békét, az irániak meg szülinapi ajándékként rábólintottak. Igen.
3: Köszönjük szépen!
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
2: És ahogy Endre felvezette, már a műsor elején volt nagy helye húja erre a bizonyos megállapodásra, vagy valamiféle összeborulásra Amerika és Irán között, és ebből kijutott a magyar piacnak is, 1878 ponttal került feljebb a BUX, a mi tőzsdei mutatónk 137.602-n zárt, egy 1,4%-os emelkedés. A vezető részvények közül egyébként nem mindenki ünnepelt, sőt, a Magyar Telekom esett 9%-kal, 2706 forintra, a MOL 1,7%-kal esett, 3760 forintra, az OTP az, ami egyébként vitte a hátán a bőrzét, szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, mert hogy 3,2%-kal került feljebb, 43.850 forintra, és még a Richter tolta rajta egyet, 1,5%-kal, vagy 1,6%-kal emelkedett 12.160 forintig, és akkor a középmezőnyt, hogyha megnézzük, hát ott volt ilyen is olyan, és a Master Plus például 2,5%-kal esett, a Graphisoft Park viszont 2,3%-kal emelkedett, a többiek azok ilyen 1% alatti mozgásokat, a Granite Bank tudott 1,6%-kal feljebb kerülni.
3: Hát Amerikában természetesen ugye két dolog az, ami hajtotta a piacot, az egyik a SpaceX AI, ugye a másik pedig az iráni béke híre, amiről már beszéltünk. Az olajára nagyon érdekes, $80 a crude és 82 a Brent, rég volt ilyen közel és ilyen alacsonyan ez a két olajtípus, de arra figyelmeztettek az elemzők, hogy hiába zuhant be, a piaci turbulenciának azért még korán sincs vége. Ezen túl pedig voltak céghírek, amik hajtották a kereskedést. Az egyik, hogy a Fox felvásárolja a Rokut 22 milliárd dollárért. Ez egy nagyon érdekes médiapiaci hír volt, illetve az Nvidia-nál jelentettek be egy kötvénykibocsátást 20 milliárd dollár értékben. Úgyhogy hát nagyon jó napja volt egyébként Amerikának, a Nasdaq-nek főleg ugye 3% fölötti plusz, de az S&P is 1,6%-os pluszban, a Dow majdnem 1%-os pluszban, és a Russell is majdnem sikerült 1%-os pluszban zárnia, úgyhogy alapvetően jó hangulat volt. Európában is áttolódott, ez a FTSE volt 0,4%-os mínusszal, aki egyedül kilógott a sorból, de a DAX is erősödött 1%-kal, 0,5%-kal, a párizsi mutató is, és ami talán még fontosabb és ilyen direkt hatás, főleg a Nasdaq kapcsán érdemes a Kospit nézni, a dél-koreai indexet, ott 2%-os pluszban az index, és kereskedés után volt egy enyhe lejtmenet, de aztán a bejelentések hatására elindult fölfele, a Nikkei is 0,6%-os pluszban van, de a japánoknak is elég nagy kérdés a hormuzi nyitás az olajtartalékaiknak a vészesen alacsony szintje miatt, úgyhogy a Shanghai Composite is egyébként pozitívban van, a Hang Seng Index van egyedül negatív tartományban. Egy jó pár részvény meglódult, így az American Airlines 3% fölött, az Intel 2,6%-kal, az Nvidia 3,5%-lel, akkor voltak ilyen nagyobbat teljesítők, a Marvell Technologies 10% fölött, a Rigetti Computing 8% fölött, a Snap is, azt mondja, hogy a Tesla csak 1%, a Micron Technology 10,8%.
2: Tesla 1, az nem lehet.
3: Hát pedig 1%-os pluszban most látom. Mert a napi kereskedéstnek a grafikonján olyan sokkal nagyobbat nem láttam, de nézd meg neked, akkor te is, hogy
2: én
3: állt.
2: Én úgy látom, hogy egy 20-ast megint rádurrantottak.
3: Nem, a SpaceX.
2: A SpaceX?
3: Nem, a Tesla nem, a SpaceX.
2: Ja, a Teslát mondtál, bocsánat.
3: Azzal akartam átdobni neked,
2: ja,
3: hogy nekem. Hogy bezzeg a SpaceX, az elérte most már a 2 billiárdot.
2: Igen, billiárdot azt még nem, de a billiót, a mi billiót.
3: A mi billiónkat,
2: igen.
3: Ez
2: rossz, mint meg kell magyarázni, igen. Hogy ez a mi...
3: De a legjobb a billiárd.
2: Igen.
3: De ha nem, elérte, de... tehát a 2 billiót elérte, igen, így
2: vagy
3: van.
2: Vagy az angol trilliót.
3: A trilliont, igen. Így van, ami egy óriási hajra. Ez a 20% fölött, 23, vagy valamilyen egészen elképesztő vége volt.
2: 19.6 lett az árás, a 192 dollár 50, de azért ugye jegyezzük meg, vagy emlékszünk, hogy 135 volt a kibocsátási ár. De After Hours-be, illetve hát most, mert ugye most már divat ez a 24/7-es, igen, vagy 24/5-ös kereskedés, hogy 5 napig, 8 nappal át éve mennek a papírok, ott már 212 dollár 40 cent, tehát azon is van már egy 10%. Tiszta, ez, na mindegy, ez az elmebajnak a kicsúcsosodása, én azt gondolom.
3: Igen, de azt mondták, a, most egy hallgattam a Bloomberget,
2: értékelhetetlen
3: reggel, hogy ők a 6 hónapos, van egy valami 6 hónapos szabály ilyen kibocsátásoknál.
2: Hát az a lock-up a 180 napig, de ez is olyan, hogy a 180 napon belül majd ilyen 2-3 hetente jönnek ám adagok, mert nagyon komplikált lett ennek a lock-upnak a feloldása.
3: Szóval arra várnak, hogy amikor az megtörténik, akkor lehet ott valóban értékelni piacilag,
2: igen,
3: a céget.
2: De ők nagy... Hát igen, de az nagyon ki van találva, hogy ne csapja agyon hirtelen ez a mennyiség, mondom, ilyen finoman lesz a piac rengedve, szóval firnyákos alak ez az Elon, és egyelőre a mánia megtart, hát ezt tudjuk róla.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: És itt van Schmidt
3: Andi. Mi van Schmidt Andika, mit csinálsz?
5: Ventillálok.
3: Mert miért? Ott vagy a bronz helyen, a tipp
2: játékban.
5: Beírogattam előre egy csomót, aztán ennyi. Nem is nézem.
2: Öregem, én meg adod. Tudományosan.
5: Nem is tudom, hol állok.
3: Hát, azt se tudod, hogy kik a játékosok.
2: Tényleg ez...
5: Ha nem nagyon. Sokkal fontosabb.
3: De jól csinálod, a csodában
5: volt. Sokkal fontosabb
3: volt. Mi volt? Dobgála. Értem. És mit doboltál?
5: Queen-t. Keep Yourself Alive.
2: Ja, azt, na, én is tudom.
3: De az nem a We Will Rock You, azt tudod.
2: Ja, azt,
5: de az Olivérem, ő Dream Theater dobolt.
3: Tényleg?
5: Igen, nagyon jó volt.
3: Az mondjuk elég erős. Jól, igen, van. Jól van.
5: Igen. Jó, akkor volt. Most hosszú volt.
3: Jön a hírekkel Schmidt Andi, utána pedig jövünk vissza, és nem is tudom, ja, Budapest rovattal kezdünk.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Ma reggel 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma reggel 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Hétköznapokon este fél 7-től másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégente lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Farkas Renáta, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna az Unióval. Kitörni készül az Etna. Kellemes napos időnk lesz ma, elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Újabb rekordot döntött a 100 leggazdagabb magyar vagyona. Egy év alatt 14%-kal, mintegy 12.600 milliárd forintra nőtt az összvagyon. A növekedés üteme ugyanakkor mérsékelten elmarad az egy évvel korábbi 22%-os, 2000 milliárdos bővüléstől. A leggazdagabb magyar idén is Mészáros Lőrinc, a második Csányi Sándor, a harmadik helyen Felcsuti Zsolt áll. A listán, amelyre idén 20 milliárd forinttal lehetett bekerülni, 4 új szereplő is található. Egyikük azonnal a top 10-be került, dr. Pavelka Tibor, a Szemilap cégcsoport alapítója. A top 15-ben további új szereplők, a Hell Energiaital gyártó vállalat tulajdonosai, Barabás Ernő és Barabás Zsolt, akiket mintegy 190 milliárdos vagyonuk a 14. helyre repített. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az Unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. Az első tárgyalási fejezet a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik. Gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket, áll a vállalat közleményében. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
9: A fátyol és gomoly felhők mellett Ma sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég, napközben csak elvétve. Estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt hat dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik, viharos széllel és jégesővel. Napközben 24 és 28 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
10: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Június 16-a kedd reggel van, 4:08 lesz, 2 perc múlva itt vagyunk Anton Endrével.
6: És Gede Balázsral.
5: És a kedves hallgatókkal, akik írtak olyat, hogy de jó ez a mesáp, meg azt, hogy
6: szegény... De rossz ez a mesáp.
5: De rossz ez a, igen, szegény kóborléna most biztos suklik, meg úristen. Hát ez ilyen, ugye, hogy valakinek tetszik egy...
6: Ez kérem szépen egy menza.
5: Ez egy menza.
6: Nincsen A menü, meg B menü, az van, hogy sorba állsz, megkapod, azt így megeszed, vagy
5: megmerítjük a spickanalat, tudj, ott a tányéron, szavasz,
6: rosszabb esetben szólhatsz a főzőnéninek, akin ez a, emlékszel azokra a szandálokra, vagy ilyen csizmákra, vagy
5: az a kivágott orru
6: meg sarkú konyhásnéni csizma, igen. És volt ilyen hajhálójuk is, hogy igen. Szegények ott izzadtak, és folyt róluk a víz, és néha szóltunk neki, hogy belelóg a ujja a levesbe.
5: Meg
6: nem
5: a
6: baj, aranyom, van, nem ahogy, meleg.
5: Ahogy fogtatta a tányért, az esetleg oda fölért a főzelék szintje az a hüvelykújjához, ilyen is volt. Meg hát szegényekről ugye elhíresült ez, egy testalkat, ez a konyhásnéni felkar.
6: Igen,
5: Mert olyan jellegzetesek ők, de nagyon aranyosak voltak, én nagyon szerettem őket, már amelyiket, mert voltak nagyon barátságtalanok is köztük.
6: Voltak, igen. Mindig azon gondolkodtam gyerekkorukban, hogy vajon van-e családja, és hogyha hazamegy,
5: és ott az a szegény
6: otthon
5: gyerek
6: is úgy mer, ja, úgy mer. Kapják a kaját.
5: Igen.
6: Jaj. Na, menjünk tovább.
5: Abszolút.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na hát az van, hogy a prémium irodák iránt nő a kereslet, a gazdaságpolitikai fordulat és az ESG elvárások erősödése új lendületet adhat a budapesti irodapiacnak. Tegyük hozzá, hogy is, mert nyilván, hogyha a gazdaságpolitikai fordulat jön és növekedés, akkor sok mindenben lesz lendület. Miközben a mesterséges intelligencia terjedése már középtávon is mérsékelheti az irodaterületek iránti igényt. Erre hívja fel a
6: figyelmet. Ezt én is olvastam, csak nem tudom, hogy miért.
5: Hát,
6: mi az ok? Tehát mit mondanak a szakértők, hogy a mesterséges intelligencia az hogy miért alakítja át? Hogy hát, mi a kockázat, amit rejt?
5: Kérlek szépen, próbálok erre neked választ találni. De
6: az, ami ebben a cikkben van, szerintem...
5: Abban nincs.
6: Igen.
5: Akkor

0: köszi. Akkor.
1: Ez a kérdésem, tehát hogy ezt nem igazán értem. Ezt csak rászokták így mondani, hogy az AI, és akkor ettől majd változik. De hogy valójában igazából szerintem, vagy nem értem ezt az összefüggést.
0: Majd utána járunk és kinyomozzuk. Hát úgy lehet, hogy az elbocsátások, tehát kevesebb emberrel, ugye amit szoktak mondani, hogy termelékenység növekedés, és akkor a kevesebb embernek kevesebb iroda. Hát igen, nem, de ez nehéz így, mert hogyha meg gazdasági növekedés van, akkor a kevés emberes hatékony vállalatokból is több lesz, akkor meg azért telik az iroda.
1: Meg az, hogy elbocsátások, tehát átrendezi a munkaerőpiac struktúráját, az biztos, de azt szerintem nem feltétlenül jár elbocsátásnál sal egy cégnél. Tehát nem arról van szó, hogy a munkaerőnek egyszerűen megszabadulnak.
0: Hát egyelőre egy-két nagy behemótnál ugye a fejlesztők között lendült meg így egy kicsit ez a...
1: Igen, de ez ilyen tőzsdei sztori.
0: Ez a mint kiderült, tőzsdei sztori.
1: Igen, azért, mert ugye elindítja valamelyik nagy, hogy most kirúgnak a Google-nél 15 000 embert, akkor megy a másik, tök jó, tetszik a befektetőknek, ja. De azon nyomban elkezdenek felvenni embereket, tehát az összlétszám az igazából nem fog változni.
0: Igen, meg hát egyelőre még a kirúgottak is megtalálják a helyüket, tehát el tudnak helyezkedni, vagyis az összfoglalkoztatott szám annyira nem csökken. Hát, fel tudja, ja, már elközben azt írják, fiók, az nem nyitott orru csizma, kismamacipő volt, kismamacipő.
1: Hát én a kismamát nem láttam.
0: Én se, konyhás nénit annál többet.
1: Lehet, hogy ők voltak annó kismamák, de két színű volt belőle, kék meg fehér.
0: Igen, igen.
1: Mind a kettő ronda volt, és szegényeknek úgy kitüremkedett a nagy lábújuk, hogy nem volt
0: csinos.
1: Szép látvány.
0: Hát így van, igen, maradjunk ennyibe. De vissza a budapesti hírekhez, mi van még?
1: Budapest Airport, azt mondják, hogy ez az ingatlanfejlesztők aranybányája.
0: Az biztos.
1: Mert hogy a Vecsési Logisztikai és Ipari Parkjában egy új csarnokfejlesztést indít a Wing Industrial.
0: Ja,
1: és
0: azt hittem a parkoló körül.
1: Ja, az is.
0: Körüli az is parkoló hely kiadók, ugye ott azokon az ipari,
1: logisztikai
0: kisebb, nagyobb telkeken, az is nagyon hasít.
1: Most már egyébként ezzel az új fejlesztéssel az Airport City Business Park elérte a maximális beépíthetőségét. A Vecsésen található logisztikai és könnyűipari park utolsó üteme volt ez, és ez most 3300 négyzetméter bérbeadható terület és 20%-os irodaarány, amivel megvalósul. Majd 2027 második negyedévében adják át, vagy legalábbis akkor várható, és a projekt illeszkedik a 100%-ban zöld árammal működő Airport City fenntarthatósági profilhoz. Mert a BREEAM minősítés, ez a Very Good minősítést megcélozva épül, erről egyébként a múltkor pont beszéltünk, hogy mi ez a BREEAM és az összes ilyen minősítés.
0: Kérem szépen, jöhet a Bajcsi villamos és az újjászülető nyugati tér, a városvezetés által remélt aranykor nyitánya lehet a megmentett uniós forrásokból ez a két fejlesztés, föld felett és föld alatt is teljesen megújulhat a nyugati tér, a választás előtti elképzelések még csak a felszín rendezéséről szóltak, a kormányváltás után azonban vérszemet kapott a fővárosi önkormányzat, és engedélyt adott a BKK-nak a Pesti Fonódó villamos projekt tervezési szerződésében szereplő opciós rész lehívására, így a nyugati térre aluljáró teljes körű felújítására is elkészülnek a tervek. A FÖM terv ZRT-vel kötött tervezési szerződés eredeti nettó 1,9 milliárd forintos teljes vállalási árába egyébként eleve beleszámították az aluljáró tervezés nettó 189 milliós díját, így ez most nem jelent különbséget.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Na, hát lett egy dal, ami az ilyen gótikus rock korszaknak a kezdetén volt a nagy sláger, illetve gyakorlatilag a himnusz. És kerestem a zenekart, de nem találtam meg. Lényegében egy ilyen demo lemeze van ennek a zenekarnak, csak nem is élt tovább, viszont 2014-ben a Gothic Track Essentials című CD-n az első helyet vitt el, úgyhogy nagyon vicces, igazából szerintem nem is volt több slágerük, ez viszont jól sikerült.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Hát ahogy a...
3: 350?
2: 350 fokos, igen, hogyha a forintról beszélünk, így is van. Hát kérem szépen, nagyon ravasz ez a forint. Ha jól emlékszem, hogy azután, hogy választások után leszakadt az árfolyam, mármint, hogy erősödött a forint, az ugye az euró-forint árfolyam esett egy nagyot. 360-tól kezdte elmondani mindenki, hogy na ez az alja, ahhoz képest már 10 forinttal vagyunk lejjebb. Ugye megnézzük, hogy mit csinálnak a nagy forintkereskedők, közülük is a legnagyobbat kerestük meg, Kolba Miklóst, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjét. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Na hát, hogy néz ki most a forintpiac? Kik azok, akik veszik? Meddig csordogálhatunk lefelé? Ugye nem túl nagy tempóban, de valahogy mégis mindig lejjebb kerül az árfolyam, tud tovább erősödni. Ahogy említettem, ugye 360 óta mindenki az alját kiáltotta, hogy ez már azért már innentől valószínű, hogy nem megyünk tovább, meg nem tudom, és valahogy mégis. Szóval hogy néz ki most a forintpiac szerkezete, mind a szereplők, mind a kilátások tekintetében?
4: Alapvetően a forint visszatért, vagy hát folytatja ugyanazt a forintos mozgás kultúrát, amit békeidőben szokott, hogy amennyiben a világban pozitívumok vannak, és jó hírek vesznek minket körül, akkor bármi is legyen, mindentől függetlenül csordogál lefelé, hiszen a kamatkülönbözet az bár nyilván jóval kisebb, mint pár évvel ezelőtt, de azért mert mindig ugye ezt a fent tudja tartani, ezt a fajta lassú csordogáló ereszkedést. Alapvetően az látszik, hogy 3.50, 1.50 alatt csipkednek fölfelé a befektetők a forró pénzt, tehát egy picit pozíciót csökkentgetnek, profitot tékolnak, 3.55-56 felett újra beleadogatnak, tehát gyakorlatilag ez a range tradingnek nevezett dolog van, tehát igazából semmilyen látványos történet nincsen a forintban, vagy legalábbis látványos úgymond esemény, de a elsősorban ugye például most a hét első felében azért is tudtunk a 350, sőt alá is sikerült benézni, hiszen ugye a Hormozit szoros felül olyan hírek jöttek, amik nagyon-nagyon pozitívan érintették a piacot, vagy legalábbis így fordította le ezt a piac, és hát ugye amennyiben ezek a hírek, és hát tudjuk, hogy azért ebben van egy rizikó, hiszen az, aki szolgáltatni szokta ezeket a híreket, van, hogy reggel ezt mondja, délután pedig azt mondja, de egyőre úgy néz ki, hogy hát ennek ki kellene tartani ugye péntekig, hiszen pénteken van Genfben az aláírás. Ugye ebben a szuper pozitív hangulatban vagyunk most, és hát a forintban még mindig kitart a befektetők bizalma, tehát ez a már eufórikus forint őrület, ami volt a piacon, ez nyilván már egy picit a bulizók kezdenek elfáradni, de azért még mindig jó a hangulat, és ugye ez látszik a forintban, úgyhogy ezért arra szolgatunk itt a 3.50 felé, ugye most is egy picit fölötte tartózkodunk. Meglátjuk, ugye ez most azért sok minden, nyilván ennek van pozitív és negatív oldala is, mindenki, aki nyaralni megy, az most nagyon örül, hiszen nagyon-nagyon olcsó lett, ezt nem mondom, hogy nagyon olcsó, de olcsóbb lett ugye például a nyaralás, vagy hogyha valaki külföldről szeretne valamit vásárolni, de hát ugye az exportőrök viszont már azért vakaróznak elég erősen, tehát ugye ez a része a piacnak már nem nézi ezt olyan jó szemmel, legalábbis abban reménykedik, hogy azért ez nem tart sokáig, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy újra a 400-as euróforintot szeretnénk, hiszen ugye mindennek azért van egy alsó meg egy felső határa, tehát nem a másik oldalra szeretnénk visszaesni, de ugye nyilván közép vagy hosszabb távon meg kellene majd találni a forintnak azt a jó szintjét, amely mind a két oldalnak megfelelő. Úgyhogy egyre most itt
3: Mikey, tartunk. Mi a, hogyha súlyozni kell, akkor a fundamentumok a forintnál, a hazai helyzet, a jövőbe vetett remény, vagy pedig most inkább úgy tűnik, hogy a külföld és a geopolitika az, ami nagyobb hatással van rá?
4: Én azt gondolom, hogy még mindig a hazai oldal az erősebb, ami egyébként a külföld, a geopolitikai negatív hírekkel kapcsolatban is, azt nem mondanám, hogy golyóállóvá tette a forintot, de sokkal kevésbé reagáltunk negatívan, mint mondjuk egy más helyzetbe. Tehát a befektetők általi Magyarország felé mutatott optimizmus az gyakorlatilag töretlen továbbra is egyelőre.
2: A carry trade-del mi lesz? Ugye az LKB már emelt egyet, úgy néz ki, hogy az MNB is fog vágni, úgyhogy gyakorlatilag szűkül az a marzs, ami miatt a kerizés izgalmas lehet. Nyilván lehetnek más finanszírozó devizák, ahol még jobban működik, vagy nagyobb a különbség, de ugye azt mondtuk sokáig, hogy a forint ereje az alapvetően a carry traderektől származik. Ez hogy alakulhat, mennyiben veheti át esetleg az a funkció, hogyha megindulnak az EU-s pénzek, akkor ilyen flow alapon tartja erősen a forintot. Szóval itt mi a helyzet? Mik a kilátások?
4: Hát alapvetően a carry trade még mindig egy nem egy rossz befektetés. Tehát mondjuk euróban évi 8 forint körül van, svájci frankban még mindig 18. Tehát azért például a svájci forint rövidet tartani, az még most sem egy ilyen rossz gondolat. Alapvetően nyilvánvalóan ugye a Nemzeti Banknak előbb vagy utóbb, sőt hát jövő héten már rögtön bele is kéne csapni a lecsóba és egy kamatvágást tennie. Nyilván a carry trade fog szűkülni, de továbbra is az van a fejekben, és a forró pénz továbbra is úgy gondolkozik, hogy amíg többet ki tud venni a forintos carry trade-ből, mint bárhol máshonnan, és gyakorlatilag nyilván ne esünk túlzásokba, kockázat nélkül tudja ezt most megtenni, hiszen olyan nagy a bizalom, hogy egyelőre nem néz ki az, hogy itt hirtelen a másik irányba elszállna a forint, mert semmi oka nincsen rá. Én azt gondolom, hogy még a csökkenő kamatok mellett is a carry trade, még ha csak valakinek ez egy ötlete van, az még mindig egy jó történet lehet. Tehát a carry trade önmagában még mindig tudja tartani, vagy támasztani a forintot.
2: Aha, tehát a két komponens mindegyik, tehát igen, tehát hogy a alacsonyabb kamatkülönbözet is jól muzsikálhat most, mert kisebb a vola, ami veszélyeztetné, ugye, hogy elkoptatja az ott megkeresett.
4: Igen, hát ugye a forró pénznek nem változott meg az politikája, hogy ő mindenért lehajol, ami egy kicsit több, mint máshol lehet, hiszen neki ugye az alapvető jellemzője, hogy a nagyon könnyedén tud beszállni egy piacba, és onnan nagyon-nagyon könnyedén tud kiszállni a piacból. Tehát gyakorlatilag ő ezt a kiugrás-beugrást, ezt simán meg tudja csinálni. Úgyhogy egyébként visszatérve a kamatvágás, ugye a jövő héten lesz jegybanki kamatdöntés, ugye a 25 az gyakorlatilag stabilan megállja a helyét, de azért a piacon most már 50 bázispontos kamatvágással is lehet hallani. Hiszen gyakorlatilag ugye a momentum az most ott van. Ugye, hogyha ha pénteken valóban aláírásra kerül a béke, és akkor ugye ez egy olyan pozitívum középtávon, ami gyakorlatilag most a jegybanknak azt mondhatja, ráadásul még valószínűleg fog is erősödni rá egy picit a forint. Tehát, hogyha 3.50-nél vagyunk, vagy esetleg egy kicsit alatta, akkor a momentum akár mondhatja azt is, hogy most lehet egy 50-es vágni, és egyébként, hogyha valamiért elromlik a környezet egy hónap múlva, akkor még mindig lehet azt mondani a gyerekek, sorry, most csak 25, vagy bocs, most ugye mindig azt mondják, hogy adatvezére figyeljük a piacot.
2: Tehát ér megállni, nem ciklusba gondolkodunk.
4: Azt mondja, hogy most nem vágunk, senki nem fog ezen felháborodni, és nem leszünk 420-ba, csak azért, mert nem vágtak megint kamatot. Úgyhogy igazából a jövő hét ebből a szempontból izgalmas lesz a kamatdöntő ülés, hogy akkor a 25-öt vagy az 50-et hozzá a jegybank.
2: Megvárjuk, megnézzük, mi lesz ott. Májki, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, jó munkát és szép napot kívánunk!
4: Köszönöm, szép napot nektek!
2: Szervusz! Kolba Miklóssal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével váltottunk pár szót a forint piacot illetően.
1: Lehet egy kérdésem?
0: Már meg is volt.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy blues. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy blues. azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
5: 2.
6: Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
5: 3.
6: A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
5: 4.
6: Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagyvonalúan ránk bízza.
5: 5.
6: Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
5: Ne feledd, logika, kritika, etika.
7: Mi?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögi Roy mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
10: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
12: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
13: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
14: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
9: Millás reggeli.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: Na, kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók közül hányan és milyen mértékben szednek táplálék kiegészítőket. Nyilván itt a bogyóformájúak is azok, amikor a kis porc tápanyag, nem tudom én mihez.
2: A halolajtól kezdve.
1: A halolaj, az A-vitamin, ami szép, jó
2: kurkuma
1: lás.
2: Kurkumaporon keresztül kurkumapor, minden oda igen, vonatkozik.
1: Ginkó, biloma. Azt én is szedem, látod, nem hat igen. Sajnos. De eszünk sokfélét. Egy felmérés szerint egyébként a lakosság közel 70%-a szedi ezeket, de hogy működnek, meg mennyire hatásosak. Fényes Csongorral, az Inspira Research senior kutatójával nézzük ezt. Tehát jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Mert hogy az Inspira Research készített egy friss kutatást, 1000 fős online reprezentatív kutatást ebben a témában. Mi derült ki?
3: Igen. Először is magát a kutatást azt pár hónapja készítettük el a Biotech USA Magyarország megnyitásában, és nagyon jól mondták, valóban a 1869, illetve 1864 közötti lakosságnak nagyjából a 70-71%-a fogyaszt valamilyen táplálék kiegészítőt. Az azt jelenti, hogy ennek a korosztály, illetve ennek a fogyasztói csoportnak majdnem a három negyedeszed táplálék kiegészítőket, viszont ahogy nagyon jól elmondták egyébként itt a beharangozóban, hogy elég nagy a kavarc a fejekben, hogy mit is értünk táplálék kiegészítők alatt. Egyébként ezt meg is kérdeztük spontán módon, amikor ugye arra kérjük a válaszadót, hogy ő fogalmazza meg, hogy mit ért táplálék kiegészítők alatt, és voltak azért egészen döbbenetes dolgok is, amiket oda soroltak.
2: Például?
3: Csak egyet van. Hadd mondjak el egyet, igen, van, aki az energiaitalt is oda sorolja.
2: Csodálatos.
3: Van, aki, nem tudom, olyan készítményeket is oda sorol, aminek van valamilyen protein, vagy valamilyen fehérje, ilyen hozzáadott értékként, most nem akarok. Például, nem tudom, hogyha
1: de miért az egyébként gondolunk. Nem? Mert az, hogy az energiait a táplálék kiegészítő, mert mondjuk a pörkölt után beverek egyet, akkor az kiegészíti a főétkezést,
3: igen.
1: De nem klasszikus értelemben, de a többlet fehérje,
3: hát tehát plusz... Igen, itt ugye egy kicsit a percepció meg a kategória definíció az keveredik a fogyasztókba, és amennyire mi látjuk, ez egy nagyon, hogy mondjam, gyorsan és dinamikusan alakuló piac, tehát elképzelhető, igen, hogy egészen egyszerűen oda sorolódik egy készítmény. Egyébként a táplálék kiegészítők köre közé. Amúgy csak, hogy egy kicsit beszéljek is magáról a számokról. Igen, tehát azt látjuk, hogy ebben a szegmensben 71% a teljes penetrációs adat. És nagyon érdekes egyébként, hogy az aktív korúaknak is a közepe, tehát ez a 30-49 év közötti magyaroknál egy kicsit magasabbak egyébként úgy általában a fogyasztási adatok. Itt nagyjából ilyen 80-80%-ra érdemes gondolni. És ami szerintem nagyon izgalmas volt ebben a kutatásban, ha csak a korosztályt nézzük, hogy a 18-29-eseknél azért lényegesebben alacsony a táplálék kiegészítőknek a fogyasztási aránya. Nagyjából minden második válaszadó mondta azt, hogy fogyaszt valamilyen készítményt. És még egyre, hogyha felhívhatnám a figyelmet, hogy van egy nagyon... Nem annyira markáns talán, mint a korosztály, de egy területi különbséget is látunk. Nem az van, hogy csak urbanizált nagyvárosokban élő emberek fogyasztanának táplálék kiegészítőket, hanem egy ilyen szélesebb fogyasztói spektrumot látunk. Tehát alapvetően Budapesten, vidéki, megyei székhelyeken, illetve egyéb városokban is nagyjából kiegyensúlyozottak az arányok, nüansz kieltérések vannak. kicsit azt látjuk, hogy talán akik ennek kisebb településeken élnek, nem tudom, falvakban, ott egy picit alacsonyabbak a számok, de nem annyival, tehát nem kiugróan vannak lejjebb.
1: Igen. Mit eszünk? Ki mit fogyaszt? Gondolom nők, férfiaknál nem feltétlenül ugyanaz.
3: Igen, így van. Vitaminokat és ásványi anyagokat fogyasztunk főképp, és ezek, ugye úgy kell elképzelni ezt a kérdőívet, hogy egy csomó készítménytípust felsoroltunk, és lehet, hogy aki mondjuk az egyiket fogyasztja, a másikat is, az is lehet, hogy valaki csak egy félét fogyaszt, de azt látjuk, hogy főképp, ahogy mondtam, vitaminat és ásványi anyagok, kollagéntermékek, fehérjék, ezt nagyjából a kérdezettek az utóbbi kettőt, tehát a kollagén terméket, fehérjét negyede fogyasztja a befelé kiegészítő fogyasztóknak, esetleg ízületi támogatás segítő készítményeket, vitaminokat szerves forrásból, szóval tényleg itt a spektrum az elképesztően széles, amiket fogyasztanak. És igen, van itt egyébként egy érdekes különbség, amit találtunk, hogy inkább úgy látjuk, hogy amik ilyen performance jellegű készítmények, amik a teljesítménynövelést szolgálják, azt egy kicsit jobban kedvelik a fiatalabbak, illetve a férfiak, és a nőkre inkább jellemző, de itt hadd tegyem hozzá, hogy ezek tényleg kis különbségek, de a nők körében egy kicsit az ilyen immunrendszer megerősítés, kicsit preventívabb fogyasztási helyzetek dominálnak. De tényleg még egyszer alá kell húznom, hogy ezek nagyon pici árnyalatnyi különbség.
2: Tehát nagyjából ez egy ilyen trendeket lehet megfigyelni, hogy a lakosság mi az, amit fogyaszt. Nagyjából ugyanazt tesszük. Arra van bármiféle tipp, vagy bármi, hogy mennyit költünk erre?
3: Igen, van. Itt még amit szeret... Igen. Persze, táplálék kiegészítőkre nagyjából mi úgy láttuk ebből a kutatásról, hogy így átlagosan ilyen 12-13 ezer forint körüli összeget költenek a fogyasztók havonta. Ennek egyébként megnéztem az elosztási görbéjét, nagyjából a fogyasztóknak a fele az ez alatt van, tehát a 12 ezer forint alatt van. Nagyjából 25% helyezkedik el egy 12.000-15 ezeres sávba, és a maradék az pedig nagyjából megint csak a fogyasztóknak az ötöde, negyede, az a 15 ezeres sáv fölött van.
1: Végre valahol ott vagyok az élbolyban.
3: Valahol ott van az élbolyban?
1: Igen, nagyon kevés listán.
2: Nyilván szerep. A korra előre haladtával egyre többet költünk táplálék kiegészítőkre.
3: Igen, ez hát, illetve nem feltétlen, szóval tényleg ez a 30, amit eleinte is mondtam, ez a 30-49-es, illetve még talán ott az 50-es évek elején járóknál egy kicsit, hogy mondjam, minden megugrik. Tehát hadd mondjak egy kis számot, mert még nem mondtam. Egy csomó cél van, például betegség megelőzés céljából, lábadozáskor, fáradtság, kimerültség esetén, hogyha nagyobb fizikai igénybevétel van. Akár év, nagyon érdekes volt, hogy a kutatásban találtunk egy olyan indokot, ami évszakok fordulójakor, megkérdeztük, hogy akkor szednek, és még ott is kapunk egy 30%-os említési arány.
2: Aha, értem, tehát ez egy klasszik, hogy mondjuk, mit tudom, a D-vitamint elkezdik szedni télen az emberek például.
1: Így van.
3: Vagy nagyon érdekes, hogy ez a preventív, ez egyébként már tél előtt megkezdődik. Uh-huh. Tehát, hogy még nem érünk bele, de
2: ilyen roburáló jellegű immunrendszer erősítő, hogy próbáljuk meg így felturbózni magunkat, bejön a hideg.
3: Pontosan, igen, és megint csak főképp a 40-59 évesekre a legjellemzőbb. De például vitaminok esetén, és akkor mondom a vitaminoknál, és ott nem mondtam az összeget, nagyjából 9500 forint, ugye az átlagos érték, és ott is általában immunrendszer, egészségmegőrzés, megfázás esetén, betegség megelőzése esetén. Tehát tényleg ez a preventív jelleg, ez nagyon jellemző, úgy tűnik a magyar fogyasztókra. És még amit hadd mondjak itt el, a fehérjékről kevesebb szót beszéltünk, meg a különböző proteinekről, de ott nagyjából az átlagérték az ilyen 11 ezer forint körül van, de kb. A megoszlások azok nagyon hasonlóak, mint amit megbeszéltünk a táplálék kiegészítők esetén is. És még hadd mondjak el egyet ide a végére, mert látom, hogy nagyon lejár az időnk.
1: Igen.
3: Vannak ugye nekünk szempontjaink is, ami szerint döntünk, hogy miért azt a terméket vásároljuk, amit. Nem tudom, mit gondolnának így spontán, miért szednének a magyarok?
2: Hát nem tudom, hát most nagyjából kilőttük ezeket, amiket mi javasoltunk.
3: Aha, mondhatok fára?
2: Persze, persze.
3: Ami nálunk az jött ki ebben a kutatásban, hogy főképp az ár és a minőség, ezek a két legfontosabb driverek, amik, hogy mondjam, a döntési, tehát amikor ott állunk a polc előtt és leveszünk a készítményt, vagy éppenséggel megrendeljük valahonnan. Esetleg a termékben található hatóanyagok, ez de, nagyon fontos egyébként.
1: De most ezt minőségileg hogy lehet ezt mérni? Tehát például D-vitamin és D-vitamin között honnan tudom, hogy melyik minőségű?
3: Nézze, szerintem itt, ha nem is a minőség, itt a minőségnek szerintem fontos szerepe lehet a márkának, tehát a márkába vetett bizalom. Magyarán az ember, hogyha valamelyik márkával már korábban volt jó tapasztalata, nem tudom, ez lehet bármilyen jó tapasztalat, akkor elképzelhető, hogy így tud különbséget tenni a D-vitamin és a D-vitamin között a fogyasztó.
1: Világos.
3: Esetleg nem is tudom, a termékben található egyéb hatóanyagok, most nem feltétlen D-vitaminra gondolok, hanem bármilyen más készítményre. Tehát az az igazság, hogy ezzel csak azt akarom elmondani, hogy a fogyasztók a döntési pillanatokban igenis tudatosak, és nem feltétlen mindig csak egy-két szempont meg dimenzió mentén döntenek, hanem végigolvassák a készítményt, megfogják, megforgatják.
2: Nagyon jó.
1: Hát,
2: jó, hogy eljutottunk idáig.
1: És bízok benne, hogy tényleg eljutottunk idáig, és nem valami hiba van a mérésben, mert hogyha megnézzük, hogy hányan vesznek gyógyszert, nem táplálék kiegészítő, gyógyszert a neten mindenféle gyanús alapoktól, és gyártóktól, és no-name, tehát ahol csak az ár számít, ahhoz képest ez felüdülés lenne, hogyha tényleg ez az eredmény a táplálék kiegészítő piacon, mert az rettentő veszélyes az ellenőrzött dolgok emésztőrendszerbe vitele. Oké, köszönjük szépen, ez nagyon izgalmas volt.
2: Köszönjük szépen.
1: És jó munkát, és szép napot kívánunk.
3: Köszönöm szépen.
1: Minden jót. Fényes Csongorral, az Inspira Research senior kutatójával beszélgettünk a táplálék kiegészítőkről, ami a kedves hallgatónak nem más, mint a túrós rétes, hiszen azt eszik a babos csülökpörkölt után.
0: Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Több hétig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Kellemes napos időnk lesz, elvétve záporokkal és zivatarokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élte a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Megindultak az olajszállító tankerek a hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a legtöbb hajó az úgynevezett déli útvonalon halad, amely teljesen biztonságos, védett és érintetlen. Ugyanakkor a szoros aknamentesítése még több hétig is eltarthat. Nem tudni ugyanis, hogy Irán hányat telepített a vízi útvonalra. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a hormuzi szoroson, az utóbbi hetekben mindössze 12-15. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán felidézte, Hankó Balázs saját hatáskörben csaknem 400 millió forintról döntött, ezt az összeget 30 pályázó nyerte el. A döntések között volt olyan, ahol csupán szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Lezuhant egy amerikai bombázó Kaliforniában, 8 ember meghalt, írja a BBC. A B-52-es gép egy katonai bázis területén belül, nem sokkal felszállás után csapódott a földbe. A gépből hatalmas fekete füstfelhő szállt fel, amit kilométerekről is látni lehetett. A balesetnek nincsenek túlélői. A lezuhanás okát csak hosszas, akár 30 napos vizsgálat után hozzák majd nyilvánosságra. Megengedi Donald Trump amerikai elnöknek a FIFA, hogy a világbajnoki döntő után ő adhassa át a győztes csapat kapitányának a VB trófeát. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség nem emel kifogást az ellen, ha Trump megszegi az átadási protokollt, ami szerint a mindenkori FIFA elnök feladata lenne átadni a trófeát. A FIFA Trumpra bízza, hogy a trófea felemelése közben a győztes válogatottal marad-e a dobogón, vagy pedig a többi vezető társaságában tartózkodik az ünneplés alatt. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt ha Dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik. Viharos széllel és jégesővel napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével, itt a Rádió Café 98.0-án, június 16-án kedden reggel tesszük mindezt, 4:09 előtt 5 perce Kántor Endrével.
5: És Gede Balázssal, kedves hallgatók pedig írnak nekünk 0636980980, illetve a Messengeren is érkeznek üzenetek, amire még nem néztünk rá, úgyhogy majd
4: nézzél,
5: mindjárt ránézek, így van.
4: Nézzél, rá légy szíves, mert megszokták a hallgatók, hogy ha te vagy, akkor biztos ránéz valaki
5: nem nézi,
4: a Messengeren, de mert mi kicsit rehányabbak vagyunk, és legfeljebb az adás végén nézzük meg, hogy ki miről írt. Oké.
5: Akkor Zsolt azt írta, hogy engem az érdekelne, hogy van-e ennek értelme.
4: Már minek?
5: Nem tudom, de...
4: Akkor nincs.
5: Vagy van, vagy nincs, majd kiderül, hogyha megmondja, hogy mire gondolt.
4: Igen. Na nézzük meg szerintem azt, hogy hogyan alakult a 100 leggazdagabb magyar vagyon, amit szólsz.
6: Jobb egy kacsalábon forgó

0: Így módon tegnap este az érintettekkel egy gálavacsorán ünnepeltük meg, most pedig a kedves hallgatókkal remélem, hogy meg tudjuk ünnepelni ezt. Azt gondolom elég különleges évforduló, mert azért ilyen kiadvány negyed század alatt körülbelül 6 laptulajdonos kiadóval mentünk át ezen a negyed századon, ez elég ritkaságnak számít.
1: Igen, jó, hogy mondtad ezt a gála vacsorát, mert pont az lett volna az egyik kérdésem, ugye, hogy mennyire vegyes a fogadtatása a listás szereplőknek, ugye, hogy van, aki szeretne felkerülni, meg örül, hogy fönt van aki, láttunk erre példát, ugye, hogy teljesen kiakad, és nem örül annak, hogy őt méregetik. Mi most a megítélése a százas listának és a rajta szereplőknek?
2: Azért a végső soron az a tapasztalat, hogy a végső soron azért mindenki örül neki, hiszen ez azért egy elismerése annak a munkának, amit ők végeztek. És bár Magyarországon ugye azért a gazdagságot némi gyanakvás övezi a társadalom nagy részéről, hát ezek tök nagyon szép történetek, nagyon szép sikertörténetek, és maga a kiadvány is egy kicsit egy ilyen receptkönyv, hogy milyen kihívások vannak a gazdaságban, egy vállalkozó életében, hogyan reagálnak rá, hogyan oldják meg ezeket a problémákat. Tehát, hogy alapvetően azért büszkék rá, ezt láttuk.
1: Azért a sikertörténetek között azért van olyan, ugye, ami egy kicsit ilyen hátszeles, hogy áll most a lista, itt ugye utalok egy-két NER vállalkozóra, nyilván ők még mindig ott vannak.
0: Segíts, kire gondolsz?
3: Nézzük már meg, hogy ki a leggazdagabb.
2: Egyébként bocsánat, de hát az is egyfajta siker. Csak egy másfajta siker.
3: Teljesen igazad van, pont beszéltünk a minap arról, hogy a Postabank botrány után volt egy közvéleménykutatás fiatalok körében, hogy kiket tartanak ilyen ideális követendő példának, és Kulcsár Attila egy eléggé előjött ki a listán, tehát hogy így akkor azt gondolták a gyerekek, hogy hát ilyen jó kapcsolatokkal, meg jó lehetőségekkel viszonylag sokra lehet vinni. Tehát ez a fajta, hát hogy is mondja, nem feltétlen Robin Hood, de hasonló jellegű karakter, ez a néplélekben benne van. Tehát bizonyos szempontból siker, így van. Más szempontból viszont
2: a saját számukra siker.
1: Igen, mindenképp. Na, de nézzük akkor. Mindig.
0: Sőt, a család is örül.
1: Igen. Nézzük akkor a listát, hogy hogyan alakult. Ugye itt ilyenkor mindig nagy számokkal dobálozunk, és sokkal. Kezdjük azzal mondjuk, hogy az összvagyon hogyan változott az elmúlt évben, így a top 100-ban.
0: Ez egy érdekes dolog, amit mondasz, hogy mert minden évben az összvagyon gyarapodását nézzük. A tavalyi évben ez egy év alatt 2000 milliárd forint volt. Az elég durva növekedés volt, és különösképpen úgy érdekes ez, hogy közben a magyar gazdaság meg egy helybe topogott. Na most az idei év, pontosabban a 2025-ös ebből is egy kicsit kilóg, mert a vagyonnövekedés már nem ilyen jelentős, tehát 12-13% között van, tehát ez azért már majdnem fele annak, ami egy évvel korábban volt. Tehát a realitáshoz, vagy hogy úgy mondjam, a makrokörnyezethez sokkal jobban illeszkedett már a leggazdagabb magyarok vagyongyarapodása, mint a korábbi években.
1: Jó, hát könnyet így sem kell ejteni, értük, ugye, mert azért a reálhozamot azt azért megtermelték ezzel a 12%-kal, úgyhogy rendben vannak akkor a vagyonosok. A helyosztó hogy alakult, mi a helyzet a dobogón, vannak-e változások, kik az új szereplők, mivel? Hát én olvastam egyet, arra majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet ilyen rakéta egyszerűen helyet változtatni, illetve a listára kerülni, de akkor kezdjük egyelőre a top 3-mal.
0: Hát vagy kezdjük a végén.
1: Kezdjük. Tehát a bejutókkal, hol a limit?
0: Ugye, volt, a limit 20 milliárd volt idén, annyival lehetett bekerülni, de a kérdés nagyon jó, amit tulajdonképpen a legfontosabb kérdés, amit föltettél. Ugyanis a vagyonbecslés az mindig csak becslés. Ami biztos, amit már eladtál és kifizettek. Én legalábbis ilyen, hogy ma milyen hétköznapi megközelítésben vagyok, és akiről most beszélünk, ez Pavelka Tibor, akinek tényleg egy világszínvonalú cége van, 30 éve építi a cégét, egyébként fizikus, és amerikai lányvállalatát eladta. 440 millió dollárért. Kérem szépen, ezt nem kell magyarázni. Uh-huh. Itt nincs az, hogy de igen, vagy mégis, vagy valami semmi. 440 millió dollár, ez több mint 150 millió milliárd forint. És ebben bekerült rögtön a 10. helyre, és most nem beszélünk arról, hogy a cég

0: cége, a magyarországi, a szingapúri, a mit tudom én, mennyit ér? Mert ez a mi becslés. Van egy tény, és van egy becslés.
1: Igen, akkor ezek szerint még lehet számos olyan látens gazdag magyar, aki akár fölférhetne a listára, csak nem látunk rá, mármint ti, akik szerkesztitek a kiadványt, mert ugye kinti vállalatokat üzetett, nem hazai központa a kinti leányt, hanem mondjuk kint valamelyik más külföldi országban vállalkozik, és majd egyszer csak akkor hallunk róla, hogyha egy ilyen tranzakció történik, és akkor lehet fölértékelni.
2: Nem csak akkor azért, tehát mi folyamatosan követjük ez a kiadvány, ez minden évben egy egész éven keresztül készül. És mi folyamatosan beszélgetünk emberekkel, érintettekkel, iparági szereplőkkel, tranzakciós tanácsadókkal, hogy ezek az emberek gyakorlatilag a látókörünkbe kerüljenek. Illetve van alapban egy regionális lista is, ami szintén egyfajta keltetője annak, ennek a százas listának, ahol a mondjuk 5 és 20 milliárd között becsült vagyonnal rendelkező magyar vállalkozók vannak.
1: Tehát, igen, de nem kekeckedni akarok, csak ugye Pavelkát eddig nem láttuk, csak akkor, amikor eladta a cégét.
2: Nyilván
1: nem akkor lett ez az értékeltség, tehát lehetett volna tudni, hogy ő csinál egy ilyet, és valami becslést adni.
2: Lehetett, de azért nyilvános adatokhoz nem olyan egyszerű hozzáférni, világos. De ahogy mondtad, igen, a tranzakciók abban segítenek.
1: Világos, hát így akkor teljesen érthető, ugye, mert az ember abban gondolkodik, hogy van valami organikus fejlődés, hogyha valaki a képbe kerül, valahol felkúszik a végén, és akkor majd ott araszol, de egy ilyen repülő rajtól a tizedik le.
3: Az nagyon érdekes, és talán a legizgalmasabb ezek a newcomerök, ugye, a listán, kik vannak még? Mert hogyha az, hogy évről évre látjuk, hogy az első 10 hely átrendeződhet, valaki kicsit visszacsúszik, valaki előre csúszik, az lehet, hogy nem annyira izgalmas, legfeljebb a vagyon növekedés mértéke.
2: Egyébként, bocsánat, Pavelka Tiborról tudni kell, azért ugye mostanában van ez a mesterséges intelligencia világszerte tapasztalt hatalmas hype-ja, hogy a félvezetőiparnak egy globálisan az egyik legnagyobb beszállítója.
1: Aha.
2: Tehát, hogy azért...
1: Komoly szereplő.
2: Egy nagyon komoly szereplő, egy nagyon komoly és előremutató iparágban. De az új szereplőket, most idén azt hiszem 4-et tettünk fel a listára. Itt van például ugye a lista második helyén már lassan 1000 milliárd felé közelítő vagyonnal van Csányi Sándor, de most egy újabb OTP is föltűnt. Uh-huh. Wolf László, akinek nyilvános adat, több mint 500 000 OTP részvénye van. Uh-huh. Most ennek a piaci értéke ugye gyakorlatilag megduplázódott az elmúlt egy-másfél évben. Tehát ez önmagában egy 20 milliárdos vagyon, és ez egy likvid vagyon.
1: Persze.
2: Tehát ugye azért a likvid, tehát itt a vagyonértékeléseknél egy érdekes kérdés, hogy ez most egy elkölthető pénz, például Pavelka Tibor esetében, amikor eladja a cégét, akkor ez egy elkölthető pénz, egy likvid vagyon. Van, akinél ugye egy működő céget értékelünk, azt nem lehet egyik perszor a másik eladni, de ez egy megint más minőség. De itt például a Wolf László esetében, aki itt a lista utolsó negyedébe került be, közel 30 milliárd forintos magánvagyonnal, tehát ez szintén egy likvid.
3: És arra gondoltatok, hogy esetleg széttöredezitek egy kicsit így a listát, hogy olyanokat csináltok, olyan alternatív rangsorokat benne? Hogy mit tudom, most mondok egyet, likvid vagyonos emberek, vagy mit tudom én, legyen, akkor nézzük meg a top 10 hátszél nélkülit. Hogy nézne ez ki?
0: Hát ez meg is lesz. Na. Nem, nagyon jó ötlet, jövőre meg is szuper. Lesz.
1: Vagy a top 10 álmodozót, aki csak szeretne, hát én ott egy a negyedik pozíció.
2: Ez jó. Igen, lehet, hogy lesz a top 10 hátszeles, de azt lehet, hogy ne azt a listát nem mi készítsük, hanem.
0: De egyébként nagyon fontos dologra mutattál most Igen. rám, mert ugye ez a lista, ez a 2026-os, ez tulajdonképpen egy mérföldkő. Uh-huh. Ebben lezárul a NER korszak.
1: Igen.
0: Legalábbis nagyon remélem.
1: Igen.
0: Lezárul a NER korszak, és hogy jövőre a 27-es, az lesz az igazság pillanata.
1: Na, azt lehet, hogy nem hallottátok, pont ezzel vezettem fel, hogy jöttök ide, hogy ez is nagyon izgalmas lesz, kivesézzük, megbeszéljük a részletet, de jövőre mi lesz, az egy nagyon érdekes...
0: Már most izgulunk emiatt, de komolyan, ez egy olyan kihívás lesz jövőre, hiszen, ahogy Gábor mondta, mi egész évben dolgozunk. Uh-huh. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy mondjuk március 1-én az ember fölkel, és azt mondja, na, csinálok egy százas listát. Uh-huh. Tehát ez a munka a mai nappal elindult, ma jelent meg, de már ma dolgozunk azon, hogy a jövő évi milyen legyen. Annyi információt kell összeszedni a piacról, annyi emberrel kell találkozni, annyi elemzést kell elolvasni. Tehát most nem szeretném turbozni a dolgot, de tulajdonképpen erről van szó.
1: Abszolút, de és ugye még ráadásul a jövő évi kiadványban lehetnek ilyen félúton lévő vagyonok. Hát hogyha itt az elszámoltatás úgy alakul, hogy ide-oda mennek eszközök, eszközök, amik most egyértelműen értékelhetők, azok a fene tudja, hogy hogyan alakulnak, szóval ez egy szép kihívás.
2: Lassan online kiadványt kell csinálnunk, hogy felhasználásra. Egyébként úgy vagyunk ezzel a lappal, hogy tényleg ezekkel az emberekkel azért mi rendszeres kapcsolatban vagyunk, személyes kapcsolatban. Ez a fajta évtizedek alatt Péternek összetlen kiépült bizalom az alapja annak, hogy viszont pontos beszéseket tudunk adni, meg iparági trendeket tudunk, vagy egyéni történeteket tudunk mesélni. De igen, ezen mai nappal elkezdődött a következő kiadvány szerkesztés, aztán Woody Allen lehet félig meddig idézni, hogy fölkeltünk reggel a Péterrel, belenéztünk, nem voltunk rajta a listán, úgyhogy neki állunk dolgozni.
3: Igen, igen. És akkor lehet, hogy sikerül ezt a 40 szerezést, ugye? Ez az első kiadvány 2002, és a mostanihoz képest, hogyha megnézzük, hogy mennyivel lehetett a listára kerülni, hogyha a vagyont nézzük, akkor valami olyasmit olvastam, hogy 40-szeres növekmény volt?
0: Nem, annyi nem volt, mert 2,5 milliárd volt akkor a bekerülés, most pedig 20 milliárd, tehát kevesebb, de viszont olyan szempontból izgis a dolog.
3: Ja, az első helyezettet láttam.
0: Az első helyezett volt 40 milliárd akkor, és most pedig ugye majdnem 1600 milliárd, igen, pontosan mondom, 1559 milliárd forint, tehát ez a 20-szorosa, pontosabb, körülbelül 20-szorosa
3: annak.
2: Ez itt a magyar GDP 15%-a egyébként, és ha az első tizet nézem, akkor ez körülbelül úgy 7-8% biztos, hogy megvan. Uh-huh. Maga Mészáros Lőrinc egyébként, aki a lista élén áll, az közel 2%-át teszik a magyar GDP-n.
1: Az igen. Viszont félbehagytuk az újakat, ugye kettőt beszéltünk csak meg, és akkor van még kettő, ha azt mondtátok, hogy négyen kerültek
0: igen,
1: fel
0: most a listára. Hát az is érdekes, és egy picit korrigálom magunkat. Ugye Wolf László is, és a Barabás testvérek is voltak, szerepeltek már a listán korábbi években. Csak kiestek, és különböző ok miatt. Wolf László azért, mert az OTP részvénycsomagja akkor nem ért annyit, mint a többi vagyon növekedése. A Barabás, a Hell, ugye a Hell történet, ott a hátteret most nem mondanám el, de ott különböző jogi, és akkor nagyon finom vagyok, különböző jogi akadályok voltak, de ők két évig ők is rajta voltak a listán.
1: Akkor így vannak négyen, hogy ők ketten vannak.
0: Nem, még van egy szereplő, de ez az az izgalmas minden évben, hogy amire Gábor is célzott, hogy egyszerre szeretné megmutatni magát, hogy milyen szép, milyen deli, milyen fantasztikus siker, meg egyszerre szeretné elrejteni azt, amilyen van. Ez most idén különösen fontos volt, mert mindenki, hogy milyen csengőfrázban van a vagyonadó miatt.
3: Aha. Ja, pont ezt meg is akartam kérdezni, ez izgalmas lesz még. Tehát emiatt is egy érdekes korszak következik
0: így
3: szerintem.
0: Van.
3: És ráadásul azok az emberek, akik a listán vannak, ők is különböző féle nyilatkozatokat tettek ezzel kapcsolatban. Volt, aki teljesen ellenzi, ugye? Van, aki pedig üdvözli. Úgyhogy egy érdekes...
1: Hát ők már be is fizethetnek majd 125 milliárdot. Igen,
2: többen is.
1: Az 1%-ot nézzük, hogy a 12.500 almennyinek, akkor a kiadványban van 125.000 a
2: többen is aggódtak egyébként, hogyha bekerül a konkrét érték, a vagyonértékük, akkor majd azt fogja felhasználni mindenféle hatósága, hogy megállapítsa a vagyonadót.
3: Ilyen referenciapont lenne?
2: Ezt akartam mondani, hogy ez kicsit jó leső érzés.
1: Gondolom, hogy azért ezt így vállalnátok.
2: De az, hogy bocsánat, az nagyon igaz, hogy egyszerre akarnak benne is lenni, meg nem is. Tehát,
1: igen. Én ezért feszegettem ezt
2: ez
1: az elején.
2: Ez nagyon érdekes, volt egy, most nem nevezném meg, de az egyik szereplő azt mondta, hogy hát ő nem lehetne, hogy kikerüljön. Hát mondtam, hogy ez sajnos nem így működik. Azt mondta, hát akkor viszont már hozna néhány papírt a magánvagyonáról, mert hogyha már bekerül úgy is, akkor azért már ne egy kis összeggel kerüljön be, hanem akkor nézzük
3: már
2: meg,
3: nem lehet, értem.
2: Tehát van közül egészséges versenyzés.
0: Ez nagyon jó, egyiket a referencia dolog, amit mondasz a vagyonadóval kapcsolatban. Egyszer már volt az, hogy az egyik listán levő pasastól vált a felesége, és felhívott engem, hogy jelenjek meg a bíróságon, és tanúsítsam, hogy ő nem 1 milliárdot jogosult kapni a közös vagyomból, hanem ennél jóval többet.
1: Hát és ez érdekes.
0: Hát szóval ilyen, milyen mellékhatásai is vannak a történetnek.
3: Hát jó, gratulálunk akkor a jubileumi számhoz, és akkor jó munkát. Köszönjük. Következő időszakra, és a következő 100 leggazdagabb lista, az pedig természetesen egy emblematikus lesz megint.
1: És ez most nem csak egy korai tisztelet, például már kapható a boltokban, ugye?
0: Így van. Okay. A mától ott van, ha még vannak újságos boltok, úgyhogy, de a nagy szupermarketekben, benzinkutaknál mindenképpen, legalábbis reméljük.
1: Nagyon köszönjük hogy elfáradtok hozzánk. Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány alapítója, felelős szerkesztője, és a lapigazgató Kolozsi Gábor volt a vendégünk. Szép napot kívánunk nektek.
0: Köszönjük, szerbusztok, szép napot.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
6: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
2: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
9: 1931-ben ezen a napon született Eörsi István, Kossuth és József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró, és egyszer azt mondta, hogy én nem polgárpukkasztó vagyok, hanem egyszerűen megpróbálok úgy élni, hogy se érdekből, se tapintatból ne túl sok olyasmit hallgassak el, amiről azt vélem, hogy igaz.
10: Kiváló.
9: Úgyhogy hát néha szokták. Egyébként igen. Ez nehéz ügy, mert akinek ez a küldetése, arról előbb-utóbb elterjed, hogy egyfolytában igen. Vitatkozik, egyfolytában kekeckedik, egyfolytában igen, egy azt akarja, tudja. Hogy neki legyen igaza. Ez a kedvencem. És akkor mindig mondom, igen. Hogy de nem arról van szó, hogy igazam van, hanem arról, hogy tisztázzuk ezeket
10: hanem
9: a dolgokat.
10: Arról, hogy igazam van.
9: Mondom, hogy igazam van. De ez nehéz. Minden esetre Eörsi István, Kossuth és József Attila díjas magyar íróra, újságíróra emlékeztünk ezzel az idézettel.

0: Egy erős kávét kérnék.
1: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
2: A beszélgetésünk munkacíme, ha a növekedés nem az ügyfélszerzésen bukik el, hanem az utána következő 50 percen, és alapvetően a CRM rendszerek használatáról, illetve nem használatáról lesz szó, mert ugye a KKV nem jeleskedik ebben sem, mint ahogy ugye a digitalizációban is lemaradásban van, de az egy másik tészta, arról már sokat beszéltünk. Kendehofer Krisztával, kommunikációs és vállalkozás fejlesztési szakértővel nézzük azt meg, hogy hogy állnak ezek a cégek a CRM rendszerek felhasználásával, és azzal fogjuk kezdeni, hogy mik ezek. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt mindenkinek!
2: Na, szerintem a legjobb, hogyha egyáltalán bemutatjuk azt, hogy egy ilyen rendszer az mit tud. Lehet, hogy már azzal nagyot megyünk előre, hogyha hallgatják KKV vezetők, már pedig hallgatják a műsort, akkor esetleg kapnak valami olyan információt, amiről rájöhetnek, hogy erre esetleg szükségük van.
4: Ugye azt említettétek a felvezetőben, hogy a digitalizáció is egy probléma, de arról majd máskor beszélünk. De az a helyzet, hogy erről a kérdésről, ha CRM-ről beszélünk, egyszerre.
2: Igen. Azt a leesett, hogy tulajdonképpen ez annak része, tehát ez a két problémakör összefügghet.
4: Tulajdonképpen szerintem még a szó is ijesztő, hogy CRM meg ez mire való, hogyha egy picit hétköznapi logikával gondolkodunk, akkor azt el lehet mondani, hogy aki vállalatot vezet, az hát most teljesen független attól, hogy kényszerből teszi ezt, vagy szenvedélyből, mindenki növekedni szeretne. Egy idő után a növekedésnek azonban egy szűk keresztmetszete marad, és az maga a tulajdonos, és az ő saját kapacitása az, ami gát adsza, tehát hogy ő mennyit bír. Mert amellett, hogy ő ajánlatokat ír, amellett, hogy értékesít, operatív dolgokat is csinál, szóval minden tevékenységre szeret ránézni, és ezt valahogy átadja a kollégáknak is. Nincs rendszer, azt szoktuk mondani, hogy az a legnagyobb hiánya a KKV-nak, hogy nem rendszerben gondolkodik, hanem mindig mindenki mindent csinál, a csapat, egyre több projekt fut folyamatosan egymás mellett, valamikor megjelenik több telephely, akár több üzletág, és egy ilyen rendszer szintű káosz kezd kialakulni. Ha nincsenek folyamatok, nincsenek jól körülhatárt felelősségi körök, ha nincsenek mérőszámok, nincsenek digitális rendszerek, akkor ez a káosz válik tényleg a növekedés gátjává, és a CRM ebben tud segíteni akármilyen CRM rendszer, mert egy olyan adatalapú működést okoz, ami kiveszi a rendszerből az emberi memória végességét, hogyha lehet így fogalmazni.
2: Ú, de jó, az kell nekünk, mert az éltes korunk miatt ugye már ez a memória dolog amúgy sem volt topon, de most egyre gyengébb láncszem a mi kis vállalkozásunk, hogy lehet, hogy mi is ráúszunk egy ilyen rendszerre. Mit lát egyébként a felhasználó, tehát milyen lehetőségei vannak? Minden egyes munkafolyamat rögzíthető, amit én meg akarok osztani az adott, nyilván itt vannak olyan hozzáférési jogosultságok, hogy ki mit lát, vagyis hát nem nyilván, ezt csak gondolom, hogy erre is jó. Szóval hogy működik ez a gyakorlatban?
4: A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember fogja a sok-sok Excel tábláját, a sok-sok posztitját, a memóriaállományát, az ide-oda felírt jegyzeteit, és ezt egybe teszi. És ezt az AI segítségével, hogyha még ezt is bele akarom keverni, egyre hatékonyabban kezeli a rendszer, de mondjuk ha végigviszünk egy folyamatot, én beszélek ma egy ügyféllel, aki mondjuk jött egy leadből. Leginkább egyébként a CRM rendszer az operatív részeket és a sales folyamatokat segíti ebből a szempontból. Soha többet nem kell emlékeznem rá, hogy kinek mit ígértem például, mikor küldök egy ajánlatot, mikor beszéltem azzal az ügyféllel utoljára, és akkor mit ígértem neki. Vagy ha például egy új kollega érkezik a rendszerbe, akkor ő végig tudja követni, hogy egy adott partnerrel ki mikor beszélt utoljára, ő kinek mit ígért, mi mit ígértünk neki. Tehát van egy olyan ügyfél történeti adatbázisom, ami nyilván segíti azt, hogy hatékonyan tudjam őt kiszolgálni, és ő valóban azt érezze, hogy minden egyes pillanat fontos volt a mi közös életünkben. Tehát a CRM például ebben nagyon-nagyon sokat segít. El szoktunk veszni, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de a szélzesek általában elvesznek az Excel tábláknak a bűvöletében, és gyakran tapasztalok olyan hibát.
3: Én azt látom, hogy az ígéretek bűvöletébe vesznek el.
4: Ebben is igazad van, tegeződhetünk, remélem, ezt nem beszéltük meg
3: abszolút.
4: Az elején. Köszönöm szépen. Ebben is abszolút igazad van, és ez nem is a feledékenység, vagy a nem professzionális munkavégzésnek az oka, hanem egyszerűen annyira sok mindent csinálunk, hogy bizony elfelejtünk dolgokat, hogy kinek mit ígértünk meg. A CRM erre emlékeztet. Tehát olyan felhasználóbarát felületekkel villog a képernyődön, pikkeg a telefonod, hogy Józsinak azt ígérted, hogy ma elküldöd neki azt a riportot, egy új ügyfélnek ígértél egy ajánlatot, nem tudod elfelejteni, mert ő folyamatosan emlékeztet rá.
3: Nagyon jó. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen kibővített folyamatmenedzsment eszköz?
4: Abszolút, abszolút jó megfogalmazás. Lehet, hogy javaslom majd CRM cégeknek, hogy használják ezt a definíciót.
3: Jó. Sokan ugye nem is tudják, hogy egy ilyen problémával állnak szemben, amikor egy ilyen holisztikus rendszer az, ami megoldást jelentene. Mert ugye elmondják ezeket a gondokat, sok-sok meeting van, és mindenki a másikat hibáztatja, és különböző új módszereket vezetnek be arra, hogy például ezt a feledékenységet, meg ezeket az ígéreteket, meg ezeket hogy kezeljék. És hát erre vannak ezek a megoldások, amiről lehet, hogy mondjuk nem tudnak, vagy tudnak, de nem akarják bevezetni, vagy mi a tapasztalatod?
4: Én azt látom, hogy sokan nem tudnak róla. Ha meghallják azt, hogy automatizált folyamatok, akkor megijednek, hiszen pont azt tanultuk 20-30 évig, hogy az ügyfélkezelés egyénre szabott kell, hogy legyen. Tehát megijednek az automatizálás szótól. Uh-huh. Miközben pont nem azt váltja ki, ami az egyediséget jelenti az ügyfél számára, hanem azt, ami a mi saját esendőségünk talán. Vagy azt, ha meghallják, hogy mérni a működést, akkor egy CSS nem biztos, hogy ennek örül, mert attól fél, hogy még egy riportolási rendszer, még egy buktatópont az ő életében. A vezető valószínű örül neki. Ha azt hallja, hogy adatalapon döntéseket hozni, akkor elkezd vitatkozni azzal, hogy de hát itt emberekről van szó. Tehát van egy általános ellenállás minden ilyennel szemben, illetőleg a tulajdonos pedig azt mondja, hogy biztos nagyon drága, biztos nem éri meg. De ha belegondol abba, hogy ő a munkaidejét, ahelyett, hogy a jövő tervezésével, stratégiai dolgokkal tölteni, operatív apróságokkal foglalkozik akár, és nem tervez, nem rendszeres vezetői időt tölt el. Nagyon gyakran a generációs különbségekkel is egy vezető foglalkozik. Nem tudja a motivációt fenntartani, mert ugye minél több kudarc éri azt a csapatot, annál nehezebb őt majd benne tartani ebben a rendszerben. Tehát, hogy a visszajelzési kultúrával is sokkal többet kellene foglalkozni egy KKV-ben, és most itt öntöm rátok azokat a tapasztalatokat, amiket a hétköznapokban gyűjtök. De alapvetően, hogy válaszoljak is a kérdésre, én úgy látom, hogy sokan nem tudnak a CRM rendszerek hasznosságáról, ha pedig tudnak róla, tartanak attól, hogy ez valami megfizethetetlen dolog. Uh-huh.
3: Tehát azt gondolják, hogy túl drága. Bocsánat, még egy dolgot, hogy a félelemek közébe beraknék, hogy azt mondtad, hogy ide gyakorlatilag megetetjük minden adatunkkal, ami van, és akkor majd abból dolgozzunk. Na de hát az nem csak a know-how, hanem ott egy csomó minden van, tehát az is vagyon.
2: Hát inputtak, igen,
3: akkor ki az a vagyon, ami valamikor a tudás, a kontaktok, az összes kis trükk az, amit
2: tehát
3: ugye... Tehát
2: az éppen felmondani készülő szélszes úgy, hogy van kirámol egy ez egész fájlt.
3: Ettől félek.
2: Igen, ez hogy működik? Oda. Nagyon félettől a bandi, úgyhogy valahogy mit mondjunk rá.
4: Hát ugye ez egy örök kérdés, hogyha én a fizetésemért dolgozom egy vállalatnál, akkor az ott töltött időben megszerzett címlistám és a többi kinek a tulajdona. Aha. Nyilván a munkáltató úgy egyértelműen azt gondolja, hogy az övé, igen. A munkavállaló pedig az, hogy az övé, hiszen ez az ő saját kapcsolatrendszere és a többi, és a többi. Nyilván ebben most itt 10 perc alatt nem fogunk igazságot tenni. Hivatalosan nyilván a MiniCRM adatbázisa az az, aki a MiniCRM előfizetője, tehát ebből a szempontból a munkáltató. Ezek a rendszerek, akármelyikről beszélünk, legyen az hazai, nemzetközi, nagyon tudják megtartani a korlátokat, hogy így fogalmazzam. Tehát különböző hozzáférési szintek léteznek, különböző, úgy képzeljétek ezt el, mint egy szoftvert. Van egy belépési neved, van egy jelszavad, és akkor belépsz tulajdonképpen a megoldások tárházába. De ha nem dolgozol már annál a cégnél, akkor nyilván nem tudsz belépni ebbe a tárházba. Azt, hogy egy kollega hogy viszi el az adatbázist, és hogy nem, mert ha jól értem, most erről van szó, azt azért valószínűleg nem a rendszerek gátolják, hanem a moralitás és az etika. Én nem szeretnék olyat állítani, ami nem igaz, tehát azt nem lehet mondani, hogy ebből nem lehet adatbázist letölteni, mert ez nem volna igaz. Tehát ahogy az Excel-t jogosultság nélkül el tudja valaki vinni, biztos ezt is el tudja, de azért ez nehezebb, mert itt nyoma van. Egy Excel-t el tudsz vinni nyom nélkül, itt pedig azért annak nyoma van, hogy te letöltöttél mikor.
2: A jogosultságokhoz vissza eszembe jutott egy ilyen példa, hogy azt is tudja-e, hogy ilyen részlegesen megosztani folyamatokat, mondjuk vannak szélszesek, ugye, akik nem szeretik azt megosztani, hogy melyik ügyfél, ahogy tárgyal, de az csak meg kéne, hogy mondjuk, nem tudom, a fürdőszoba boltban én 10 darab csapra adok ajánlatot, tehát azt a 10 csapot legalább ideiglenesen foglaljuk a készletből, mielőtt kimegy az ajánlat, és utána ott a nagy semmi, hogy ilyesmit lehet-e, vagy tud-e a CRM?
4: Én azt látom, hogy a készletnyilvántartás, egyéb folyamatok, raktáradatbázis kezelés, stb. Azért más rendszereket igényelnek. Az ezek közötti kommunikáció az általában egyéni cégigények szerint zajlik. Hogyha KKV-ről és szorosan vett KKV-ről beszélünk, nem biztos, hogy ez az a fejlesztés, amit érdemes, mert ezért ezek a cégek egyéni fejlesztéseket is nagyon-nagyon szívesen hoznak létre, de alapvetően, ha CRM-ről beszélünk, az sokkal inkább a sales folyamatok és az operatív adatkezelésnek a könnyítésére jöttek létre. Vannak olyan egyéni fejlesztések, amiket most felhoztatok, de azért ez nem egy alap CRM része, hogy raktár nyilvántartás is kezelésben.
2: Akkor, ha már behoztad ezt a fejlesztősdit, akkor egy utolsó kérdés, hogy on-premise helybéli telepített szoftver, vagy pedig cloud felhő elérés?
4: Alapvetően cloud, amit bárhonnan elérsz. Tehát, hogyha a telefonodról szeretnél mész egy ügyfél felé tárgyalni, és gyorsan szeretnél tudni, hogy akár az előző kollega mikor hol volt ott, mit ígért neki, hol akadt el a folyamat, akár háttérinformációk. Tehát ebben az a fontos, én például nagyon sok háttérinformációt írok a saját CRM-emben, hogy egy tárgyaláson milyen érzéseket kaptam. Hogyha elmondott nekem egy ügyfél problémákat, amikkel szembesül például, akár az, hogy ő döntésképes lenne, de a műszaki igazgató ilyen-olyan problémákkal küzd, én ezt feljegyzem oda. Mert nem biztos, hogy fogok rá emlékezni, viszont a legközelebbi tárgyalásnál hasznos információ, vagy hasznos információ a kollégáimnak is akár. Tehát tényleg ez egy olyan segítő bázis, ami könnyebbé teszi az életet, és csak egyetlen egy mondatot még, és ezt inkább a vezetőtársaimnak mondom, nagyon gyakran foglalkozunk azzal, hogy tényleg félünk, hogy viszik el az adatot. A mai KKV ma is azzal foglalkozik leggyakrabban, hogy nincs ember, munkaerőhiány van, de szerintem el kell kezdenünk azzal foglalkozni, hogy tartjuk meg azokat, akik vannak. Hogy hogyan tudunk olyan munkakörülményeket teremteni, hogy ne az legyen a legnagyobb félelmünk, hogy mit visznek el, hanem az, hogy akarjanak nálunk dolgozni, szeretnének nálunk maradni, legyenek megbecsülve a kollégáink, kapjanak folyamatosan azonnali visszajelzéseket, biztosítsuk számukra a fejlődési lehetőséget, tehát szerintem a KKV-nek, és ez is megérne egy akár másik 10 perces beszélgetést, nagyon el kellene jutnunk oda, hogy nagyvállalati gondolkodásmódban vagyunk KKV-ként is a kollégáinkkal kapcsolatban.
2: Hát jó, köszönjük szépen ezt a kis gyors talpalót, én nagyon bízom benne, hogy sok információt megosztottunk a KKV vezetőkkel, tulajdonosokkal, és ezt beépítik majd az üzleti folyamataikba, a működésükbe. Köszi még egyszer, jó munkát és szép napot kívánok.
4: Szervusz, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Kende Hofer Kriszta, kommunikációs és vállalkozásfejlesztési szakértő volt a vendégünk.
0: A kupasz úrnak kész a KKV-ja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovata hangzott el.
2: És Szabi megírta nekünk, hogy mi a CRM.
3: Na.
2: Amikor bemegy az ügyfél a bárba, és a pultos ránéz, a szokásos, azt mondja, hogy van. Na, ha több ezért ilyen ügyfélre tud reagálni, akkor az a CRM.
3: Ha több ezer ügyfélre több tudsz ezer így ügyfélre reagálni, igen.
2: Igen, igen.
3: Igen.
2: Na, hát igen.
3: Rengeteg érdekes hozzászólás, köszönjük szépen, akár SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, akár pedig a Messengeren.
2: Várja, ezt tegyük helyre, hogy ha én csilliáros lennék, és bekörülnék akaratom ellenére bármilyen ilyen jellegű nyomtatványba, lehet véletlenül kigyulladna a kocsi, amiben ülnék, mekkora potenciális célponttá teszi őket, emberrablás, zsarolás, váltságdíjkövetelés, állami támogatások, stb. De hát könyörgöm, ezek nyilvános adatokból vannak.
3: Tehát... Igen, ezt elmondták ugye többször, ahogy beszéltünk Szakonyi Péterékkel, hogy ezek becslések, most is elhangzott.
2: De olyan adatokból, tehát ők nem ilyen...
3: Cégeknek az hát, értékelése, vagyonadatok, stb.
2: Wolf László esetében OTP árfolyam, például. Tudjuk hány OTP részvénye van, ezt összeszorzod a kettőt, tudod, hogy körülbelül hol van a vagyona. Úgyhogy azért ez csak egy gyűjtés, nem egy olyan, ami most lát napvilágot.
3: Meg hát igen, ahogy említették is, a többek között ott a Hell tulajdonosaival volt ugye ez a pereskedés, ugye még akkor a Forbes színeiben.
2: A másik listán
3: így van.
2: Húzatták a lapot, aztán megnyerte a Forbes a pert, így azt van. Tegyük hozzá, mert ilyen nincs, hogy nyilvános adatokat nyilvánosságra lehet hozni. A tetszik, van. Vagy nem tetszik.
3: Itt van, megjött Schmidt Andi, kikapcsolta, kérem szépen, igen, emlékszem, de
5: persze,
3: hogy emlékszünk, de
5: az a... vagy valami
2: de mondjuk te a Barba mama vagy.
5: Na jó, nem, én a Barba papát
3: sem a Barba mama, sem a Barba papa. Legfeljebb az a
5: Barba mesék.
3: Az a sárga színű volt, a Barba lány, igen. De ő egy csinos volt. Amennyiben a barbák között lehet csinosat. Igen.
2: Barba volt.
3: Igen. Mindegyik úgy nézett ki, mint egy kuglibábú, de igen, a slankabb volt. Igen. De egy tök jó volt.
2: Nagyon, hát én imádtam.
3: Annak idején még ugye a gyermekek csak vizuális droghoz jutottak, ja. És a Barba papa az például egy ilyen volt. Igen, mint a Kisvakonnak volt az a...
5: Viszont imádtam.
3: Volt az a Kisvakon, amikor átment az egész egy ilyen pszichedelikus álomba.
2: Ezt mind utólag dumáljuk bele.
3: Nem dumáljuk bele.
5: Abban nagyon durva cuccok voltak.
2: Tudom, de gyerekként nem éltél meg semmi pszichedéliát.
3: Gyerekként nem érted meg, de most, hogy megnézed, most már érted, hogy mire gondolt a költő.
5: És amikor Kisvakon szült.
3: Na, tessék.
5: Kigorultak a Kisvakonnak.
3: Hogy jutottunk idáig? Pedig a hírekről akartalak kérdezni.
5: A hírekről?
2: Valamit mondjunk, aztán visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
3: Jó.
5: Van itt minden.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonvárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban az 1-es villamos helyett a Népliget és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. A 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Rendkívüli ülést tartanak ma a parlamentben. Több hétig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Kamatot emelt a japán jegybank. Kellemes napos időnk lesz ma elvétve záporokkal és zivatarokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Ezek egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyai a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Megindultak az olajszállító tankerek a hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a legtöbb hajó az úgynevezett déli útvonalon halad, amely teljesen biztonságos és védett. Ugyanakkor az aknamentesítés még több hétig is eltarthat. Nem tudni ugyanis, hogy Irán hányat telepített a vízi útvonalra. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a hormuzi szoroson, az utóbbi hetekben mindössze 12-15. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Közben Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. 31 éves csúcsra emelte az alapkamatot a japán jegybank. A piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal 1%-ra, azaz 1995 óta a legmagasabb szintre emelték az irányadó rátát. A döntés oka az infláció erősödése és a gyenge japán jen volt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt 6 dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik, viharos széllel és jégesővel. Napközben 24 és 28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
10: Tarzan?
9: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
10: Majdnem Tarzan.
11: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, június 16-a van, kedd reggel, 9 óra 8 perc, itt vagyunk Kántor Endrével.
4: És Gede Balázsral.
3: És a hallgatókkal, mindjárt megnézzük, hogy miket írnak. Ja, hát Bandi, jöjjön a Rebarbara zene németül, gondolom, amikor itt a Barba család.
4: Ja, igen,
3: ügyes, erre nem gondoltam
4: most hirtelen.
3: Fel.
4: Igen, az jöhetett, kellett volna valóban.
3: Arra jöhetett ez ajánlásként, igen. Aztán igen, nézem, hogy van esetleg érdekes útinformációt, olyan keveset írtok mostanában.
4: Mint ja, igen, Zsolt közben megírta, hogy a van-e ennek értelme üzenet, az arra vonatkozott, hogy a táplálék kiegészítők fogyasztásának van-e értelme. Hát ugye ezt már többször kiveséztük a vitaminipar kapcsán, könyvbeszélgetés kapcsán, hogy ezek a kiegészítők és vitaminok a jelenlegi életstílusunkban és a világ jelen formájában nagyon fontosak.
3: Hát meg sajnos az élelmiszeripar, hát, meg az agrárium, ugye, igen, hogy egyre kevesebb tápanyag van a növényekben is, meg egyáltalán. Hát,
4: úgyhogy van, tehát röviden van.
3: Muszáj, csak meg kell nézni, hogy mit eszünk, ugye, vagy valahogy tájékozódni, hogy igen, felszívódás szempontjából mennyire hatékony, mennyire hogy. Igen, már egy pár kört beszélgettünk erről a témáról is, de most egészen más jön.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
3: Gerő Ernőről fogunk beszélgetni, és hogyha jól láttam, akkor nem dátumhoz kötött, hanem egy gyönyörű kiadványhoz, egy kötethez, ugyanis megjelent egy könyv róla, Gerő Ernő politikai életrajza 1, első kötet, 1898-tól 1944-ig a világ forradalom szolgálatában. Nekem ez csak tegnap derült ki számomra, hogy mi lehet itt Gerő Ernő és a cím között az összefüggés, de mindjárt rávilágítunk mindenre. Katona Csaba a vendégünk szokás szerint, és barát Magdolna történészek. Üdvözlünk.
4: Ennek a kötetnek a szerzője.
3: Így van, tegyük hozzá egy kis jó reggelt. Na, hát akkor nézzük. Szerintem ugye itt már viccelődtünk a zene alatt, vagy hát én a magam nevében szólok, hogy Gerő Ernőről lehet, hogy így általában véve a teljes munkásságáról, életéről viszonylag keveset tudunk. A hídépítő tevékenységéről, ugye a Gerő a hídverő, ez talán mindenkinek megvan. Ezen túl félek, hogy viszonylag kevés az ismeretünk róla.
5: Én egy dologgal vezetném fel, aztán átadnám a szót Magdolnának. Én a levéltárban a pályafutásomat a közlekedés és postaügyi minisztérium referenséként kezdtem még 1998-ban, és a kezembe került egy iratcsomó. Egyebek mellett arról szólt, hogy a csehszlovák maga magyar állam megállapodik abban, hogy bizonyos hidakat újraépítenek, a csehszlovákok a Medvei hidat, mi pedig a Párkányit. Ebből az egyik megvalósult, nevezetesen a Medvei, mi nem építettük fel a Párkányi hidat, ez egy torzóban maradt terv maradt, és a híd is torzóban maradt, ugye egészen 2000-ig, ha jól számolom. Viszont volt egy olyan irat, ha jól emlékszem, ahol a külügyminisztérium egyebek mellett arról értekezett, hogy jó lenne ezt a hidat megépíteni, és ezen szerepelt egy kézírás ceruzával, hatalmas betűkkel áthúzva, hogy nem, és ez pedig Gerő Ernőtől származott, aki közlekedési miniszter volt, és hát a közlekedési miniszterek ritkán írják fölül a külügyminisztereket, de itt láthatóan ez egy megszokott dolog volt. Ez azért

0: érdekes, az a Kronosz könyvkiadónál jelent meg ez a kötet, és azt olvastam itt a könyvkiadónak a szódán, hogy Barát Magdónak kiterjedt magyar és külföldi levéltári kutatásokra építve mutatja be, hogyan kapcsolódott össze a nemzetközi kommunista mozgalom fegyelme a háború utáni magyar hatalomépítés gyakorlatával. Mi az, hogy kiterjedt magyar és külföldi levéltári kutatások? Mennyit kellett kutatni?
1: Hát a 45 előtti pályát azért sem ismerjük, mert igazából nem Magyarországon és nem a Magyar Kommunista Pártban tevékenykedett. Egy rövid intermezótól eltekintve, tehát 18 és 22 között a Magyar Párt ifjúsági mozgalmában tevékenykedett, 22-ben illegalitásban hazajött Magyarországra, és akkor itt szervezte a pártot, kiadott egy kommun című lapot, 10 hónapig működött Magyarországon, akkor letartóztatták, és 24-ben a Szovjetunió fogolycserével kiszabadította. Ettől kezdve gyakorlatilag 1944-ig mindig valamelyik nemzetközi szerv, illetve a Kominternél valamelyik nemzetközi mozgalommal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. Alapjában véve Dmitrij Manuiszki volt a pártfogója, és ez meghatározta, hogy milyen kérdések kerültek az ő látóterébe.
0: Ő egy ilyen diplomata volt, azt lehet mondani, hogy ennek a kommunista világpártnak volt, az apparátusának volt az ilyen embere?
1: Igen. Nem diplomata volt, inkább,
0: hát jó,
1: inkább emisszárius. Igazából ez a kominternes pályafutása az a 30-as évek elején kezdődik, amikor őt kicserélték Moszkvába, akkor rövid szovjetunióbeli tartózkodás után Párizsba küldték, ahol egy nagyon jelentős magyar emigráció volt, főleg gazdasági emigráció, de nem lehetett elválasztani a kommunista és a politikai és a gazdasági emigráció, tehát ott volt 1928-ig, ott konfliktusba került azokkal a Kunt Béla nézeteit valló politikusokkal, akiket a segítségére küldtek ki, ezután megrendszabályozás véget a Lenin iskolára küldték, amit a kommunista pártoknak a káderképző iskolája volt, de már ekkor felfigyeltek, hogy ő milyen rendkívül jó szervező, úgyhogy gyakorlatilag már a iskola mellett kapott különböző megbízatásokat, tehát már 30-ban elküldték Dániába és Svédországba, hogy szervezze a munkanélküliség elleni harcot, és igazából azt hiszem, hogy már a párizsi időszak alatt felfigyelt rá Manuiszki, akinek az érdeklődése az különösen kiterjedt a francia vidék iránt, miután a emigrációban ő is élt ott, és jól ismerte a kommunista vezetőket, és ahogy formálisan elvégezte a Lenin iskolát, ő a Kominternek annak a részlegére került, ezt akkor ilyen országtitkárságoknak, rendelszekretáriátoknak nevezték, amelyet Dimitrov felügyelt, ez Franciaország, Belgium, Spanyolország, illetve Spanyolország akkor később tartozik ide, tehát a Benelux államok, és ezeknek az ügyeivel foglalkozott. Ez azt jelentette, hogy figyelte az ottani pártsajtót, ellenőrizte, hogy a Komintern határozatait hogyan hajtják végre, különféle direktívákat és leveleket írt ezeknek a pártoknak.
0: Hát ez nagyon érdekes egyébként, ugye nem biztos, hogy tehát én nem értem őszintén, hogy mondjuk miért nem volt erőteljesebb a róla szóló, de akkor majd elmondjátok, hogy a róla szóló ismeretanyag, amit átadtak így a gimnáziumi ismeretanyag mondjuk.
1: Hát az az igazság, hogy az ő tevékenységét, tehát a 45 előtti tevékenységét nem lehet magyar forrásokból megírni. Tehát az, hogy kiterjedt nemzetközi kutatás, az azt jelenti, hogy miután a Magyar Kommunista Párt nem önálló párt volt, hanem a Komintern egyik szekciója, a Magyar Kommunisták Magyarországi Pártjának iratanyaga is Moszkvában található. Azon kívül ahhoz, hogy megértsük, hogy mit csinált mondjuk Franciaországban vagy Spanyolországban, én elmentem Spanyolországba és Franciaországba is kutatni. Tehát ez jelenti a kiterjedt nemzetközi kutatások.
0: Hát például az, hogy a Komintern küldötteként Pedro néven a polgárháborús Katalóniában dolgozott, ugye, hogy a szovjet érdekeket érvényesítse.
2: Igen, én erre mondom, hogy tegnap ismertem
0: ez
2: meg,
0: és Netflix akkor jött.

0: Igen, ez de az összefüggés a címadással, ugye a világforradalom szolgáltában.
1: Hát a spanyolországi fejezet az különösen érdekes, tehát ha azért az embernek vannak ilyen ismertei, akkor a barcelonai hóhér, vagy nem is tudom, ilyen jelzőket aggattak le. Azt hozzá kell tenni, hogy nem ez volt az első spanyolországi kiküldetése. Tehát azért ilyen pár hónapokat már korábban is volt, és mint mondtam, Spanyolország 1931-től a Komintern tevékenységének homlokterébe került, és akkor ő már ekkor Spanyolországgal foglalkozott. Tehát ismerte a spanyolországi ügyeket, úgy ment ki Spanyolországba, hogy már volt némi elképzelése a párton belüli viszonyokról, és amikor kitört a polgárháború, akkor kiküldték őt, de ott mindenkinek álneve volt, tehát nem ő volt az egyetlen, aki álnéven élt kint. Egyébként volt egy másik magyar is, aki Pedro volt, ő Pedro Rodriguez volt, és van egy Pedro Fernández, ő Csíbi Lajos volt. De a spanyol pártban is voltak Pedrók. Úgyhogy ezért nagyon bonyolult a helyzet, mert
0: legalább egy van, illetve a Hozé mondjuk.
2: Nem a Pedro
0: kocsájában. A Pedro kocsájában.
1: És hát ugye azzal vádolták, hogy részt vett a NIM meggyilkolásában, és a POUM, a marxista, szocialista egységpárt vezetőinek eltüntetésében, de és jó, hogy ő az NKVD ügynök rezidense volt, és még ilyeneket sorolhatnánk. Valószínűleg az történt, hogy valaki egyszer leírta, aztán átvették tőle. A valóságban nem kellett, hogy ez legyen, hiszen a szovjet állambiztonsági szerveknek több tucat munkatársa dolgozott kint. Nyilván volt valamilyen
0: érintkezés. De akkor nem is volt NKVD-s?
1: Nem.
0: Tényleg?
3: Ez az érdekes, ugye, igen, hogy ezeket abszolút. Az ilyen legendákat, aha, meg ilyen hiedelmeket, meg szóbeszédeket le kell bontani minden ilyen alkalommal, amikor megjelenik egy ilyen. Ez nehéz?
1: Igen. Igen, mert nagyon, mert még a spanyol szerzők is, meg rengeteg szerző átveszi ezt. Uh-huh. De ő a Komint, egyértelműen a Komintern megbízásából került oda. Na most azért nem egyszerű a kérdés, mert a Kominternen belül volt egy nemzetközi kapcsolatok osztálya, amiből viszont átjárás volt a szovjet állambiztonsági szervek között. Tehát ez az osztály foglalkozott a hamis útlevelek készítésével, ők biztosították a külföldi találkozókat, tehát minden Kominternbeli munkatárs valamilyen kapcsolatban volt az NKVD-vel, hiszen az NKVD adta az útlevelet, mondom, külföldön ő biztosította a találkozókat, az, hogy a kiküldetés rendben legyen, és információcsere egészen biztosan volt Spanyolországban is. Uh-huh. De őnek nem kellett ilyenekkel foglalkoznia, hiszen erre profik ott voltak.
2: Meg voltak a szakemberek erre, ha jól értem.
1: Igen.
3: Nagyon érdekes egyébként az, hogy a Zinger Ernő néven született, ugye? Zsidó,
1: igen,
3: családban.
1: Ő volt a 10. gyerek. A legkisebb gyerek.
0: A legkisebb.
3: Ráadásul ugye orvosnak tanult, tehát egy ilyen értelmiségi pálya volt előtte, és akkor ez mennyire jellemző, hogy ő később egy ilyen nemzetközi, nem tudom, felbújtó, megfigyelő, hogy lehet őt megnevezni?
1: Hát azt nem tudom, hogy nem felbújtó, inkább Komintern nem is szárjus volt. Aha. Tehát nem, azért olyan nagy önállósága nem volt, tehát ő egy határozatot hajtott végre mindig, uh-huh, meg direkt. Bár abból a szempontból befolyása volt, hogy azokat a dokumentumokat, amelyeket megvitattak, azt ő készítette, tehát az alap, az ő munkája, uh-huh, volt. De én szerintem ez egy kitörési pont volt, ahogy az orvosi egyetem is egy kitörési pont lehetett, ez is valamiféle kitörési pont volt a számára. És hát azt hozzá kell tenni, hogy egyrészt nem volt buta, másrészt kiváló szervező volt, harmadrészt mindig gyorsan felismerte az, hogy mi az aktuális irányvonal, és mihez kell igazodni. És erre nagyon ügyelt. Már ekkor is, meg itthon is majd.
3: Mennyire lehet eltávolodni egy kutatási alanytól, amikor azért, hogy is mondjam, tehát nagyon bele kell ásni magát az embernek abba, hogy minden egyes kicsi részletét megismerje az ő nem csak a karrierjének, meg a politikai életének, meg tevé, de a magánéletének is.
1: Nyilván, tehát enélkül nem megy, de nem lehet, hogy... és mondjam, tehát valamiképpen közel kerül hozzá az ember, de ahhoz, hogy meg tudja rendesen írni, ahhoz távolságot kell tartani. De hát én tanítottam az egyetemen, és mindig azt mondtam a gyerekeknek, hogy ne a mai eszükkel gondolkozzanak, uh-huh. hanem próbálják abba az időszakba beleélni magukat. Tehát anélkül, hogy én nem tudom, hogy ő milyen körülmények között dolgozott, nem értem meg a döntéseinek a mozgatórugóit.
0: Sőt, nem, hogy nem érthető, még félre is vezető lehet, ha a mai gondolkodással, a mai környezetbe próbálom illeszteni azokat a cselekedetek, amiket
1: tehát amik ezt, akkor voltak. Ezért kellettek például nemzetközi kutatások, és megismerni a mondjuk a Komintern aktuális politikáját, hogy értsem azt, hogy miért úgy döntött, ahogy döntött, vagy miért hozta azokat a döntéseket. De nem szerettem meg.
0: Aha, világos.
1: Okay. Hogy erre a válaszoljak. Persze közel megismertem, de nem szerettem meg.
0: Mennyi idő volt egyébként ez a kutató munka? Mert ugye, hogyha csak itt, amit felemlítettünk, vagy megemlítettünk országokat, hogy hány helyen járt, tevékenykedett, el kellett utazni, helyben gyűjteni, az ez rengeteg, ez nem
1: menő. Az az igazság, hogy én ezt nagyon régen elkezdtem, de voltak időszakok, amikor pihentettem. Aha. Tehát én közben azért néhány könyvet írtam már ezen kívül. Hát ugye Moszkva eleve a kulcskérdés, mert majdnem minden megvan, de hát tudom, egy évben egyszer-kétszer lehetett elmenni, 2-3 hétre. Ott is várni kellett, amíg megkapja az ember az anyagot. Tehát azért egy pár év volt a kutatás, igen. Aztán voltam 2-szer Párizsban, Spanyolországban.
0: Tehát akkor ez nem egy ilyen nekiülős munka volt, hanem nem, folyamatosan nem, ment nem, az adatgyűjtés.
1: Sok, igen, meg hát az az igazság, hogy mondjuk a spanyol polgárháborúnak könyvtárnyi irodalma van. Uh-huh. Tehát én arra törekedtem, hogy összevessem, és kivegyem belőle azt, ami rá vonatkozik, és én arra törekedtem, hogy ütköztessem a véleményeket róla is például, vagy a jellemzéseit, ilyen jellemzés is volt, olyan jellemzés is. És hát a Komintern is egy könyvjárnyi.
3: Mindegyik egy külön-külön kötetet, vagy többet is érdemelne valószínűleg.
1: Igen, tehát az, hogy a Komintern hogyan működött, azt például itthon senki nem ismeri. Tehát mondjuk kellett egy ilyen háttér információt is adni ahhoz, hogy mit jelentett az országtitkárság, mert ugye a külvilágos csak a választott testületeket látta. Uh-huh. Elnökség, titkárság, még nagyobb bizottság.
0: Igen.
1: De volt egy óriási apparátus.
4: És hát szerintem még egy fontos dolog, hogy miért nagyon-nagyon fontos megismerni a 45 előtti Gerőt. Azért, mert 45 után Gerő kulcsszerepet játszik Magyarországon, és semmit nem fogunk belőle megérteni, ha nem ismerjük ezt az előéletét, a korábbi tevékenységét, a pozícióit, egyáltalán azt, hogy miért tartották őt fontos szereplőnek Moszkvában.
3: Sőt, az egész rajta keresztül az egész 20. századi magyar kommunizmus kialakulását, ezt a politikus típust, akit ő képviselt, a kialakulását, tehát és egyébként nyilván a jelen helyzetet sem értjük egészen pontosan, hogyha nem nézünk utána ezeknek, hogy hogyan alakult ez ki, hogy milyen személyiségváltozások voltak. Ez nagyon érdekes volt, amit Magdolna mondott, hogy ilyen kiugrási pontnak kezelte, tehát hogy egy ilyen családból jöve ez egy lehetőség volt neki, és utána meg gyakorlatilag egymás után ugye hozta az egyik a másikat.
1: Igen, azt hiszem, hogy itt azért már említettem Manu Iszkét, aki Dimitrov Moszkvába érkezéséig kvázi a Komintern igazi vezetője volt.
4: Ez a bolgár Dimitrov?
1: Igen, de a Manu Iszki az egyébként ukrán és ukrajna külügyminisztere lett majd a háború után. Ő volt az, aki még a Komintern megszűnése után is utána nyúlt, tehát magával vitte a hadsereg 7. politikai igazgatósága, ami a front propagandával foglalkozott, még 45 után is odafigyelt rá, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon zárkózott ember volt, és nehezen oldódott fel, de a Manu Iszki volt, akivel egyfajta ilyen atyai jó barátságban volt, és amikor aztán megjött 59-ben a halálhíre, akkor nagyon mélyen megrendítette.
4: Természetes halálon halt meg?
1: Igen.
4: Micsoda ritkosság.
3: Az ebben a korszakban. Hát nem mondjunk el mindent a könyvből, az nem is lehet nyilvánvalóan. Hát,
0: főleg a második részből, ugye, ami majd valamikor jön, hiszen ez
1: hát azt remélem, hogy jövőre.
0: Jövőre? Okay. Na, ez nagyon izgalmas, az első kötet már a boltokban. Még egyszer akkor Gerő Ernő politikai életrajza 1898 és 1944 között a Világforradalom szolgálatában címmel jelent meg.
3: Kronosz könyvkiadó.
0: Magdolna-Törnén, aki a vendégünk volt, Katona Csaba történész úrral együtt. Nagyon szépen köszönjük,
3: nagyon szépen köszönjük, izgalmas beszélgetés volt.
5: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Vége láthatatlan mesemóka a nagy erdőben. Azok a felnőttek és gyerekek, akik képben vannak hazánk legnagyobb játszótereivel kapcsolatban, szinte biztosan nem hagynák ki a felsorolásból Debrecen. Ebben a városban kiemelkedő minőségű és mennyiségű játszótér található, ami bizony a felnőttek szívét is könnyen el tudja rabolni. A Nagy Erdő a város zöld játszótere, ami kiváló célpont szabadtéri szünidei programhoz. Az itt található szigetkék tematikus parkban nem csak a gyerekek, hanem a nosztalgiázni szerető felnőttek előtt is megelevenedik Szabó Magda meseregényének világa. A fák lombjai között kanyarog az óriás csúszda, van cirkuszi sátor, a minivárosban pedig még egy tűzoltó bűrébe is belebújhatnak a kicsi felfedezők. Ha szusszannánk egyet, megállhatunk a közeli büfében vagy étteremben, a fák árnyékában pedig találhatunk egyet csendes zugot feltöltődéshez. Ha nem lenne elég a mászásból, a kicsik próbára tehetik magukat a több mint 100 éves nagyerdei víztorony közepén található mászófalon.
4: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: Kedves Hugo üzletkötő a vonalban.
7: Ugye szia, jó reggelt, eltaláltam abszolút. Szia, szia.
8: Jó, mondjátok. Sziasztok, itt tudom hallgatókat.
7: Na, mi történik? Megyünk-e a tegnapi rally után mi is tovább, mint a SpaceX az űrbe, a végtelenbe és tovább?
8: Pontosan. Buzz Lightyear is az így mondaná.
7: Hát, persze.
8: De az OTP és a MOL ez nagyon-nagyon szárnyát. A MOL-ban több mint másfél százalékos pluszban van jelen pillanatban 3,522 forintról, de mondjuk egy kisebb korrekció után vagyunk.
7: Igen.
8: 4000 forinttel. Jót tett neki. Az OTP viszont lassan ostromolja mindenkori csúcsot, mivel 44.210 forintnál van jelen pillanatban. Így 9.35 perc körül mi 4 milliárd forgalom mellett. És ez az a két részény, ami nagyon viszi most a bukszot a hátán. 138.161 pontnál van jelen pillanatban, közel fél százalékos pluszban. Míg a Richter és a Magyar Telekom sajna nem ebben a pozitív territóriumban tartózkodik. A Richter 12.040 forintnál van jelen pillanatban, közel 0,7%-os esésben, míg a Magyar Telekom 2692 forinton van, kicsivel több, mint fél százalékos esésben, de ugye az OTP-nek, a OTP viszik körülbelül a 85%-ban a bukszott forgalom alapján, szóval drukkoljunk a többieknek is, hogy behozzák a lemaradást.
7: Igen, tudjanak felzárkózni, abszolút. Európában egyébként mi újság ott, és gondolom még kitart a jó hangulat itt a lehetséges közel-keleti békekötés hírére.
8: Abszolút kitart pozitív hangulat a briteknél is, a németeknél is, pozitív tartományban van a tőzsde. A franciáknak közel fél százalékos emelkedésben, 0,5%-os emelkedésben, míg a londoniaknál és a németeknél enyhe pozitívban van jelen pillanatban az index, de ugye holnap lesz Fed kamat döntés, és nagyon magas inflációs jelentést láttunk az elmúlt hetekben, ami adhat egy kis okot, de várjuk ki a végét, hogy mi lesz, hogy lesz a váratlan kamatemelés, vagy marad mind úgy, ahogy van. Netán kamatvágás az amerikai részéről, és most mindenki azt várja alapvetően.
7: Jó, devizáknál mi újság. Én amit érdekes volt, hogy ugye emelt a japán jegybank, és gyorsan meg is néztem mondjuk egy ilyen dollár ilyen csártot, és ilyen hűlt helye. Tehát semmi reakció.
8: Semmi sem látszik alapvetően. Igen. Nagyon sok intervenció volt már a japán jegybank részéről. Nagyjából 50 kötője 100 pontos erősödés volt a ilyen oldaláról, de hát már le is dolgozott. Tehát ugye 166-60 volt múlt heti csúcs, jelen pillanatban 160-30-nál jegyzik a dollár japán keresztet, és nem biztos, hogy ennyi elég lesz. Ugye 3 évtizedes csúcson van a japán jegybanknak az alapkamata, a kötvények is szárnyalnak, szóval senki sem tudja. Hol áll meg alapvetően? 170-nél volt az utolsó 160,70-nél volt az utolsó intervenció egy bank részéről, ott egészen 156-ig 155-50-ig tudott erősödni a ilyen a dollárral szembe.
7: Hát és ilyenkor a piac vérszemet kap, ugye, hogy tesztelgesse, hogy mik a képességek, mert azért akárhányszor nem lehet egy banknak interveniálni, mert az nem úgy megy.
8: Hát igen. Kicsit aggasztó amúgy ez a japán jegy, dollár japán kereszt alapvetően, meg az összes japán jegy kereszt, és eléggé úgy tűnik, mint hogyha egy ilyen 2015-ös euró svájci szituáció
7: igen,
8: lenne.
7: Igen, hogy előbb-utóbb átszakadnak ezek a gátok. Forintnál mi a helyzet? Ott sincs megállás, az is megy a végtelenbe.
8: Menekülő
7: deviza, igen.
8: Lassan 350 alatt lesz az offer is az euróforint jegyzésébe. 350 forint és 10 fillért kell fizetni jelen pillanatban 1 euróért, míg 1 dollárért 302 forint és 5 fillért. Szóval ezt egyedül az exportőröknek kellemetlen. Mondjuk azt, akik turizmusra adják a fejüket így a közeljövőben, azok viszont nagyon örülnek, meg az importőrök is. Szóval kérdés, hogy ez mennyire tesz jót alapvetően a gazdaságnak, hogy ennyire erős a magyar forint, de nagyon-nagyon stabil, azt tudom kijelenteni.
7: Teher alatt nő a pálma, úgyhogy majd az exportőrök javítják a hatékonyságukat, termelékenységüket, és akkor jó lesz.
8: Pontosan.
7: Persze ez nagyon könnyű innen a stúdióból. Nem nekem kell szégyig csinálni, de hát nyilván ez lesz a megoldás, hogyha tartósan ilyen szinteken marad a forint.
8: Hát mindenféleképpen ez jó tud lenni egy ideig, viszont jövő héten meg MNB kamatdöntőről is, szóval ott is lehetnek meglepetések, hogy 25-50 pontos vágás.
7: És az mit okoz az árfolyamon?
6: Jól van.
7: Jól van, köszönjük Hugo, jó szépen. Munkát, szép napot, köszönjük a beszámolódat.
8: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, sziasztok.
7: Kedves Hugo üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Zenéről fogunk beszélni.
2: Elég csaptad ezt a Fat Freddy's Drop számot.
1: Igen, azért, mert minden Fat Freddy's Drop szám 8 perces, vagy 6 perces, és ilyen igen. hosszú, de pont azért raktam be, és majd kárpotlásul még egy részletet fogunk hallani, mert ide érkezik a Fat Freddy's Drop Budapestre méghozzá pénteken, és elhozzák a Based on a True Story jubileumi turnéját. Hogy ez miért érdekes, arra egy megfelelő szakembert kellett keresni, aki ezt el tudja nekünk mondani, és ő nem más, mint polgári nevén Polgár Gábor, nem Jenő, Gábor, alias DJ Cyborg Templár, a Rádió Café 98.0 zenei szerkesztője, és itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggel!
2: Szia, Cyborg, jó reggel!
3: Szevasztok!
2: Szevasz.
3: Szevasztok, hello, hello!
1: Azt el kell
3: hát
1: mondani...
3: Igazából igen? azt mondanám róluk, hogy mert ők a legjobb koncertzenekar a világon nagyjából. Szerintem... Na. És most jönnek először Magyarországra.
1: És... Azért az, hogy a legjobb koncertzenekar a világon, az azért érdekes, mert Új-Zélandról elindul egy underground zenekar, ráadásul kicsit fura névvel, és csinálnak egy olyan lemezt, ami történelmi sikert arat. Ugye ez az első lemez, aminek a jubileumi turnéját idehozzák Budapestre.
3: Bizony, bizony, így van. Hát igazából itt a sikereinek szerintem két kulcsa van, az egyik, hogy nem hajlandók és soha nem voltak hajlandók egyetlen műfai keretek között maradni. A dub mély basszusai, a jazz improvizációs szabadsága, a soul érzelmessége és a reggae lüktetése egyszerre van jelen zenéjükben. Illetve, hogy nem a hagyományos popzenei receptet választották, tehát nem ilyen rádióslágerekkel, hanem a klubkultúra, DJ-k támogatásával, meg a legendás élő koncertjeik révén kerültek a köztudatba. Hát így indult nekik náluk ez a 90-es évek végén, itt az alap tag, akkor még DJ Moo néven országosan ismert Chris Fayumu, DJ, producer, volt az, aki először a tengerparti otthonában rendezett ilyen laza improvizatív jam sessionöket, ahol ismerős haver zenészek játszottak az ő NPC dob alapjaira, meg a basszus alapjaira, és akkor valahogy így indult az egész. Itt jött képbe a Dallas Tamaira, aki később Joe Yuki néven lett ismert, illetve még egy trombitás srác, a Toby Lang, ők voltak igazából az alapmag, akik elkezdték, és akikkel az első zenéket csinálták, és 2002-ben adták ki a Midnight Marauders dalukat, ami eljutott egy német kiadóhoz, a Sonar Collective-hez, és igazából ez történt, hogy DJ-k, rádiós műsorvezetők kezdték el játszani a dalaikat, illetve felhívták őket egy európai turnéra, és ez annyira jól sikerült, hogy utána kijött a következő maxiuk, a Hope 2003-ba, akkor már a legendás rádiós műsorvezető Giles Patterson az év egyik legjobb felvételének választotta, tehát hogy ők így kerültek be a Véráromba.
1: Tehát organikusan működött, és nekem az a szimpatikus a sztoriban, és nagyon szerettem mindig azt, hogy amikor egy jam band, tehát a Fat Freddy's Drop az egy jam band, azért jöttek össze, hogy jammeljenek, együtt zenéljenek, és a legtöbb, az ismertsége ezeknek a jam bandeknek, vagy onnan lehet jó megismerni, hogy jó sok tagból van, és mindenki igen. folyamatosan a zene szeretete, meg az együtt zenélés szeretete miatt összejár. Na most ezek szoktak nagyon hamar felbomlani, vagy kiválik belőlük, és lesz egy ilyen kisebb formáció,
2: ugye,
1: ami lehet, hogy híresebb lesz, de hogy amikor ennyi zenész hét-heten vannak, azt hiszem, összeáll, és most
2: a
1: nem tudom, hogy...
2: Szörny.
1: Ugye van az alapító tagok közül, aki elhunyt már, és úgy...
3: Hát igen, sajnos tavaly a Ficsi meghalt, igen, az egy nagy veszteség az egésznek, hát ő volt az egésznek a motorja, meg az iránytűje igazából.
1: Szóval, hogy ennek ellenére még működik ez a sztori, az, az szerintem elmondja azt, hogy őket mi hajtja, tehát belülről hajtja őket ez a fajta zenei szeretet.
3: Ja, abszolút, valószínűleg ezért működik, mert én is ezért fogok most elmenni, ez nekem már azt hiszem a hatodik koncert nem lesz tőlük, mert hogy nincs két, nem játsszák el egy dalt, nem játszanak el kétszer ugyanúgy. Tehát, hogy elindul a dal, aztán lesz belőle, ahogy az előbb említetted, hogy alapban is 7-8-9 perces dalok, de koncerten kb. Ezekből lesz egy ilyen 10-15-20 perces megőrülés egy dalból. Elkezdődik egy bólogatós regidal, és aztán 10 perc múlva meg egy ilyen technoid, szétsavazott, széttekert improvizációba vagyunk, ami, tehát, hogy tényleg egy bólogatós nyugiból eljutunk egy őrült táncba, és ez nagyjából, és tényleg ez van, hogy ez mindegyik egy új szeánsz, egy új koncert, úgyhogy én is nagyon várom őket már. Hát ez nagy fájdalom, hogy a Ficsivel nem jutottak el Magyarországra, és most igazából őt úgy váltották ki, vagy hát mondták ők is, hát nem lehet kiváltani, ő nyomta ugye az alapokat NPC-ről, a dobot meg a basszust, hogy most helyette jön egy dobos meg egy basszusgitáros.
1: Azt tehát
3: most
1: a mindenit. Ez egy különlegesség. Biztos. Amit mondtam ugye, hogy most az a, ami tehát az album, ami igazából berobbant azok után, a számok után, amiket említettél, az a Based on a True Story, és ennek van igen, a 21. évfordulója, ennek a turnéja, és azért érdekes, mert ez az album, ez már, tehát már akkor ismert volt azok miatt, a zenék miatt, a zenekar, amit itt az elején elmondtál, de utána az album 111 héten át szerepelt
2: az
1: a
2: igen.
1: Top 40-ben.
3: Ja, és teljes... Két évig nem került le az új-zélandi listára, évalbuma lehet abszolút, de úgy azt is most olvastam, hogy ez az első Maxi, a Midnight Marauders, ez még ezelőtt volt, azt uh-huh. Képzeljétek el, hogy azt, tehát hogy kikerült erre az európai turnéra, és volt ott olyan berlini koncert, ahol 1000 darabot adtak el a Maxiból a koncert után, tehát hogy
1: hát
3: igen, aki látja őket, az szeretné.
1: Az nagyon érdekes. Igen. Szóval azt mondtad, hogy te egy nagy koncertre járó vagy. Vártad már, hogy Budapestre is eljöjjenek végre?
3: Hát én azt hittem, hogy soha nem fognak eljönni, mert pont emiatt, hogy Új-Zéland, sokan vannak, gondolom jó drágák, én várom már. Nagyon régóta.
2: Hol láttad őket korábban egyébként, azok európai koncertek?
3: Igen. Amsterdamban voltam egyszer, háromszor láttam őket Bécsbe, egyszer Wiesenbe, egy fesztiválon. Úgyhogy ilyen mindenféle fesztivál, Köntösbe, Klubest, mindenhogyan láttam már őket, de
2: nagyon jó.
3: Orvosi receptre fel kéne írni őket.
2: Igen, abszolút.
3: Fél évente egyszer.
1: Igen. A gyógyító zene, azt lehet mondani.
3: Igen.
1: És Új-Zélandról.
3: És azért is érdemes eljönni szerintem, mert nem tudom, hogy mi lesz a jövő, mert hogy igazából tényleg az alaptag szegény tavaly, hogy meghalt. Most úgy nyilatkoztak, hogy ő nekik is egy álló csillag volt, aki mutatta az irányt, és ez már egy előre le volt nagyjából, ki volt már találva, hogy ezt most megkoncertezhetik az első albumot, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a jövő.
2: Aha, tehát a szervezés, a koncepció úgy, az még nála volt, megcsinálta, és nem tudni, hogy megy meg tovább nélkül.
1: Szakmai kérdés érkezik hozzád a hallgatóktól. Ki találja ki, hogy melyik zenekar jöjjön Budapestre?
3: Hát
1: nem mi, mert hogyha mi találnánk ki, akkor teljesen más, hogy néz neki
3: ezek fesztivál nagyon más, hogy néz neki.
1: A fesztiváloknak és a kluboknak a szervezői, és hát nyilvánvalóan az olyan kisebb klubok, mint például az Akvárium is, más cipőben van, vagy az A38-at is lehet említeni, vagy a Dürert, vagy a Turbinát, ők más jellegű módon nyúlnak hozzá. Ehhez hát kell, hogy legyen valamennyi követő. Azért itt már körbe lőtték Magyarországot egy párszor, ez a Bécs például lehetett. Igen. Tehát ebből ki lehet indulni.
2: Hát és most is egy 51 koncertes turné keretében jönnek ide.
3: Igen. Tehát, de ők ezt megtartották, ezt a jó szokásukat a 2000-es évek elejétől. Szerintem ők nem szeretik annyira a telet, úgyhogy mindig az van, amikor ott náluk tél van, akkor ők itt
1: akkor
3: európai turnét nyomnak. Igen. De
1: hát
3: ez nagyjából minden év így a Covidot leszámítva minden év így nézett ki, hogy európai és ott új-zélandi turnék.
1: Aki akkor nem hallott róla, június 19. Akvárium Klub péntek, a True
3: és
1: Story.
3: Akkor még egyet hadd szúrjak be, ha már engem így megszólítottatok, hogy előtte még az az a nagy dolog ért minket, hogy mi a Tipszával pakolhatunk először az Aqua Kinna teraszon kedvenc regnyűjtább lemezeit.
1: Komolyan?
3: Hát akkor most mondom,
1: hát
3: igen, igen.
1: Akkor kérem szépen.
2: Azt hittük, hogy csak a lelkes koncertrajongót hívjuk fel, és beszélgettünk, de hát akkor ezek szerint ne viccelj, hát ez óriási.
1: DJ Cyborg Templár és Tipsza akkor előtte pörgetik a lemezeket kint, ott a teraszon, ugye?
3: Igen, így.
1: És utána Fat Freddy's Drop, ez a most 8 taggal.
3: Alig várom.
1: 8 taggal így, az akváriumban egy óriási zene, és az első lemeznek, a nagy sikerű lemeznek a jubileumi turnéja. Köszönjük szépen, Szájbi, és akkor még egy számot, egy részletet legalább lejátszunk ebből.
2: Szia, szép napot, ciao.
1: Már a Wandering Guy is erről a lemezről szólt, most a Roadie következik ugyanerről a lemezről.

0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: És már itt van bent Schmidt Andi a stúdióban, természetesen megy a kvaterkázás itt a zene alatt. Kérem szépen, állját, odafigyelnétek rendesen,
2: hát nézd,
1: de szóval meghallgatta tegnap négyszer ezt a számot, lecseng. Tudom.
2: Igen, egyébként igen, tegnap ez volt az egyik, amit kicsit ilyen rongyosabbra hallgattam, így készülvén rá. Nagyon, nagyon jó kis csapat tényleg, ezek a reggae alapú basszusok, meg jazzek, meg tényleg jó hallgatható. Nem tudom, hogy a legjobb koncertzenekare, ahogy Szájbi mondta,
1: hát, de biztos, figyelj, hogy
2: nagyon
1: fogul,
2: jó.
1: De igaza van.
2: Nagyon jó kis koncertet fognak csinálni.
3: Hol lesz?
2: Akvárium péntek este.
3: Igen?
2: Igen, és előtt a Szájbi és a Tükszak.
1: Minden bizonyos.
2: Pörgeti a...
1: Nem hallgatod a műsort. Most kiderült.
3: Kicsit vágtam közben kultúrát, meg szerkesztettem híreket.
2: Mindig csak a munka.
1: Hadd halljuk ezeket a híreket, drága.
2: Így van, jöjjenek, és a hallgatóknak pedig nagyon szép napot kívánunk, el kell búcsúzni.
1: Tudod, hogy magyarul a hírek az egy érdekes kép, de angolul a newsban már eleve benne van, hogy azoknak újaknak kell lenniük.
2: Újak.
1: Tehát azt mondja, vannak újak.
2: Na, hát viccelj.
1: Itt jönnek az újak.
2: Igen.
3: Jönnek.
2: Na, hát akkor...
1: Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápecsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemlékére. emléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál, sávlezárásra és lassabb haladásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Margit híd felé a Bem József tér vonalában, itt is jelentős torlódásra készüljenek, illetve baleset okoz fennakadást a pesti alsó rakparton is az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél, lépésben lehet haladni. Továbbra is erős a forgalom a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, a Margit körúton és a Szélkálmán tér környékén, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Gyömrői úton kifelé Szemeretelep vasútállomásnál lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt, várhatóan ma 17 óráig. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
13: Hírek következnek a Rádiókafén.
14: Megemlékezéssel kezdődött a mai parlamenti ülés. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án, de kisebb és rövidebb. Átlépte a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Kellemes napos időnk lesz ma, elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Magyar Péter miniszterelnök ma reggel Forsthoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével, és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel ellátogatott az új köztemető 301-es parcellájához. Nagy Imre és mártír társainak újratemetésének évfordulóján. A reggeli parlamenti ülés szintén megemlékezéssel kezdődött. A képviselők ma több fontos javaslatról is tárgyalnak. Terítéken lesz az uniós pénzek, felszabadításához szükséges korrupció ellenes javaslat csomag, a pedagógusok teljesítménybérezése és a törvényhozás munkájának gyorsítása is. Hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Márta Kos bővítési biztossal. Az első tárgyalási fejezetet a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket, áll a vállalat közleményében. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években, mondta a kultúráért felelős államtitkár az RTL-nek. Nagy Ervin szerint a Tisza párt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. A politikus azt még nem árulta el, hogy mennyibe fog kerülni, ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részesültek ebben. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Először lépte át a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Az első tesztrepülés során a jármű 1347 km/órával repült, majd másodjára már ennél is gyorsabban. Az X-59 repülőgépet azzal a céllal alkotta meg a NASA, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi légi közlekedést. Céljuk egy olyan utasszállító kifejlesztése, amely hangsebességgel képes eljuttatni az embereket célállomásukra, mindezt úgy, hogy a lehető leghalkabb hangrobbanást produkálja. Későbbi tesztek alkalmával lakott területek felett is elrepül majd, hogy megtudják, hogy mennyire zavaró az ott élők számára.
13: Időjárás a Rádiókafén.
14: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható ma, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt Had-Dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik, viharos széllel is, jégesővel. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Poncho Sanchez, texasi kongás, latin jazz zenekar vezető és salsa énekes. A poncho tipikusan közép-amerikai viselet. Egyszerű, gyakran impregnálható fonalból szőtt, szőnyegszerű anyagdarab egy fejnek kialakított lyukkal a közepén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Gloria Gaynor a diszkógömb megpördülésével egy időben vált világhírűvé. Az I Will Survival az első és utolsó diszkófelvételnek járó Grammy díjat is besöpörte. Mivel ez a kategória korábban még nem, a következő évben a diszkózene népszerűségének óriási visszaesése miatt pedig már nem létezett. A dal szövege okán az emancipált nők és a melegek himnusza is lett. A most következő Cake zenekarnak is az I Will Survive feldolgozása hozta meg a sikert 1996-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Én soha nem írok dalokat, csak leírom őket, mondta Neil Young.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
3: 100 évnyi csend, egy elfeledett álom, Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
2: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: MC Hammer 1990-es albuma volt az első gyémánt lemez a hip-hop műfajában. Megjelenése után a Chillites, Prince és Rick James is beperelte plagizálás vádjával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az abszolút hallás olyan veleszületett, de fejleszthető képesség, amellyel a hangok magassága támpontok, összehasonlító hangok segédeszközök nélkül felismerhető. Tulajdonosai nem csak az előnyét élvezik, az átlagos hallásúakhoz képest sokkal több hamis hangot kell elviselniük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 2017 óta működő budapesti Duck Shell igazi világzenét játszó csapat. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is előfordulnak. A bandában székely, roma és brazil származású tagok vannak, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől zenéjük csak még energikusabb lett. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi megjelenésüknek köszönhetően mindig különleges, energikus műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is ugrálja a koncertjeiket.
1: Cadê minha banana? Cadê meu maracujá? Cadê a minha banana?

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Több hétig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Mikroállam jött létre a vitatott dunai területen. Kamatot emelt a japán jegybank. Kellemes napos időnk lesz ma elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megindultak az olajszállító tankerek a hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a legtöbb hajó az úgynevezett déli útvonalon halad, amely teljesen biztonságos és védett. Ugyanakkor az aknamentesítés még több hétig is eltarthat, nem tudni ugyanis, hogy Irán hányat telepített a vízi útvonalra. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a szoroson, az utóbbi hetekben mindössze 12-15. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Újabb rekordot döntött a 100 leggazdagabb magyar vagyona. Egy év alatt 14%-kal, mintegy 12.600 milliárd forintra nőtt az összvagyon. A növekedés üteme ugyanakkor mérsékelten elmarad az egy évvel korábbi 22%-os 2.000 milliárdos bővüléstől. A leggazdagabb magyar idén is Mészáros Lőrinc, a második Csányi Sándor, a harmadik helyen Felcsuti Zsolt áll. családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. 31 éves csúcsra emelte az alapkamatot a japán jegybank. A piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal 1%-ra, azaz 1995 óta a legmagasabb szintre emelték az irányadó rátát. A döntés oka az infláció erősödése és a gyenge japán jen volt. Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam, Gapla, jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti vitatott Dunai területen. A 2019-es alapítás óta Gapla létrehozói még sosem jártak ott, ám az idén nyáron túrát szerveznek a területre. A mini államot egy 17 éves amerikai diák és társai alapították, és már létrehozták a saját zászlaját, útlevelét, pénznemét, rendszámtábláját és internetes oldalát. A mikronemzet nem rendelkezik nemzetközi elismeréssel, és állandó lakossága sincs. A térség különleges helyzetének hátterében a szerb-horvát határvita áll. Mivel a folyómedre az idők során többször változott, több olyan kisebb terület alakult ki, amelyre vagy mindkét ország, vagy egyik sem formál egyértelmű igényt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, estétől viszont nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt haddunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik. Erős széllel és jégesővel, napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégem Molnár Éva, olfaktív terapeuta, akit köszöntök, szia!
8: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
7: Szerintem azt el kell mondani, hogy mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, viszont az elmúlt 10 évben szinte nem találkoztunk, igen, de egyike voltál azoknak, akiknek én a pályám egy bizonyos pontján, amikor portrékkal kezdtem foglalkozni, találkoztunk egy hosszú portré műsorban, és beszélgettünk akkoriban a coach minőségedről, illetve azon keresztül, hogy te hogyan látod az életet, és ezt azért mondom így, mert nagyon fontos, hogy ez akkoriban azért nem az volt, hogy minden sarkon állt egy coach, hanem nagyon-nagyon más volt akkor még az ennek a, szerintem a képzése is, az is, hogy milyen területeken és hogyan tud segíteni, és emlékszem, hogy nagyon tartalmas és mély beszélgetés volt, ha akarod, idézek is egy mondatot, ami a legfontosabb, azt hiszem, és ezt én mindig elmondom, hogy ez Molnár Éva best of, azt mondtad, hogy mindenkinek az élete során egyszer szembe kell nézni azzal, hogy mi történt vele, és az alapján változtatni kell. A kérdés, hogy ezt 40 évvel a halálod előtt teszed meg, vagy ne adjék egy perccel.
8: Nem is emlékeztem, hogy erről beszéltünk annak idején, de ezt mai napig így gondolom, úgyhogy hiába telt el tényleg 10 év azóta, mióta utoljára találkoztunk és beszéltünk. A mostani tevékenységemnek is ez egy vezérlő gondolata.
7: Nagyon, nagyon fontos gondolat, azt hiszem, én nagyon sokszor láttam azóta ezt, és ez igazából ugye a lelki hozzáállásra is, meg leginkább a lelki hozzáállást mutatja. Na hát szóval, hogy nekünk van egy ilyen előtörténetünk, és most nagy örömömre találkoztunk, úgyhogy te már hosszú évek óta nem itthon dolgozol, hanem Franciaországban élsz, és a terápiádat, illetve a tevékenységedet kiterjesztetted, úgyhogy meg is fogod te nekünk magyarázni, hogy mi az az olfaktív terápia. Aztán megyünk tovább.
8: Hát nagyon sok minden történt ebben az elmúlt 10 évben, hosszú út vezetett az én coaching tevékenységemtől az olfaktív terápiáig. A klienseim tereltek tulajdonképpen abba az irányba, hogy elkezdjek a mélyre ásni annak, hogy hogyan tudok mélyebb módon több irányból segíteni nekik különböző elakadásoknak a kezelésében.
7: Bocsáss meg, csak hagy, akkor egy pillanatra csak hagy kérdezzem meg, hogy arról van-e szó, hogy egy coach az nagyon jól tud segíteni az életnek a jelen problémáinak a megoldásába, és ha jól értem, akkor elkezdtél azon gondolkodni, hogy hogyan tud valaki adott esetben a jelenére jobban válaszolni, úgy, hogy egy kicsit a múltjába is, és a mélyebb rétegeibe is leás?
8: Igen, mert egy logikus következménye annak, hogyha elkezdünk arra ránézni, hogy milyen elakadásokkal igen. küzdünk a mostani élethelyzetünkben, akkor az valószínűleg nem véletlenül van, főleg, hogyha ismétlődő témáról van szó, akkor érdemes megnézni, hogy honnan is származik ez a téma, vagy ez a problémakör. Igen. És ahogy ennek a mélyére igyekszünk ásni, úgy kerül ülhetnek elő olyan blokkok, olyan traumák, olyan érzelmileg megterhelő élmények, amik gyakorlatilag feldolgozatlanok maradtak mindez idáig, és elakadásként, vagy valamilyen élethelyzeti nehézségként jönnek szembe velünk, úgyhogy itt visszatérhetünk a kiinduló gondolathoz, hogy előbb-utóbb azért ezek szembe jönnek, ami temetetlen, vagy feldolgozatlan téma bennünk.
7: Szóval elkezdődött akkor egy kutató munka.
8: Így van, és nagyon sokféle érzelmi blokkoldó technikát tanultam pont azért, hogy megkönnyítsük azt a folyamatot, hogy a coaching során, vagy a különböző life coaching alkalmak során a felszínre törő érzéseket, emlékeket hogyan tudjuk mi magunkban helyre tenni, hogyan tudunk megbékélni a korábbi tapasztalatainkkal. És ez indított el tulajdonképpen a különböző blokkoldó technikákig. Közben én ugye folyamatosan ez az én személyes érdeklődésem volt, én nagyon szeretem az illatokat, az illóolajokat, úgyhogy elkezdtem azt is megtanulni, és akkor kiderült, hogy ezt a kettőt lehet ötvözni, van egy olyan módszer, ami tulajdonképpen a pszichológiának és az aromaterápiának a házasságából jött létre, és kimondottan a szaglásunknak a speciális működését és az illóolajoknak a lelki érzelmi hatását használja annak érdekében, hogy meg tudjunk békélni a múltunkkal, hogy ne jelentkezzen most elakadás formájában.
7: Figyelj, mikor én ezt láttam, meg olvastam róla, meg láttam egy-egy videót, amit te kitettél, azt gondoltam, hogy hát roppant logikus. Szóval azt hiszem, hogy az illatok, a szagok, azok olyan szinten határozzák meg a mindennapjainkat, és tulajdonképpen az életünket, hogy valami elképesztő, akár csak a tavasz illata, a nyár illata, nem? Tehát, igen, hogy az őszete, amikor egyszer csak kimész, nem tudom én, szeptember közepe felé, és az ember azt mondja, ősz illat lett,
8: vagy tavasz illat.
7: És igen. Akkor ahhoz nagyon sok minden kapcsolódik, jó élmények, rossz élmények, és így tovább. És én azért vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy hogyan is hat ez, és hogyan is lehet ebből kiindulva dolgozni, mert engem nagyon foglalkoztat az, hogy egyszerűen, hogy az emberek hova teszik magukba ezt a, tehát én olyan illatokat érzek, de ilyen használt, tehát a parfümöket, tehát nem személyes illatokat, szagokat, hanem olyan, sokszor azt érzem, hogy annyira erőszakos, hogy annyira nem tudjuk megválasztani ezt jó ízléssel, de lehet, hogy túl sokat BKV-zom, vagy sokat ülök liftekbe, vagy nem tudom, de hogy régen valahogy azt éreztem, hogy ebbe is olyan ízlésesebb volt ugye a köz. Csak hogy valahogy azt érzem, hogy annyira ott van sokszor az tolakodó, erőszakos, erőteljes, hát illatnak hívjuk, de nekem szagok.
8: De nem biztos, hogy az, igen, igen. Nekem is egyébként a házban, ahol lakom, a liftben szoktam találkozni ezzel, hogy van egy lakótárs, aki rendszeresen vagy ott parfümözi magát, vagy annyira sokat tesz magára reggel, hogy belépek a liftbe is, és megcsap, és szinte fuldoklom attól az erős illattól, ami a liftbe bezárva ott nem tudom elkerülni, mert vagy nem veszek addig levegőt, amíg a liftbe vagyok, vagy megpróbálom elviselni, de ez valóban így van, és én azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az, hogy kicsit eltompult már a szaglásunk, nem biztos, hogy érezzük, hogy milyen mennyiséget teszünk ilyenkor magunkra, vagy hogy hol vannak ennek a határai. nagyon sokszor tapasztalom, hogy ugye magunkon már nem érezzük a parfümöt 10 perccel később, ahogy befújjuk.
7: Tehát az a jó? De más, ezt kéne megérteni, ezt kéne, hogy ez a jó?
8: Igen, de hogy az embernek valahogy már kimaradt a nem tudom, kultúrájából ez, hogy ezt tudja, hogy azért, mert ő nem érzi az illatot, attól más még érzi, és attól még az ott van, és valahogy ennek is a kultúrája egy kicsit így felkavarodott, hogy mennyire tolakodó és mennyire zavaró tud lenni ez más számára. És nagyon érdekes egyébként a szaglást nagyon sokáig, mint érzéket, nagyon negatív előjellel érzékelték az emberek, pontosan ezért, mert nem tudjuk kizárni, mert akkor is hat ránk a szag vagy az illat, ami körülvesz, hogyha nem akarjuk, mert szemünket be tudjuk csukni, hogyha nem akarunk látni valamit, de az orrunkat azért komplikáltabb egy picit, mert ugye a levegővételt azért az nagyban akadályozza, hogyha ezt tesszük, és ez egy nagyon, nagyon ösztönös érzék is, nagyon intenzíven hat ránk, pont azért, mert egyrészt ez az első érzékünk, ami kialakul az egyetfejlődés során a magzati időszakban nagyon-nagyon hamar, és már a magzatkorban, az anyamékben a környezetnek, vagy az édesanyának a szaglása által szagváltozásokat tudunk érzékelni, és ezáltal már elkezd fejlődni a szaglásunk, és ettől meghatározza például a preferenciánk egy részét az, ami az édesanyánkon keresztül érkezik hozzánk illat és szaginformáció.
7: Az jutott eszembe, hogy a legtöbb esetben a szaglásnak a megváltozása jelzi magát a várandóságot is, nem? Ha belegondolsz.
8: Így van, sőt nagyon sok betegséget is egyébként előre tud jelezni, nagyon sok kórképet.
7: Igen.
8: És ami nagyon érdekes, hogy a szaglásunknak egy nagyon lényeges evolúciós szerepe van, sőt sokféle

0: kellemes illatúnak, akkor nem tud működni a kapcsolódás.
1: Ezért van szerintem elég nagy aggodalom a digitalizált világban, azzal nem találkozunk, de nagyon oda vagyunk egymásért, de úgy, hogy még nem néztünk igazából, egymás szemében nem éreztük a másik illatát, nem nyúltunk hozzá, nem láttuk a kezét, és aztán utána egy kiderül, hogy ez amúgy nem jó.
0: Igen, és nagyon meglepetések érhetik az embert egyébként egy ilyen találkozáskor, amikor kiderül, hogy hoppá, mégiscsak a kémia, ahogy szoktuk mondani, nem annyira működik, mert nem találom vonzónak az érintését, a bőrét, a testének az illatát, és ez azért egy valóban egy probléma a mai digitalizált világban. A másik, ami nagyon érdekes a szaglással kapcsolatban, az, hogy rögtön cselekvésre ösztönöz minket. Ez is a túlélésünk érdekében van így, hogyha belegondolunk, akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, rosszul lettünk ételtől, italtól, akkor már a szagától rosszul vagyunk később, ez fog minket megvédeni attól, hogy olyan dolgot fogyasszunk, ami nekünk ártalmas, vagy toxikus, vagy a biztonságunkat, az egészségünket veszélyezteti. És ez is egy fontos evolúciós szerep, mert pontosan ez a fajta undor, vagy az illatnak, a szagnak az elutasítása, az egy védelmi eszköz tulajdonképpen, a túlélésünket szolgálja. És itt tudunk egyébként rákapcsolódni majd a terápiás folyamatokra, hiszen ott elsősorban azokkal az illatokkal, vagy szagokkal dolgozunk, amit a kliens elutasít, mert az fogja nekünk megmutatni, hogy hol van tulajdonképpen az az elakadás, vagy milyen olyan témát, tapasztalatot, élményt, traumát tette magába mélyen a kliens, amivel egyébként ő nem akar szembenézni, vagy amivel nehéz szembenézni. De nyilván kell előbb-utóbb szembenézni vele, ahogy beszéltünk is róla, hiszen elakadásként attól az még megjelenik az életünkben. Vagy olyan védekező mechanizmusokat építünk egy-egy ilyen traumatikus élmény köré, ami aztán később minket akadályozni fog a boldogulásban, vagy a kiteljesedésben.
1: Ebbe a minket védő mechanizmusban az jutott eszembe, és ugye, ahogy mondtad, hogy evolúciós folyamat, hogy ugye az elődeink megtették azt a szívességet, mondom idézőjelben, hogy ők kipróbáltak csomó mindent a természetbe megenni, aztán, hogyha valaki nem élte meg a másnapot, akkor onnan tudták, hogy akkor az nem jó. Ugye ez így volt nyilván növényekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, és így tovább. Ugye ma már nekünk ezt nem kell, de akkor valahol a mélyben még mondjuk ez is benne lehet, hogy ha adott esetben egy virágos réten valaminek az erős szagát nem bírod, és nagyon utána mennénk, akkor még az is lehet, hogy igazából az valami, ami nekünk nem tesz jót.
0: Igen. Igen. Általában egyébként azoknak a természet úgy van kitalálva, hogy azoknak van számunkra rossz szaga, amik számunkra veszélyesek. Ezzel fog minket távol tartani, mert valóban ugye a természetben megveszünk mindent, ami a túlélésünk érdekében azt gondoljuk, hogy jó
1: persze,
0: lehet.
1: Persze.
0: Úgyhogy ez a védelmi funkciója. És ami nagyon érdekes, hogy a mai napig ugyanez a védelmi funkció működik, csak lelki síkon is tud nekünk segíteni. Például hoztad példaként a virágos rétet, hogyha nekem valamilyen traumatikus élményem kötődik például a virágos réthez, vagy bármilyen más helyhez, ahol egyébként szagok, illatok tömegei vesznek minket körül, akkor ez az illat nekem az én emlékeimben, a lelkemben el fog raktározódni.
1: Nagyon logikus, hogy ezt általában mondják az emberek. Igen.
0: Komplexen. És ez az eszköz, amivel fel tudjuk hozni ezt a traumatikus emléket, amit egyébként már eltettünk a tudatunk mélyére valahova, hogy ne kelljen vele foglalkozni, ez az illat nekem ezt fel fogja hozni. És nyilván a hétköznapi életemben én ezt az illatot kerülni fogom. Akkor nem fogok olyan öblítőt vásárolni, amire az van ráírva, hogy virágos rét, és akkor ez számomra egy biztonságot nyújt. Viszont terápiában ez egy elképesztően erőteljes eszköz, mert ha én megmutatom a kliensnek ezt az illatot, akkor ő neki egyszerre fel fog jönni a komplex emlék. Az illat fölrántja valahol a tudat fiókjából pontosan azt az emléket, ami ehhez kötődik, azzal együtt, hogy mi történt, ki mit csinált, ő mit érzett közben, maga komplexitásában egy komplex élményt fog felidézni, és tovább is megyek ennél, mert ez több annál, mint hogy felidézek egy emléket, visszakerülök érzelmileg abba az állapotba, ez ennyire erőteljes. És ez egy elképesztően erős eszköz a terápiás folyamatban. Nem kell hosszan keresgélni, hogy vajon hol lehet az adott témának a gyökere, nem kell hosszan beszélni arról, hogy visszavezessük a dolgokat egészen odáig, ahol mondjuk évekkel, évtizedekkel ezelőtt ez a traumatikus tapasztalat megtörtént. Tehát ez a módszer például kifejezetten

0: Segít azoknak, akik nehezen beszélnek az érzéseikről, a gondolataikról, a belső folyamataikról, vagy történéseikről. Meg azoknak is nagy segítség, akik egyébként nagyon-nagyon mélyre eltették az emlékeik tudatuk mélyére azt a bizonyos tapasztalatot, ami aztán az elakadást okozza.
1: Hát de a traumának ugye ez a sajátja. Egyrészt, hogy lehasítjuk, másrészt pedig, hogy kevésbé tudunk róla beszélni, hiszen így nem van. Tud adaptívan beépülni az élettörténetbe, nem valami, amit előkapunk, és szívesen beszélünk róla, hanem csak is kizárólag úgy tudunk létezni, hogyha ezt kitoltuk. És az nagyon-nagyon logikusnak hangzik, amit mondasz. Én szerintem nem is kell hozzá nagyon tudatosnak lenni, hogy hányszor hallok ilyet, hogy még érzem a szagot is, ami akkor volt, amikor ez és ez történt, mikor valaki felidéz valami rosszat. És ilyen értelemben mondom, nagyon-nagyon érthető. Amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki, tehát hogy hogyan, egyrészt szóval menjünk sorba, milyen illatok, tehát hogy vannak ebbe alapillatok. Egyébként erről te írtál egy könyvet, a Láthatatlan Gyógyító, az a címe, az illatok terápiás ereje, ebbe van történeti áttekintés is egészen a földön kialakult élet kezdetétől, de hogy ma ez hogyan néz ki, szóval mi ez? Van egy alapillat tábor, ami a terápiában rendelkezésre áll, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi illóolajokkal dolgozunk ebben a módszertanban. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem mindenhol illóolajokkal csinálják ezt a fajta terápiát, mert az egészségügyi intézményekben például nem az illóolajokat használják, hanem olyan aromákat, speciálisan erre a célra készített aromákat, ahol sokkal többféle illatot alkalmaznak. Például az Alzheimer-es betegeknek a kezelésében, ápolásában kifejezetten használnak olyan mesterséges illatokat, mint a gáz, azért, hogy újra megtanulja például az Alzheimer-es beteg a gáznak az illatát, hogy felismerje otthon, hogyha például gázszivárgás van, és ne kerüljön veszélybe, hogyha ő úgy hagyta. Igen. És ez egy nagyon fontos eszköz, és nagyon fontos különbségtétel, hogy az egészségügyi intézményekben másfajta aromákat használnak ehhez. Mi az olfaktív terápiában kimondottan illóolajokat használunk, és elsősorban azért, mert a növényeknek most fogalmazunk így furán egy kicsit, a lelki tartalmát, a lelki minőségét, az érzelmi minőségét is használjuk, nem csak a biokémiai vegyületeket, és nem csak az illathatást, vagy nem csak az illatélményt használjuk föl belőle. És ennek az egyik része az, hogy néhány illatról, vagy többről is akár sejtjük nagyjából, hogy milyen érzelmi lelki minőséget tudnak hordozni. Például a levenduláról mindenki tudja, hogy egy nagyon megnyugtató illat, a központi idegrendszerre nagyon jótékony hatással van. Tudjuk a gyógynövényekről, hogy általában azért ők tudnak tisztítani, fertőtleníteni, különféle gyógyhatásuk van fizikai síkon, ezért a különböző sérüléseket lehet velük nagyon jól, különböző betegséget lehet velük nagyon jól kezelni. Citrusokról tudjuk, hogy optimizmussal, dinamizmussal töltenek fel, bátorsággal akár segítik a döntéshozatalt. Ezek többé-kevésbé azért ismertek azok számára, akik foglalkoznak az illóolajokkal. De ezen kívül nagyon sokféle más illóolajat is tudunk használni, amik kevésbé ismert. Nekem az egyik terápiában leggyakrabban használt ilyen illóolaj, ez a cédrus eszencia, ami egy nagyon különleges illóolaj. A cédrus fájából, kérgéből készül egyébként az illóolaj, és egy rendkívül patriarchális illóolaj. És a legextrább tulajdonsága az, hogy családállításban például egy nagyon jól használható eszencia, mert a férfi ágról hozott traumákat, vagy családi elakadásokat tudja felszínre hozni. És ez úgy kell elképzelni, vagy úgy tudjuk a növényeknek a lelki tartalmát, hogy mi a növénynek a története, hogyan használjuk évszázadok, vagy akár évezredek óta. A cédrusból például egészen az ókor óta templomokat építenek, egyrészt azért, mert a fája olyan vegyületeket tartalmaz, ami nem rohad, ezért nagyon tartós épület. Másrészt meg, hogyha valaki maga elé képzel egy cédrusfát például, hát egy elképesztően fenséges fa. Egy olyan erőt látsz rajta, amihez jó odabújni, ami egy nagyon, nagyon erős biztonságérzetet tud adni, egy olyan fajta védelmet, amire nagyon sokunknak nagyon sok helyzetben lehet szüksége. És egy olyan fajta bölcsességet hoz, Salamon templomát például cédrusfából építették annak idején, egy olyan fajta bölcsességet hoz, mint hogyha egy mentor vezetne téged az utadon, és segítene téged abba, hogy rátalálja a saját utadra, és ténylegesen úgy élj, ahogy az a te élettörténetednek, a te életednek az a legjobb. És ezzel az eszenciával nagyon jól lehet dolgozni terápiában például, mert hogyha valakinek kellemetlen az illat, akkor ezen a területen lehet valami dolgunk. Hogyha viszont valaki szereti, akkor pontosan támogató illatként tudom használni ezt az illatot, mert pusztán azzal, hogy bele szippantok az üvegbe, vagy egy parfümcsíkra, teszem az eszenciát, és úgy illatolom meg, nagyon erősen felhozza azt a biztonságérzetet, azt a fajta stabilitást, amire nekem éppen szükségem van. Úgyhogy nagyjából így tudjuk kiválasztani, hogy milyen témához, milyen illóolajokkal dolgozunk, és ehhez gyakorlatilag az összes illóolajat, ami létezik a piacon, az a nagyjából 300, azt tudjuk használni terápiában. Én technikailag nagyjából 50 közül szoktam válogatni, mert azok a leggyakoribbak, és azért jó, hogyha könnyebben elérhető eszenciát használunk, de azokból választjuk ki. És nem szagolgattatok nyilván végig 50 illóolajat mindenkivel, aki jön, hanem hogyha elmondja, hogyha tudja, hogy milyen témával jön.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor a témát, azt ugye, ha tudja, nyilván, hogyha ezt ő már amikor megérkezik, tudja, hogy mi is az, amivel dolgozni akar, de azt is tudjuk, hogy sokszor előfordul, hogy gondolom, hogy valamivel dolgozni akarok, aztán nagyon nem az, de ez már gondolom, hogy a gyakorlat többi része, tehát az alakul a maga az ülés során.
0: Igen, általában azért valamit szoktak tudni mondani, akkor persze is, hogyha a konkrét témát nem tudják behatárolni, és én ezekhez szoktam ajánlani 5-6 illóolajat, ezt szagolja meg, és ebből választunk ki kettőt, az egyik egy olyan eszencia lesz, amit nagyon nem szeret, amit elutasít rögtön, ez látszik is egyébként, amikor beleszagol a fiolába, hogy rögtön eltorzul egy picit az arca, vagy még akár így automatikus mozdulattal el is tolja magától az üveget, az lesz az, amivel dolgozni fogunk, és az fogja nekünk azt a bizonyos érzést, csomagot, meg emlékeket, traumatikus élményt fölhozni, amivel aztán dolgozni fogunk. És aztán kiválasztunk egy olyan eszenciát is, ami jó neki, amit szeret, kifejezetten azért, hogy segítsen a trauma feldolgozásában, az oldásban, és abban, hogy olyan erőforrásokkal kapcsolja össze a klienst ez a támogató eszencia, ami neki a saját témájához szükséges, hogy tovább tudjon lépni. Egyrészt a megbékélést segíti, másrészt meg valóban azokat az erőforrásokat adja oda neki, amikkel ő aztán, amikre támaszkodva ő aztán fog tudni a témájától egy kicsit eltávolodni, és kialakítani olyan újfajta gondolati érzelmi mintákat, ami már traumamentes, le tudja tenni azokat a viselkedési sémákat, amiket védekező mechanizmusból épített a traumatikus élmény köré, és ahelyett visszatalálni az ő egyébként természetes preferenciájához vagy működéséhez.
1: Na, ez az, ami még nagyon érdekes, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most jön egy kis zene és feles információk. Molnár Éva, olfaktív terapeuta a vendégem, maradjatok ti is, már is folytatjuk.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
2: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Molnár Éva, olfaktív terapeuta, és hát ugye eljutottunk odáig, hogy azt elmondtuk, napokban jelent meg a Láthatatlan Gyógyító című könyved, az illatok terápiás erejéről szól, és alapvetően arról beszélgetünk, hogy az illatok hogyan tudják befolyásolni egy terápiának, a lelki terápiának a menetét, és azok alapján, amit te elmondtál, hogy az illatok felszínre hoznak jó és rossz érzéseket, amikből aztán lehet tovább menni, és lehet tudni az illatoknak a... hát a mienségéből, hogy melyik témához tartozik, vagy milyen témát támogat, ez egyébként roppant izgalmas, de erről is sokat lehet olvasni a könyvedben. De ha jól értem, akkor tulajdonképpen a menetet, tehát gyorsítja az egész terápiának a menetét, ugye? Tehát
3: így van.
2: Mert aztán utána most pont ott tartunk, hogy aztán hogyan is lehet megoldani. Gondolom, hogy ez sokféle fajta megoldás létezik rá. A terápiás lehetőség is többféle van, de az, hogy a gyökér problémáig, hogy így nevezzem, eljussunk, ahhoz nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez nagyon célirányos tud lenni, és nagyon határozott segítség.
3: Így van, le tudja rövidíteni valóban azt a folyamatot. Egyrészt a feltáró szakaszt, ami egy klasszikus terápiában nagyon hosszú idő is lehet. Mert rengeteg akadályon, igen. Rengeteg történeten, rengeteg témán kell azon keresztül menni, mire el tudunk jutni egy gyökérokig. Ezt meg tudja könnyíteni számunkra az illat használata. Már csak azért is, mert ugye sokaknak nem kényelmes, nem esik jól beszélni ezekről a dolgokról. Nehezen fogalmazzák meg, hogy mit éreznek, nehezen fogalmazzák meg a tapasztalatokat, vagy nem tartja fontosnak például azt az eseményt vagy történetet, amiről kiderül egyébként a végére, hogy mégiscsak ott van valahol a kutya elásva, és nagyon, nagyon lényeges. Ezeket az illat nagyon könnyen felszínre hozza. Ezáltal sokkal rövidebb lesz ez a folyamat. Ami a nagy erőssége még az illatok, és amiben hozzá tud tenni a terápiás folyamathoz, az az, hogy nagyon könnyű az érzelmekben maradni a segítségükkel. Ugye nagyon sokszor előfordul, hogy egy terápiás folyamatban racionalizáljuk azokat a dolgokat, amiket mi megéltünk bizonyos helyzetekben. Vagy megpróbáljuk magunktól eltávolítani, hogy jaj, hát, hogy ezen én már túl vagyok, ez nem volt olyan lényeges, vagy ez igazából nem is visel meg engem annyira. De az illat hatására nem tudom becsapni magamat azzal, vagy nem tudom áltatni magamat azzal, hogy én ezen már túl vagyok, mert ha megérzem az illatot, és reagálok rá azonnal, mert az illatnak az is a saját hogy kikerüli a kognitív funkciókat, a kognitív területeket az agyban, és rögtön az érzelmek, emlékek központjába megy, akkor én rögtön reagálni fogok erre az illatra, tehát rögtön tudjuk, hogy nem, ott az még nincs nagyon rendben. Nyilván nem egy könnyű dolog ezzel foglalkozni, meg ezzel szembenézni, de mégiscsak segítségünkre van abban, hogy az
2: vissza
3: érzelmekkel...
2: Lehet mérni, igen, hogy hol tartunk.
3: Igen, és az érzelmekkel tudunk rögtön dolgozni, mert nem azon kezd el gondolkozni senki, amikor megérez egy illatot, hogy és akkor konkrétan ott mi történt, hogy történt, hanem ténylegesen az érzések jönnek föl, ténylegesen szorítja a mellkasát, a torkát, ténylegesen elsírja magát annak az érzelem dömpingnek a hatására, amit az illat így egy pillanat alatt a felszínre hozott. És ugyanez az erőssége a visszacsatolásnál is, hogy amikor én azt gondolom, mert úgy nézem, úgy látom a kliensen, hogy most akkor tényleg kisimult, hogy ez tényleg rendben van ez a téma, de hogyha megmutatom neki ugyanazt az illóolajat, amivel elkezdtünk dolgozni, és még mindig büdösnek érzi, akkor nem vagyunk rendben. Akkor még nem történt meg az alkímia, ami egyébként a legcsodálatosabb szerintem ebben a módszerben, hogyha valóban kijött az az érzelmi teher, ami ahhoz az adott illathoz kapcsolódott, akkor megváltozik az illat percepciója.
2: Na, erre
3: nem fogom büdösnek érezni, hanem...
2: De nincs ilyen, hogy egyszerűen csak tényleg nem szeretek egy szagot? Tehát összességében azt mondod, hogy alapvetően, ha más nem, semlegesnek kéne lenni? Tényleg?
3: Igen.
2: Jó, hát akkor biztos vannak gondjaim. De mert ugye azt akartam kérdezni, ugye rengeteg keleti kultúrákban ott vannak a füstölök.
3: Igen.
2: Nyugati taxis kultúrába, az elviselhetetlen.
3: Wunderbaum.
2: Én nem tudom, hogy még, én ezért nem ülök taxiba. Nem, egyszerűen nem bírom elviselni. Potpurik, ugye azok a, ugye az is egy. És én már nagyon rég kijelentettem magamról, hogy én egyszerűen ezeket nem, tehát én hány ingert kapok az összestől, mindentől. Nyilván nem vagyok benne biztos, hogy azok aztán a full természetes illatok.
3: Pont ezt akartam mondani.
2: Akkor megnyugszom. Tehát ezek valószínűleg sokkal
3: ezek
2: inkább...
3: Ezek mesterségesen előállított illataromák.
2: Jó, tehát nem az van, hogy egy roncs vagyok.
3: Nem, egyáltalán jó. Nem. Egyáltalán nem. Ami ezeknél tényleg érdekes, hogy ezek ugye olyan anyagokkal dúsított mesterséges aromák, amikkel kapcsolatban alapvetően érezhetünk ellenállást, mert nem természetesek. Tehát innentől kezdve ez már azért okozhat némi kognitív diszonanciát is, hogy én érzek egy illatot, amúgy én szeretem a jázmin illatát, de ha beülök egy olyan taxiba, ahol ez a jázminos, nem tudom milyen illatosító van, akkor nem is ülök be, mert annyira erős és annyira taszító. Az nem biztos, hogy a jázmintól van, és nem biztos, hogy azért van, mert nekem a jázminnal dolgom van, hanem a mesterséges adalékanyag az, ami zavaró lehet.
2: Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy amiről beszélünk, az mind 100%-os. Tehát, hogy még csak nem is a párologtatós, nem tudom milyen, akármilyen illat, hanem ezek 100%-os.
3: Így jó, van.
2: Szerintem azért ez egy nagyon fontos.
3: Nagyon érdekes egyébként, pont a napokban mutogattam az egyik vendégemnek illóolajokat úgy, hogy volt nálam olyan, amit egy nagy hálózatban lehet megvásárolni, meg volt egy olyan, amit egy termelőtől hoztam én Franciaországból. Ugyanaz a növény, elméletileg, ugyanaz az illóolaj, elméletileg. A gyakorlatban az a legkevesebb, amit elmondhatok, hogy nem is hasonlít a két illat egymáshoz, de ami nagyon érdekes volt, hogy a vendégem megerősítette, és nem ő volt az egyetlen, hogy a hálózatban vásárolt, vagy a nagy márkától vásárolt illóolajnak van egy ilyen kis utó, nem is tudom, hogy nevezzem ezt, nem utó íze, mert nyilván nem ízleljük, hanem egy olyan plusz illata, vagy egy olyan plusz bukéja, amin érződik, hogy van ott abban még más is a növényen kívül. Míg hogyha megszagolok egy olyan eszenciát, amit a gyártót, vagy a termelőtől hozok, ami tudjuk, hogy csak növényből készül, akkor az csak a növény. Abban nem érzel semmi mást. Nincsenek rétegei, hanem ott az illat van csak, a növény van csak, azzal tudsz találkozni. Amíg egy, mondjuk így, hogy higított, vagy kicsit nem természetes aromákkal dúsított illóolajról beszélünk, akkor az, annak van még egy rétege, olyan, mint amikor egy szobában bemész, és érzed a festék szagot, mert ott maradt még egy ilyen kis adalék mögötte, és például a vendégeim megerősítik azt, hogy nem is hasonlít lelki hatásban sem, annak, ami mesterségesen van dúsítva, az egyáltalán nem hoz fel semmit. Tehát lehet, hogy érzi az ellenállást, vagy azt mondja, hogy igen, én felismerem, hogy ez valami, tehát hogy tudom, hogy mi az az illat, de nem hoz föl semmilyen érzést, emléket, ilyesmit. Nem tudunk egyszerűen terápiásan úgy dolgozni vele, mert közelébe sincsen.
4: Világos. Ugye vannak nagyon sok olyan cég, amelyik hirdeti magáról, hogy ilyen bioolaj, olyan bioolaj, és ennek vannak különböző követői. Én látok olyat, amit kell ide, ilyen stívszerűen így használni, úgy használni. Van, amikor érzem valaki nagyon kellemes, nagyon jó, de van olyan is, amikor azt érzem, hogy számomra ez is egy ilyen, már ilyen taszító öklendezésig hatol. És ez is egy kérdés bennem, hogy akkor ez megint csak jelentheti azt, hogy valami problémája van az embernek, vagy jelentheti azt, amit a legelején is beszéltünk az adás elején, hogy egy kicsit túlingerelt a világ, és nem érezzük jól a határokat, mert hogy aki szereti, az meg annyira szereti, és semmi baj nincs ezzel, tehát senki félre ne értse, csak hogy esetleg nem veszi észre, hogy túltolta. Tehát a természetes 100%-os olajat is túl lehet-e tolni.
3: Hogyne. Uh-huh. Túl lehet. És főleg azért lehet túltolni egyébként, mert hogyha neked... Például hozzuk példának az ilang-ilangot, ez egy nagyon érdekes növény, nagyon sokan szeretik használni. Az amellett, hogy egy nagyon erős idegnyugtató illóolaj, nagyon intenzíven hat a központi idegrendszerre, és ezért kevesen tudják, de nagyon körültekintően kell vele bánni, mert csökkenti a vérnyomást például. Tehát, hogyha valakinek alacsony vérnyomása van, akkor nem szabad használnia, mert kifejezetten veszélyes rá. És például érezhetsz egy ilyet ezzel szemben, hogyha valaki felszáll a buszra, és előtte jól bekente magát kis ilang-ilangos olajjal, akkor te érezheted ennek a hatását, hogy rád az kellemetlenül fog hatni, mert érzed, hogy neked ez nem fog jót tenni, mert hogyha alacsony a vérnyomásod, akkor te rosszul leszel ettől. Másrészt nagyon erős, intenzív, megosztó illata van. Amúgy egy nagyon erős afrodiziákum is. Tehát, hogyha te mész a buszon, akkor nem biztos, hogy szeretnéd, hogy felajzódjál, mert éppen nem tudom, hétköznap van, rohansz egy megbeszélésre, ezer felé van a fejed, családdal, nem tudom, mindenféle dolog van a fejedben, amivel foglalkozni kell, nem biztos, hogy éppen azt szeretnéd, hogy valaki így odatolja neked a szexualitást bele az arcodba. És ez az amiről beszélgettünk az elején is, hogy ez egy olyan, az orrunk, meg a szaglás egy olyan érzékünk, amit nem tudok kizárni, és ki vagyok téve annak, hogy a környezetemben ki mit használ, és mit csinál, attól függetlenül, hogy én akarom-e azt éppen érezni, vagy nem, vagy akarok-e azzal szembesülni, azzal a tapasztalattal, vagy élménnyel, vagy nem. És ezt ugye nagyon nehéz kontrollálni, mert maximum azt tudod csinálni, akkor nem szállsz fel arra a buszra, ahol egy ilyen tapasztalatért, vagy leszállsz a következő megállónál, de hogy ez azért nehéz, és ugye miután nagyon sokan használnak nagyon sok mindent, ezért felszállsz egy buszra, vagy belépsz egy helységbe, és ott ez az illatkavalkát fog megcsapni, ami amúgy is sok lenne, mert amúgy is több ezer illatot érzékelünk a mindennapok során, és ugye a civilizációval, meg a városi élettel, meg az aktív élettel ez még meghatványozódik, és ezeket mi mindet érzékeljük. Ennek egy jó része a felismerési küszöböt nem éri el, de egy másik része meg eléri. Igen. És attól függetlenül, hogy eléri-e vagy nem, de mi erre reagálni fogunk, mert a szaglásunk így van kitalálva. Ez a szerepe, hogy reagáljunk rá, és cselekvésre késztessen minket, azért, hogy meg tudjon minket védeni, el tudjon dönteni, hogy valami egy helyzet, ahol éppen ezeket az illatokat vagy szagokat érzem, ez számomra veszélyes-e vagy vonzó-e, maradjak vagy nem maradjak, megegyem, ne egyem, reagáljak rá, vagy ne, közeledjek, vagy ne. és ezeket nem fogom tudni kiiktatni, vagy kikerülni, és ami a civilizációval jár, hogy valóban elvesztettük ezeket a határokat, mert ugye én a magamét szeretném érezni, de mivel érzem mindenki másét is a buszon, annyival többet fogok magamra rakni, mert én a magamét akarom érezni, mert azért rakom magamra, hogy én abban az illathatásban legyek, amit én éppen szeretnék használni. És ettől van szerintem ez a túlhasználat, hogy túltoljuk egy kicsit.
4: Igen. Na ugye, ahogy mondtam, te nagyon sok mindent összeszedtél ebbe a könyvben, a láthatatlan gyógyítóba, és használod terápiában is aktívan, ha jól tudom. Mi a cél, hogy ezzel valamiféle tudás kerüljön a kliens kezébe? Az a cél, hogy hamarabb túl legyen a problémán. Mi az, ami számodra fontos?
3: Nekem a könyvvel az egyik legfontosabb célom az az volt, hogy az illatokkal végzett terápiás munka az a komolyan vehető alternatív technikák közé bekerüljön. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy úgy foglalkozunk vele, vagy úgy használjuk egy kicsit, mint az ilyen wellness dolgokat, hogy jó, használjuk az illatokat, meg finomak, meg tök jók, mert nagyon jól tud tenni belekeverve masszázsolajba, vagy diffúzorba teszek ezt-azt, hogy ez kellemes tud lenni, és úgy hozzájárul az embernek a jó közérzetéhez.
4: Hát de most derült ki, hogy tovább... nagyon nem mindegy, hogy miért. Hát nekem igen, ne tegyenek semmit a diffúzorba, ami nem jó nekem.
3: Igen, de valahogy ennél tovább nem megyünk, hogy ezt valóban úgy tekintsünk rá, hogy ez egyébként anatómiailag és tudományosan ez egy nagyon megalapozott, komoly módszertan. És nem úgy van, hogy én most szeretek szagolgatni ezt vagy azt, és akkor tök mindegy, hogy mit használok, mert természetes anyag úgy se árt, mert nagyon sokan gondolkoznak erről így. És ez nagyon nem így van, mert a terápiában is nagyon körültekintően kell használni bizonyos eszenciákat. Egyrészt, mert vannak kockázati tényezők, nem csak fizikai, hanem lelki kockázati tényezői is vannak. Másrészt meg fel tudok rántani olyan élményeket, tapasztalatokat, amiket, hogyha nem szakember segítségével dolgozok fel, akkor nagyon komoly problémákat tud okozni, hiszen nem véletlenül tettem én oda, ahova tettem, hogy ne kelljen vele foglalkozni, hogyha nem tudok vele mit kezdeni egyedül, akkor többet árthatok vele, mint amennyit használni lehet egyébként, mert lehet vele használni. És ezt szerettem volna egy kicsit tisztába tenni ezzel a könyvvel, hogy ez egy nagyon nagyon erős, nagyon jó eszköz, ami a jó létünk szolgálatába állítható, de körültekintően kell használni, és megfelelő képzettséggel kell ezt használni azért, hogy ténylegesen tudjuk használni azokat a jó tulajdonságokat, amik valóban segítenek. És ennek egy másik része, ami a könyvnek a harmadik fejezete egyébként, annak a kérdése, hogy milyen illóolajokat használok mindehhez, milyen minőségű illóolajokat használok mindehhez. Mert ugye a piac tele van vele, bárhol meg tudsz venni bármilyen illóolajat, innentől kezdve nem mindegy, hogy melyiket választod, mert beszéltünk róla, hogy nem hozza ugyanazt a terápiás hatást két különböző illóolaj.
4: Hát meg ugye az is, hogy a szeretem, nem szeretem, mert ugye ennek is van egy külön fejezete,
3: igen.
4: De akkor ezek ebből mind elsajátítható, megérthető.
3: Igen.
4: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, én azt gondolom, rendkívül izgalmas ez, még hát nagyon-nagyon röviden, lehet, hogy nem fogsz tudni röviden válaszolni, de azért megkérdezem, hogy például az, ami jó nekem, ami szeretem nekem, az egyszerűen csak adaptív, és jó az életembe, és használhatom, vagy ott is érdemes utána menni, hogy mi az, amiért jó nekem? Tehát tudok abból erőforrást nyerni?
3: Abszolút nyerhetünk belőle erőforrást, mert hogyha tudatosan használjuk, akkor sokkal többet tud segíteni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy
4: kihoz
3: egy illóolajnak
4: a erősséget.
3: Igen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az illóolajnak a jó hatása annyira illékony, mint maga az illóolaj. Beleszagolok, és hogyha nem tudatosítom magamba, hogy mit ad nekem ez az illat, milyen érzéseket, erőforrásokat erősít bennem, akkor el fog múlni. Akkor tudom én ezt valóban támogatóként használni, hogyha tudom, hogy mit adott nekem az illat. Tehát például, hogyha nekem világos gondolatokra van szükségem, mert úgy érzem, hogy káosz van a fejemben, és ehhez tudok egy olyan illóolajat használni, ami segít nekem a gondolataimat egy kicsit jobban rendszerezni, kicsit jobban megtalálni a fókuszt, akkor hogyha én ezt valóban tudom, hogy erre tudom használni, akkor a tudatos használattal be tud épülni valóban az én gondolkodásomba és a működésembe, és például a fejlődésemhez hozzá tud járulni azzal, hogy megtanít egy picit a gondolataimat rendszerezni, a gondolataimat lefékezni, hogy ne állandóan kuszán jöjjenek, menjenek balra.
4: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Tényleg a Láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyv kapcsán beszélgetünk Molnár Évával az illatok erejéről, és az, hogy ezt terápiában hogyan használtam, mindenképpen egy új dolog ez, vagy úgy gondolom, hogy inkább új, mélyebb rásó szemlélet. Molnár Éva olfaktív terapeuta volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van grebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
7: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
8: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Megemlékezéssel kezdődött a mai parlamenti ülés. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án, de kisebb és rövidebb. Átlépte a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Kellemes napos időnk lesz ma elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nagy Imre és mártír társainak újratemetésének évfordulóján az új köztemető 301-es parcellájához látogatott ma reggel Magyar Péter, a miniszterelnököt Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kísérte el. A reggeli parlamenti ülés szintén megemlékezéssel kezdődött. A képviselők ma több fontos javaslatról tárgyalnak, többek közt az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupció ellenes javaslatcsomagról, a pedagógusok teljesítménybérezéséről és a törvényhozás munkájának gyorsításáról is. Hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. Az első tárgyalási fejezet a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket, áll a vállalat közleményében. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években, mondta a kultúráért felelős államtitkár az RTL-nek. Nagy Ervin szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. A politikus azt még nem árulta el, mennyibe fog kerülni, ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne, ha olyan gyerekek is láthatnák, akik még nem részesültek ebben. Ismét kitörni készül az Etna Szicíliában. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Először lépte át a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Az első tesztrepülés során a jármű 1347 km/órával repült, majd másodjára már ennél is gyorsabban. Az X-59 repülőgépet azzal a céllal alkotta meg a NASA, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi légi közlekedést. Céljuk egy olyan utasszállító kifejlesztése, amely hangsebességgel képes eljuttatni az embereket célállomásukra, mindezt úgy, hogy a lehető leghalkabb hangrobbanást produkálja. Későbbi tesztek alkalmával lakott területek felett is elrepül majd, hogy megtudják, mennyire zavaró az ott élők számára.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, estétől viszont nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt haddunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik. Erős széllel és jégesővel. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
1: Séj az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: vendéglő, rajta jakitá.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Pályár Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilon Bárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több hétig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Mikroállam jött létre a vitatott Dunai területen. Kellemes napos időnk lesz ma elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megindultak az olajszállító tankerek a hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a legtöbb hajó az úgynevezett déli útvonalon halad, amely teljesen biztonságos és védett. Ugyanakkor az aknamentesítés még több hétig is eltarthat, nem tudni ugyanis, hogy Irán hányat telepített a vízi útvonalra. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a szoroson, az utóbbi hetekben mindössze 12-15. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Holnaptól Érdemben csökken a benzin és a gázolaj piaci ára Magyarországon. Bruttó 4 forinttal a benzin, még 10 forinttal a gázolaj. A változás miatt a piaci és a védett ár közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkül. A fordulat mögött elsősorban az olajár jelentős esése és a forint erősödése áll. A magyar autósok továbbra is a hatóságilag rögzített árakon tankolnak, a piaci szereplőkre nehezedő nyomás viszont enyhül. A védett áras rendszer kivezetése egyelőre nincs napirenden. Újabb rekordot döntött a 100 leggazdagabb magyar vagyona. Egy év alatt 14%-kal, mintegy 12.600 milliárd forintra nőtt az összvagyon. A növekedés üteme ugyanakkor mérsékelten elmarad az egy évvel korábbi 22%-os 2000 milliárdos bővüléstől. A leggazdagabb magyar idén is Mészáros Lőrinc, a második Csányi Sándor, a harmadik helyen Felcsuti Zsolt áll. 31 éves csúcsra emelte az alapkamatot a japán jegybank. A piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal 1%-ra, azaz 1995 óta a legmagasabb szintre emelték az irányadó rátát. A döntés oka az infláció erősödése és a gyenge japán jen volt. Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam, Gapla jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti vitatott Dunai területen. A 2019-es alapítás óta Gapla létrehozói még sosem jártak ott, ám az idén nyáron túrát szerveznek a területre. A mini államot egy 17 éves amerikai diák és társai alapították, és már létrehozták a saját zászlaját, útlevelét, pénznemét, rendszámtábláját és internetes oldalát. A mikronemzet nem rendelkezik nemzetközi elismeréssel, és állandó lakossága sincs. A térség különleges helyzetének hátterében a szerb-horvát határvita áll. Mivel a folyómedre az idők során többször változott, több olyan kisebb terület alakult ki, amelyre vagy mindkét ország, vagy egyik sem formál egyértelmű igényt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, estétől viszont nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt Dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik. Erős széllel és jégesővel, napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. június 16-án 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Tánc.
1: Újra látható a Vágy villamosának kortárs balett változata az Eiffel műhelyházban. Tennessee Williams világhírű drámája Venekei Marianna egész estés koreográfiájával és Dés László eredeti zenéjével június 19-e és 27-e között tér vissza a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Blanche Dubois szinte mindenét elvesztette, családi birtokát, társadalmi rangját, szerelmét. Mégis mikor egyetlen kis bőröngyével megérkezik húga Stella otthonába New Orleans megkopott környékén, továbbra is őrzi magában a déli úri világ eleganciáját. Ám a füllet, szűk, munkás lakás, amelyben menedéket keres, hamar tragikus konfliktusok forrása lesz, mikor a törékeny nő szembesül a ház ura Stanley nyers, ösztönös és gyakorlatias világával. A koreográfia Tennessee Williams drámájának lelki folyamatait sűríti mozdulatokba, a testvéri kettősök, a Stanley és Blanche közti feszült találkozások, valamint Blanche emlékképei és látomásai mesélik el a történetet. Dés László a darabhoz írt zenéje, a jazz, a kortárs zenei szövet és a szimfonikus gondolkodás egymásra rétegződéséből olyan hangzásvilágot hoz létre, amely egyszerre segít megidézni az 1940-es évek New Orleans-ának atmoszféráját és kirajzolja a szereplők karakterét és lelki állapotát.
2: Színház.
1: Évadzáró piknikkel búcsúztatta 2025-26-os szezont a Jurányi Ház, ahol a közösség, az alkotók és a partnerek együtt tekintettek vissza az elmúlt évad eredményeire. A rendezvényen Rozgonyi Kulcsár Viktória, a Jurányi Ház alapító vezetője ismertette az évad legfontosabb eseményeit és sikereit. Kiemelte többek között a 7. tantermi színházi szemle megszervezését, valamint a Tandem Színházi Alternatívák című rádiókafés műsor folytatását is, amely a független színházi széna alkotóit és előadásait mutatja be. A program különleges pillanata volt a Jurányi Ház új napelem rendszerének ünnepélyes átadása. Az eseményt Stefanovics Angéla napüdvözlete nyitotta meg, majd a Magyar Természetvédők Szövetségének képviselői közreműködésével hivatalosan is átadták a fenntarthatósági fejlesztést. 7. alkalommal adták át a staféta közönségdíjat is. A közönség szavazás győztese a Drive című előadás lett, amelynek alkotói Kelemen Kristóf és Török Tímea vehették át az elismerést és az 1 millió forintos produkciós támogatást. A Fidélió külön díját Kenéz Ágoston kapta a Ha már lúd című családi előadás rendezéséért, míg a Rádió Café külön díjában Fodor Orsolya és Varsányi Péter részesült a Capitalism for Children című produkcióért. A pikniken kihirdették az 5. Mastercard alkotótárs program és a 9. Titánium színházi pályázat eredményeit is. A program célja, hogy fiatal pályakezdő alkotók számára biztosítson szakmai mentorálást, infrastruktúrát, anyagi támogatást és bemutatkozási lehetőséget. A nyertes projektek a következő évadban több budapesti befogadó színházban valósulhatnak meg, köztük a Jurányi Házban, a Szkéné Színházban, a Trafóban, a Mó Színházban és a B32 Galéria is kultúrtérben. Az idei Titán díjat Ferenci Nagy Boglárka és Gálhidi Gizella vehette át a Liturgia című előadásukért. A rendezvényen bemutatkoztak a korábbi pályázatok nyertes alkotói is, akik készülő vagy már megvalósult munkáikról meséltek a közönségnek. Az évadzáró piknik végén nyílt meg az Opinion című interaktív fotókiállítás, amely a közösségi médiában megjelenő negatív kommentek hatására és súlyára hívja fel a figyelmet. A tárlat a Jurányi udvarán várja a látogatókat.
2: Esemény.
1: Az ókori Róma világába invitálja látogatóit az Aquincumi Múzeum a múzeumok éjszakáján. Az idei program középpontjában a gasztronómia áll, a látogató gladiátor küzdelmekkel színesített római lakomán vehetnek részt, miközben megismerhetik az egykori birodalom és a vele kapcsolatban álló népek étkezési kultúráját. Az este során római és barbár látványkonyhák várják az érdeklődőket, de bepillantást nyerhetnek a Mitras Cultus titokzatos lakomáinak világába is. A programok között különleges tárlatvezetések is szerepelnek, amelyek a múzeum legérdekesebb kiállításait mutatják be. A nagy közönség ezen az estén láthatja először az utolsó szállítmány késő antik hajóroncs Piruziból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című új időszaki kiállítást, amely az egykori kereskedelmi útvonalak és kapcsolatok történetét idézi fel. Emellett megtekinthető a szarmaták világát bemutató időszaki tárlat is, valamint az Aquincum legszebb mozaik leleteiből válogató állandó kiállítás is. A program kínálatban irodalmi előadás, régészeti ismeretterjesztő vezetés, családi kalandjáték és kézműves foglalkozások egyaránt helyet kaptak. A múzeumok éjszakája Aquincumban látványos bemutatókkal is készül. Naplemente előtt régészeti leletkereső kutyák tartanak bemutatót, sötétedés után pedig interaktív csillagászati program, tűzzsonglőr előadás és fáklyás romkerti séta zárja az időutazással felérő estét.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tudtad, hogy remek családbarát kalandokért is érdemes Debrecenbe utazni a nyári hétvégéken? Bizony, a Cívis város több generációs élményhely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Az állatkertől a gasztronómiai élményeken át a vizes kalandokig számtalan lehetőség adódik ebben a csodás városban. Földkörüli utazás, állati kalandok. A Nagyerdőben található Magyarország egyetlen állandó vidámparkja, amely örökzöld játékokkal, mint a kacsavonat, lovasforgó vagy óriáskerék várja a családokat. A játék után könnyen átsétálhatunk a debreceni állatkertbe, ahol több mint 200 fajt figyelhetünk meg test közelből, köztük a gyűrűs farkú makit, a recés zsiráfot, a trópusi vízilovat vagy a vörös pandát. Az Állatok Akcióban program keretében májustól októberig egész nap látványetetésekkel és bemutatókkal várják a látogatókat, ahol nem csak szórakoztató, hanem informatív módon is betekintést nyerhetünk abba, hogyan gondoskodnak a debreceni állatkertben a lakókról. Fürdőzés a fák lombjai között. Nincs nyári hétvége vizes kaland nélkül? Megértjük, hogy a pancsolós kicsiknek is kedvezzünk, mindenképp látogassunk el az Aquaticumba, ahol nyáron az ország egyik legmodernebb strandfürdőjében csúszdázhatunk, fürdőzhetünk, gyakorolhatunk az ugró platformokon, vagy csak simán hűsülhetünk a kalandbelencékben. A kisebbeknek külön élményt kínál az 1900 négyzetméter területű gyermekvízi paradicsom, ahol kalandmedence és pancsolózóna is található. Az Aquaticumban az a legjobb, hogy hűvösebb időben vagy eső esetén sem kell lemondanunk a vizes élményekről, hiszen a fedett, mediterrán hangulatú élményfürdőben 15 különböző medence, csúszdák, gyermekpancsolók és pezsgőfürdők várják a látogatókat. A felnőttek a wellness és sauna világban vagy a termálfürdők különböző hőfokú gyógyvizes medenceiben lazíthatnak, míg a kicsik Bubu dzsungel bunkiában kalandoznak, vagy a sárkánycsúszdán döntik meg éppen a rekordot. A Magyar Fürdőszövetség a fürdőket üzemeltető gazdasági szervezetek és vállalkozók egyesülete. A jelentős szakmai tekintéllyel bíró szövetség már 34 éve őrzi és védi a magyar fürdőkultúra hagyományait, aktívan részt véve a magyarországi fürdők tervezésében, fejlesztésében, építésében és ellátásában. A szervezet 1998 óta tagja az Európai Gyógyfürdők Szövetségének.
4: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: There is no sin. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sex Pistols alapító tagját Paul Cook dobost formálta meg Danny Boyle Pistol című 22-es mini sorozatában Jacob Slater. A színészettel kacérkodó brit

színész a való életben ekkor már nem játszott punkot, hiszen a Dead Pretty-t 2017-ben feloszlatta. Mindig is szerettem Neil Youngot, Johnny Mitchellt és Bob Dylant, és csendesebb dalokhoz nem ez volt a megfelelő együttes. Ha még mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanúgy írsz, mint 16-17 évesen, akkor valami baj van veled, kivéve, ha te vagy a Ramones. Indokolta a punk banda felbomlását Cook. 2020-ban megalapította nyugis a projektjét, a Wanderhorst. 24-es Midas nagylemezük címadó dala ugyanakkor nem túl csendes, sőt, kifejezetten dühös szerzemény a zeneipar fejeseiről. Hiába! Punk's not dead!

0: műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Terry Callier, jazz folk soul legenda, énekes, gitáros, dalszerző. Curtis Mayfield gyerekkori barátja. 1964-ben adta ki első albumát, majd 2012-es haláláig még 14-et. Szerepelt a Massive-etek, a Kyoto Jazz Massive és a Coupe lemezein. A Four Hero és a Zero Seven is készített neki remixet.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fent vagyunk a nemzetközi ska térképen. A Pannonia All-Stars Ska Orchestra 2003 kora tavaszán alakult, azzal a kimondott szándékkal, hogy a ska stílus itthon még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát is megismertesse a hazai közönséggel. Ma már az ország egyik legsikeresebb és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas bulijaikat, miközben egymás után hívják meg Magyarországra a nemzetközi ska élet legjobb előadóit. Szövegeikben a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta gyűlöletet elítélő darabok is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Norman Whitfield és Barrett Strong dalát, a Wart, melyet Edwin Starr tett number one-ná az Egyesült Államokban, 1970-ben egy Ugly Rumours nevű brit egyetemi rockbanda is feldolgozta az Oxfordon. A csapat énekes gitárosa Tony Blair volt.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Megemlékezéssel kezdődött a mai parlamenti ülés. Kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés a következő tanévben. Átlépte a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Kellemes napos időnk lesz ma, elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Nagy Imre is mártírtársainak újratemetésének évfordulóján az új köztemető 301-es parcellájához látogatott ma reggel Magyar Péter, a miniszterelnököt, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kísérte el. Egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen, összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. Az első tárgyalási fejezet a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket, áll a vállalat közleményében. Ismét kitörni készül az Etna Szicíliában. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Először lépte át a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Az első tesztrepülés során a jármű 1347 km/órával repült, majd másodjára már ennél is gyorsabban. Az X-59 repülőgépet azzal a céllal alkotta meg a NASA, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi légi közlekedést. Céljuk egy olyan utasszállító kifejlesztése, amely hangsebességgel képes eljuttatni az embereket célállomásukra, mindezt úgy, hogy a lehető leghalkabb hangrobbanást produkálja. Későbbi tesztek alkalmával lakott területek felett is elrepül majd, hogy megtudják, mennyire zavaró az ott élők számára.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, estétől viszont nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt Had-Dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik. Erős széllel és jégesővel. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton.

0: Live Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve nézőket, ez a Part Café, a 21. műsor a második évfolyamunkban. A Balaton hangjaként is lehet apostrofálni ezt a kezdeményezést. Két műsorvezető van, Pritzinger Péter igazoltan távol, úgyhogy helyette Marsall Szilvivel faggatjuk majd mai vendégünket.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek veled ismét. Faggassuk akkor a vendégeinket.
1: Aki pedig Szilárdi Kovács Tibor, a kutyabarát.hu alapítója, a Keszthelyi Kutyáspark, piknikkert és strand létrehozója, a Klassz Kultbiszró és a Civil Pódium Egyesület elnöke, a Jazz Fest Keszthely egyik motorja. Remélem nem hagytam ki semmit, Tibor. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, vagy itt vagy nálunk, és elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: No, első és bemelegítő kérdésünk ebben a műsorban általában az, hogy milyen balatoni kötődésed van, és mikor alakult ki ez a balatoni kötődés?
3: Hát mondhatom, hogy ott nőttem fel, 8 éves koromban költöztünk családdal Balatonkeresztúra, ahol fejeztem be az általános iskolát, majd Fonyódon érettségiztem a gimnáziumba, onnan ugye hát azért az utam Budapestre és Szegedre vezetett egyetemre, de hát nyilvánvalóan mindig hazajártam édesanyámhoz, aki 10 pár éve költözött el most már, tehát most már ilyen nagyon nagy kötődés nincs, illetve 2020-ba költöztünk vissza a családdal, a feleségemmel Keszthelyre, hiszen ott kezdtünk kell különböző vállalkozásokba fogni, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy akkor térjünk vissza, én legalábbis, ő miskolci, én meg balatoni, és akkor így.
1: Hát szerintem az ős balatoni jelzőt azt kijár neked, hiszen 1000 szállal és jó régóta kötött ez a térséghez.
2: Én bocsánat, igen, hogy a szabadba vágok, de mikor...
1: Másképp nem fog
2: igen,
1: nem
2: beszélni. Igen, azért megragadom a lehetőséget, szóval amikor az adást szerkesztettük össze, akkor nyilván föltűnt, hogy ez a rengeteg titulus, hát hogy függ össze, mert van benne kultbisztró, van benne kutya, van benne jazz, tehát hogy nagyon sokrétűek vagytok, vagy sok minden érdekeltiteket, mert ugye nem egyedül vagy ebbe a történetbe benne.
3: Nyilván egy kis csapat, illetve családi vállalkozás, mondjuk így. Hát mondjuk így, hogy szeretek több mindent önmegvalósítani. Különböző dolgok érdekelnek, illetve nem csak engem, így a feleségemet is. És hát úgy voltunk vele, hogy akkor vágjunk bele több mindenbe, aminek megvan természetesen a hátránya is, hiszen azért már nagyon nehéz több fenékkel ugye ezt az egy lovat megülni, de igyekszünk.
1: Uh-huh. Mi volt mi a legnagyobb szerelem? Azt gondolom, hogy az volt az első ilyen kezdeményezésetek, nem?
3: Nyilván ugye ez a kutyás vonal, de azt el kell mondani, hogy egyikünk se ebbe van még pluszba, tehát ez egy ilyen szerelemprojektként indult 2011-ben, ha úgy vesszük. Ugye a feleségemnek ügyvédirodája van, ő ügyvédként dolgozik, én reklámcégben dolgozom, tehát egy saját cégben, és kivittünk 2011-ben a menhelyről egy kutyust, és hát ugye úgy voltunk vele, hogy hát jöjjünk, menjünk vele, hiszen itt vagyunk, hármasban fedezzük fel a vidéket, menjünk mindenféle felé, és hát 2011-ben még nem nagyon volt erre lehetőség, hogy kutyával szívesen fogadtak minket, és hát jött az ötlet, hogy hát akkor ezt valamit kéne csinálni, és elindítottunk egy nagyon gagyi weboldalt, tényleg így szinte mi raktuk össze, aztán azt láttuk, hogy hoppá, hát nagyon nagy érdeklődés övezi, aztán utána már egy profi csapattal megcsináltuk, és hát 2012-ben gyakorlatilag el is indult a kutyabarát.hu. Ugye a domain se volt még, tehát ez a kutyabarát fogalom se volt még annyira bejáratott fogalom a kutyás társadalomban sem. És hát elindítottuk, és azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb olyan platformunk, aminek egyébként köszönhetően nagyon sok más projekt vagy ötlet is megvalósult.
2: Milyen tartalommal bír ez a weboldal, azon kívül, hogy gondolom a kutyabarát helyek, mert erről is fogunk beszélgetni, hogy mi az, ami kutyabarátnak számít, de hogy mit lehet ezen az oldalon megtalálni, vagy milyen fókat osztotok meg.
3: Hát ugye először leginkább 30-40 kis kedvenc helyel indult, csak feltettünk vendéglátóhelyeket, szállásokat, ahol tudtuk, hogy a kutyákat is szívesen fogadják.
1: Most ez már saját forrásból?
3: Akkor még saját forrásból. Tényleg csak azért, hogy másoknak is segítsünk. Tehát semmi egyéb, abszolút nem volt ilyen profitorientáltság mögötte, üzleti terv, semmi. Gyakorlatilag az ilyen 3-4 évvel később kezdtünk el valami tervet készíteni. És jelenleg most már egy abszolút hírportálként is működik, tehát komoly tartalom van, egy öt fő szerkesztőségünk van, akik ugye a cikkeket gyártják, social médiát gyártanak, és napi 4-5 cikk kerül ki, tehát azt gondolom, hogy nem is kevés. Emellett természetesen már évek óta különböző rendezvényeket, eseményeket szervezünk, projekteket, kampányokat, ilyen kiemelt például az Év Kutyabarát helye kampány, ami megszólítja a vendéglátásban, szállásszektorban, és egyébként a munkahelyeket is, vagy üzleteket is, tehát kiválasztjuk az Év Kutyabarát szállodáját, éttermét, stb. Ez már 2014 óta megy töretlen sikerrel, de a másik nagyon-nagyon kedves kis kedvenc kampányunk a Kaki Tündér nem létezik kampány, ami 2015-ben indult azzal a céllal, hogy felhívjuk a kutyások figyelmét arra, hogy igenis a kutyakakit össze kell szedni, mert ha nem szedjük, akkor a kutyásoknak lesz sokkal rosszabb, és ezt egy ilyen figyelemfelkeltő kreatív kis plakát kampányal, gerilla kampányal indítottuk, és azóta is tart, és nagyon sok önkormányzat csatlakozott már hozzá, hogy kitehessék ezt az üzenetet kutyafuttatókba, közterületeken, stb. Tehát most csak így említettem párat, de van még futi etikett kampányunk, tehát kutyafuttatókban is ott vagyunk, önkormányzatokkal működünk együtt, stb.
1: Hogy látod, mennyire ismerték fel a szolgáltató szektorban, és itt most a kiskereskedelemtől a szállodaiparon keresztül, akár a vendéglátóiparig bezárólag a vendégekből érő szolgáltatók a kutyabarát fogalomnak, vagy magának ennek a gesztusnak, nem is tudom, hogy nevezzem ennek a jelentőségét.
3: Most már felismerték, mondhatni. Ugye indulásunkkor ez még nagyon gyerekcipőbe járt, és ugye azt is el kell mondani, hogy hát Magyarország egy olyan speciális helyzetben lévő ország, hogy ide minden 20-30 évvel később érkezik meg, mert ugye a környező vagy nyugat-európai országokban, és ugye mi leginkább olasz példákból merítettünk, ott azért már ez nagyon régóta, ez a kutyás kultúra, kutyabarát kultúra, ez dívik. Nálunk tényleg így azt gondolom, hogy olyan 10 éve indult el ugye maga útjára, és ezt felismerték elsősorban egyébként azokban az üzletágokban, szegmensekben, ahol komoly marketing erővel is bír, ilyen ugye a szállás, a vendéglátó szektor, majd egy-két nagyobb üzletközpont, pláza is abszolút
1: kutyabarát. Egyébként itt mi a hajtómotor? Tehát többet költ egy vendég, vagy egész egyszerűen több vendég lesz azáltal, hogy beengedik azokat is, akik kutyával érkeznek?
3: Csak is emocionális oka van. Aha. Attól nem fog többet vásárolni, de az, hogy neki kedveznek, vele kedvesek, mert tudják, hogy mennyire fontos számukra a kutya, ugye családtag, ezáltal egy olyan emocionális előnyhöz jutnak, mint mondjuk a konkurencia, aki nem az, adott esetben nem. Tehát, hogy ugyanazt a terméket megveheti máshol is, de a kutyás hova megy, ahol szívesen látják. És nem is kell, hogy vigye a kutyáját, nem ez a lényeg, hanem az, hogy neki kedvezzenek.
1: Értem. Mitől lesz kutyabarát egy hely? Kirakok egy matricát, meg egy tál vizet, az elég?
3: Ez is elég lehet. Ugye nincs erre külön

0: azt, hogy például ahova idegenként én sem mehetek be, oda a kutya se, raktár, konyha, stb. Stb. Tehát a Nébiknek, illetve a HACCP-nek van erre azért egy ajánlása, de egyéb más ilyen kritérium nincsen, tehát hozzáállás kérdés elsősorban, tehát hogyha egy tulajdonos vagy üzemeltető úgy dönt, hogy ő szeretne a kutyásoknak kedvezni, akkor egy nagyon kicsi energia vagy akár anyagi ráfordítással ezt meg tudja tenni.
1: Minek akkor a kutyásoknak strand, hogy a következő megvalósított ötletedre rátérjünk?
0: Mert ki vannak tiltva a rendes strandról, ott viszont, na itt kivételesen van egy 2008-as kormányrendelet, ami ugye a szabad vizeknek, a, tehát fürdőhelyeknek a korlátozásairól szól, és ott viszont le van írva fehéren feketén, hogy kutyát bevinni tilos. Nyilván más állatot is, kivéve hogy az ott élő egyéb állatokat, de hogy tehát házi állatot vagy házi kedvencet természetesen nem lehet oda bevinni. Ennek különböző okai vannak, ebben most nem mennék bele, hogy jó vagy rossz, mert ez egy külön téma lenne, de pont ezért erősödött meg az igény is, hogy akkor legyenek külön helyek, ahol a kutyások vannak és jól érzik magukat, és erre lett is példa.
2: Rögtön megkérdezném, te voltál már ilyen kutyás strandon?
1: Én nem voltam, bevallom őszintén, de mitől kutyás strand, egy kutyás strand? Elég annyi, hogy oda be lehet vinni a kutyát?
0: Igen, tehát nyilván ugye ez, tehát törvényileg vagy jogszabályilag azért ez egy kivont terület, tehát a fürdőhely kategóriából ki kell vonni, ha abba volt, vagy abba lenne. Tehát vannak olyan szabad vizek, ahol eleve nem fürdőhely, tehát ott nincs tiltva, ott akkor tiltják, hogyha veszélyes a fürdőzés, de akkor az emberekre vonatkozik. Tehát itt azért még elég sok ilyen kis szürke rész van a jogszabályok tekintetében is, ugye a kutya barát fogalom kapcsán, és e tekintetben ugye akár ha csak a Balaton vagy a Tisza tó környékét nézzük, akkor összesen 3 olyan hivatalos hely van Magyarországon, ami kutyás strandnak, de nem is a strandszót használnám, hanem fürdetőhelynek minősül, ami ugye egy körbekerített terület, ott ugyanúgy néz ki, mint egy rendes strand, csak vannak kutyák, ott a kutyák szabadon lehetnek adott esetben, tehát ez a lényege, hogy legyenek szabadon, tudjanak játszani, futkározni, stb. Tehát ott nem, persze gyerekek is vannak, de a rendes strandon a gyerekek futkároznak, nálunk meg a 4 lábú gyerekek futkároznak, és nagyon jó működik egyébként.
1: Ez egy regionális attrakció, ezt bátran mondhatjuk. Hatott ez a környező turisztikai vállalkozásokra is, tehát mennek oda direkt azért kutyás vendégek, mert ott tudnak a kutyájukkal együtt strandolni?
0: Hány országot, vagy melyik országot mondjam? Igen, igen, nagyon sok cseh és lengyel van mostanában, akik
1: kifejezetten. Nem így értettem a Balatonra. De nagyon,
0: tehát mint a balatoni régió abszolút kiemelt lett a kutyások szempontjából, pont emiatt.
1: Ja, így már értem.
0: Akár Keszthely, akár Fonyó, de nagyon-nagyon sokan direkt tervezik azt, hogy ott a környéken keresnek szállást. Pont azért, mert tudják, hogy lemennek 2-3 napra, 1 hétre, vagy akár csak 1 napra kutyával, akkor ott tudnak együtt nyugodtan, legálisan lenni, és különböző olyan szolgáltatásokat kapni, mint a rendes strandokon. Sőt, ugye mi még abban is segítünk, hogy hova tud még rajtunk, vagy már, tehát a strandon kívül máshova elmenni kutyával. És ugye most már híre ment a balatoni kutyás turizmusnak, és tényleg nagyon sok külföldi is látogat meg minket. És tényleg, tehát Facebook oldalakon látom, Facebook csoportok alakultak, ilyen kutyás szálláshely csoportok, ahol kifejezetten az olvasók azt írják be, hogy Fonyódon vagy Keszthelyen környékén keresnek kutyás szállást, mert ők a strand szolgáltatásait igénybe veszik.
2: Egyébként azért kérdeztem, hogy voltál-e ilyen kutyás strandon, mert hogy tényleg egy élmény kutyás strandra elmenni. Én nem Keszthelyen voltam, hanem azt hiszem Földváron.
0: Ott is volt, igen. Ott egy picit neccesebb a helyzet, de igen.
2: Igen, de hogy ez egy közösségformáló szabadidős tevékenység, ahol azt látod, hogy a kutyád boldog, hogy ott van a Balaton, te mosolyogsz, és még tudsz is ismerkedni kutyásokkal. Tehát, hogy több haszna is van, és valóban tök nagy igény van rá, én is azt láttam.
0: Így van, és ugye azt is hozzáteszem, hogy mindig kérdezik, hogy szokott-e baj lenni probléma? Nem szokott. Tehát, hogy szerintem az emberi strandon több probléma akad, mint a kutyás strandon. Tehát a kutyák játszanak, el vannak, sőt, hogyha szabadon vannak, akkor ők ezt nagyon tudják, hogy mi fér bele, mi nem. Természetesen, hogyha van valami kisebb összezőren, és akkor a gazda közbelép. Tehát nálunk még vér nem folyt, mondjuk így, ez a 7. szezonunk, és még tényleg semmi ilyen jellegű probléma nem volt, úgyhogy nagyon jól tudnak így működni a kutyák, és a gazdik is együtt. Tehát tényleg közösségépítő.
2: Mennyire nyitottak ezek az önkormányzatok? ezekre a strandokra az önkormányzatok, mert azért olvasni, hogy ebből szokott vita lenni, tehát vannak a kutyás strandok,

0: meg a nagyon nem kutyás tanulók.
1: Ezért nehéz, igen. Tehát a kutyás, nem kutyás társadalom az mindig egy ilyen nehéz ügy volt, tehát hogy elfogadni egyik a másikat, megvannak az okai természetesen. Az önkormányzatok egyébként nyitottak, vagy van olyan önkormányzat, aki nyitott, csak egyszerűen a Balaton környékén már szinte lehetetlen olyan területet találni, ahol ez megvalósítható lenne. Akár természetvédelmi okai vannak, infrastruktúrális okai vannak, vagy túl közel van olyan helyhez, ahol zavarhat valaki, tehát hogy azért nagyon nehéz, és Fonyót kezdte ilyen szempontból tényleg nagyon szerencsés, mert mind a két helyen olyan helyre lett ez kialakítva, ahol nem zavar senkit, jól működik az egész rendszer, van infrastruktúra, úgyhogy ezek mind fontos tényezők.
2: Egy utolsó kérdés a kutyás témához, mennyire hogy fogalmazzak, zökkenőmentes a kutyások és a nem kutyások kapcsolata mondjuk egy ilyen turisztikai régióban. Ezt te hogy látod? Vagy hogy lehet ezt zökkenőmentessé tenni?
1: Javul, nyilván edukációval, tehát mi ugye azt is nagyon fontosnak tartjuk, és ugye pont a kutyabarát.hu ezt is nagyon felvállalt, és hát gyakorlatilag kötelező is ezt nekünk így továbbítani, hogy edukáljuk az embereket a felelős kutyatartásra, és népszerűsítsük, illetve ebben segítsünk. Tehát, hogy magyarázzuk, hogy mitől működhet ez jól. Tehát, hogy nekünk kutyásoknak kell sokkal jobban figyelni, hogy ez a békés együttélés ez működjön.
2: Hiszen nagy kérdés, hogy mondjuk egy szállodában, ha egy kutya kicsit zajong, vagy zajosabb, bugatósabb, vagy mondjuk egy étteremben, ha tarhálni kezd, arról nem is beszél, vagy nem mindenki szeret együtt fürdeni egy kutyával, mert azért ezt a szabályt is sokan megszegik, hogy főleg ugye a strand nyitvatartás előtt, tehát amikor nem indul be a szezon, akkor azért gyakran látni, hogy emberek mellett fürdetik a kutyákat.
1: Igen, és erre mindig fel is hívjuk a figyelmet, hogy ezt nem szabad. Tehát, hogyha tényleg azt szeretnénk mi kutyások, hogy elfogadjanak minket, akkor tartsuk be a szabályokat. Ahogy mi is elvárjuk, hogy velünk szemben is tartsák be a szabályokat. Nehéz, tehát ugye emberekből vagyunk, tehát mindenki más és más. Mi tényleg akár különböző fórumokon, platformokon, előadásokon azt hirdetjük, és próbálunk segítséget nyújtani, hogy hogyan, mire figyeljünk, stb.
2: Jó, akkor egy rövid szünetre muszáj most elvonulnunk, de jövünk vissza, itt fogjuk Szilárdi Kovács Tibort, mert hogy egy csomó projektje van még a kutyás dolgokon kívül, itt van mindjárt a Klassz Kult Bistro, a Civil Pódium Egyesület és a Jazz Fest Keszthe is, ezekről lesz szó a szünet után, ne menjen senki messzire.
3: Rádió Café. Van barátod.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
2: Folytatjuk a Partcafét, a Balaton hangját. A mai vendégünk Szilárdi Kovács Tibor, a kutyabarát.hu alapítója, Kesztei Kutyáspark piknikkert és strand létrehozója, a Klassz Kult Bistro és a Civil Pódium Egyesület elnöke, valamint a Jazzfest Keszthely megálmodója. Kezdjük egy témaváltásra, ugye eddig a kutyás oldaladat ismertük meg, most egy kicsit nézzük ezt a Kult Bistro ötletét. Ez honnan jött? Valami hiányzott Keszthelynek és a környékének a közösségi életéből? És ezért gondoltátok, hogy ezt megcsináljátok?
3: Hát valami mindig hiányzik, igen, ez is hiányzott. Én azt gondolom, hát ugye 2022-ben jött egy hirtelen ötlet, ha már úgyis ott vagyunk ezt helyen, akkor picit a közösségi életet is próbáljuk meg fellendíteni. Valahol ezt kezdtük el a kutyás vonalon is, de úgy voltunk vele, hogy akkor Keszthely közéletében szeretnénk egy kis dolgot letenni az asztalra, és hogy akkor nézzük meg, hogy az hogyan működik, és így jött egy Kult Bistro ötlete, amivel találkoztunk már egy-két városban, és azt gondoltuk, hogy itt is jól tud működni.
2: Ez micsoda tulajdonképpen? Tehát, hogy lehet enni, inni, és még akkor igen, a szellemünket is táplálni.
3: Így van, így van. Ez egy ilyen hibrid megoldás, ugye a kulturális közösségi tér találkozik a vendéglátással, valahol így mondanám, hogy egy ilyen kis kellemes időtöltést tudjunk mutatni, amellett, hogy programokat is szervezünk, illetve maga az egész talán kialakítása is egy kicsit más, mint egy tipikus vendéglátóhely.
2: Milyen programokra vevők elsősorban a vendégek?
3: Hát amivel nagyot ütöttünk, ugye rögtön az elején a kvízestjeink, hát ezt sem mi találtuk ki természetesen, de ugye még nem volt Keszthelyen ilyen jellegű kvízest, amit mi behoztunk a köztudatba, és hát gyakorlatilag az összes teltházas és egy-két hónappal előtte már betelnek a helyek, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagy durranás volt ott Keszthelyen, ezt szeretik az emberek. Elindítottunk különböző beszélgetéssorozatokat, ilyen pódiumbeszélgetéseket, de volt már kis koncertünk, csináltunk kóstolókat, akár farsangi, vagy egyéb ilyen italkóstolókat, tematikus esteket. Tehát tényleg olyan, ami akár egyébként a vendéglátáshoz és a turizmushoz is köthető, de akár a kultúrához is. Tehát könyvbemutató is volt már.
2: Ez for profit vállalkozás, vagy ez egyfajta misszió? Tehát, hogy melyik lába erősebb is. A vendéglátóipari, vagy a kulturális?
3: Hát a kettő együtt tud úgy működni talán, hogy mind a kettőbe ugyanannyit teszünk bele, egyik húzza a másikat. Tehát ennek a koncepciója úgy működne, hogy körülbelül 50-50%-ban kell beletenni. Tehát csak maga vendéglátásként talán nem is működne, nem is vinnénk, nem is csinálnánk, de csak egy non-profit kultúrás közösségi térként meg szintén nem, hiszen valahogy meg muszáj profitábilissá tenni az egészet.
2: Ez egy ilyen közösségi tér is? Úgy kell elképzelni, ilyen nem, találkozási nagy,
3: igen,
2: pont?
3: Abszolút. Egyébként ott a Keszthelyi értelmiségi művészkörnek az egyik ilyen touchpontja, és járnak.
4: Nagyon szép helyen is van.
3: Ugye? Igen, egyébként a főtéren vagyunk, és tényleg nagyon megtaláltak minket egyébként pont azok az emberek, akik ugye ezt a közeget képviselik.
2: Egyébként ilyenkor Leslie-ár lemondása, mert ugye azt szokták mondani, hogy egy vendéglátósnak az a lényeg, hogy pörögjön a biznisz, tehát gyorsan igyem meg a kávémat, tegyem meg a süteményemet, hörpincsem fel a szörpömet, és haladjunk. Na most egy ilyen közösségi térnél meg pont az a lényeg, hogy le tudjunk ülni, beszélgetni, akár órákon keresztül, akár úgy is, hogy csak egy kávét meg egy vizet iszik az ember mellé.
3: Igen, ezzel mi is szembesültünk, és ez egy nagyon nehéz dilemma a mai napig, hiszen Keszthely azért egy turisztikai központ is, nagyon sok turistát fogadunk, és nyilván nem fogjuk kizavarni őket, de valahol ugye a helyieket is szólítjuk meg, illetve a régióban élő, tehát nem csak Keszthely, hanem a környező városok vagy településekről is jönnek hozzánk. Nehéz, hiszen tényleg ahhoz meg kicsik vagyunk, úgymond, hogy annyi embert egyszerre befogadjunk, tehát ez nagyon nehéz adott esetben kezelni, de hát igyekszünk. Tehát amikor rendezvényünk, eseményünk van, akkor természetesen kitesszük, hogy zárt körű rendezvény, és akkor ugye csak a közösség feeling van. Amúgy meg nyáron mondjuk, hogyha van egy a főtéren egy rendezvény, akkor meg picit ilyen vendéglátós helyként is működünk.
4: És akkor erre az egészre épül tulajdonképpen a Civil Pódium Egyesület?
3: A Civil Pódium Egyesület, nem, az becsatlakozott ebbe. Ott volt egy olyan pár keszthelyivel, lokálpatriótával alakítottuk ezt az egyesületet még 2024-ben, pont azzal a céllal, hogy amit nem feltétlenül profitábilisan akarunk csinálni, de akarunk különböző kulturális vagy egyéb értékeket közvetíteni, és ugye leginkább a közösségépítésre hangolva, akkor legyen egy olyan szervezet, amivel ezt el tudjuk érni. Akár tudjunk nyilván pályázni, tehát tudjunk erre forrásokat találni, hiszen mint magánember vagy mint cégként szinte lehetetlen volt ezeket így megoldani, és ezért gondoltuk azt, hogy civil szervezetként ez működik, és hát szerencsére azért így sikerült is pár olyan támogatást szerezni, amik most éppen futnak, és nagyon jó rendezvények, események fognak megvalósulni.
4: Mik ezek a, bocsánat, mert nem véletlenül kérdezem, hogy mik ezek a rendezvények, mert nagyon érdekesek és tartalmasak,
3: hát pont most
4: láttam.
3: Számoltuk össze, hogy mi csak 2026-ban több mint 20 rendezvényt fogunk csinálni, illetve már lefutott 13-14 rendezvényünk ebben a fél évben, kisebbek, nagyobbak. És hát tavaly is volt már legalább 10, tehát hogy azt gondolom, hogy elég termékeny az egyesületi tevékenységünk. Szerencsére mondom, így ezt meg tudjuk oldani, hiszen Keszthelyen nagyon jó lehetőségek vannak erre, nagyon jó partnereink vannak erre, és hát ugye most lesz majd az egyik legnagyobb vállalásunk, amit szeretnénk így nagyon, illetve ki is emelném, a Jazz Fest Keszthely, ami egy kétnapos ingyenes jazz fesztivál Keszthelyen a Festetics Kastély parkjában.
2: No, hát erről még azért beszélünk később, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy hát a 21. századnak az első negyede az nem a közösségekről szól, hanem inkább a bezárkózásról. Sokan, bevallom én is, a szomszédainkat is csak látásból ismerjük, nem igazán alkot közösséget, még egy lakóközösség sem, bár ugye a nevében ez benne van. Mennyire nehéz mozgatni az embereket? Mennyire van igény arra, hogy közösségbe járjanak, hogy megoldjanak együtt problémákat, hogy beszélgessenek?
3: Covid után valóban nem egyszerű, tehát a Covid nagyon bezárta az embereket, az igény ott volt, hogy kimozduljanak, de valahogy mégis megváltozott valami. Nagyon okosan kell úgy alakítani az adott projektet, programot, hogy el tudjuk csábítani az embereket. Ezt még mi is keressük, kutatjuk, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Tehát én is, ha visszamegyek akár a gyerek kamaszkoromra, sokkal egyszerűbben tudták az embereket mozgósítani, akármilyen esemény kapcsán fiatalokat, időseket. Most ez valóban változott, ennek szerintem a Covid és a social media az oka. Próbálunk olyan izgalmas és érdekes programokat mi megvalósítani, amivel azt gondoljuk, hogy ki tudjuk őket otthonról csalogatni.
2: Mondasz néhány példát? Hát milyen ügyeket? Meg egyáltalán hogy dől el, hogy mi mögé álltok ott, vagy mivel foglalkoztok?
3: Hát ugye az egyesület eleve több ilyen célkitűzést is maga elé állított, ami a közösségépítés az egyik fő. És akkor azon belül ugye a turizmus, a vendéglátás, de nagyon fontosnak tartjuk ugye az állatvédelmi dolgokat is, hiszen ahhoz is, mondjuk így, hogy értünk, vagy egy jó ideje foglalkozunk vele. Úgyhogy leginkább ebben tevékenykedünk, és hát ebben próbálunk ezekben a tematikákban olyan programokat, projekteket megvalósítani, amiről talán érezzük, vagy tudjuk, hogy érdekelheti az embereket.
4: Az egyesületi tagok is különböző szegmensekből?
3: Így van, így van. Uh-huh. Így van, van közte, nem tudom, IT-szakember, jogász, költő, szóval tényleg, tényleg nagyon, nagyon sokszínű az egyesületnek ugye a kemény magja, uh-huh. tehát a tagok.
2: Uh-huh. Az is egy fontos kérdés lehet, még mindig a Civil Pódium Egyesületnél maradva, hogy hogyan kapcsolódtok a városhoz. Hogy látod ezt a civil vonalat? Az elmúlt években ez is mint egy kicsit háttérbe szorult volna. Sokat tud segíteni egy város élhetőségében, népszerűségében az, hogy élénk civil élet van? Jó tudtok együttműködni az önkormányzattal mondjuk? Van igény az önkormányzatra arra, hogy a civilek is hallathassák a hangukat?
3: Hát ilyen formán még az elején vagyunk, tehát elindultak már kezdeményezések az együttműködésre, de én azért picit távolabbra tekintenék, tehát nem csak Keszthelyről beszélünk, tehát mi azért nagyjából a Balaton és a régió uh-huh. az, amit így szeretnénk megszólítani, hiszen nem csak ugye akár a Kutyabarát Balaton projekt is egy nagyobb projekt, vagy nem egy városhoz köthető, de azt gondolom, hogy van az együttműködésre hajlam, több településsel is, akár Keszthelyel is, még nem tudott teljesen, vagy kiteljesedni, de mi azon vagyunk, hiszen én azt gondolom, hogy nekik is nagyon fontos, hogy egy civil összefogás tudja segíteni egyrészt az ő munkájukat, annak érdekében, a közös cél érdekében, hogy például Keszthely turisztikailag minél sikeresebb és népszerűbb legyen.
2: Uh-huh. Összekapcsolódik a két dolog tehát? Tehát igen. Ha valahol élénk a civil élet, az olhatatlanul mondjuk turisztikai vonzerőt is jelent, de
3: abszolút.
2: Miért?
3: Abszolút. Egy olyan példát mondanék egyébként, amit pont Olaszországban láttam, hogy ez a két dolog hogyan kapcsolódhat. Picit párhuzamot vonnék, hogyha elmentek Olaszországba egy kis faluba, és bementek egy kávézóba, szinte mindig tele van. A helyiek élnek, élik a kis civil életüket. Mit hoz ez magával? Turizmust hoz magával, mert hogyha jönnek bárhonnan emberek, látják, hogy ott van élet. Nem pedig azt látják, hogy hát itt semmi nincs, menjünk tovább. Tehát nagyjából ez az ösztönző hatás, ez tud működni a civil élet és mondjuk egy város élete kapcsán is.
2: Nagyon jót beszélgetünk, és rohan az idő, de még muszáj a június 27-28-án megrendezett Jazzfest Keszthelyről is beszélgetni. Itt miről van szó? Itt mi fog történni?
3: Na most ugye ez az egész úgy indult, hogy csináljunk egy zenei fesztivált. Mert szeretjük a zenét, ja, így van. Uh-huh. De valahogy Keszthelyen a jazz élet nem volt, nem tudott így kiteljesedni, uh-huh. vagy nem lehet, hogy nem is foglalkoztak annyira.
2: Egyébként ez szenvedélyes jazz rajongó vagy?
3: Igen, picit hazabeszélve, én tanultam dobolni uh-huh. jazz tanártól, stb. Nem volt akkora nagy tehetségem, és nyilván abba hagytam, lejutatnak a dobhoz eldobolgatók, innen jött a zene szeretete, meg hát ugye nagyon sokáig DJ-ként is működtem még a fiatalabb koromban, több rádióban, stb., de ez egy megint egy másik történet, sőt külföldön is. A lényeg az, hogy a zene szeretete megmaradt, a jazz mindig nagyon szerettem, és így rábeszéltem a többieket, hogy csináljunk akkor egy jazz fesztivált. De hát akkor már legyen két napos, akkor már hozzunk ide olyan embereket, akik, vagy olyan előadókat, akik szerintem nagyon jól meg tudják mozgatni a helyieket azzal a zenével, amit ők adnak. Tehát van ebbe klasszikus jazz, van swing, van picit francia vonal, van benne elektronikus
4: mondjál
3: vonal.
4: Mondjál egy-két nevet, légy szíves, hát én látom,
2: felolvasom. A kedvenceidet.
3: Hát mind a nyolc a kedvencem, ugye nyolc előadó aha. lesz. Jön a Szőke Nikoletta, aki egyébként Ella Fitzgeraldot fog énekelni. Jön a Jambalaya, a Nagy Emma Quintet, a Michaler Mirtil a swingistik produkcióval, tehát az egy swinges vonal lesz, a Loop Doctors a Gesztesi Alexandrával, a Kék Nyúl, a Sitmob és a Warner Dora Quintet, tehát azt gondolom, hogy jazzen belül uh-huh. is több stílust fogunk érinteni, úgyhogy a 27-28-án egyébként ott a kastélynak a gyönyörű szép parkjában egy viszonylag nagy színpadon fognak ők fellépni.
2: Mit tud hozzáadni egy jazz fesztivál? Keszthelyi idegen forgalomhoz, ezt hogy látod?
3: Nyilván színesíti. És ugye nyárról beszélünk, amikor már a szabadságokat is az emberek kiveszik, és szeretnének valami többet annál, hogy ott vannak a Balatonon, ugye a szokásos kombó, a víz, a lángos sör, stb. valami olyan kulturális élményt is kapni, ami egyébként egyre több van a Balatonon, tehát mi ebben nem vagyunk kirívóak, tehát ott a környező településeken is, vagy akár Keszthelyen is vannak nagyon jó programok. Mi ezt a jazz vonalat szeretnénk picit így belevinni, természetesen hagyományteremtő célra, hogyha akár jövőre vagy később is tudunk erre olyan mondjuk így támogatást szerezni, akkor nagyon-nagyon örülnénk, ha meg tudjuk
2: valósítani. A cél ez egyébként, hogy valami önálló keszthelyi produkció legyen?
3: Igen.
4: Nekem rögtön eszembe jutott, hogy azért ez egy merész vállalkozás egy ilyen tematikus fesztivált szervezni, főleg a jazz vonalában. Nincsenek bennetek félelmek, hogy esetleg nagyon réteg zene?
3: Hát most ki fog derülni, ez az első alkalom. Én azt gondolom, hogy azért ott a régióban akár csak a turizmusból merítünk a turistákból, akkor azért nem félek attól, hogy nem lesz nézőközönség. Inkább az időjárástól tartok, hiszen egy szabadtéri rendezvényről beszélünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó idő lesz, sütni fog a nap, de pont annyira, hogy élvezhető legyen. Ugye délután kezdődnek a koncertek este 11-ig, úgyhogy...
4: Impozáns helyszínen,
3: hát gyönyörű helyszínen, igen.
2: Oké, hát sok sikert hozzá, hogy a június 27-28-án lesz Keszthelyen a Jazz Fest. Gondolom szeretettel várjátok vendégeket. Mi is fogunk most programot ajánlani Szilvivel az előttünk álló hétvégére, ami pedig a június 18 és június 21-i hétvége értelemszerűen.
5: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
4: Június 19 és 21-ek között 19. alkalommal rendezik meg a MAPEI Tour de Zalakarost, Magyarország egyik legnépszerűbb kerékpáros eseményét. A háromnapos sport hétvégén Zalakaros a hazai bringás élet egyik központjává válik, ahol nem csak a versenyzőket, hanem a szurkolókat is számos program várja. A résztvevők több táv és kategória közül választhatnak, így a családok, a hobbi kerékpárosok és a profi versenyzők egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A program része a céges csapatverseny, a családi bringatúra, a teljesítménytúra, a gyerekverseny és a 137 kilométeres országúti maraton is. Egyébként ti már részt vettetek ilyen túrtezel a Karason, pedig nagy élmény, mindenkinek ajánljuk.
2: Én június 20-ára hoztam egy programot, ez ugye szombat, Köröshegyen völgyön bor és gasztro piknik lesz, értelemszerűen Köröshegyen. A Dél-Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményen helyi borászatok, kézműves termelők és vendéglátók is várják a vendégeket. A festői domboldalakon kialakított állomásokon a balatoni ízek és a térség kiváló borai kerülnek majd főszerepbe. Kiváló alkalom ez a rendezvény arra, hogy a vendégek közelebbről is megismerjék Köröshegy gasztronómiai és turisztikai értékeit, és eközben a nyár egyik leghangulatosabb balatoni programján lehet kikapcsolódni.
4: És ugyancsak június 20-án szombaton különleges esti élményre lehet számítani a Szigligeti Várban, ahol fáklyás várlátogatásra invitálják az érdeklődőket. A Szent Ivánét megelőző program során a vár naplemente után teljes új arculatát mutatja, a középkori falakat fáklyafény világítja meg, miközben korhű ruhába öltözött várvédők, harcászati bemutatók, középkori zene és tánca idézi meg a múlt hangulatát. Szerintem ez egy nagyon izgalmas program lesz, úgyhogy
2: lesz jelző tűz is a vár legmagasabb pontján, úgyhogy 20 órakor kezdődik a program június 20-án Szigligeti Várban tehát. Akinek pedig eszébe jut a még ennyi nem elég strófa, az a Visit Balaton 365.hu-n még találhat magának programot. Hát ennyi fért bele már a műsorunkba. Szirádi Kovács Tibornak nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, de rendkívül színes egyéniségről van szó, és sok sikert az ezernyi elfoglaltságothoz. A jövőben. Köszönjük, hogy itt jártál még egyszer.
3: Én köszönöm.
2: Mára pedig búcsúzik a két műsorvezető, Marsal Szilvi
4: és Mihálovics András.
2: A viszontlátásra, viszonthallásra.
4: Viszontlátásra.
5: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

Drost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több hétig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Mikroállam jött létre a vitatott Dunai területen. Kellemes napos időnk lesz ma elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Megindultak az olajszállító tankerek a hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a legtöbb hajó az úgynevezett déli útvonalon halad, amely teljesen biztonságos és védett. Ugyanakkor az aknamentesítés még több hétig is eltarthat, nem tudni ugyanis, hogy Irán hányat telepített a vízi útvonalra. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a szoroson, az utóbbi hetekben mindössze 12-15. Holnaptól Érdemben csökken a benzin és a gázolaj piaci ára Magyarországon. Bruttó 4 forinttal a benzin, még 10 forinttal a gázolaj. A változás miatt a piaci és a védett ár közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkül. A fordulat mögött elsősorban az olajár jelentős esése és a forint erősödése áll. A magyar autósok továbbra is a hatóságilag rögzített árakon tankolnak, a piaci szereplőkre nehezedő nyomás viszont enyhül. A védett áras rendszer kivezetése egyelőre nincs napirenden. Újabb rekordot döntött a 100 leggazdagabb magyar vagyona. Egy év alatt 14%-kal, mintegy 12.600 milliárd forintra nőtt az összvagyon. A növekedés üteme ugyanakkor mérsékelten elmarad az egy évvel korábbi 22%-os 2000 milliárdos bővüléstől. A leggazdagabb magyar idén is Mészáros Lőrinc, a második Csányi Sándor, a harmadik helyen Felcsuti Zsolt áll. 31 éves csúcsra emelte az alapkamatot a japán jegybank. A piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal 1%-ra, azaz 1995 óta a legmagasabb szintre emelték az irányadó rátát. A döntés oka az infláció erősödése és a gyenge japán jen volt. Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam, Gapla, jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti vitatott Dunai területen. A 2019-es alapítás óta Gapla létrehozói még sosem jártak ott, ám az idén nyáron túrát szerveznek a területre. A mini államot egy 17 éves amerikai diák és társai alapították, és már létrehozták a saját zászlaját, útlevelét, pénznemét, rendszámtábláját és internetes oldalát. A mikronemzet nem rendelkezik nemzetközi elismeréssel, és állandó lakossága sincs. A térség különleges helyzetének hátterében a szerb-horvát határvita áll. Mivel a folyó medre az idők során többször változott, több olyan kisebb terület alakult ki, amelyre vagy mindkét ország, vagy egyik sem formál egyértelmű igényt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, estétől viszont nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt hat dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik. Erős széllel és jégesővel. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
4: Idén is évadzáró piknikkel ért véget az idei szezon a Jurányiban. A június 11-én tartott eseményen Rozgonyi Kulcsár Viktória, a Jurányi Ház alapító vezetője nyilatkozott kosztyusárának.
5: 15 éve nyitottuk meg, ez egy produkciós közösségi inkubátorház, ami szép hosszú név, de egyébként szerintem kellőképpen kifejezi azt a komplexitást, amit akar. Itt több mint 60 civil szervezet él úgy, mint egy irodaházban általában a KKV-k. Ők egymással is kapcsolatban vannak, de amúgy békésen mindenki akár így az ajtókon belül végzi az alkotói munkáját, hiszen ez egy előadó művészeti inkubátorház, és a produkciós név az pedig arra utal, hogy igazából itt színházi előadások itt születnek, sőt, nem is csak születnek, hanem most már mondhatjuk azt, hogy egy budai játszóhely kinőtte magát a ház, és havi 50-60 előadást tartunk, úgyhogy egy ilyen intenzív 9 hónap áll most éppen mögöttünk. A kezdetektől nagyon fontos, az inkubátor létből is adódik a tehetséggondozás. Én is viszonylag fiatalon hoztam létre ezt a helyet, és pont azért nagyon az volt előttem, hogy ez egy olyan bázis legyen, ami elsősorban a fiatal pályakezdőknek ad lehetőséget. És a Staféta is egy olyan programunk, ami egy tehetséggondozó program, egyrészt támogatja a független színházi szcénát, tehát azokat a színházcsinálókat, akik nem kőszínházhoz kötöttek, másrészt meg támogatja azokat a fiatalokat, akik pályájuknak viszonylag az elején tartanak még, tehát még nem hoztak létre akár saját társulatot, de folyamatosan évente hoznak létre egy-egy előadást. És a Stafétának a kezdetektől a Budapest Főváros Önkormányzata a támogatója, tehát hogy ők 20 millió forinttal támogatják ezt a programot, és igazából mi vagyunk ebben a füge, a szakmai partner, a mi dolgunk az, hogy kiírjuk ezt a pályázatot, ez egy teljesen nyílt pályázat, utána elbíráljuk egy felkért konzulási körrel, aztán egy szakmai zsűrivel, tehát hogy egy elég masszív szakmai munka áll a mögött, hogy itt tényleg olyan döntések szülessenek, ami teljesen transzparens, és a végén 7-8 olyan alkotó kap lehetőséget, akik megcsinálhatnak jó körülmények között egy-egy új projekttervet, és ebbe bevonjuk azokat a fővárosi játszóhelyeket a Jurányin kívül is, mint a Trafó, a Mú vagy a Szkéné, és ezek az előadások ott valósulnak meg, tehát hogy az is fontos, hogy jól lefedje ezt az egész szakmát.
6: Miért volt különleges az idei évad a Jurányiban, és miért volt különleges az idei staféta?
5: Egy nagyon intenzív évad áll mögöttünk, 18 bemutatónk volt, ami azért kimerítő volt. Nagyon fontos, hogy mindig reagálunk azokra a társadalmi kérdésekre, aktualitásokra, amik itt vannak mellettünk, vagy körbevesznek minket. És hát talán olyan minden, amit a Jurányin belül van, hogy teljesen kézzelfogható, mindenki nagyon hamar a sajátjának érzi.
6: A pihenés után mi vár a Jurányira a következő évadban?
5: Folytatjuk azt, amit eddig csináltunk, ez nekem nagyon fontos. Én alapvetően szeretem az állandóságokat, és nem keresem a kihívásokat, azok általában inkább megtalálnak. És én azt gondolom, hogy az mindig nagy dolog, hogyha fent tudjuk tartani azokat az értékeket, amikben hiszünk, meg amiket megteremtettünk saját magunknak. Ezért is fontos az, hogy itt tényleg 10-15 éves programokról beszélünk, mert óriási dolog ez itt a szabad színház csinálásban, főleg így, hogyha az elmúlt időszakot nézzük, és a nem létező lehetőségeinket. És nyilván azért mindig motoszkál az emberben újabb és újabb gondolat, és ugyanúgy lesznek új bemutatóink, ugyanúgy visszük tovább ezeket a tehetséggondozó platformokat, ugyanúgy próbáljuk tökéletesíteni mindazt, ami van, és mindig figyelembe vesszük azokat a változásokat, amikre reagálni kell. Én inkább mindig abban hiszek, hogy nem önmegvalósítunk, hanem valahogy letapogatjuk a csápjainkkal, hogy mire van most éppen hiány vagy szükség, és arra próbálunk mi olyan formákat, tartalmakat kitalálni, amivel végül is valamilyen képen szolgálhatjuk ezt a színet.
4: Imár 7. alkalommal dönthették el a nézők, hogy ki nyerje a Budapest Főváros Önkormányzat által meghirdetett staféta pályázat közönségdíját. A nézők ezúttal 7 előadásra adhatták le voksaikat. A staféta közönségdíját, Cséffai György szobrászművész alkotását, a legtöbb szavazatot kapó Drive című előadás alkotói Kelemen Kristóf és Török Tímea nyerték. A csapat a díj mellett a Füge produkció támogatói által 1 millió forintos produkciós támogatásban részesül, amit egy 2026-27-es évadban megvalósuló bemutatóhoz használhatnak fel. A közönségszavazás harmadik helyezettje Fodor Orsolya és Varsányi Péter Capitalism for Children című darabja a Rádió Café külön díját is elnyerte, őket kérdezte Kosztyusára.
7: Ez egy olyan előadás, ami magába foglal olyan dolgokat is, amiket csomószor pont mondjuk egy interjú helyzetben mond el az ember. Tehát, hogy az előadás ilyen szempontból műfajilag legalább kétféle, és akkor talán mondjuk azt mondanám el így elsőre, hogy ez az előadás egyszerre tartalmaz olyan elemeket, amit mi bábszínház felől jövünk. Tehát nem tudom, hogy a terepasztal színház az bárkinek mond-e valamit, de hogy egy olyan műfaj, ami az élő kamerázással és a miniatúrákkal foglalkozik, és tartalmaz egy olyan részt is, ami valahogy áldokumentum és furcsán edukatív vonal.
8: Mi két bábrendező és független színházi rendező vagyunk, és egyben az előadás is egy olyan történet, ahol két bábrendező fog egy baromi nagy témát, magát a kapitalizmust, és azt se tudva, hogy mire vállalkozik, elhatározza, hogy ezt most megérti, és valahogy, ha megérti, megértette, akkor meg is érteti a publikummal, öntörvényű és felszabadult úton. Mentünk végig, hogy ezt megértsük, és nagyon különböző módokon kutattuk, és az a kutatás szó komolyan hangzik, de mi azt hiszem, hogy nem voltunk annyira komolyan vehetőek ebben a történetben, és ezt az utat meséljük meg, ahogy próbáljuk két kis bábrendező ezt a nagyon nagy témát megérteni. Illetve ennek az útnak a része az is, hogy találunk egy mesét, ami elmeséli a kapitalizmus születését és működését. Talán nem is mese, hanem egy ilyen mítikus történet. És aztán, ahogy azt boncolgatjuk, egyre több problémánk lesz vele, úgyhogy még mindennek a tetejébe azt is magunkra vesszük, hogy mi akkor újra meséljük és újra alkotjuk a kapitalizmus mítoszát.
7: Ez egy olyan előadás, amiben igazából nem színészek vannak, hanem mi. És aztán még van más is, de hogy valami maradjon az előadás.
8: Vannak sztár vendégek meglepetésként.
7: Hát szerintem mondjuk, ha aki látta az előadást, vagy amíg születtek eddig szövegek róla, abból lehet, hogy lesz olyan, amit felfedezhet a néző, igen. De én azt gondolom, hogy aki ilyen kíváncsi természet, és szereti, ha érik meglepetések, akkor az mindenképp jöjjön.
9: Egyértelműen jött számotokra a bábszínházas múltból az, hogy ilyen gyerek szemszögből akarjátok ezt megvilágítani, hiszen ugye a leírásban én is azt olvastam, hogy egy gyereknek hogy lehetne ezt elmagyarázni, illetve hogy az alkotásnak is a címe az, hogy Capitalism for Children.
7: Eredetileg Peti keresett meg ezzel az ötlettel, és szerintem az nagyon jó volt a projektben, már magában a folyamatban is, hogy mi sok ideig nem voltunk biztosak abban, hogy igazából ez gyerekeknek vagy felnőtteknek szól. Az viszont biztos volt, hogy nekünk azért mégiscsak van egy olyan múltunk, hogy ahhoz valamennyire már értük, hogy hogy kell gyerekeknek, vagy hogy kell sűríteni problémákat. Ez az előadás bár már nem gyerekeknek szól, de az a érzékenység, vagy az a tudás, amit akkor használ az ember, hogyha gyerekeknek csinál előadást, azt szerintem neki nagyon hasznos volt ennél a folyamatnál. És hogy az, hogy ez a cím, az nem véletlen, de hogy itt a Children-t szerintem erre is ad választ valamennyire az előadás, de hogy ezt lehet metaforikusan érteni, hogy mit is értünk, ki is itt a Children, mit is értünk Children alatt. Mi szerettünk ennek a több értelmiségével játszani, és az elég felszabadító volt, amikor rájöttünk, hogy ez nem gyerekeknek szól, de ezzel a attitűddel.
8: Ahol biztos, hogy látható lesz, az október 14. Az állandó otthona az előadásnak az a Trafó Kortárs Művészetek Háza.
9: Mire lehet tőletek számítani a jövőben?
7: Azért van ilyen reményünk, hogy nagyon szeretnénk egyszer megnézni, hogy az előadás hogy működik külföldön.
8: Ez az előadás, ez talán másfél éven keresztül készült, ha a pályázatírástól a bemutatóig számítjuk. És a bemutató óta is azért sokat dolgoztunk rajta. Úgyhogy, ha még egy ilyen fába vágjuk a fejszínket, akkor az...
7: Minimum másfél évet kell.
8: Akkor ez biztos, hogy még másfél év lesz.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
10: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma! Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
12: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelen

0: ebédus. Kármán Tódor egy nagyon fontos fizikus, gépészmérnök és alkalmazott matematikus volt. Az alkalmazott itt nem azt jelenti, hogy van állása.
1: Viccelődünk, apuka, viccelődünk.
0: Őt a szuperszónikus repülés atyaként tartották számon, és figyelem, az amerikai légierő védő szentjének becézték. Az a helyzet, hogy megint itt van egy magyar pasas, aki nélkül más lett volna a világ. Sok egyéb dinamika mellett az aerodinamikával foglalkozott sokat. Ez a dinamika a mozgó levegő és más gázok tulajdonságait vizsgálja, és arra jó, hogy segítsen megtervezni, hogy az autó vagy repülő, amit az apukád vezet, gyorsan tudjon suhanni, és ne fékezze le a levegő. Képzeld csak el! Sokkal lassabban tud haladni egy háromajtós szekrény ugyanolyan motorral, mint egy Porsche. Nem mindegy. Az aerodinamika arra való, hogy megtervezze a járművek alakját például. Ha Kármán Tódor nem lett volna, akkor nem lennének szuperszónikus repülőgépek és űrrakéták sem. Vagy nélküle találták volna fel őket. De volt úgy, hogy éljen Kármán Tódor! Ezt hogy kell mondani, ha valaki már nem él, hogy éljen? Mondjuk éljen újra Kármán Tódor! Yeah!

0: azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: 1759. május 21-én született minden idők legnagyobb köpönyek forgatója, Joseph Fouché. Nem akarom túlságosan bonyolítani ennek a francia férfinak az élettörténetét, elég, ha annyit tudtok, hogy először elégedett állampolgár volt és pap. Aztán, amikor az elégedetlen állampolgárok forradalmat indítottak az elégedettek ellen, akkor hirtelen forradalmá lett. Aztán már a forradalmárok ellen kellett fellépni a jakobinusoknak, akkor jakobinus lett a szentem. A jakobinusokat nyírta a Direktórium nevű szervezet. Ki volt a főkolompos? Na, hogy Fouché. A direktóriumos arcokat lenyomta a Napóleon úr konzulja. Igen, Fouché. Semmi extra, mert ezután már csak az összes egymást váltó francia zsarnok rendőrminisztere volt.
2: Megáll az eszem!
1: Hogy csinálta? Nagyon egyszerűen. Minden ismerőséről, ellenségéről és barátairól tudta és összegyűjtötte a titkaikat. Kipisílt mellé a vécének, ki nem törölte ki, ki nem mosott kezet, utána kihagyta ott az ebédet,

0: kiette meg a másik ebédjét, kievett a tányérkámba, kialudt az ágyacskámban. A köpönyek forgatók előbb-utóbb lebuknak. Fusé olyan ügyes volt, hogy ő utóbb. Az volt a nagy mondása, hogy a farkasokkal együtt kell üvölteni. Ez azt jelenti, hogy mindig azzal kell lenni, akik az erősebb.
1: Régen minden jobb volt.
0: Itt meg kell jegyeznem, hogy a magyarosított Disneyland, azaz az Operencia, a Zsebrádió márkavédett beruházása, ezt azoknak üzenjük, akik mostanában zseb dolgoknak kezdik el elnevezgetni a gyerekeknek szóló mutyiaikat. Hát ezzel sikerül megtéveszteniük óvatlan zsebszülőket. Kérjük a zsebszülőket, legyenek körültekintőek, nehogy véletlenül beletenyereljenek valami összebuherált fusiba. Ami szerintem a fuséból ered, mert átverés.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Fusi, fusizás. A fusizás, azaz a fusi, vagy fusi munka, a munkavállaló által a munkáltató engedélye nélkül végzett magáncélú munka. Jellemzően a munkáltató tulajdonában, használatában lévő eszközök, anyagok, minták felhasználásával esetenként többen együttműködve végzik, gyakran kellő szaktudás nélkül. Ez esetben a fusizó már is kiérdemli a Kukler jelzőt. Az egykori európai szocialista országokban, így Magyarországon is roppant elterjedt volt. A fusizókat gyakran üzemi szarkának, tehát tolvajnak minősítették, és a jogi retorziókon túl állami, illetve pártvonalon is küzdöttek a jelenség ellen.
1: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
4: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
5: Laposföld.
4: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
5: Laposföld.
4: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: A barlangrajzok idején senkit nem érdekelt, hogy a föld milyen. Utána gömbölyű volt, aztán lapos, aztán egy ideig újra gömbölyű, most úgy néz ki, hogy megint lapos.
4: 2.
5: Tök mindegy, hogy lapos vagy nem. Az Érdi emelkedőn akkor is vissza kell váltani a kettesbe.
4: 3.
5: Ha figyelembe vesszük a Himaláját és a Marianna-árkot, akkor lehet, hogy lapos a föld, de baromi vastag.
4: 4.
5: Az emberek nagyon sokféle dologban hisznek, de félni csak akkor kell tőlük, ha már egyházuk is van.
4: 5.
5: Ha zavar téged, hogy egyesek szerint lapos, akkor mit szólsz ahhoz, hogy mások szerint egyáltalán nincs is?
4: 6.
5: Egyébként a térképen tényleg lapos a föld.
4: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
6: Logika?
4: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Szeretném felhívni minden zsebhallgató figyelmét, hogy mostantól ne higgyen el mindent, amit mondok. Mert 1720. május 11-én született egy Károly Frédi Szent Jeromos nevű német bárócska. Nőtt, dögélt, járt az iskolába, tanulgatott, ekkor nem is volt még semmi gond vele, aztán nagyobb báró lett és elkezdett utazgatni mindenfelé. Háborúzott a törökökkel, majd a svédekkel. Aztán hazautazott és elkezdte mesélni a történeteit. Na, itt kezdődtek a bajok. Mert hogy nem csak mesélte a történeteit, hanem jócskán ki is színezte őket. És ha megmondom, mi volt a teljes neve, akkor a szüleitek rögtön a homlokukhoz csapnak, vezetés közben ne. Mert úgy hívták, hogy Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münhausen báró. Jegyezzétek meg ezt a nevet.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Saját hajánál fogva húzza ki magát. Münchhausen báró az egyik kalandja során lovával mocsaras vidékre érkezett, ahol a ló süllyedni kezdett a mocsárban. A báró, aki nem csak brilliáns elme és mindenre elszánt hős volt, de hatalmas képzelőizomerővel is bírt, ekkor sem tétlenkedett. Erősen megragadta a tarkójánál saját haját, és annál fogva kirántotta önmagát a mocsárból. Sőt, nem csak önmagát, hanem lábai közé szorítva, még hűséges lovát is kimenekítette a bajból. Ha az egyszerűség kedvéért a mocsarat és a lovat el is felejtjük, csak egy sima embert veszünk, akkor sem szoktunk sűrűn olyat látni, hogy a saját hajánál fogva valaki felemeli önmagát. Miért is? Talán mert túl gyenge ehhez a karunk izma. De hát olyan meg van, hogy valaki egy kézzel kapaszkodva felhúzza magát, és egyszerűen csak felemeli az egész testét. Nos, Newton harmadik törvénye miatt, amikor az ember keze kifejt egy felfelé irányuló erőt a hajára, akkor fog ébredni egy ellenerő is, amit a haja fejt ki a kezére. És ez lefelé irányuló, de az előbbivel azonos nagyságú lesz. Kettős nyíl lefele. Ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor az illető hazudik. Ha nem annyira, akkor csak túloz, és ugye, ha az ember gyermeket túloz, akkor már bizony túlozzon rendesen. Azaz, a mérhetetlen túlzásokban ne tarts semmi mértéket. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Zsebrádió!
1: Ez a Münchhausen olyan történeteket mesélt, például a vadászaton a tűz körül, hogy például egy vár bevétele után hiába itatta a lovát, az csak szomjas maradt és vedelte a vizet. Végül a háta mögé nézve meglátta, hogy szegény patást ketté vágta a vár kapuja. Az önállósult hátsó rész meg szétrogott a törökök között, majd elkezdett udvarolni a kancáknak. A ló hátulja. A báró babérindával összevarta a lovát, aminek az lett a következménye, hogy az ágból fa nőtt, ki a lóból, viszont ő árnyékban ülhetett a nyeregben.
2: Basta!
1: Nyilván nektek is van olyan is vagy ovis társatok, aki azt mesélte tegnap, hogy igazából az ő focilabdáját a Mbappétól kapta, amikor az apukájával Párizsban volt, csak elfelejtette dedikálni neki, és hogy ma azért jön érte az anyukája, mert az apukája autószerelő, és éppen az Elon Musk űrben repülő Tesla autójának a defektes kerekét cseréli ki, mert ráhajtott egy üstökösre és kipukkadt. De kölcsön kérte az ő igazi lézerkardját, amit a Jodától kapott, ezért nem hozta be ma a Zoviba.
2: Kérsz tasni? Kérsz tasni?
1: Na, szóval ez a Münchhausen mesélt ilyen történeteket. Például azt is ő mesélte, hogy egy ágyugójó repült, aztán a levegőben átült egy másik ágyugójóra, és azzal repült haza.
2: Gyűha!
1: De persze senki nem merte kinevetni, csak a háta mögött mondták rá, hogy nagyobb a szája, mint a bécsi kapu. Lett neki egy magyar követője, és úgy hívták, hogy Hári János. Ő is katona volt, és például foglyul ejtette Napóleont, és az Alpokban megküzdött a hétfejű sárkánnyal, de neki lehet, hogy simán csak Münchhausen szindrómája volt. De ez velem például soha nem fordulhat elő. Mert nekem a tarkómon is van szemem. Kettő. És ha valaki rosszat terjeszt rólam, azt megtudom, mert a világ összes galambja nekem dolgozik, és azonnal megüzenik nekem galambpostával. És ha 26 galambot hozzákötözök a fotelemhez, akkor az felemelik, és akkor oda tudok repülni bárkihez, és tud kapni egy akkora taslit, hogy a fogai körmérkőzést játszanak a bemaradásért, mint Moszkvát a hóesés.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: A múltkor már elméláztam azon, hogy lényegében minden, amit minket körülvesz, vagy amit használunk, az lényegében egy találmány, csak annyira megszoktuk már a használatát, hogy természetesnek tekintjük a meglétét. De a találmányoknál néha érdekesebb a találmány létrejötte, ami valami egészen másra hívja fel a figyelmünket. Az első izgalmas találmányunk a napelem. Már hallom is, ez aztán marha izgalmas. A napelem önmagában tényleg nem izgalmas, egy fekete lap és áramot termel, ha mondjuk süt a nap. Az a tény viszont már sokkal izgalmasabb, hogy az első működő napelemet 1884-ben alkotta meg egy Charles Fritz nevű tudós.
2: Wow!
1: És akkor most gondolkodjunk egy picit. Ha 10 évvel korábban már létezett villanymotor, ha létezett napelem, ha volt már vezetékes áram, akkor hogy a viharba van az, hogy nem az elektromos meghajtású járművek terjedtek el? Mikor az első autót Carl Benz csak 2 évvel később, 1886-ban indítja be? Oké, tudom, kezdetleges technológia volt még akkor az elektromos meghajtás. Mondjuk, ha ránéztek Carl Benz autójára, ami egy fakerekű izé leginkább, akkor kiforrottnak azt sem lehet nevezni. Szóval, simán fejleszthettük volna az elektromos meghajtást, és akkor nem kéne április 22-én földnapját tartani. Jó reggelt kívánok!

0: egyetlen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Most jutottunk el oda, hogy miért is vagyok én ennyire büszke, mint emberiség. 1968. április 27-én elvégezték az első szívátültetést Európában.
2: Gyűha!
1: Egy szívátültetés nagyon komoly dolog. Egyáltalán nem olyan, mint az óra átállítás.
3: Viccelődünk, apuka? Viccelődünk?
1: De tényleg, ez egy igazi életmentő dolog. Na jó, kezdjük messzebbről. Az orvosoknak az a munkájuk, hogy meggyógyítsák a betegségeinket. Egy náthát, meg egy kis köhögést könnyű meggyógyítani, meg egy horzsolást is könnyű bekötözni. De ha egy embernek nagyon beteg a szíve, akkor mióta csak vagyunk, mi emberiség, azt egyáltalán nem tudtuk meggyógyítani. Akkor előbb-utóbb a beteg meghalt, és mindenki tehetetlenül nézte, és szomorkodott. De mióta van szívátültetés, azóta lehet, hogy a nagyon beteg ember is meggyógyulhat. De ez nem olyan sima ügy, mint ahogy első hallásra tűnik.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Először is. Honnan ültetik át a szívet és hova? Mindenkinek csak egy szíve van, nem úgy, mint füle. Ha levágom véletlenül a bal fülemet borotválkozás közben, át lehet varni a helyére a jobb fülemet. Mondjuk idétlenül fog kinézni, képzeld csak el, össze-vissza fog állni. Meg különben is, mi lesz akkor a jobb fülem helyén? Na de például, ha rossz a vesém, egy rokonom odaadhatja nekem az egyik vesélyét, mert abból mindenkinek kettő van, és egy vesével is el lehet éldegélni.
2: Hűha!
1: De szívből csak egy van. Mindenkinek. Milyen szívet lehet átültetni, és hova? Kit is kérhetnénk meg, hogy figyú, nekem beteg a szívem, add már oda nekem a tiédet. Jó, persze, biztos van olyan ember, aki annyira szeret, hogy odaadná érted a szívét is. De igaziból az nem így van.
0: Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
1: Először egy csimpán szívét próbálták beültetni egy beteg emberbe. De sajnos a kísérlet nem lett sikeres, mert meghalt a csimpánzis, meg az ember is, aki a szívét kapta.
2: Nem áll!
1: Rossz ötlet. Sajnos csak egy másik ember szívét lehet beültetni. Mert az állatoktól különbözünk, de belülről minden ember szinte teljesen egyforma.
4: A banja, maharadja, halandja?
5: Fura felnőttek, még furább mondásai.
6: Sötétben minden tehén fekete. E mondás jelentése szerint bizonyos körülmények között minden egyformának látszik. Ahogy megy le a nap, úgy tűnnek el a színek, és bizony az egyszerű tejadó boci-boci tarka épp oly szürkévé válik, akárcsak a híres magyar szürke marha. De most vonatkoztassunk el a négylábúaktól, és általánosítsunk. Minden, de minden szürkévé válik, ahogy megy le a nap. Teljes sötétedéskor pedig minden, sőt minden is fekete. Mert hogy a napsugár fehér fénye az összes színt tartalmazza. Amikor ez a fehér fény egy felületen vagy közegben megtörik, például vízcseppen, láthatóvá válik az összes többi szín. Gondolj csak a szivárványra. Az esőcseppeken megtörik a fehér fény, a napsugár, és már is átíveli az eget a hét színű híd. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Sajnos történnek balesetek. Van, akit előtt egy autó karambolozik, és fiatalon egy balesetben meghal. És vannak köztük olyanok, akik még az életükben azt mondják, hogy ha netalántán meghalnának, akkor nyugodtan adják oda a szívüket meg a tüdejüket másnak, akinek szüksége van rá, ha azzal megmenthetik az életét. Őket úgy hívjuk, hogy donor. És képzeljétek, az a szegény ember, aki meghal egy ilyen szörnyű balesetben, így mégis megmentheti egy csomó másik ember életét. Mert van, aki megkaphatja a szívét, más a tüdejét, a vesét, a máját, stb.
2: Basta!
1: És arra az emberre, aki megmenti egy másik ember életét, az egész emberiség nagyon büszke.
7: Amazing. mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A műsorszám is a Vidámság támogatója, a Generali Gyereksziget szervezője, a Sziget ZRT.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
1: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Kérem szépen, nagyon ravasz ez a forint. Ha jól emlékszem, hogy azután, hogy választások után leszakadt az árfolyam, mármint, hogy erősödött a forint, az ugye az euróforint árfolyam esett egy nagyot. 360-tól kezdte elmondani mindenki, hogy na ez az alja, ahhoz képest már 10 forinttal vagyunk lejjebb. Ugye megnézzük, hogy mit csinálnak a nagy forintkereskedők, közülük is a legnagyobbat kerestük meg, Kolba Miklóst, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjét. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: Na hát, hogy néz ki most a forintpiac? Kik azok, akik veszik? Meddig csordogálhatunk lefelé? Ugye nem túl nagy tempóban, de valahogy mégis mindig lejjebb kerül az árfolyam, tud tovább erősödni. Ahogy említettem, ugye 360 óta mindenki az alját kiáltotta, hogy ez már azért már innentől valószínű, hogy nem megyünk tovább, meg nem tudom, és valahogy mégis. Szóval hogy néz ki most a forintpiac szerkezete, mind a szereplők, mind a kilátások tekintetében?
6: Alapvetően a forint visszatért, vagy hát folytatja ugyanazt a forintos mozgás kultúrát, amit békeidőben szokott, hogy amennyiben a világban pozitívumok vannak, és jó hírek vesznek minket körül, akkor bármi is legyen, mindentől függetlenül csordogál lefelé, hiszen a kamatkülönbözet az bár nyilván jóval kisebb, mint pár évvel ezelőtt, de azért még mindig ugye ezt a fent tudja tartani, ezt a fajta lassú csordogáló ereszkedést. Alapvetően az látszik, hogy 3.50-1.50 alatt csipkednek fölfelé a befektetők a forró pénzt, tehát egy picit pozíciót csökkentgetnek, profitot tékolnak, 3.55-56 felett újra beleadogatnak, tehát gyakorlatilag ez a range tradingnek nevezett dolog van, tehát igazából semmilyen látványos történet nincsen a forintban, vagy legalábbis látványos úgymond esemény, de a elsősorban ugye például most a hét első felében azért is tudtunk a 350, sőt alá is sikerült benézni, hiszen ugye a Hormozi szoros felül olyan hírek jöttek, amik nagyon-nagyon pozitívan érintették a piacot, vagy legalábbis így fordította le ezt a piac, és hát ugye amennyiben ezek a hírek, és hát tudjuk, hogy azért ebben van egy rizikó, hiszen az, aki szolgáltatni szokta ezeket a híreket, van, hogy reggel ezt mondja, délután pedig azt mondja, de egyőre úgy néz ki, hogy hát ennek ki kellene tartani ugye péntekig, hiszen pénteken van Genfben az aláírás. Ugye ebben a szuper pozitív hangulatban vagyunk most, és hát a forintban még mindig kitart a befektetők bizalma, tehát ez a már eufórikus forint őrület, ami volt a piacon, ez nyilván már egy picit a bulizók kezdenek elfáradni, de azért még mindig jó a hangulat, és ugye ez látszik a forintban, úgyhogy ezért arra szolgatunk itt a 3.50 felé, ugye most is egy picit fölötte tartózkodunk. Meglátjuk, ugye ez most azért sok minden, nyilván ennek van pozitív és negatív oldala is, mindenki, aki nyaralni megy, az most nagyon örül, hiszen nagyon-nagyon olcsó lett, hát nem mondom, hogy nagyon olcsó, de olcsóbb lett ugye például a nyaralás, vagy hogyha valaki külföldről szeretne valamit vásárolni, de hát ugye az exportőrök viszont már azért vakaróznak elég erősen, tehát ugye ez a része a piacnak már nem nézi ezt olyan jó szemmel, legalábbis abban reménykedik, hogy azért ez nem tart sokáig, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy újra 400-as euróforintot szeretnénk, hiszen ugye mindennek azért van egy alsó meg egy felső határa, tehát nem a másik oldalra szeretnénk visszaesni, de de ugye nyilván közép vagy hosszabb távon meg kellene majd találni a forintnak azt a jó szintjét, amelyik mind a két oldalnak megfelelő. Úgyhogy egyre most itt
7: Mikey, tartunk. Mi a, hogyha súlyozni kell, akkor a fundamentumok a forintnál, a hazai helyzet, a jövőbe vetett remény, vagy pedig most inkább úgy tűnik, hogy a külföld és a geopolitika az, ami nagyobb hatással van rá?
6: Én azt gondolom, hogy még mindig a hazai oldal az erősebb. Ami egyébként a geopolitikai negatív hírekkel kapcsolatban is, azt nem mondanám, hogy golyóállóvá tette a forintot, de sokkal kevésbé reagáltunk negatívan, mint mondjuk egy más helyzetben. Tehát a befektetők általi Magyarország felé mutatott optimizmus az gyakorlatilag töretlen továbbra is egyelőre.
5: A carry trade-del mi lesz? Ugye az LKB már emelt egyet, úgy néz ki, hogy az MNB is fog vágni, úgyhogy gyakorlatilag szűkül az a marzs, ami miatt a kerizés izgalmas lehet. Nyilván lehetnek más finanszírozó devizák, ahol még jobban működik, vagy nagyobb a különbség, de ugye azt mondtuk sokáig, hogy a forint ereje az alapvetően a carry traderektől származik. Ez hogy alakulhat, mennyiben veheti át esetleg az a funkció, hogyha megindulnak az EU-s pénzek, akkor ilyen flow alapon tartja erősen a forintot. Szóval itt mi a helyzet, mik a kilátások?
6: Hát alapvetően a carry trade még mindig nem egy rossz befektetés, tehát mondjuk euróban évi 8 forint körül van, svájci frankban még mindig 18, tehát azért például a svájci forint rövidet tartani, az még most sem egy ilyen rossz gondolat. Alapvetően nyilvánvalóan ugye a Nemzeti Banknak előbb vagy utóbb, sőt hát jövő héten már rögtön bele is kéne csapni a lecsóba és egy kamatvágást tennie. Nyilván a carry trade fog szűkülni, de továbbra is az van a fejekben, és a forró pénz továbbra is úgy gondolkozik, hogy amíg többet ki tud venni a forintos carry trade-ből, mint bárhol máshonnan, és gyakorlatilag nyilván ne esünk túlzásokba, kockázat nélkül tudja ezt most megtenni, hiszen olyan nagy a bizalom, hogy egyelőre nem néz ki az, hogy itt hirtelen a másik irányba elszállna a forint, mert semmi oka nincsen rá. Én azt gondolom, hogy még a csökkenő kamatok mellett is a carry trade, még ha csak valakinek ez egy ötlete van, az még mindig egy jó történet lehet. Tehát a carry trade önmagában még mindig tudja tartani, vagy támasztani a forintot.
5: Aha, tehát a két komponens mindegyik, tehát igen, tehát hogy a alacsonyabb kamatkülönbözet is jól muzsikálhat most, mert kisebb a vola, ami veszélyeztetné, ugye, hogy elkoptatja az ott megkeresett.
6: Igen, hát ugye a forró pénznek nem változott meg az politikája, hogy ő mindenért lehajol, ami egy kicsit több, mint máshol lehet, hiszen neki ugye az alapvető jellemzője, hogy a nagyon könnyedén tud beszállni egy piacból, és annak nagyon-nagyon könnyedén tud kiszállni a piacból. Tehát gyakorlatilag ő ezt a kiugrás-beugrást, ezt simán meg tudja csinálni. Úgyhogy egyébként visszatérve a kamatvágás, ugye jövő héten lesz jegybanki kamatdöntés, ugye a 25 az gyakorlatilag stabilan megállja a helyét, de azért a piacon most már 50 bázispontos kamatvágással is lehet hallani. Hiszen gyakorlatilag ugye a momentum az most ott van. Ugye, hogyha pénteken valóban aláírásra kerül a béke, és akkor ugye ez egy olyan pozitívum középtávon, ami gyakorlatilag most a jegybanknak azt mondhatja, ráadásul még valószínűleg fog is erősödni rá egy picit a forint. Tehát, hogyha 3.50-nél vagyunk, vagy esetleg egy kicsit alatta, akkor a momentum akár mondhatja azt is, hogy most lehet egy 50-es vágni, és egyébként, hogyha valamiért elromlik a környezet egy hónap múlva, akkor még mindig lehet azt mondani a gyerekek, sorry, most csak 25, vagy bocs, most ugye mindig azt mondják, hogy adatvezére figyeljük a piacot.
5: Tehát ér megállni, nem ciklusba gondolkodunk.
6: Azt mondja, hogy most nem vágunk, senki nem fog ezen felháborodni, és nem leszünk 420-ba, csak azért, mert nem vágtak megint kamatot. Úgyhogy igazából a jövő hét ebből a szempontból izgalmas lesz a kamatdöntő ülés, hogy akkor a 25-öt vagy az 50-et hozza a jegybank.
5: Megvárjuk, megnézzük, mi lesz ott. Májki, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, jó munkát és szép napot kívánunk!
6: Köszönöm, szép napot nektek!
5: Szervusz! Kolba Miklóssal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével váltottunk pár szót a forint piacot illetően.
4: belát nagyon és.
1: Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
11: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. MacDeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
12: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
14: Budapesten a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a belső sávot karbantartás miatt. Erős a forgalom a Károly körúton az Astoria felé, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton északi irányban az Erzsébet hídig, valamint a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Ülői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárták ma délután 4 óráig a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt elektromos közmépítés miatt. Ma délután 5 óráig a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telefas útállomásnál lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend, a Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelző lámpás irányítással, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 98 0 98 0. Memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés a következő tanévben. Átlépte a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Kellemes napos időnk lesz ma, elvétve záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen, összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. Az első tárgyalási fejezet a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A valós idejű zaj és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket, áll a vállalat közleményében. Betelt a lista és lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Ismét kitörni készül az Etna Szicíliában. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Először lépte át a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe. Az első tesztrepülés során a jármű 1347 km/órával repült, majd másodjára már ennél is gyorsabban. Az X-59 repülőgépet azzal a céllal alkotta meg a NASA, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi légi közlekedést. Céljuk egy olyan utasszállító kifejlesztése, amely hangsebességgel képes eljuttatni az embereket célállomásukra, mindezt úgy, hogy a lehető leghalkabb hangrobbanást produkálja. Későbbi tesztek alkalmával lakott területek felett is elrepül majd, hogy megtudják, mennyire zavaró az ott élők számára.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, estétől viszont nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt Had-Dunántúli megyére már riasztást is kiadtak. A viharok éjféltől az ország középső részét is elérhetik. Erős széllel és jégesővel. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből olyan vezető, akitől egyszerre tartanak, és akiben mégis megbíznak? Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, újraépíteni dolgokat, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni? És vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
1: Meglátjuk. De hát induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
2: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettségi után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszókörbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag 2 hét után hamvába volt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt. Oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
1: De végigcsináltam.
2: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédi jelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni. Tehát én szeretem azt, amikor valamiből létrehozunk együtt valamit, mert az egyrészt nagyon jól összetart, másrészt borzasztó, ugye a Maslow piramis alapján borzasztó jó élményt ad annak, aki már ugye az alapvető szükségleteit megteremtette, hogy valaminek részese lehet, és ő is felmutathat eredményt. Úgyhogy onnan elmentem, és ilyen-olyan jogi területeken dolgoztam, például dolgoztam az Est FM rádióban is ügyvezetőként, ez egy érdekes kitérő volt, egyébként nincs vonzalmam a média iránt. Elhelyezkedtem, az volt a nagy volumene, és 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlan fejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát, hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés, vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végig mentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
1: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
2: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
1: Milyen családi mintákat hozol magaddal? Azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt fölírtam magamnak.
2: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt, a nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cica farok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
1: Meg a fegyelemre és maximalizmusra?
2: De jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük, tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
1: Mert hogy négy gyermeked négy van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen igen. meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
2: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
1: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az ami batyú, amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos. Töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, amit a mai napig tudsz hasznosítani.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztő mérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkoló fiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni, de alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
1: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
2: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt, volt egy úgynevezett szociometriai felmérés, és én együtt jártam ott a leghelyesebb fiúval az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körében. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni, járni.
1: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
2: Biztos. Igen. Abszolút.
1: Könnyebben indultál el akkor ezen az úton.
2: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek meg szeretett.
1: Szerintem ezt sokan összekeverik biztos. Vezetői szerepkörben igen. is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy szeressen. Szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért ő fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
1: Onnan indultunk, hogy jogi végzettség, közgazdaságtan, egyébként utána elindultál a pszichológia igen. irányába is, és most a vezetői szerepkörött kapcsán ugye egy idős otthon vezetője vagy. Igen. És hogy miért és hogyan sodort ide az élet, ezzel folytatjuk hamarosan. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Kardórával, a Reger Residence intézmény vezetőjével. Tartsatok velünk tovább. Továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Kardórával, a Reggel Residence intézmény vezetőjével, és hát onnan indultunk, hogy az élet mindig adott, dobott elébb, de egy újabb lehetőséget, amire igent mondtál, és hogy ez alapvetően jellemzi a személyiségedet. Ott volt a jog, a közgazdaságtan, és nekem az interjú előtt elmesélted, elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
2: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor engem ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségét, meg nagyon vicces volt a...
1: Készültél rá sokat?
2: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
1: az ingatlan fejlesztés,
2: igen, a kommunikáció többnyire, és gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettséginek megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni. Tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy akkor szóbelire, dr. Kardlóra jönni, kérdezte is a szóbelisztető, hogy maga mit keresi. Hát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
1: Végig csináltad azt is?
2: Nincs államvizsgám.
1: Akkor az
2: gyakorlatilag igen.
1: Igen. És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
2: Hobbiból.
1: Akkor? Hobbiból?
2: Igen.
1: Viszont most tudod már hasznosítani.
2: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
1: Honnan jött az idős gondozás?
2: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
1: A startpisztoly, majd
2: vegyünk egy nagy levegőt, uh-huh. És induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategóriai idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögősen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Tehát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell

0: csinálni ahhoz, hogy ő velük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
1: Igen, hát sokszor nem gondolunk bele, hogyha mi lennénk abban a bizonyos helyzetben, abban az ágyban, abban a szobában, akkor hogy élnénk meg?
0: Hát igen. Meg ugye a koncepciónak az a lényege itt, hogy van egyszer a klasszikus idős otthon, apartmanháznak szoktuk mondani, mert inkább szállodára hasonlít, meg van ápolási osztályunk, ez a két ápolási osztály, ezt én azért ragaszkodtam ehhez, mert az nem tisztességes, hogy amíg egyébként fit vagy, és elmész egy nyugdíjas tornára, meg a nem tudom kirándulásra, addig lehetsz, és utána majd bemész a bármilyen kvázi krónikus belosztályra, ahol mindannyian tudjuk, hogy azok a körülmények azért nem olyan nagyon jók. Tehát, hogy amennyire lehet, mi próbáltuk azt kitalálni, hogy hogy tudunk olyan nővérekkel, 24 órás nővérfelügyelettel ellátott osztályt üzemeltetni, ami nem kórház, de minden mást meg tud csinálni. Tehát kvázi mosdat, pelenkáz, etet, infúziót le tudunk futtatni, gyógyszerezni tudunk, ebből adódóan kicsit átalakult, és itt van rehabilitáción beteg.
1: Folyamatosan fejlődött.
0: Fejlődött, igen. És nem csak a saját lakóink, akik egyébként hál' Istennek tök jól vannak, és kirándulnak, és moziba járnak, és mindenféle programon részt vennek, hanem külső, akár egy-két hétre, vagy hosszabb távra is jönnek, rehabilitáció a stroke után, vagy mozgásszervi problémákkal, vagy végstádiummal, tehát hospice-ellátást is csinálunk, vagy egyszerűen nagyon jó pofa, de van, aki megőrzésre van ott, amíg a család nyaral. Tehát van olyan család, aki együtt él az idős szülőkkel, vagy nagyszülőkkel.
1: És aggódnak,
0: hogy nem merik egyedül hagyni arra az egy hétre, két hétre, és akkor addig megkapjuk őket megőrzésre.
1: Mit ad neked ez a feladatkör? Ez mennyire munka, vagy mennyire vált időközben hivatássá, vagy elhivatottsággá? Hát, hogy sok mindent csinálsz, és még nem is mondtunk el mindent.
0: Volt egy nagyon érdekes dolog, mert hogy bejött egy pár, aki hozta a mamát, vagy testvérpár hozta a mamát, és akkor kérdezte, körbevezettük őket, előtte kérdezték, hogy mik a biztosítékok itt, hogy ez így működni fog, meg rendben van, meg nem fog a színvonal csökkenni, és amit ígérünk, azt megtartjuk, és akkor mondtam, hogy nézzünk körül, és akkor utána beszélgetünk róla, és akkor a mama nagyon helyesen megsimogatta a hátamat, és azt mondta, hogy látom, hogy ön a biztosíték. Uh-huh. Ez borzasztó nagy teher egyébként, de halálosan jó elismerése annak, hogy akkor valamit nagyon jól csinálhatok, szerényen állít.
1: És onnan indultunk, hogy volt egy döcögös indulás, és aztán egyszer csak ott találtad magad egy intézményvezetői szerepkörben. Igen. Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
0: Tervezés, az fontos, pénzügyileg egyrészt, mert ugye ma elég bizonytalan a pénzügyi helyzet mindenhol. Megfelelő stratégia az, hogy mit szeretnék, tehát nem lehet keverni dolgokat. Tehát ha én prémium idős otthon vagyok, akkor prémium minőséget kell adni mindenben. Tehát nem lehet valahol alacsonyabbra tenni a mércét. Tehát jól kell megválasztani azt a stratégiát, a célcsoportot, és utána nagyon jól a kollégákat, és őket megbecsülni.
1: Abban is részt veszel?
0: Csak én döntök, hogy ki jöhet, és ki nem. Azért lényeges, mert az idős gondozás az nem egy felemelő történet. Ha egy kicsit belegondol bárki is, akkor itt azért túl nagy sikerek nincsenek, hiszen az életük végére kísérjük őket. Olyan sikerek vannak, amikor stroke után valaki 80 napot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha. Például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
1: nem most kell
0: megváltoztatni
1: őket.
0: Nem fog most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Egy kis zene után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Reggel Residence intézmény vezetőjével. Hamarosan innen folytatjuk.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
5: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Karl Dóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel az idős gondozásról beszélgetünk, annak minden kihívásáról, és arról a fajta hivatásról, amit nagyon kell szeretni ahhoz, hogy az ember jól tudja csinálni. És itt beszéltünk a vezetői szerepkörödről, abba, hogy ebbe a kabátba is úgymond belenőttél, mint az előző összes többibe. Viszont én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél, ez pedig egy cukrászda volt.
6: Igen,
5: vagy
6: igen.
5: Még a mind a mai napig, de már nem megvan. Veszel részt aktívan benne.
6: Hogy... hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
5: Tehát
6: egyébként.
5: Tehát akkor sorolj, jogász, közgazdász, pszichológus, és akkor...
6: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok türelmes. Az szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is aszerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
5: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
6: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthon feladat. Volt egy ilyen, nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kéjelgésből, hogy ilyen hülyén fogalmazok, és akkor a férjemmel megbeszélve én három évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károlyi Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen
5: fizika,
6: mit jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem felelérte.
5: Aki már egyébként 27 éves.
6: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
5: És egy kicsit belekóstolt ebbe a világba.
6: Szépen belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
5: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
6: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életet tükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól, és ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik, beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
5: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
6: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
5: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
6: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán, mondok egy példát, a mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leg inkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
5: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
6: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
5: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
6: De muszáj.
5: De muszáj.
6: Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
5: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések. Hogyha vezetésre még egy kérdésre ég visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül, nem tudom, a respekt az szinonimája. Tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni, vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmény, vagy nem...
5: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
6: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon, nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldása?
5: Te proaktív visszacsatolásra
6: igen,
5: gondolsz.
6: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
5: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Kardórával, a Reggel Residence intézmény vezetőjével beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nem mindegy, hogy bizonyos helyzetekben mennyire őszinte az ember. És ugye az idős gondozás az egy nagyon kritikus helyzetet teremt, hiszen ott vannak a hozzátartozók, ahogy te is említetted, és hogy ott mennyire lehet, mennyire tud őszinte visszacsatolást adni az ember. Ez nem tudom, ezt inkább te mondd el, hogy ez mennyire nehéz helyzet.
2: Ez egy borzasztóan nehéz helyzet, értelemszerűen akinek ott van a szerette, legyen az bárki, mindent megtenne azért, hogy az életét könnyebbé tegye, vagy meghosszabbítsa, de vannak korlátok, amiket tudomásul kell venni. Ezeket nagyon nehéz elmagyarázni, de el kell azért, hogy azt a hátralévő időt, ami mindegy, hogy két nap, vagy két hónap, vagy két év, azt kellemesen tudják eltölteni. Tehát ne egy ilyen mindkét fél próbál a másiknak, mert szereti, megfelelni, holott mindenkinek terhes már ez az egész, ahelyett, hogy ülnének kézenfogva, és beszélgetnének arról, hogy milyen volt, amikor Piroska, vagy Jancsika, vagy tök mindegy, kicsoda homokozott, és megette a homokot, mert az egy jó történt, és azon lehet mosolyogni.
1: Mert hogy ezt nem tanuljuk meg.
2: Nem.
1: Nem tanuljuk meg, hogy hogyan engedjünk el, vagy hogyan kísérjünk.
2: Alapvetően az elmúlás, mint olyan,
1: az egy
2: nagyon, nagyon nehéz dolog szerintem a mi modern társadalmunkban, hogy ez része az életünknek, és valamiféle megbékélést kell közvetíteni. Én nem vagyok érintett ebből a szempontból, tehát én könnyebben tudok fogalmazni, de ebből tisztán kell megfogalmazni. A másik nagyon érdekes ebben az idős gondozásban, amit látunk, hogy különösen azoknak nehéz elfogadni, akiknek ilyen nagyon fit papájuk meg mamájuk van.
1: És hirtelen történik valami,
2: mert azt gondolják, de ez a hirtelen történik valami, ez nem egy dráma vagy egy tragikus dolog, hanem mondjuk csak eltöri a lábát. Az azért nem arról szól, hogy itt a világ vége, mégis a lába tökéletesen működik, de a büdös életben nem megy vissza ugyanarra a szintre, ahonnan jött, tehát ott beéri a többieket, és ez egy óriási nagy kontraszt. És egyszer csak a papa már nem megy el motorozni, meg nem megy lesakkozni a térre, meg nem csinál ezt, vagy azt, vagy amazt, és akkor elkezdjük ezt meg, hogy úristen, mi történt. És az történt, hogy az elmúlt 10 évünk nagyon jó volt, mert 74 és 84 között úgy élt, mintha 74 lett volna, és a 84 évesen az eltört láb után lemegy arra a szintre, ahova a korosztálya alapvetően jellemzően létezik. Ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, és már más érdekli. A másik, ami számunkra teljesen jogosan nehezen elfogadható, hogy van egy pont, amikor ők elengedik az életüket. Tehát ők úgy gondolják, hogy leélték azt a teljes életet. Hadd hozzak egy személyes példát, a nagypapám, aki egy fantasztikusan klassz ember volt, és imádta az én nagymamámat, és ez így volt jól. Amikor a nagymamám meghalt, akkor mi mindannyian tesóimmal, meg a szüleimmel, meg mindenki igyekezett a nagypapámat szórakoztatni. Jöjjön velünk az állatkertbe, menjünk koncertre, jöjjön meccsre.
1: Ne legyen egyedül.
2: És akkor eltelt egy-két hónap, és akkor összehívta a családot, és azt mondta, hogy drágáim, tehát nekem nem a meccs, nekem nem az állatkert, nekem nem a nem tudom micsoda hiányzik, hanem a nagymamátok. Tehát hagyjatok engem békén. És én nekem ez egy újabb olyan felismerés volt, hogy az az ember fogja meghatározni, aki érintett, hogy ő ebben mit szeretne és mit nem.
1: Akkor viszont így állsz a hozzátartozókhoz.
2: Abszolút.
1: Keményen határozottan?
2: Hát keményen nem, de határozottan. Tehát az élet végességét azt muszáj elfogadni. És ha ők szeretettel fogadják el, tehát hogy szeretik azt, aki mert miért ne szeretnék az édesanyjukat, bárki, aki már elmenőben van ebből a világból, akkor segítsék ezt. Ne feladatot adjanak neki, hanem valami megnyugvással. Tehát akinek rossz lesz, értem, hogy ő lesz, de neki már nem jó itt.
1: Ugye említetted ezt a helyzetet, amiben te kívülálló vagy, de én tudom rólad, mert elárultad nekem, hogy téged is ért egy óriási veszteség, amikor még a gyerekeid kicsik voltak.
2: Igen.
1: Mert hogy ilyen 10 év körüliek voltak, amikor a férjedet elveszítetted.
2: Igen. Hát az nem tudom, minek mondjam, hogy talán a Bartisnál olvastam, hogy az Úristen nagyokat üt és kicsiket segít, hát ezt így megtapasztaltam. Igen, meghalt a férjem fiatalon, tüdődaganatban egyébként nagyon hamar, és itt maradtam a 4 gyerekkel.
1: Akik ilyen 7 és 10, 7,
2: 17,
1: három
2: év közöttiek voltak. Ugye nem elég kicsik ahhoz, hogy ne érezzék ennek a súlyát, de nem elég nagyok ahhoz, hogy bár nem gondolom, hogy valaha nagyok leszünk ahhoz, hogy amikor meghalnak a szüleink, és itt maradtunk magunkra egy olyan helyzetben, ami ez egy kettősség, mert egyébként a gyász az egy nagyon fontos, hogy megéljük, mert különben nehezen lépünk túl rajta, de amellett nem lehetünk egy ilyen megnyomorított lélek. Tehát ez azért úgy volt kihívás, hogy mit, hogyan
1: gondolom,
2: kezeljek.
1: Családfenntartóként is, anyaként, nagyon sok szerepkör hirtelen
2: rám szakadt.
1: Óriási fókuszt kapott.
2: Igen, és ugye azért azt is kell látni, és szerintem ezt mindenki látja, akinek több gyereke van, hogy minden gyerek más. Tehát más, hogy nyúlok az egyikhez, lehet, hogy azt mondom, hogy most már kapd össze magad, mert sose lesz másképp, és lehet, hogy a másikat meg ölelgetem, puszilgatom, és hadd sírjon a vállamon. Szóval, hogy ezek jól kell látni a gyerekeinket ahhoz, hogy tudjunk nekik mankót adni. Viszont amiben hiszek, az a példa. Tehát amikor az ember azt a példát mutatja, hogy össze lehet szedni magunkat, és a helyén kezelni ezt a dolgot, akkor ők követik az embert. Szerintem egyébként az egész szülőségnek ez a felelőssége, hogy mi alapvetően példák vagyunk. Tehát egy minta, amit vagy messziről elkerül majd felnőttként, vagy pedig követ, ha ő abban jól érezte magát.
1: Mi volt a legnehezebb ebben az időszakban?
2: Azt hiszem, azt jól mérlegelni, hogy mikor van az az idő, amikor már bele kell nyúlni. Mondok egy példát, jó, hogy értsd, mert igen, nagyon nehéz úgy magyarázni, hogy egyébként azért érzelmileg alapvetően még érintett
1: hát gondolom, igen,
2: a dologban. Például a mindegy melyik hozott valami borzasztó matematika egyest, amit egyébként lehet hozni, mert nekem is volt nem egy, nem kettő pont ebből a tárgyból, és akkor így ilyen nézett, ilyen félrebillentett fej, és azt mondta, tudod, úgy hiányzik a papa, azért lett egyes a matek. Na most ez egy nagyon nehéz helyzet, mert ez a matek akkor is egyes lett volna, ha a papa velünk van, és ez azért volt, mert nem érdekelt a matek. Na most ezzel a mondattal, ugye én manipulálva voltam, nem direkt.
1: Igen.
2: Mert ő úgy érezhette, hogy ez azért, de hogy ezzel mit kezdesz? Hogy azt mondod, hogy most már ne hiányozzon Irgumburgum, ami egy hülyeség, mert ennyi év után is hiányzik. Igen. Vagy azt mondjam, hogy fiam, szégyen teljes, ha ezt vagy azt csinálsz. Szóval, hogy ezek ilyenek. Nem szeretném elmesélni, hogy oldottam meg, mert azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amik magunkra,
1: igen,
2: tartoznak.
1: Viszont mit tanított neked az anyaság? Négy gyerek azért tanít.
2: Nem tudom, hogy ezt így meg tudom-e mondani, hogy mit tanított az anyaság, nem gondolkodtam ezen, de azon gondolkodtam már, hogy mi a dolgom szülőként, tehát én abban hiszek, hogy amire lehet, tanítsuk meg őket, tehát minden, amit ők szerettek volna, arra volt lehetőség, tehát ha mit tudom, pikulázni szeretne, pikulázon, ha nem tudom, mit szeretne, nem tudom, mit csinált, viszont ebbe volt egy szabály, hogy nem lehet utána abba hagyni. Nem azt mondom, hogy soha.
1: De legalább abba, egy évig.
2: Igen, pont azért, mert egyrészt nem ugrabugrálunk az életben, és attól, hogy most mit tudom, új edzőnk van, attól nem hagyjuk abba a focit, mert ha új főnök jön, nem lépünk ki a munkahelyünkről. Legalábbis ez lenne az optimális. De hogy nem csak erről van szó, hanem hogy te valakinek a helyén vagy. Tehát, hogy van egy limit, hogy hányan tanulnak pikulázni, és ha te abban benne vagy, akkor lehet, hogy egy olyan pikulást hagytunk ki, aki nagyon szeretett van. Tehát tiszteljük már meg a másikat azzal, hogy ezt végigcsináljuk. Szerintem ez fontos. Azon kívül, tehát hogy azt hiszem, hogy az anyaságban az, vagy a szülőségben az a lényeg, mert szerintem ne felejtsük el az apákat is, akiknek itt is van felelőssége, hogy mi az, amire megpróbáljuk megtanítani a nevelésük által. Ez szerintem az egyik a következmények, hogy igenis vannak következmények, és ezzel együtt lehet élni már 2 évesen is, hogy ha az almát választottunk, akkor sajnos almát eszünk, és hiába van körte, azt majd hónap lesz, mert most rossz volt a választásod, de ettől még alma marad a tányéron. Meg, hogy a konfliktusok azok részei az életnek. Tehát az, hogy nem értek egyet valamiben, az egy magától értetődő dolog, és hogy ezt hogyan kezelem, azt meg kell tanulnom. Nagyjából ennyi, azt gondolom.
1: Akkor folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után beszélgetünk tovább dr. Kardórával, a Rege Residence intézmény vezetőjével. Jövünk vissza hamarosan.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: Az izlandi Off Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
12: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van grebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
13: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
14: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
15: Budapesten a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a belső sávot karbantartás miatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, a Károly körúton az Asztória irányában, valamint a Széll Kálmán tér környékén is. Útszükleten kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti hitfelújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Ma délután 5 óráig a Gyömrői úton kifelé a Szemeretele vasútállomásnál lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták a 14. kerületben az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, valamint a Gyógyszergyári utcánál is. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között gázvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
16: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
17: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Az 56-os hősökre emlékeztek, átvilágítás vár a mentőszolgálatra, sokan nem fizettek gépjárműadót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tisztelet a hősöknek, Magyar Péter kormányfő, valamint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, és több kormánytag jelenlétében katonai tiszteletadás mellett koszorút helyezett el az új köztemető 301-es parcellájában Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének emléknapján. A miniszterelnök felidézte, 68 éve végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált és többeket a Kozma utcai gyűjtőfogházban. Az 56-os vértanúkról az országgyűlésben is megemlékeztek. Átvilágítják az országos mentőszolgálatot. A szervezet megbízott főigazgatója ezt nélkülözhetetlennek nevezte a köztelevízióban. Konstantinovics Miklós azt mondta, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb. Hozzátette, továbbra is épít a csaknem 130 éves OMS erős hagyományaira, bajtársiasságára. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetők lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
19: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni.
18: Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adót. Azok, akiknek gondot okoz az egy összegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
20: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjármű adót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat.
18: Folytatódik a szeles idő és a felmelegedés. Ma már 27 fok is lehet a csúcshőmérséklet, eső nem várható. Holnap a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, ismét erősödik a légmozgás. Délután már 26-32 fokot mérhetünk. A pollenterhelés az átvonult hideg front miatt valamelyest csökkent. A pázsitfűfélék virágporának koncentrációja ugyanakkor jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánféléké a közepesben maradt.
21: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság és egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
2: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet a... Ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt. Jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember fele nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszerek nem lehet felrugni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egésznapos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni. De én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák. Egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát, azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni. De ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom. Tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra. Egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogyha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel lehet bármi, így igaz.
1: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása. Az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
2: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát. A demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa-mama élt.
1: Ahol ő boldog volt
2: gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartozó, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
1: Hát pszichológusként ezt
2: abszolút,
1: főleg.
2: Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhetem azt, hogy ilyen megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elbügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Se egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek és gügyögek-e, vagy hogy egyszer csak egy szívinfarktusban meghalok, vagy kínlódom éveket. Tehát nem tudhatjuk. Tehát próbáljuk elfogadóan kezelni azt, akiknek már tudjuk, hogy alakul az utolsó időszak az életükben.
1: Ez, azt mondod, de azért ez egyfajta szembesülés, de kinek a feladata szembesíteni akár a hozzátartozót egy ilyen helyzetben?
2: Én ezt magamra szoktam vállalni, ugye az ápolóknak nem dolga most abszolút jó értelme véve lelki életet élni a hozzátartozókkal. Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk teambe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből látja, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
1: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Hogyha még mindig maradunk a hozzátartozóknál, nyilván ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
2: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy a most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendben van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
1: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem itt a Woman Power-ben. Innen folytatjuk.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Idős gondozásról, nehéz kérdésekről, nehéz élethelyzetekről, és nagyon komoly krízis kezelésről beszélgettünk itt az elmúlt percekben, vagy az elmúlt fél órában. Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
2: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni,

0: nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs az a nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy miközben gondoskodni.
1: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők ott vannak feladatként.
0: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy. Mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
1: Tehát ebben nagyon rossz bekerülni úgy, hogy nem olyanok a lehetőség.
0: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, két emeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 80 vannak egy szobában, és pelenkaszag van mindenhol.
1: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem tudja, hogy hova kerül.
0: Be akartok dugni egy ilyen helyre.
1: Tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
0: Van a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok, illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések, és most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél 3 kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol. Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó-e nekem, amit itt látok.
1: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő
0: cégben,
1: teljesen más területen, vagy jogászként, ami onnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
0: Nem akarom megmondani.
1: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
0: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munkavállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
1: Tehát, ha nincs fluktuáció.
0: Nincs, gyakorlatilag nincs.
1: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
0: Van, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem

0: Tán ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránydik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más. Mi ezek nehéz.
1: Hogy
0: nehéz.
1: Kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?
0: A sikereket úgy élem meg, hogy ez a dolgom. Tehát ha nem tudom ezt megugrani, akkor menjek innen, mert hogy amit szoktam mondani, itt nem arról van szó, hogy beázik a könyvesbolt, és akkor ott marad a nem tudom mennyi könyv és anyagi kárét. Itt
1: keletkezik,
0: itt emberekről, emberek életéről van szó, tehát itt nem lehet olyan nagy vonalúan tovább sétálni. Tehát, hogy ezt én inkább feladatnak érzem. A kudarcoknál azt mondom, azt szoktam mérlegelni, hogy vajon én mérem föl rosszul, és nagy a kabát, bele tudunk-e nőni, vagy soha büdös életben nem, és akkor kell-e új viselőt keresnem, vagy új kabátot inkább. Nehezen válok meg azoktól a kollégáktól, akinél ilyen dilemmám van, tehát általában leülünk, beszélgetünk, és akkor miben tudok ebben segíteni. Nekem fontos, hogy egyenes legyen a kommunikáció. Tehát ha azt mondja, hogy ő neki nem megy, akkor az is egy dolog, meg az is egy dolog, hogy azt mondja, hogy megy, holott mindannyian tudjuk, hogy nem fog menni. Egyébként, ami a mentális támogatást illeti, a kollégáknak is kell. Tehát gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük, tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentál higiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
1: Ami gátolja a
0: későbbi tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy. De nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így meg át kell parancsolni.
1: Folytatjuk innen, egy rövid szünet következik dr. Kardóra intézményvezetővel, a Reggel Residence intézményvezetőjével beszélgetünk itt a Woman Power-ben, a zene után folytatjuk.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
3: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
7: Folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is Dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, és beszéltünk a sikerekről, a kudarcokról, arról, hogy hogyan lehet mindezeket kezelni, hogyan lehet esetleg tovább lépni, ha valami nem úgy sikerül az ember életében, és erről jut eszembe, hogy említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg, mert mindenki hibázik néha.
8: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom, tehát, hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam, ritkán szoktam. Egyébként sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondott, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életbe. Tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell. Tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember. Feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest. Tehát ez felelősséggel is jár. Tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök. Tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
7: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
8: Alapvetően igen.
7: Milyen világ ez?
8: Fárasztó. Alapvetően igen. Azért lényeges például a kollégák. Tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, miért. Tehát, hogy tudják súlyozni alapvetően. A másik, ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
9: Tartás.
8: Mindenképpen.
9: Mert hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
8: Igen, meg 2 unokád.
9: Meg 2 unokád ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
8: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, én ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van a kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
9: Tehát egyfajta szabadság. Abszolút, van ebben, mindenki, és kapcsolódás.
8: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogy ha baj van, akkor összezár a 4 gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes. De egyébként nincs azzal semmi, ha 3 hétig nem beszélünk egymással, tehát nem kell ilyen, vagy nálunk mindenki a maga képére alakítja ki a kapcsolattartását a felnőtt gyerekeivel, tehát nekik is megvan a maguk élete, nem kicsit felnőttek, hanem nagyon már. A feltöltődés annyiban kell, hogy nekem is, ahogy Kosztolányi mondja, a halottaim egyre többen, tehát bent is, ahogy tudom, hogy kiket veszítettem el, tehát nekem is van kötődésem. Persze. Bizonyos emberekhez, bent az intézményben is.
9: Dolog.
8: Tehát nem egyszerű.
9: Még akkor is az ember próbál határt tartani.
8: Én nem egyszerű, mert van, akivel sakkoztam sokáig, mert csak én sakkoztam, mert senki nem sakkozott az intézménybe, stb. Tehát nekem is fájnak ezek a dolgok, és valahol rendezni kell. Én nagyon szeretek zenét hallgatni, az egyébként egy tök jó dolog, nekem zenéltek a gyerekeim, és van közöttük egy orvos, akinek például mindig tudom, hogy mit játszik, otthon van zongora, és ha zongorázik, mindig tudom, hogy ez egy jó nap, vagy egy rossz nap, mert nem mindegy, hogy Chopint játszunk, vagy Mozartot. Úgyhogy ez így feltölt a gyerekeim, mondom, a barátaim, tehát én tartom a kapcsolataimat.
9: Azért is kérdezem, mert azt mondtad, hogy nem árulod el, hogy napi hány órát sokat dolgozol, tehát nyilván sokat, hogy mennyi idő és mire jut idő.
8: Ami fontos,
9: amire
8: arra
9: szánunk,
8: jut.
9: Ugye?
8: Igen, igen, igen, igen. És szerintem az ilyen kicsit elcsépelt ez a minőségi idő. Tehát sokkal jobb, ha én egy egész délutánt társasozom az unokáimmal, meg a játszótéren, meg mit tudom én, mit csinálunk, mintha minden nap ott lennék, és egyébként folyamatosan a telefonon beszélgetek. Tehát, hogy azt azért látnunk kéne, hogy az érdemi időtöltés, akármilyen rövid is, vagy akármilyen kevés arányaiban, az sokkal többet ér, mint az ilyen telefon közben, meg jaj, bocs, még kiszaladok, ezt csinálok, azt csinálok, stb.
9: Igen, hát azt szokták mondani, az együtt töltött idő az, amikor nem egymás mellett ülünk, és mondjuk adott esetben mindketten a telefonunkat nézzük, hanem akkor egymás szemébe nézünk.
8: Meg közös élményeink vannak, tehát amiben ugyanúgy részt vettünk. Úgyhogy így valahogy így próbálunk mindannyian feltöltődni, szerintem egymásból.
9: Még egy negyed óráig vendégem, Dr. Kardóra, Reger Residence intézményvezetője, tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, aki, hát onnan indultunk, hogy jogász, közgazdász, illetve pszichológus végzettségű, volt van saját vállalkozás, illetve jelenleg az ingatlan fejlesztésen túl az idős gondozásban intézményvezetés, hogyha így összefoglalom a főbb dolgokat az életedben. De melyik, és akkor még nem beszéltünk a magánéletről, amiben édesanyja, nagymama, barát és sok minden vagy. Melyik milyen sorrendben, hogyha szakmailag nézzük egyébként?
2: Most arra kérdezel rá, hogy mit élveztem a legjobban? Nem tudom. Igazából ezt nagyon szeretem, amit most csinálok. Tehát ez egy jó dolog, mert úgy összeállt. Tehát volt benne sok meló, és akkor így összeállt a csapat.
1: Hányadik évet csinálod?
2: Harmadik. Uh-huh. Harmadik. Az első év nagyon nehéz volt, mert ott határt kellett húzni, és elváltam néhány kollégától, és újakat toborozni, megértetni velük, hogy nagyon nehéz úgy nem szabad belefásulni, tehát aki elfásult, az menjen el, mert ez érzékenyebb terület annál, hogy mi most unottan vonszoljuk magunkat a folyóson, ez egy nagyon nehéz követelmény, mert hát mindenki fáradt, meg mindenki sokat dolgozik. Szóval ezt én most nagyon-nagyon szeretem csinálni. Ennek egyébként megvan a hátulütője is, tehát kérdés az, hogy mikor lehet ebből kiszállni, mert ugye mindig van olyan, akivel függőségben vagyok, és akinek az ott élőknek is garancia az én személyem, hogy itt minden rendben van, mert azt tapasztalják, hogy nem lesz rosszabb a kaja, hogy ugyanúgy tiszta minden, hogy ugyanúgy megvannak a programok.
1: Miközben azt mondtad, hogy te egy építő típus vagy, ha jól értem, aki mindig...
2: Egy újabb feladatot keres magának.
1: Igen, erre gondoltam.
2: Ezt fején találtad a szöveget, de ekkora nyilvánosság előtt nem fog nyilatkozni erről. Viszont hagyj büszkélkedjek valamivel, például, hogy tavaly elmentünk Olaszországba, tehát ki az a bolond vezető rajtam kívül, aki mondjuk elvisz tizenakárhány időset busszal Olaszországba, ahol az a meglepetésért minket, hogy nem volt a szállodában lift például, és azonnal kellett egy új szállodát keresni, és a sok embert elszállásolni. Itt volt kaland bőven, meg voltunk Szlovéniában, a Csepkőbarlangban, Bleditó, stb. Tehát viszonylag sok olyan program van. Tehát visszatérve arra, hogy ez nekem egy jó hely most, mert bejáratott, jól működik.
1: És foglalkoztat.
2: Igen, izgalmas. De egyébként én mindent szerettem, tehát szerettem, amikor az ingatlan fejlesztésben a nulláról létrehoztunk irodaházat, műemléket újítottunk föl, lovardát üzemeltetünk, tehát elég és sok.
1: Említetted, hogy rádió vezető is voltál.
2: Igen, az egy érdekes időszak volt, tehát sok minden volt.
1: Mi van még a bakancslistádon?
2: Nem tudom. Majd hozza az élet.
1: Igen, mert onnan indultunk, hogy nem keresed a kihívásokat, hanem megtalálnak, valami. Viszont akkor nem fordítasz hátat.
2: Nem nagyon. Egyszer vitatkoztak a gyerekeim arról, hogyha megnyerik a lottó ötöst, akkor kinek mennyi jár belőle. És mivel ugye én veszem a szelvényt, akkor még kicsik voltak, és akkor az volt a felvetés, hogy a mamának nem adunk, mert akkor vesz 2-3 céget magának, és akkor megint még többet dolgozik. Tehát, hogy körülbelül így állok hozzá. De nincs ezzel semmi gond, mert még hosszú időt tervezek magam előtt.
1: Mi az, ami, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
2: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opcióm mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már az ember engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. A régen az jó régen.
1: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
2: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál arra, amit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik érik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné.
1: Kell ez a fajta szabadság?
2: Kell.
1: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
2: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosunk, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
1: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
2: Jajaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
1: Mind a család,
2: mind a munkahely. Igen. Mm-hmm. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexióm nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
1: Tehát önreflexió.
2: Muszáj.
1: És önazonosság. Akkor muszáj. Legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
2: Dóra. Én köszönöm a meghívást.
1: Dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem.
3: És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszik.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
7: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Budapesten erős a forgalom a Pesti alsórakparton, a Szent István parttól a Lenc hídig, a Budai alsórakparton északi irányban az Erzsébet hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lenc hídig, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, illetve a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé. Útszükleten kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Lezárták a 14. kerületben az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Lezárták a fél útpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, gázvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, szintén gázvezeték javítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Érdemes nyáron kihívni a kéményseprőket. Rekordot döntöttek hazánk milliárdosai. Nyári időnk lesz holnap, csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
12: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
11: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
13: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez az Autorádió jubileumi 140. adása. A stúdióban itt van velem, szokás szerint, mint rangidős Jobbágy Robi, aki a zenéket keveri, Szabó Bence autóipari szakértőnk, és végül, de nem utolsó sorban, talán a legfontosabb vendégünk az Rosta Gergő, aki az Opel Magyarország országigazgatója, és felütésként pedig csak egy élményemről, mert szeretnék elmesélni, mégpedig az, hogy a hétvégén a Mecsek Rallyn indultam, és egy historikus öreg versenyautóval, egy igazi benzin zabáló szörnyeteggel autóztam, és hogy végre lett a versenynek, bevillant az agyamba egy közelebb 3 héttel ezelőtti élményem, amikor én egy néma rally autóban ültem, mert hogy kipróbálhattam egy Opel Mokka Rally-et, ami hát olyan, mint a fekete meg a fehér, meg az ejtőernyővel való kiugrás a repülőből, vagy igen, vagy nem. Bence, te is láttad.
14: Igen, én is láttam. Igazából ez a két végpontot képviseli a sztori, tehát voltál a benzingőzmén és a nagy csendben. Én ismerlek, és tudom, hogy az elsőt preferálod inkább, de a másodiknak is azért van létjogosultság, és erről a Gergőt ki fogjuk faggatni, hogy miért, meg ő például hogyan ülte meg, mert azt hiszem, hogy ő is volt szerencséje kipróbálni. És hát üdvözlünk, bocs, hogy visszakanyarodok téged újra a fedélzeten. 2 hetes kihagyásod követően.
13: Gyengélkedtem. Ledöntött a lábamról.
14: Még a legerősebbek is néha elgyengülnek.
13: Így van, elgyengülnek. Úgyhogy zenéljünk, aztán beszélgessünk az elektromos rallyautókról, meg arról, hogy hogyan reagálunk ismételten arra a kínai invázióra, ami már 17 darab kínai márkát eredményez itt Magyarországon, amit forgalmaznak, és hogy hogyan fog erre reagálni ismételten egy európai autógyártó. Úgyhogy zenéljünk egyet, Robi, kérlek.

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: És az Autórádió 140. adásában ismételten köszöntjük vendégünket, a hallgatóinkat, és vendégünket, Rosta Gergőt, az Opel országigazgatóját, és az volt az apropója, ennek a mi beszélgetésnek az is volt az apropója, hogy kipróbáltuk Magyarországon a, mondhatom, a világ egyetlen, talán világ egyetlen elektromos rally autóját, amit az Opel gyárt, ez egy Opel Mokka Rally-e, és hát antagonisztikus volt az élmény is, de fantasztikus is volt. Hogy született meg ez a jószág? Szóval ez hogy, kinek a fejéből pattant ki ez a, mondjuk azt, hogy kicsit talán nem szokványos ötlet?
2: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat először is, és hogy egy ilyen nagyon erős szakmai felütéssel kezdjek, ugye arra reflektálva, amit mondtál, amiről beszélgettetek, hogy egy vérbeli benzingőzös rallyautó és egy elektromos rallyautót, hogy lehet egyáltalán egy platformon említeni? Hát same but different, ezt tudnám erről elmondani. Miért is same? Hát azért same, mert ugyanarról szól, mint amiről mindig is szólt a rally, utcai autóból továbbfejlesztett, átdizájnolt, átépített, átszerkesztett, a teljesítményt a maximumokig toló kezdeményezésről van szó. Itt ugye az elektromos Mokka GS-e rally autónak az alapja, a Mokka GS-e utcai autó, ami már önmagában is egy igazi hot hatch, tehát egy valódi sportautó, egy 280 lóerős elektromos kis méregzsák, ami a klasszikus 54 kWh-s Mokka elektrikre épül, és annak egy abszolút sportosított utcai változata. És az Opel Motorsportnál Rüsszelsheimi központból pattant ki a gondolat a kollégák fejéből, hogy ez az autó már önmagában is annyira jó alapja egy ilyen technológiai kísérletnek, hogy az Opelnek egyébként is fontos, de egyáltalán nem kizárólagos elektromobilitást megpróbálják elvinni a motorsportba, és ez természetesen nem csak egy ilyen kósza ötlet volt, amire egy reggeli kávézás közben jöttek rá a kollégák, hanem ez az Opel motorsportban való részvételének a stratégiai egyik legfontosabb pillérje. Mert ugye ez az egész ott kezdődik, hogy az Opel bejelentette néhány héttel, hónappal ezelőtt, hogy a Formula E gyorsasági elektromos autós világbajnokságban gyári csapatként indul a jövő évi szezontól kezdve, és innentől kezdve nyert értelmet az a gondolat is, hogy építsünk egy olyan autót, ami egy másik versenykategóriában, de sokkal közelebb a úgymond a hétköznapi ember Opeljéhez tud megjelenni, és egy picit, aki megvesz egy Mokkát, legyen az akár elektromos, akár hibrid, akár benzines, amilyeneket ugye mi is forgalmazunk Magyarországon, egy picikét az ember át tud érezni azt a feelinget, vagy abból a feelingből egy picike gondolatot, amit ezek a brutális elektromos sportautók tudnak a pályán.
3: Neked egyébként, ha jól tudom, volt alkalmad megtapasztalni, hogy milyen, majd erről mindjárt beszélünk, csak ugye említetted a GS-e rallynak az utcai változatát, a Mokka GS-et, amit nekem volt szerencsém egy-két napig kipróbálni, és elképesztő, tehát ott van ez az 54-es aksi, ami ugye a hagyományos Mokka E-ben is rendelkezésre, viszont beleraktak egy akkora elektromotort, ami őrületes nyomatékot ad le sperdifivel egyébként, mert amúgy első kerékhajtású az autó, és nem tudom elképzelni, hogy ne lenne ez egy borzasztóan jó rally autó alap. Ugye már beszélünk, hogy ezen a rendezvényen volt egy meglepetés vendég is, aki szakértő kezekben terelgette az autót a pályán, aki mellette is ültél, de hogy arra akarnék csak kiukadni, hogy beváltotta azt az ígéretet, el tudtad engedni te személy szerint, hogy nincs hangja, vagy milyen élményt adott, és érezted azt a technikát, amit most gyakorlatilag fölolvasunk, hogy elolvasunk, hogy miről szól ez a GS-e rally.
2: Hát amikor ülsz ebben az autóban, és pláne, és akkor nem akarom lelőni a poénodat, hogy ki is volt ez a meglepetés vendég, de amikor a jobb egyben ülsz, akkor egyáltalán nem gondolsz arra, hogy itt hiányzik a benzingőz érzet, vagy hiányzik a hang, vagy hiányozna egyáltalán bármi is abból az autóból, azért, hogy eszméletlenül futkosson a hideg az embernek a kezén, és olyan borzalmas erővel tör rád az a hihetetlen végletekig tolt teljesítmény és igénybevétel, amit ez az autó ott a pályán, ugye egy rally pályát kell elképzelni, tehát ez egy murvás, gödrös, lyukacsos kanyarokkal, gödrökkel, mindenféle nehezítő körülménnyel teletűzdelt pálya, és ezen tudja igazán megmutatni egy ilyen autó, hogy mit tud. És ebből az élményből, ebből a feelingből semmi nem hiányzik. Más kérdés persze, hogy az a nézőközönség, aki ahhoz szokott hozzá, hogy ugye már messziről lehet hallani egy érkező rally autónak a kipufogó hangját, az mire számít, az mit lát, de én azt gondolom, hogy amikor több ilyen autó megjelenik egyszerre a pályán, és egymással versenyezve végletekig tolják a versenyzők azt a bizonyos nem gázpedált, akkor
3: hogy hívják az érvény az menetpedál, ha jól tudom.
2: Menetpedál, igen.
4: Akkor én inkább maradnék a gázpedálnál, mert hogy valójában az is azt hiszem fogalomzavar, mert a gáz nincs a kocsiban, vagy a benzinpedálnak kellene hívni.
3: Laci, kinek csinálja az autót az autógyártó? A közönségnek, vagy a Gergő mondta, hogy hallják messziről, vagy pedig a pilótának, hogy minél effektívebben és gyorsabban tudjon menni?
4: Ami ez egy nagyon picit azért módosítanék ezen a néma versenyautó fogalmon, mert én a saját szememmel láttam, hogy a mérnök, a német mérnök a mobiltelefonján változtatta a kocsinak a hangját. Mert hogy ennek a kocsinak kell, hogy legyen hangja, hiszen a nézőnek is, meg a pályabíróknak, az állatoknak, akik egy ilyen közegben mozognak, kell, hogy legyen valami jelzésről, hogy jön valami. Tehát, hogy azért ennek van hangja, de kétségtelen tény, hogy időnként van ilyen suhanó érzete az embernek. És hogy ránkössek egy kicsit talán arra, hogy hogyan lehet hasznosítani ezeket az innovációkat a hétköznapi autók életében. Ugye beszélgetünk arról, hogy azzal, hogy a kínai gyártók ördögi tempóban változtatják a modelljeiket, nyilván egy ilyen típusú autónak a megcsinálása egy idő után annak az apró részletei vissza kell, hogy köszönjenek az utcai autókban. Tehát azok a típusú innovációk, amiket mondjuk ebbe beletesznek, gondolom ez előbb-utóbb vissza fog köszönni egy utcai autóban is, hiszen azért is csináljátok.
2: Abszolút. Nagyon sok gyártó, akik úgy döntenek, hogy belevágnak a versenysportba, több okból teszik ezt. Egyrészt ennek van ugye egy a márkaimázsra gyakorolt hatása, a marketing szempontból egy fontos dolog lehet, de nagyon sok az úgynevezett technológia transfer, tehát ugye gyártók próbálgatják a versenyautókban azokat a technológiákat, amelyeket picit módosítva, picit később, de majd viszont láthatunk a különböző utcai modelleken. És például, hogyha a Mokka GSE-hez visszakapcsolunk, vagy visszacsatolunk, akkor érdekes volt beszélgetve az Opel Motorsport képviselőivel azt hallani, hogy itt elsősorban a cooling rendszer, tehát a hűtés technológiában az, hogy egy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy teljesítményt hogy tud felvenni egy ilyen akupak, azt hogy tudja áttranszferálni a hajtásláncra. Ezek azok a finomságok, amelyeket a hagyományos mechanikai úgymond kísérletezgetésen túl ebben az autóban ki tudnak próbálni a gyártók. És most ugye visszatérve a Kínára, de hát ez egy nagy fejezetet nyit ki, minden, ami Kínából jön, és hogyha most elvonatkoztatunk

0: kapacitást az egyes, nem csak a kínai gyártású, de nagyon sok mobiltelefon modell is. Nem azt mondom, hogy a kínai autók is fast fashion jelleggel vannak tervezve, vagy megépítve.
1: Az ő fejükben egyébként biztosan, amilyen modellciklusokban gondolkodnak, tehát egy-két évnél tovább nem szeretnék ők, hogyha használná a user az autót.
0: És ezek az autók vélhetően így is vannak tervezve, és így is vannak megépítve. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hát ezt majd eldönti nyilván a jövő. Minden esetre azért ez tényleg egy nagy kihívás, hogy milyen gyorsan változnak a technológiák. Ugyanakkor egy nagyon nagy előny ezeknek a gyártóknak az, hogy sokkal rövidebb idő alatt tudnak kifejleszteni egy modellt, mint az európai gyártók. Azért az európai gyártóknál egy modell kifejlesztése, letesztelése, véglegesítése, úgymond, ez körülbelül 4 év ma. Kínai gyártóknál ez azt mondják, hogy körülbelül inkább 2 év.
2: Nem, még majd visszatérnék még egy picit erre a versenyautó sztorira, de ez most olyan érdekes ajtót nyitottál ki a beszélgetésben, amire kénytelen vagyok ezen ajtón belépni, hogy az európai fogyasztó az nem fogja megunni ezt a tempót. Én csak a saját eszközhasználatomból indulok ki. Én nem tudok 2 évente mobiltelefon cserélni, és nem is akarok. Mert hogy megtanulom használni, megtanulom azokat a platformokat, amik működnek benne, és számomra ez egy fontos termék jellemző, hogy mennyi ideig tart egy ilyen eszköz. Nyilván, ahogy mondtuk, talán az európai piacon, vagy az európai gyártók kevésbé pörgetik a termékfejlesztést, de az nem lehet, hogy az európai embernek talán nem is kell ekkora forgási sebesség? Van erre vonatkozó bármilyen mérésetek, vagy erről nincs információ?
0: Nincsen erre pontos adatom, úgyhogy csak ilyen konyhai beszélgetés jelleggel tudok erre válaszolni. Én mindenképpen azt gondolom, hogy azért az európai fej máshogy működik, mint a nem európai fej, és ebben nem kell, kérem a hallgatókat, hogy ne lássatok bele ebbe semmilyen rasszizmust, vagy bármi ilyesmit. Mi egyszerűen azért máshogy vagyunk felépítve, más dolgok számítanak nekünk. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, és ezt ismerjük el, hogy nagyon sok olyan kínai gyártó jelen van Európában, megtanultak európai fejjel gondolkozni. Emellett azért azt gondolom, hogy a roham léptekkel fejlesztett és váltogatott technológiáknak nagyon-nagyon könnyen gátat tud szabni, akár csak egy olyan esemény, mint ami a közelmúltban is volt, hogyha egy ellátási láncot, ugye ezek a globálissá váló ellátási láncokat egy geopolitikai esemény megakasztja, megzavarja, az nagyon komoly problémákat tud okozni.
2: De geopolitika, megint csak megfeldobtál egy újabb ajtón belesétálni. Nálatok, a ti márkátoknál, az Opelnél éreztetek abból valamit, hogy az amerikai iráni válság által kreált, mondjuk azt, hogy egy picit olajhisztéria, meg olajájrobbanás változtatott volna az arányokon? Több elektromos autóra volt igény nálatok? Tehát éreztétek, beszaladt valaki, és bármi is csak elektromos legyen?
0: Igen, az a durva, hogy igen. Egyébként a magyar piacra ez az iráni vagy hormuzi szoroshoz kötődő válságnak a hatásai azért csak igen, csak áttételesen és ilyen látosan gyűrűztek be, de egyértelműen láttuk azt, hogy megnőtt ez alatt az időszak alatt az elektromos autók iránti kereslet. Ez azért mondom, hogy nagyon durva, mert ez egy nagyon rövid időszak volt azért valójában, pár hétről volt szó, és tényleg láttuk, hogy megnőtt az elektromos autók iránti kereslet. Ugye ez a magyar autópiacon jelenleg ilyen 8% körül van az elektromos autók aránya, és nálunk ebben az időszakban, nem azt mondom, hogy az eladott autók, mert ugye mindig egy kis fáziskéséssel kell számolni, az érdeklődés, szerződés, megkötés, egy autó legyártása, leszállítása, ügyfélnek való átadása között, de az érdeklődések szintjén ez jelenleg bőven 10%-on túl van. Tehát tényleg meghaladta.
1: És előtte meg végig 8 körül volt?
0: A magyar új autópiac a 8, nálunk Opelnél szintén ilyen 8 körül van, és most ez felment 10% környékére. Tehát tényleg érezhető.
2: Reagált
0: rá a piac, és egyébként ugye szoktunk beszélgetni a külföldi kollégákkal is, nyugat-európai piacokon, ahol az elektromobilitás elterjedtebb, elfogadottabb, technikai feltételei komolyabban

0: meg vannak teremtve, mint itthon, tehát töltőhálózat sokkal kiépítettebb, stb. Ez a hatás, ez sokkal erősebb volt. Tehát például Franciaországban az eladásoknak a 25%-a elektromos autó volt ebben az időszakban.
1: És megint nagyon jól végszavazol, mert hogy még szerettem volna egy mondat erejéig visszatérni az elektromos versenyautóra, és itt pont a töltőhálózatokról beszéltél, hogy Magyarországon ez kevésbé fejlett, mint az európai országban. Nekem ezzel az elektromos versenyautóval az első és legkomolyabb fenntartásom, mielőtt ide érkezett volna Magyarországra, az pont az volt, hogy hogyan lehet egy ilyet feltölteni. És a Opel mérnökei megnyugtattak, hogy ne aggódjak, mert fognak hozni egy powerbanket.
2: És elő is vette a farzsabéből a mérnök.
1: Majdnem. És akkor egyszer csak megérkezett egy 3,5 tonnás terautó, amin volt egy kisebb utánfutó, és volt rá egy akkora powerbank, körülbelül mint egy ilyen kisebb konyha. És nyilván, és ami a legszebb volt, hogy nem volt szabad a környékén aggregátort használni, tehát valahogyan ezek nem szerették egymást, hiszen ez valóban, ez nem egy aggregátor, hanem ez valóban egy hatalmas akupak, ami brutális tempóban, ha jól emlékszem, talán 20-ról 80-ra 30 perc alatt feltölt egy ilyen akkumulátort, és ez képes egyszerre 12-t tölteni. Tehát gondolhatjátok, és hallgatok, és talán érzékeltik, hogy ez valóban nem egy olyan powerbank, amit kiveszel a zsebedből.
2: Igen, hát ilyen ultra gyors töltőkkel vetekedett a teljesítmény, amiket ismerünk mindenféle kúthálózatokból, egy mobilis eszköz.
1: Szóval az aggályomat, az elektromos versenyautó feltöltésének az aggályomat, ezt legyőzték ezek a mérnökök azzal, hogy hoztak egy ilyen kisebb méretű powerbanket. És akkor talán még egy ilyen apró kis kulisszatitkot elárulhatunk, hogy ennek olyan, ez az egész projekt azért viszonylag népszerű lett a világban, hiszen egyfelől 16 országban használnak már ilyen versenyautót, és meggyőzték Manfred Stollt, az osztrák rally legendát, hogy ennek vegyen részt a fejlesztésében, tehát ma már ezt egy nagyon komoly versenycsapat támogatja meg magát az Opel Motorsport.
2: Igen, ő volt itt a magyarországi eseményen is, ő egy elég neves VRC menőpilóta.
1: Menőpilóta volt, tehát megtudták, én kérdeztem tőle egyébként, hogy van ez? Mert ugye ezelőtt, az esemény előtt 2 héttel még Magyarországon itt a Veszprém Rally ment egy Stellantis által gyártott márka, másik márka versenyautójával, egy benzinesre, és azt mondta, hogy neki megadja az élményt, sőt, van olyan élménye, a nyomatéka, amit egy benzines autó nem tud adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy engem erről meggyőztek olyannyira, hogy én nagyon erősen gondolkodom ennek a jövőjén, hogy ebbe esetleg mi magyarok hogyan tudnánk belefolyni ennek a projektnek az európai vérkeringésébe, de hát majd valamit kiagyalunk. Azt hiszem, hogy talán kell egyet sajnos reklámoznunk, meg zenélnünk, de aztán jövünk vissza, mert hogy továbbra is keressük azokat a válaszokat, hogy egy hagyományos európai márka a jelenlegi helyzetben hogyan tartja lépést azzal a 17 kínai cuccal, ami hirtelen megjelent.
2: Így van. Vannak még ajtók, aminken be tudunk sétálni.
1: Besétálunk mindenképpen.
3: Még ne menjetek el! Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira.
5: a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetel állító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Sziasztok, hallgatók! Ez Autorádió 140. adása továbbra is, és vendégünk itt maradt velünk szerencsére Rosta Gergő, az Opel országigazgatója. És a Jobbágy Robi sem ment el, Szabó Bence is itt van velünk.
2: Még szerencse.
1: Hát igen, mertél volna elmenni. Holnap már nem kellett volna jönni. És továbbra is arról beszélgetünk, hogy milyen válaszokat tud adni a 17 kínai automárka mellett egy európai gyártó arra, hogy hogyan is tudjunk itt eladni. És egy kicsit szakmai kérdést feszegettünk itt a adás szünetében, hogy valójában kinek ad el az Opel? És kit kell meggyőzni arról, hogy vegyen Opelt, vagy európai márkát, de leginkább Opelt. Talán nem is engem, mint végfelhasználót, hanem azok a márkakereskedőket, akik a végeken dolgoznak, akik ott mondjuk Szekszárdon, vagy nem tudom, akár bárhol Pécsen a ti márkátokat képviselik, és akkor egyszer csak berongyol hozzá egy borzasztó agilis, elképesztő önbizalommal bíró a kínai márka, és meggyőzi őt arról, hogy neki baromi jó lesz az, hogy kínai márkát ad el, és mondjuk nem Opelt. Hogy ti hogy tudtok erre reagálni? Tudtok-e?
2: Egyrészt ez fontos elmondani, hogy azok a márkakereskedők, akik, ahogy az egyikőjük szokta mondani, letették a táskájukat egy márka mellett, mondjuk 30 évvel ezelőtt, ők, az ő nevük az összeforrt a márkának a nevével azon az adott területen. És nekünk, ugye a márka képviselőjének, ők nagyon-nagyon fontos partnereink, hiszen ahogy ők kezelik az ügyfeleket, ahogy ők képviselik a márkát ott azon az adott helyszínen, úgy fogják látni a mi márkánkat az emberek. Tehát nagyon-nagyon fontos, és nagyon különösen ebben a gyorsan változó autópiaci környezetben nagyon fontos az, hogy egy neves márkakereskedő melyik márkát képviseli, milyen márka mellett teszi le a táskáját. És nekünk ugye Opelként az a szerencsénk, ez nem szerencse, hanem ugye az elmúlt 30 év során alakult így, hogy...
1: Hát meg meló.
2: Meg hát meló, igen. Hogy van egy nagyon stabil, nagyon erős márkakereskedői márkaszerviz hálózatunk, a kiterjedt országos hálózat, akik ugye az elmúlt 30 évben szereztek tapasztalatot a márkával kapcsolatban, szereztek tapasztalatot arról, hogy a helyi közösségeket hogy kell kiszolgálni, a helyi cégeket, vállalkozókat hogy lehet jól kiszolgálni. Tehát ők nekünk nagyon-nagyon fontosak. És egyébként már csak a versenyjog miatt sem szabad egy márka importőrnek bekorlátozni azt, hogy az ő márkát képviselő márkakereskedő milyen másik márkával bútorozhat össze. Tehát ez ügyben ilyen szempontból nincs is beleszólásunk, nekünk az a feladatunk, hogy egy kellően érdekes és hosszú távon fenntartható üzleti modellt, üzleti környezetet teremtsünk a márkánkkal foglalkozó vállalkozóknak. És ilyen szempontból természetesen nagyon nagy az offenzíva, hiszen a kínai márkákat képviselő importőrök nagyon kecsegtető üzleti modellekkel jönnek. És nyilván nekik meg az a feladatuk, amit te is mondasz, Laci, nekik nem csak a vásárlókat kell meggyőzniük arról, hogy már pedig az ő autójuk jó, hanem az őket képviselő márka kereskedőket is meg kell győzniük arról, hogy az ő általuk hozott üzleti modell, az egy hosszú távon működtethető, nyereséges vállalkozást tesz lehetővé.
3: Itt a szünet előtt már feszegettünk mindenféle piaci részesedéseket az elektromos autók relációjában, és akkor itt folytatnám picit a szakmai és szárazabb részével, remélhetőleg megúszuk most ebbe a blokkban ennyivel, hogy mennyire sikerült a Laci által felvetett kérdésre reagálni, és mennyire sikerült eladni akár kereskedőknek, akár végfelhasználók autókat. Summa summarum, milyen volt a 26-os? Nem tudom, hogy fél évről tudsz-e beszélni, de akkor beszéljünk negyed évről. Hát számok alapja, hogy hol tart most az Opel Magyarországon?
1: Mert hogy Európában meg azt kommunikálta, igen, az Opel, hogy egy nagyon jó első negyed évet.
2: Így van, igen. Így van. Na ugye a félévnek még nincs vége, tehát még arról nem
3: jóslatokat tudok beszélni. Jóslatokat tudsz biztosan mondani.
2: Jósolni, igen, kristálygömböm az nagyon jó. Nem, azt tudom mondani, hogy az elmúlt 5 hónapban körülbelül 1800 autót adtunk el Magyarországon, az ugyanannyi, mint tavalyi év azonos időszakában. Ez a már leszállított, forgalomba helyezett autókat jelenti. Emellett az év első 5 hónapjában 40%-kal több szerződést kötöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ezeket majd néhány hét hónap múlva lehet látni a különböző forgalomhelyezési statisztikákban. Úgyhogy számunkra is nagyon sikeres az első fél év mínusz egy hónap. A mínusz egy hónap, tehát a június is izgalmasnak ígérkezik, de ugye még nincs vége, úgyhogy erről most még nem tudunk teljesen a számok tükrében nyilatkozni.
1: Az mindig érdemes pontosítani, hogy ebben a haszongépjármek benne vannak-e, vagy ez csak szigorúan a személyautó?
2: Nem, ebben benne vannak a kishaszonjárművek is. Ugye az Opelnek egy fontos lába a kishaszonjármű szegmens, a Combo, Vivaro, Movano trióval, ugye lefedjük ezt a kategóriát is, és nekünk ugye ez egy elég fontos szegmens, ez a magyar új autópiacnak kb. 15%-át teszi ki. A mi eladásainkban ez inkább a 20-25%-ot közelíti ez az arány.
3: Hát de valójában kommunikáció szempontból mindegy. Nem? Tehát, hogy melyik márka lenne olyan hülye, hogy nem rakja mellé az LCV üzletágat, hogyha ez egy ilyen jó húzónév tud lenni.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó márka erősítés.
3: Igen, mindenképpen.
1: Az a kérdés, hogy azért érdekes fordulatot vett a magyar gazdaság azáltal, hogy egy borzasztó erős forinttal forintnak örülhetünk. Én a nap végén örülni fogok, ha bemegyek egy márkakereskedésbe, mert azt látom, hogy az erős forint egy relatíve gyengébb euró mellett, akkor én olcsóbban tudok már, tehát érvényesítettétek már az áraitokban azt, hogy egy nagyon erős forinttal dolgozunk?
3: Bocs, mielőtt válaszolsz, mert hogy a fordítottja az létezik.
1: Az mindig érzem.
2: Igen, de attól függ, hogy melyikbe mész be.
1: De mondjuk, tegyük fel, amelyik egy Opelbe. Én Opelbe szeretnék bemenni mindenképpen.
2: Ha nehogy Isten egy Opelbe jössz be, akkor azt fogod látni, hogy a forint árfolyamnak az alakulását azt mint sok más márka a piacon mi is lekövettük, és mind gyakorlatilag minden termék, amit importálunk, amiért most ugyanolyan eurós árért kevesebb forintot kell fizetni, annak ugye a forintos ára az lejjebb fog menni. Itt azért azt is érdemes mondjuk a hallgatóknak elképzelni, hogy egy autónak az árazása az nem úgy megy, hogy hopp, megnézem, hogy milyen árfolyamon váltottam le a forintomat azon a napon, amikor a gyártó nekem kiszámlázta az autót, és azt átírom forintra, és még hozzárakok néhány milliónyi árrést, meg...
1: Nem? Pedig én azért nem is jövöm.
3: Nem így van.
2: Lehet, hogy ezek a hitek még élnek, de nem így történik, hanem ugye egy gyártónak, vagy egy forgalmazónak azt is figyelembe kell vennie, hogy milyen készletállománya volt, hogyha vannak olyan gyártók, akik még korábban magasabb árfolyam mellett bevásároltak magas készleteket, azok nehezebb kiszúrni.
3: Így van, azokat. Sellout kampány, igen.
2: Nekik az most nehezebb kiszórni. Nekünk szerencsére nem ez a helyzetünk van, hanem mi abban a helyzetben vagyunk, hogy az Opelt Magyarországon kiszolgáló gyárak itt vannak a környező országokban, tehát ugye Németországban gyártják az Astrát, meg a Grandlandet, gyakorlatilag egy-két nap alatt itt vannak az autók, nyilván ugye mi mindig a következő egy-két havi gyártást tudjuk rendelni. A Frontierát azt Szlovákiában gyártják, gyakorlatilag a mi győri import centrumunktól, logisztikai központunktól 50 kilométerre sem, tehát érdekes, hogy azon a napon, amikor az autót legyártják, minőség ellenőrzésen átmegy, kirakják a gyárkapu elé, még aznap este beérkezik Győrbe hozzánk, és utána pedig a márka kereskedésbe, amit ahova kiszállítják.
1: Ez nagyon impozáns, ez a 40%-nyi rendelésállomány növekedés. Én annak baromira örülök, hogy van dízel Astra. Mert egy rettentő racionális döntés. Tehát én, mint mondjuk cégautó üzemeltető, hogy van ebben a 40%-ban dízel Astra szerep, vagy ez marginális?
2: Nem, egyáltalán nem marginális. Ez az egyik húzó modellünk most. Ugye az Astrát szerintem nem kell bemutatni senkinek, hiszen a magyar autós legendáriumban az Astra az elmúlt 30 évben folyamatosan jelen volt, és a mai napig még mindig az egyik legkeresettebb modell a magyar piacon, akár használtatóként, akár új autóként beszélünk róla. És ugye márciusban újította meg az Opel az Astrát, kapott egy erős ráncfelvarrást, és újra előtérbe került a dízelmotor, ami egyébként annak ellenére, hogy nagyon sok gyártó teljesen kivezette a kínálatából, nálunk folyamatosan jelen volt, hiszen egyrészt ugye az előbb említett kisasszonyjármű szegmensben a dízel még mindig döntő többségben van jelen, és nagyon nagy arányban dízel hajtja meg a kisasszonyjárműveket, az új autókat is, és ugye a személyautóban is a korábbi Astrákon is volt dízelautó. De továbbra is én azt gondolom, hogy azok a gyártók fognak tudni jól érvényesülni a piacon, akik többféle hajtásláncot kínálnak, akár egy adott modellen belül, mint hogy azt teszi az Opel is, tehát egy Astrán belül te megválaszthatod, hogy ugyanabból a kombi Astrából egy hibrid technológiával motorizáltat választasz, elektromosat, vagy pedig egy dízelt.
3: És mit választ egyébként a flotta partner? Mert gondolom egy kevéssé eltitkolható szándék vagy cél, hogy az új Astra dízel erőforrással azért egy jó nagy szeletet elnyerjen a flotta piacból.
2: Igazad van, ez tipikus flotta autó, ugye a dízel kombi az mindig is az volt, hiszen egy nagyon gazdaságos és racionális választás. Az Astra talán azoknak nyújt egy igazán jó megoldást, akik egy gazdaságos, racionális megoldásnál egy picivel többet szeretnének úgy nyújtani a dolgozóik számára. Tehát egyrészt fontos ez a bizonyos TCU, tehát a teljes autó használatra vagy használatból vetülő költség szerkezet alacsony legyen, és gazdaságosan lehessen üzemeltetni az autót, de ezen kívül az Astra azért ennek a kategóriának inkább a tetejét képviseli, komfortban, érzékelt minőségben, technológiában.
3: Laci kedvenc ülései például.
1: Az AGR üléseim.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy ugye a dízelautót kifejezetten azoknak lehet ajánlani, akik hosszú távokon utaznak, mondjuk területi képviselőknek, vagy olyan területi képviselőknek, mint te, akik sokat autóznak, sokat ülnek az autójukban, és nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy mitől lesz kényelmes egy ülés hosszú távon. Amitől el fog fáradni az embernek a medencéje, fájni fog a combja, attól, hogyha az ülőlap nem elég hosszú, nem állítható megfelelő mértékben a deréktámasz. Az, hogy az ülőlap mennyire támasztja meg a combunkat, milyen szögben és milyen hosszan, ez az, ami döntően befolyásolja azt, hogy mennyire fog az embernek elfáradni az egész háta, az egész medencéje, és például az Astrában az úgynevezett IntelliSeat nevű ülésrendszer van, aminek a csúcsát képviseli az úgynevezett AGR ülés. Az AGR ez a Német Gerincorvosok Szövetsége által aprúvált, jóváhagyott, támogatott ülésrendszer, ami nagyon sok irányban állítható, dőlésszögben, hosszúságban, ülőlap hozban, oldaltartásban, rengeteg olyan dolog állítható benne, ami az ember tényleg nem veszi észre a hosszú utak fáradalmait.
1: Ez a dízel kérdés azért izgatja rettentő módon a fantáziámat, mert kicsit ez olyan, mint hogyha így az elektrifikációtól való pillanatnyi megrémülés kapcsán az emberek elkezdtek volna talán a hagyományosabb hajtásláncok iránt fordulni, de ugyanakkor is van egy nagyon szigorú kvótarendszer abban, amit az EU szabályoz, hogy valójában milyen kibocsátási összértékkel kell egy gyártónak számolnia. Ebbe hogy fér bele egy dízelautó? Mit lehet mondani, hogy azért ez már olyan fejlettségű, amelynek a kibocsátási értékei, károsanyag kibocsátási értékei vetekszik talán egy benzines vagy hibrid hajtással, vagy azért ettől még távol vagyunk, és ezért a másik oldalon engedményeket kell tenni, és még több elektromos autót kell gyártani vagy eladni.
2: Olyannyira nem vagyunk távol, hogy egy dízelautó, tehát egy korszerű dízelautó, mondjuk az Opel Astra, kevesebb széndioxidot bocsát ki, ami ugye ennek a bizonyos CAFE kvóta, CO2 kvóta rendszernek a fő ellensége, vagy a fő, ugye most az EU, amikor ezt a rendszer kitalálta, akkor a széndioxid kibocsátást nevezte meg fő ellenségként, és természetesen emellett különböző egyéb ilyen kibocsátási értékeket is mér, de a széndioxid kibocsátása egy modern dízel autónak alacsonyabb, mint egy benzines autóé.
1: De akkor és miért nem egy hibrid autót? Akkor miért nem le? Tehát...
2: Azért, mert van egy olyan tényező, van egy olyan történelmi esemény, amit úgy hívnak, hogy dízelgét. bizonyára emlékeznek, uh-huh. bizonyos márkákhoz jobban, másokhoz kevésbé lehet kötni. A Dieselgate kapcsán egy olyan rossz sajtója kerekedett a dízelnek, hogy egyes gyártóknál egyszerűen kivezették.
3: De hát az marha rég volt már. Még mindig érezni ennek a szelét, olyan, mint nem, most nem akarok én katasztrofális példákat mondani, de hogy bizonyos természeti vagy más jellegű katasztrófáknak még mindig issza a levét bizonyos ember vagy populáció, akkor most az autóipar is issza a dízel botránynak a levét.
2: Nem, tehát nem csak a dízel botrány, a Dieselgate az, ami ezt indukálja, ezt a csökkenést, hanem az is, hogy egy dízelmotornak sok esetben nem megfelelőek a paraméterei egy autózásra. Tehát mondjuk a tipikus autózás azért egy napon belüli kevesebb, mint 40 kilométer. Városi, elővárosi utazáshoz nem a dízelmotor, nem a dízelautó az ideális, hanem mondjuk a hibrid vagy az elektromos meghajtás sokkal kedvezőbb, sokkal jobban kihasználható, sokkal jobban visszaköszön a tipikus autózási szokásoknál. És ezt felismerték a gyártók, illetve az emberek, illetve a jogszabályok és a szabályozói környezet is ebbe az irányba megy el, hogy te, hogyha mondjuk a belváros egyik részéből a másikba akarsz menni, akkor annyira ne legyen érdekes a számodra dízelautót vásárolni. Most nem feltétlenül Budapest Magyarországról beszélünk, hanem egy általános európai trend az, amiről beszélünk.
4: Tehát mondjam azt, hogy ez a közlekedés kultúrának és környezetvédelemnek kell, hogy legyen egy olyan harmonizációja, hogy a megfelelő utazási mód, vagy a fosszilis energia, vagy a hajtáslánc, az egy megfelelő funkcióval párosuljon. Mm. Tehát akkor ebben az olvasatban akkor ez egy reális elgondolás, hogy szükség van a hagyományos meghajtásokra és a hibrid autókra egyaránt, csak az arányait kell jól megtalálni ennek.
3: Hát meg a megfelelő élethelyzethez választani autót és hajtásláncot, erőforrás, stb. Közben érkezett egy hallgatói kérdés Pétertől, vagy megállapítás, aki vitatkozik veled, Gergő, hogy TCO szinten is a villany a befutó. Ezt erősítsd vagy cáfold, kérlek.
2: Ezt határozottan tudom cáfolni, hogyha a TCO-ba beleszámítjuk, hogyha TCO-nak azt vesszük, amiben mondjuk egy autónak az üzemeltetése kerül egy tartós bérleti konstrukcióban egy hónapra vetítve, mondjuk. Abba ugye bele, tehát hogy a kevésbé tájékozott hallgatók számára a TCO az tartalmazza az összes, tehát az autónak a bekerülési költségét, tehát azt a havidíjat, ami az autónak a maga az autó árából következik, az üzemanyagot, a karbantartásokat, a biztosítást, az adókat, stb. És nagyon sok tekintetben
4: értékvesztést, gondolom.
2: És ide akartam kiukadni, mert hogy ez a dolognak
4: ez a kulcsa.
2: A kulcsa, de nagyon sok tekintetben az elektromos autó az tényleg nagyon olcsón üzemeltethető, hiszen alig kell rajta kopófogyó alkatrészeket cserélni, nem kell benne olajat cserélni, nem kell bele üzemanyagot tölteni.
4: Hát főleg, ha az embernek a háztetején van egy 40 darab.
2: Ha a háztetején van 40 darab napelem, és az irodájában meg van egy ingyenes töltő, akkor meg pláne nem. Tehát ilyen szempontból tényleg igaza van a hallgatónak, Péternek, hogy a TCO az nagyon kedvező tud lenni. Ellenben, hogyha hozzávesszük az értékvesztést, tehát azt a jövőbeni úgynevezett maradvány értéket, amin a futamidő vagy a használat végeztével ezt az autót el lehet adni használt autóként, akkor ez az egyenlet sok esetben megborul. Miért? Mert pontosan azért, amit a korábban kicsit talán erősen fogalmaztam a fast fashion-nel, de a technológia gyors fejlődésének köszönhetően az elektromos autó technológia, ami egy jóval fiatalabb, frissebb technológia, mint a belső égésű motor, ezért sokkal gyorsabb fejlődési út van még előtte. Sokkal gyorsabban fejlődik ez a technológia mint ahogy fejlődik egy dízel, egy jelenleg már nagyon kiforró technológia, dízel, benzines, hibrid erőforrásokban még mindig biztos vannak jelentős tartalékok, nem vagyok ilyen szempontból műszaki szakember, de az elektromos autózás és leginkább az akkumulátor technológia előtt még nagyon komoly tartalékok vannak, és ezért nagyon gyorsan fejlődik ez a technológia, és nagyon gyorsan válnak úgymond avultá ezek a termékek. Éppen ezért az ő jövőbeni maradványértéküket, jövőbeni használt autópiaci értéküket, akik ezzel foglalkoznak, nehezen tudják belőni, és éppen ezért ezt alacsony szintre húzzák le. És emiatt ez a bizonyos TCO meg tud növekedni.
4: Hát ez úgy elrepült ez az elmúlt közel egy óra, hogy csak úgy hús, mint egy ilyen, kb. Olyan volt a gyorsulása, mint egy ilyen Opel Mokka GS-nek, ez kicsit rossz volt, de majd legközelebb igyekszem jobbat kitalálni.
2: 6 másodperc alatt a 100.
4: Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Gergő, hogy eljöttél, és ez egy nagyon tanulságos, klasszikus, jó pofa kis infotainment tartalommal vált. Ugye nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és remélem, hogy máskor is eljössz, és remélem, hogy ez a 40%-os növekedés ez megmarad.
3: Minimum maradjon, de
4: maradjon, inkább növekedjen. Mert én nagyon szurkolok általában az Opelnek különösen, de az európai autógyártásnak is borzasztóan szurkolok, hogy ne kannibalizálódjon, mert azt gondolom, hogy ez nem érdeke.
2: Hát köszönjük szépen, egyrészt rajta vagyunk, másrészt pedig vannak még okosságok a tartsainkban.
3: Majd a következő alkalommal
4: kinyitjuk az ajtót,
3: és mert biztos, hogy jön még hozzánk a Gergő, úgyhogy bennünk is maradt egy csomó kérdés, meg megfejtendő téma, meg úgy hát ez, úgy tűnik, hogy a Gergőben is.
4: Ugye sajnos le kell, hogy keverjük az Autorádió 140. adását, jövő héten kedden találkozunk, illetve remélem találkozunk veletek is hallgatóinkkal, úgyhogy további biztonságos közlekedést, és egy kellemes keddestét kívánok nektek.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok.

0: Hangoerá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádiókafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Lassan vége az érettségi szezonnak, most középszinten szóbeliznek a diákok. Amu felhőt ereszt ki magából az Etna, jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel. Ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
5: A legfőbb kulcs az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megszervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézist.
4: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamufelhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos, száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Bajos latú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szintipop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Stephen Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később 1998-ban az Orgy industriális rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2011-ben pedig a Los Fulanos latin funk együttes dolgozta fel a szerzeményt.

A következő dal tükörfordításban így lehetne felkonferálni. Fogadjátok szeretettel a Mókus Dióhúzó Zárak, a Dagadt Macska Tovább Hízik című számát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Pályár Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

A legutóbbi komolyabb aszteroida becsapódás Szibériában volt 1908-ban. Az 50-70 méter átmérőjű Tunguznak keresztelt égitest a Hiroshimára ledobott atombomba erejét közel 1000-szeresen meghaladó robbanást produkált. 40 kilométeres területen tarolta le az erdőt, villanását 400 kilométerre is látták, hangját pedig 1000 kilométeres messzeségben is hallották. A The Asteroids Galaxy Tour nevű dán folk-funk banda is azon dolgozik, hogy munkájuk nagyot dörrenjen, és 100 év múlva is emlegessék.

Alex Bailey énekes, gitáros, dalszerző, az alternatív melankolikus folk londoni képviselője. Kritikusai szerint a 60-as, 70-es évek fordulójának folk zenéje, azon belül is elsősorban Nick Drake hatása érvényesül munkásságán, amellyel 17 óta célozza be a műfaj kedvelőit. Jay Bird billentyűs producer a napfényes Los Angelesben tevékenykedik. Leginkább analóg soulban és modern ritmusokban utazik, illetve ezeket ötvözi. Általában R&B és K-pop előadók keresik a leginkább a lehetőséget, hogy vele dolgozzanak. A két eltérő zenei világ az atmoszferikus Where I Am Going kislemezen találkozott 2022-ben.

A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indis slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Sokan nem fizették még be az idei gépjármű adójukat, hamarosan hazai dínyét vehetünk a boltokban, napsütés, szél és kisebb eső is várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adójukat. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, még kérhetik a pótlékmentes részletfizetést, ezt mondta rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
6: Több buszállomáson is megújul az utastájékoztató rendszer. Erről ír a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a MÁV csoport országszerte 150 autóbuszállomást üzemeltet, ezek nagy részén pedig nem dinamikus az utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottak, amelynek keretében 2029 végére minden állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást. Jelenleg a Népligetben zajlanak ilyen munkálatok, ott a kocsiállás és az aluljárókban is új, modern kijelzőkön láthatjuk a friss menetrendi információkat. Június végén indul a hazai dínyeszezon. A termelők várhatóan június 24-től kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében, az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Egy terrortámadásra készülő csoport tagjait vették őrizetbe az FBI nyomozói. A gyanújuk szerint összesen 23-an voltak benne abban az akcióban, amelyet vasárnap a Fehérházban lezajlott nagyszabású küzdősportgálán akartak elkövetni. Először drónok segítségével robbantottak volna, aztán több támadást terveztek. Hogy pontosan kik voltak a célpontok, azt egyelőre nem lehet tudni. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok, Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig Andonov Alexi, Okos Utas társunk. Szervusz!
2: Sziasztok!
1: Te voltál az a titokzatos károsult, akinek a megbüntetésével elindult, hát nem, a te megbüntetéseddel indult el, meg ez túlzás lenne, hogy lavina, de a Wizzair csomagbüntetős mizéria, ami most nagyot ment, az végül is innen indult, illetve amikor erről mi beszéltünk itt a műsorban, akkor az 2 hónapja volt, de nem írtunk róla cikket, mert hogy bíztunk abban, hogy ez egy egyedi és elszigetelt jelenség volt. Leegyszerűsítve is röviden, hogy hiába szabályos a csomagod, mégis megbüntettek. Aztán utána kiderült, hogy ez több reptereken, viszont jól behatárolható körben, tehát szinte kizárólag csak Spanyolországban, azon belül is ugye kiemelkedik, Alicante, Gran Canaria és Tenerife-re lehetett így szorítkozni. És sok, ahogy teltek, múltak a napok, kaptunk utasoktól hasonló sztorikat, és még ugye képeket is, és a Wizzair-es fórumokban is egyre több panaszos volt. És akkor ezért döntöttünk úgy, hogy akkor jó, akkor írunk erről cikket, és akkor hívjuk el erre föl a figyelmet, és megkérdezzük a Wizzair-t is, hogy mit szól ehhez. És hát ez most egy tényleg komoly téma lett, és egy fontos az is, hogy a légitársaság erre hogyan reagált, és mint reagált. Úgyhogy ezeket most gyorsan elmondjuk, megbeszéljük, de akkor mondd el nagyon röviden, hogy pontosan mi történt a te esetedben, utána meg elég sok tanulsága van az ügynek, és akkor ezeket megbeszéljük, és levonjuk, legalábbis a műsor első felében biztos, hogy ezzel fogunk foglalkozni, mert komoly és általános tanulságok vannak szerintem.
2: Hát igen, hogy idézek néhány komment előtt, hogy voltak, hogy azt mondták, hogy hát én nem tudom hány év óta utazom Wizzairrel, és hogy biztos, hogy az, akit megbüntetnek, az nem volt szabályos. Hát én is megmondom, én 2004 óta, amióta megalapították a Wizzairt, utazom Wizzairrel. Most ugye 2026 van, tehát ez...
1: De nem trigulázod az útjait számát, ugye? Vagy igen, megvan pontosan?
2: Hát nem, pontosan nem tudom, de most évente néhányszor, az most 22 év alatt, most megmondom, tehát mit tudom én, 100 fölötti valószínűleg, vagy ha oda-vissza nézed, akkor lehet, hogy 200 feletti
1: nekem is bőven,
2: út van a Wizzairrel. Eddig soha nem büntettek meg. Egyébként ugyanazzal a csomaggal, amit megbüntettek, szintén nem büntettek meg, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy nincs tapasztalatom, meg nincs rutinom ebben, hogy milyen csomaggal, meg hogy kell utazni a Wizzairen. Tehát, hogy ilyen 22 év után ez volt az első alkalom, hogy kaptam büntetést a
1: Ugye Wizzairen. Itt fontos hangsúlyozni, mert ugye az interneten, amikor ha csak a kommenteket olvasok, ott azért keveredik a megfelelő szövegértés után beküldött vélemény, illetve egy csomóan olyanok is kommentelnek, akik vagy nem tudják, hogy miről van szó, vagy nem olvasták, vagy nem érdekli őket. Tehát a szabályokat be kell tartani, amúgy ilyen, még sos, ilyen nem fordulhat elő, őket most felejtsük el, itt tényleg pontosan az volt a probléma, hogy sokakat megbüntetnek, jogosan, mert hogy túlméretes csomaggal érkeznek a beszállításhoz. Itt ez az ügy most azért más, mert a szabályos csomaggal érkezőket is büntették. A mérethatár a kis ingyenes kézipoggyásznál az 20-30-40, ugye? 20-30-40 centi. Az esetben ugye az volt a probléma, hogy ha belefért, azt mondták, hogy nem esett le magától.
2: Igen, itt az a kérdés, hogy ugye mi, tehát ugye van a mérethatár, meg van az, hogy az ember egy normál hátizsák, ugye az nem egy tégla alapú test. Tehát egy normál hátizsák, hogyha az ember megpakol, akkor néha felvesz egy olyan formát, ami nem teljesen tégla test formájú. Na most itt az a kérdés, hogyha mi a szabály? Tehát, hogy pontosan ennyinek meg kell megfelelni úgy, hogy amikor így áll a hátizsák, vagy van egy ketrec, ugye egy ilyen próba ketrec, úgymond. Tehát, hogy abba bele tud-e férni, vagy nem tud beférni. És hogy tud beleférni? És itt, hát ugye ebbe volt a vita, hogy én eddig legalábbis minden reptéren úgy volt, ha még egy picit úgymond te túl van pakolva, vagy fel van pakolva az a hátizsák, hogyha te így kézzel be tudod igazítani, úgymond a ketrecbe, és az befér, akkor az megfelelt a szabályoknak. Ha, és most itt Gran Canaria reptére ugye az volt a probléma, hogy én ráraktam a ketrecre a hátizsákot, és az úgy magától nem esett bele, és kellett egy kicsit kézzel beigazítani a, uh-huh. Tehát magát a hátizsákot ahhoz, hogy beleférjem. Viszont amikor beigazítottam kézzel, teljesen fitten minden oldalon, kilógás nélkül benne volt a ketrecbe. Tehát,
1: és erre azt mondták, hogy szabálytalan fizes.
2: Igen, és erre azt mondták, szabálytalan fizes, mert hogy magától kell, hogy beessen a ketrecbe, és nem szabad kézzel belesegíteni úgymond a csomagot. Uh-huh. Tehát ez nyilván ez értelmezés kérdése, hogy most akkor hogy fér bele, meg hogy nem fér bele a ketrecbe.
1: Jó, és erre is rákérdeztünk, és ez fontos, akkor szűrjük le a tanulságot. Tehát amit eddig is tudtunk, tehát a Wizzair válaszában az van, és ez a legfontosabb, hogy nincs ilyen, hogy bele kell önmagától csúsznia. Ha te bele bármilyen erőszakossággal, nyilván az a jó, hogyha berakod és kicsit megigazítod. Ha belefér, semmi nem számít. A másik, ami terjedt egyébként a fórumokban, én nem is értem egyébként, hogy miért, illetve az alapja az valami felsorolás, példák felsorolása, hogy mi az, ami kis kézipodgyásznak elmegy, és akkor felsorolják, hogy retikül, laptop, táska, meg kis hátizsák, meg ilyesmit, és abban, miután nem volt benne a példa felsorolásban a picike, de kemény fedeles gurulós bőrönd, ebből volt, aki levonta a következtetés, hogy hát, ha az ott nincs felsorolva, akkor az eleve kizárt. Nem, szó nincs erről. Belefér, nem fér bele. Tehát a Wizzair megerősítette, hogy egy, belefér, nem lóg ki sehol, akkor jó. Van egy 5 centis ráhagyás a fogantyúra, és a kerekekre. Ha annyival lóg, és amiatt lóg csak túl, akkor az belfér. Akkor az szabályos. És az mindegy, hogy ilyen forma, hogy az hátizsák, laptop táska, vagy keményfedeles, picike bőrönd, annak nincsen jelentősége. Ilyen egyszerű, belefér, nem? És ha kicsit bele kell nyomni, az teljesen rendben van. A szabály tök egyértelmű, ezzel gyakorlatilag a Wizzair elismerte, hogyha ezzel ellentétesen döntöttek a földi kiszolgáló partnerei, ezeken a reptereken akkor ők hibáztak. A másik, ami nálad felháborító volt, hogy nem engedték lefotózni, mert hogy vita van, vitattad, és azt mondták, hogy ezt itt nem lehet fotózni, ugye?
2: Igen, ez nagyon fontos volt, és teljesen így érthetetlen volt, hogy én nem a embert akartam fotózni, nem a kaput akartam fotózni, meg nem bármilyen repte. Én kifejezetten azt a ketrecet akartam lefotózni, hogy belefér a csomagom. És erre nagyon erőszakosan léptek fel ott az alkalmazottak, azt mondták, hogy nem lehet fotózni, sőt, oda rakta a lábát is a ketrec előtt, hogy nehogy véletlenül lefotó, tehát hogy fizikailag próbáltam megakadályozni, hogy fotót készítsek. Na most erre jött most a Wizzair válasz, hogy bizony
1: lehet
2: jogos,
1: fotózni.
2: És lehet fotózni a saját csomagodat.
1: A cikkünkben meg szerepel az ominózus fotó, a láb mögött megtalálható csomag, amely belefér simán a rekeszbe. Az egyik cikkünk illusztrációjaként egy régebbi fotót használtunk, és ez nekünk is új volt egyébként, hogy azon még egy picivel nagyobb mérethatár van ráírva. Természetesen mindig az aktuális számít. A Ryanair-nél egyébként tapasztalataink szerint egy nagyobb ráhagyás van a ketrecben a hivatalos csomag mérethatár fölött. A Wizzairnél mindig is kisebb volt, és volt, amit lemértem, és igazából ilyen néhány milliméter, tehát gyakorlatilag tényleg a pontos határ volt. De igazából ez lényegtelen, a ketrecet használják. Elképzelhet, hogy egyszer majd az jön, hogy hát, ha ketrecben nem egyértelmű, akkor majd a mérőszalag fog számítani, erről még nem hallottunk, és a légitársaság sem kommunikált erről. A legfontosabb az imméntiekből ismét az, hogy le lehet fotózni, ha az utas úgy érzi, hogy ez nem jogos, akkor igenis csináljunk fotót, és hogyha a fotó alapján az látszik, és beküldöd, akkor visszatérítik, hogyha jogtalanul büntettek meg. Úgyhogy a lényeg az, hogy a légitársaság tud a problémáról, és azt is megígérték, hogy kivizsgálják az érintett földi kiszolgálók, illetve érintett reptereken dolgozó földi kiszolgálóknak megmutatják, elmondják a helyes procedúrát, és hogy megfelelően járjanak el, és akkor nem lesznek ilyen ügyek. Viszont még egy kicsit haladjunk tovább. Tök érdekes önmagában az, hogy ki ez a cég. Ugye a Menzies, Minden esetben a Menzies földi kiszolgálói voltak a Wizz Air partneri ezeken a reptereken, amikről szó van, legalábbis a tudomásunk szerint. És ők az egyik legnagyobb ilyen szolgáltató, tehát a földi kiszolgálás mellett több más szolgáltatást is nyújtanak, és egy 1800 valahányban nagyon-nagyon hosszú múltra visszatekintő cégről van szó. Edinburgh-ban alapították Skóciában, viszont egy tulajdonos váltás volt náluk. 2022-ben Kuwaiti kézbe került, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy új tulajdonos érkezett, összevont egy másik hasonló céggel, és hát arról is lehetett sajtóhíreket olvasni, hogy azért iszonyatos profit, vagy bevételi kényszer van. Te egy olyan is találkoztál, hogy éppen a Kanári-szigeteken a dolgozók is lávadoztak, meg sztrájkkal fenyegetőztek a nem megfelelő körülmények miatt.
2: Igen, ugye? Állítólag sztrájk is volt pont ezen, hogy ilyen nagy nyomás volt a dolgozókon, tehát hogy mindenféle, tehát valószínűleg ilyen a bevételi sztrájk is, és tehát amit én olvastam, hogy úgy globálisan is, ugye a Menzésznek az van, hogy a büntetési tételek, azok egy olyan üzleti terv részét képezik. Tehát, hogy benne van az, hogy mit tudom, éves szinten mekkora úgymond büntetést várnak el, legalábbis a kereséseim alapján ez jött el, tehát ilyen mesterséges intelligenciával csináltam ilyen kereséseket, ilyen mély kereséseket ezzel kapcsolatban, és több helyről előjött, hogy bizony ez egy üzleti terv része, tehát hogy nem úgy van, hogy hát most ha kevésbé, tehát mint szabálykövetőbbek az emberek, akkor kevesebb büntetés van, ha jobban renitenskednek, akkor több büntetés van, hanem így előre meghatározzák mondjuk minden évben, hogy mennyi a büntetés, és bizony, ahol kevesebb büntetést szednek be, ott a cég megpróbál valami, akkor azt mondja, rosszul dolgoznak a dolgozók, függetlenül attól, hogy most van-e annyi utas, akit megbüntetnek. És én ahogy néztem, itt a Kanári-szigeteken, meg Spanyolországban valószínűleg egy kicsit túltolták ezt a dolgot, mert ott nagyon-nagyon erős nyomás volt a dolgozókon, tehát olyan infókat is találtam, hogy állítólag elbocsátottak olyanokat, akik nem hozták a tervet, tehát hogy ilyen nagyon erős kényszer volt az, hogy hozzák már pedig a
1: büntetését. És a fluktuáció is jó magas, mert azt a dolgozók sem örülnek ennek,
2: igen,
1: és sokan
2: tehát
1: ezt nem
2: ott
1: bírják.
2: A fluktuáció is nagyon magas emiatt, és hát igazándiból, és a legnagyobb

0: erek ellen, hogy tehát mert így a gyerekeim így pszichésen így nehezen viselték azt az akciót ott, hogy jaj, hogy most mi a probléma, meg mit tudom, a reptéren, tehát hogy ott meg így bánnak velünk a reptéren, és közben kiderült, hogy nagyon nehéz egyébként feljelentést is tenni, mert hogy alapvetően, ha spanyol rendőrségen akarsz feljelentést tenni, akkor személyesen kell Spanyolországba tenni, úgyhogy tehát lehet online tenni feljelentést, de 72 órán belül alá kell írni. Itt Budapesten direkt mondom, utána járok a kérdésnek, spanyol nagykövetséget megkérdeztem, nem lehet rajtuk keresztül se feljelentést tenni. Magyar rendőrség is így visszahúzta.
1: Ezt nagyon komolyan nyomtad, én az ideig nem mennék el, meg remélem, hogy nem is kell. Tehát én az csak már szerettem, messze van az attól, hogy rendőrségi ügy lehet.
0: Csak szerettem volna megnézni, hogyha egy most szeretne egy utas mit csinálni. Tehát gyakorlatilag kiderült, hogyha te szeretnél ebből ügyet csinálni, nagyon nehéz, hogy bárki is, tehát hogy a jogaid, mint utas, abban a pillanatban, hogy te elutaztál külföldre Spanyolországból, hirtelen kiderül, hogy onnantól kezdve nem nagyon vannak jogaid, hogy egy ilyen ügyet ott kivizsgálják.
1: De akkor ezek szerint ez bármilyen ügyre?
0: Bármilyen egyéb ügyre, tehát mondom, én nekem jött egy spanyol nagykövetségre, és direkt írtam nekik egy e-mailt, mondom, megkérdezem, hogy ha én itt szeretnék most feljelentést tenni egy bármilyen egyébként bűnügybe, hirtelen azt mondták, hogy bocsánat, de menjen Spanyolországba, és ott, tehát fizikailag menjen.
1: Jó, de térjünk vissza, azért bízunk benne, hogy erre nem lesz szükség.
0: Igen, nem.
1: Abszolút, most... durva is lenne, hogyha... Jó, akkor kanyarodjunk oda vissza, hogy akkor most mi a teendő, nálad hol tart például az ügy? Te már megreklamáltad annak idején is a Wizzernél, de elutasítottak, ugye?
0: Igen, elutasítottak azzal az indokkal, hogy igazániból nem is vizsgálták az ügyet, hogy a fényképeket tekültem, stb. Azt mondták, hogy ők nem tudják, tehát az volt a válasz, hogy ugye ez egy alvállalkozó cég, ők nem tudják felülvizsgálni az alvállalkozó cégnek a döntését. És így innen lezárult.
1: Na, de most viszont más a kommunikáció.
0: Most mást kommunikáltak, hogy mégis. Úgyhogy most még egyszer be fogom nyújtani, és hát remélem, hogy most ezután a kommunikáció után mégis hajlandók az alvállalkozónak a döntését felülvizsgálni. Tehát itt igazából... nekem, tehát hogy most nem ez a 73 euró, ahogy, tehát inkább az eljárás, meg az tehát igazániból szinte mindegy, hogy most kvázi visszatérítik, vagy nem, de ez egy inkább becsületbeli ügy, hogy most akkor az ember betartotta a szabályokat, meg, vagy nem tartotta be, akkor tehát hogyan értelmezik ezt a dolgot, tehát ilyen szempontból nekem fontos ez az ügy, és hát remélem, hogy a légitársaság betartja, meg hogy másokkal szemben is, tehát igazániból ne legyenek ilyen túlkapások a repülőtereken, tehát ilyen szempontból fontos ez az ügy, úgyhogy hát remélem, hogy lesz ennek hatása is, hogy kommunikál most a Wizzer, úgy látszik, tehát ha komolyan veszik ezt a kommunikációt, akkor remélem, hogy visszavesznek a reptereken, és a jövőben nem lesz ilyen.
1: Jó, be is számolunk akkor, hát nem csak nyilván a te esetedről. Most miután ez a cikkünk nagyot ment, és rengetegen írták, hogy ők is hasonlóan jártak, ők nyilván most ennek hatására, illetve látva a légitársaságnak a kommunikációját, hogy be fogják adni az igényeiket. Az jó kérdés, hogy ha ezentúl valaki ilyen helyzetbe kerül, és ne talántán, tegyük, jó, bízunk benne, hogy nem, mert hogy már oda fognak figyelni rá, és korrekten fogják betartani a szabályokat, de ha mégis, mert azért tegyük hozzá az utasok nagy részén, ez nagyon fontos, az utasok nagy részénél jogos a büntetés, mert tényleg nagy a csomag. Tehát akik fizettettek eddig, ez nem volt baj, mert hogy sokan átvitték úgy is, hogy megúzták, de akiket meg megbüntettek, azok általában vagy hát pódiat szedtek, vagy hát most nevezhetjük akárhogy, de ez erre tényleg nehéz nem büntetésként hivatkozni, vagy gondolni, akkor az általában azért jogos volt. Úgyhogy reméljük, hogy ezentúl akkor ez már nem lesz probléma, de ha mégis, a legfontosabb, hogy fotózzunk, és a kérdés, amire ki akartam lyukadni a mondatnak a 3 perccel ezelőtti kezdetekkor, hogy akkor mi van, hogyha megint azt mondják, hogy nem fotózhatsz, akkor most a magyar nyelvű cikket, vagy valamit előhúzva, nem tudom, hogy meg tudod-e győzni ott helyben az alkalmazottakat, hogy de hát figyeljetek, ez jelent meg, hogy a Wizzer lenyilatkozta, hogy lehet fotózni, úgyhogy ne vicceljetek már. Ideig, remélem, hogy nem kell ideig eljutni.
0: Én szerintem elég annyi is, hogy az utasok tisztában legyenek azzal, hogy van jogosultságuk. Tehát itt itt végül is én is készítettem úgy fotót, hogy azt mondták, hogy nem, de mivel meg voltam győződve, hogy már pedig nem akadályozhatják meg, hogy lefotozza, tehát úgy lefotoztam a lábával is, meg

0: nélkül is a csomagomat, és akkor a végén nem az volt, hogy hívtak rendőrt, hogy én miért fotózom a saját csomagomat, hanem elengedtek. Tehát az nagyon fontos, hogy az utasok legyenek tisztában azzal, már pedig a saját csomagjukat van joguk fotózni. Az, hogy most a magukat, a alkalmazottakat, mondjuk egyébként a biztonsági ellenőrzés, meg
1: a
0: egy csomó
1: nem, helyen,
0: az egyetlen, tehát hogy a repülőtéren vannak olyan helyek, ahol nem szabad fotózni. De a ketrecben lévő saját csomagját az ember fotózhatja.
1: Ez a lényeg, igen.
0: Tehát, és ehhez joga van, és ezt megerősítette most a légitársaság is, úgyhogy ha bárki bármit mond, itt lehet úgymond nyugodtan az ember fotózhat, és nem kell ettől retorziókat tartani.
1: Annyi apró kiegészítés még mielőtt lezárjuk, hogy azért nem csak a Wizzairrel kapcsolatban. Ugye ez most kiemelkedő volt, hogy ez rendszer szintűnek tűnt, egy cég, néhány reptér esetében. De azért a Ryanairnél is volt olyan, hogy necces, meg épp beleférőnek tűnő, vagy esetleg ott a határon levő csomagnál kimondottan a beszállás vége felé közeledve mondták azt, hogy már pedig fizetsz, és nincs idő vitatkozni, megy a gép, tehát most én zárom a kaput, vagy fizet, vagy nem éred el. Tehát ezzel az eszközzel éltek az a brit sajtóban, ezzel kapcsolatos hírek azért fölmerültek az elmúlt években is többször is, és ott nem emlékszem, hogy éppen ki volt a földi kiszolgáló, csak azért fontos ide tenni, mert fölhívták a figyelmet kommentelők, és sokan a Wizzairre terhelően mondták azt, hogy mennyire a Ryanairrel, mert annál ez nincsen. Itt ezekben az ügyekben valóban más földi kiszolgálókkal vagy reptereken dolgozik ő, van nekik saját is egyébként, de ez egyén szinten is fölmerülhet, tehát vannak, találkoztam én is kifejezetten agresszív és bunkon viselkedő ottani mérő emberrel a reptéren, ahol nekem is el kellett mondanom, hogy de hát ez a probléma jó, és akkor utána elengedtek. Előfordulhat, itt most tényleg az volt a különbség, hogy nem egyszeri túlkapásnak tűnt, hanem rendszeresen előfordult, és sokáig nem ment ez a rendszer. Na, akkor ezzel most lezárhatjuk, és akkor majd, hát erősebb vizekre vezünk szerintem majd a következő részben, mert egészen jó kis akciók vannak. Hát a repjegyeknél az nem meglepő egyébként, de hogy te már konkrétan egy nem várt, nem tervezett hajóutat is képtelen voltál otthagyni, olyan jó ajánlatokba futottál bele, úgyhogy ezekről is majd a műsor második felében beszélgetünk, úgyhogy ne menjetek sehová, mindjárt folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
2: Az izlandi Of Monsters and Men előszörött koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, továbbra is Ács Gábor és Andonov Alexia a stúdióban. Nem bírom ki egy kis, jönnek persze az akciók, meg a bagóhajót, de hogy egy kis AI-os csipkelődés, mert te annyira nagy rajongó vagy, és vizsgálódsz, és mindenre ráküldöd, és én meg már kimondottan ráállok arra, hogy keressem a hibákat benne, és előszeretettel használom az utazások alkalmával. Jöttek egyébként felmérések is az elmúlt időszakban, hogy már bőven mennyi, vagy 60% vagy az utasoknál nagyon sokan, tehát bőven már a többség tervez valamit a mesterséges intelligencia segítségével. Ú, de régen mondtam ki, annyira eljájosodtunk, hogy már a rendes szép magyar kifejezést alig használjuk. Na, a lényeg az, hogy valóban, amikor odaérsz egy városba, vagy éppen hirtelen, van pár óra, amit körül kéne nézni, egy optimális útiterv, akár séta, akár tömegközlekedés igénybevételével, az szerintem nagyon-nagyon jól és profin megcsinálja. Itt az úti könyv kiadók lehetnek nehéz helyzetben, ezt tapasztaltam én is, de hogy a friss információk mekkora késéssel kerülnek fel, és nem tudják őket értelmezni, arra csak egy friss példát hagy mondjak el neked, amikor Kölnbe érkeztem egy rajnai hajótól, az már egy érdekes történet, mert egy külön részesebb blokkot is szentelünk neki, mert egy csodálatos a rajnai hajós kirándulás is, de ez majd egy későbbi műsorban lesz. Szóval délelőtti érkezés, reggeli érkezés és esti hazaindulás, és nem volt időm előre tervezni. Voltam már Kölnben, láttam jó pár dolgot, de Bonnban még nem. Hát ha Köln, Bonn reptér úgyis ott van a kettő között, akkor miért nem menjünk át Bonnba, és akkor majd onnan megyek ki a reptérre, rá szabadítottam az AI-t a kérdésre, hogy akkor ez hogy lehet. Nem csak, hogy mit nézzek, hanem, hogy a közlekedés optimálisan és költséghatékonyan hogyan oldható meg. És nem találtam meg a korrekt választ. Úgyhogy felajánlott nekem nyilván két egyutas jegyet, ott meg a sétaútvonal mellett a reptérre a kimenést. Azt nem mondom, hogy elvártam volna, hogy azzal az információval ellásson, hogy az adott héten a Köln-Bonn reptér vasúti lecsatlakozás le van zárva valami hídépítés miatt, és nincs vonat és pótlóbuszozás van a reptérre. Oké, ez szerintem rendben van. De az, hogy a vadonatúj és a sajtóban részletesen kommunikált megoldás, ami nem arról szól, hogy ha akarsz még kicsit közlekedni, vegyél napjét, és akkor 22 euró. Ha meg csak átmész villamossal vagy vonattal, majd onnan kimész a reptérre, akkor a két egyutas egynek az összege, az meg valami 15-6-7 euró, hogy ezek közül választ, de én inkább a napjét ajánlom. A valódi megoldás az, hogy elindult egy vadonatúj szolgáltatás, egy új applikáció segítségével, te csak egy becsekkolsz és kicsekkolsz, erről is beszéltünk, ezeknek az új érdekes rendszerekről. A kettő közötti kilométer távolság alapján kalkulálnak egy árat, és amikor leszálltál, utána a beregisztrált kártyádról le is vonja, és így én például ugye mentem egy jó nagy kört, tehát visszafele jöttem, tehát nem a legrövidebb úton mentem, hanem egy kerülővel mentem el végül is a reptére, de direkt próbaként nem csekkoltam ki az ottani reptéren, vagy illetve Bonnban, a városban, miközben ott kicsit kóricáltam, és akkor kiszámolta a 5 euró valamennyis árat. Tehát elindult egy vadonatúj tarifarendszer, illetve egy vadonatúj szolgáltatás, amivel az árak csökkenthetők, és bárki 3 másodperc alatt letöltve, regisztrálva használhatja, és erről nem tudott az AI. És sokszor a csomó újdonság az nem kerül bele, vagy késve. Úgyhogy ezekre azért érdemes figyelni.
2: Igen, ez mindenképpen problémája az AI-nak, de fontos tudni, hogy ki lehet küszöbölni ezeket a problémákat.
1: Persze, tehát, hát a helyi közlekedési vállalatra keresek rá egyedül, és Google keresővel, és kikerültem az AI-t, és rögtön megtaláltam az információt.
2: Van, AI megoldása is van ennek a dolognak. Na. Tehát az egyik dolog, hogyha tényleg biztosan, tehát ahol van ilyen menetrend, vagy valami konkrét tarifa a probléma, Ott nyilván az AI-ja könnyen tudod megtalálni egyrészt azt az oldalt, ahol van, de ugye hogy lehet megtalálni sokszor? Tehát, hogyha régi az információ, a gyors keresésnél általában olyankor nagyon sokszor régi információt ad, vagy nem a megfelelőt. Ugye akkor van lehetőség ilyen mély keresésre, tehát mély kereséssel az egy kicsit lassabb, de ott már azért sokkal alaposabban utána néz a dolognak. A másik megoldás, amit én szoktam alkalmazni, akkor keresztet, amikor biztosra akarsz menni, keresztkeresés. Tehát megkeresed mondjuk a Gemini-ja, ad egy úti tervet, stb., szépen copy-paste, és akkor berakod mondjuk a ChatGPT-be, hogy ellenőrizze le a tényeket.
1: Hát ez már nagyon, már túl bonyolult ennek, hát ez túl szofisztikált. Innentől kezdve viszont, hogyha egy közlekedéses kérdésem van, akkor tényleg sokkal egyszerűbb célirányosan az adott szolgáltatóhoz ellátogatni.
2: Nem, az igaz, viszont ha megvan a terv, tehát ugye arra, az AI az arra jó, hogy egy nagyjáboli tervet, tehát hogyha fogalmat sincs, hogy mit csinálját, tehát ő ad egy tervet, és akkor utána bemész a konkrét közlekedési cégeknek a honlapjára, megnézed, lecsekkolod, vagy például menetrendeket, tehát egy menetet, mondjuk egy komp menetrendet, azt ne az AI alapján tervezé be. Azt menjél be, azt mondjuk az AI-ja megtalálhatod, milyen kompok mennek az adott helyen.
1: Esetleg megtalálod azt is, hogy azt hol találod meg, mert van, aki a saját oldalán kommunikál, van, aki az adott régiónak az oldalán, van, aki a Facebookra rakja csak föl, tehát ugye ez pont emiatt probléma, és sokszor a Google nehezen találta meg a friss információkat. Jó, oké, akkor ennyi.
2: Úgyhogy nem egyszerű ez az AI téma, tehát nincs olyan, hogy csak rákeresünk, sajnos ez is egy ilyen tapasztalati úton meg kell tanulni, hogy kell használni, vagy mire jó az AI, és mikor nem jó, és vannak ilyen kritikus dolgok, amire nem jó.
1: Jó, hát én kezdő és egyszerű felhasználó vagyok, csak mondom, én azért még nem vagyok elégedett, úgyhogy nem vagyok olyan szofisztikált, mint te. Na, akkor gyorsan viszont, amit ígértünk a kedves hallgatóknak, majdnem lekopíroztad a 3 évvel ezelőtti mázlimat, amikor én, hát gyakorlatilag ugyanúgy, mint te, már megvolt, július elejére már megvolt a szabad időpont, amikor szabadságon tudunk lenni, gyerekekkel szerveztük a programokat, de az ilyen balcsi, kirándulás, bicikli, tábor, ilyesmi volt, amikor gyakorlatilag -2,5 hétnél last minute beesett a 10 napos Izland, Grönland, fantasztikus hajóút 600 euróért fejenként, és nem hittem a szememnek, mi a 2500 volt még előtte, és nagyjából az szokott lenni ennek az ára, néha azért alacsonyabb, és akkor dobtunk el mindent, és át tudtuk szervezni. Idén már fix programunk van, lekötött szállásokkal, repjegyekkel, vonatjegyekkel, minden, de te majdnem ugyanakkor, majdnem az évnek egy ugyanakkora időszakára találtam most egy nagyon durva leárazást. Mi is ez?
2: Hát most Norvégiában, Norvég fjordokra, tehát mi is pontosan nem terveztem én, hogy júliusban hajózunk a Norvég fjordoknál, mert hát...
1: Pedig akkor a legjobb.
2: Akkor a legjobb, de
1: és
2: akkor
1: a legdrágább. A kiemelkedően a legdrágább időszak is szokott lenni.
2: Legdrágább,
1: ehhez képest?
2: Hát ugye nem én se szeretek drágán utazni, úgyhogy hát kénytelenek vagyunk az ilyen időszakokat kikerülni, amikor nagyon-nagyon drágán lehet. Ehhez képest most hirtelen beesett ott is egy 10 napos hajóút, 600 euró óra fejenként a felnőtteknek. Most itt, és az is nagyon fontos, hogy a Kosztánál viszont a gyerekek, azt hiszem 17 évesig vagy 18 évesig ingyen vannak.
1: Tehát gyakorlatilag, nem mindig, változó, de sokszor.
2: De most, ja, és egyébként most a nyári időszakra, ez se szokott jellemző, egyébként pont azt, amit mondtál, hogy nem mindig. Most az volt az érdekes, hogy a nyári időszakra, csúcsidőszakban, amikor a gyerekeknek a vakációja van, bizony ingyen volt a gyerekeknek. Tehát, hogy 2 felnőtt, 2 gyerek gyakorlatilag 1200 euróért, 300 euróért fejenként egy 10 napos norvég hajóút lehetett elmenni. Hát akkor mondtam, hogy be vannak fizetve most ilyen táborra, olyan táborra, akkor gyorsan írtunk a táborosztatóknak, hogy akkor sajnáljuk, de inkább nem mennénk most erre a táborra. Úgyhogy hát ezt a 10 napos utat, ezt befoglaltuk Hamburgból. Úgyhogy hát most ilyen pont csúcsidőszakban, és hát ilyen 3 fjordot, tehát hogy ez most nem megy, tehát volt, hogy 10 éve voltunk egészen a Nordkapig, tehát most ez így a közepén a Norvégiának megy, de igen, hát azt mondta, ez kihagyhatatlan, igen, ajánlat volt.
1: Beszéltünk a fjordos túráknál, mármint amikor az óceánjárók belmennek a norvég fjordokhoz, akkor meglepően sok. Hát végülis ez a már a hülye utas rovatunkba kerülhetne ismét egyébként, amikor a minimális utána nézés sincsen meg, hogy merre fogok menni és lefoglalok. Norvég fjord név alatt marketingelik, és hirdetnek olyan utakat is, amik nem mennek be a fjordokba. Tehát a nagyon nem mindegy, hogy apartmenti városokban állsz csak meg, vagy bemész a fjordokba. Egy átlagos út, az bemegy egybe mindig, de általában kettőbe. Tehát elindul valahonnan Németországból, vagy Angliából mondjuk, egy nap tengeren vagy, utána 4 napot tudsz ott tölteni, mert 1 nap vissza is tengeren, és megérkezel a végén egy hét elteltével ugyanaznap reggel. Tehát van 4 napod, egy átlagos út az 2-t eltolt valamelyik partmenti városba, azok is egyébként tök jók, most Haugesund, Stavanger, Bergen, Olezund, Molde, tök jó helyek vannak, és fantasztikus kirándulások csinálhatók onnan, de nem ez most a témánk, de van 4 nagyon mélyen benyúló fjord, amelynek vannak oldalfjordja, nyilván leghíresebb a Geiranger fjord, oda is bemegy egy csomó hajó, de van 4, és ebből 2-be mondjuk bemegy. De vannak olyanok, amik nem mennek be egybe se, és folyamatosan szembe jön a ilyen fórumokba a kritika, hogy hát engem átvertek. És akkor megnézem, hogy hogy volt meghirdetve. Hát úgy volt meghirdetve, hogy nem megy be, és amikor az utas ott ül, akkor szembesül vele, hogy ja, nem megy be. De nem nézik meg az útvonalat az emberek, és nem figyelik, hogy akkor pontosan hol áll meg, hogy melyik város van a parton, mert csak a városokat hirdetik nyilván sokszor. Van, amikor meg hozzáteszik, hogy ilyen 1 órás kirándulás oldalfjordokba, az meg ugye a marketing része, hogy így hirdetik meg ezeket az utakat, de itt igazából egy fontos szabály van. Legalábbis az olyanoknak, mint mi, akik a természetet szeretik, és azt várják, hogy minél többet menjünk a csodálatos fjordok között, ezekkel a nagy hajókkal is, hogy akkor menjen be minél többe. És a tiéd ráadásul 3-ba is bemegy, és több időt is töltött, úgyhogy nem is átlagos 7 napos, hanem 10 napos kanyar.
2: Igen, igen, ez egy 10 napos, és még az is, nem tudom, hogy ez most mitől függ, de egyébként ez nyilván nem a legnagyobb hajó egyébként, tehát ez ilyen 3500 fős, vagy 3800 fő talán fér, valami ilyesmi volt. Tehát, hogy nem tudom, hogy például a legnagyobb hajók be tudnak menni, vagy be tudnak menni ezekbe a fjordokba, vagy nem, vagy az összesbe.
1: A legnagyobbak is be tudnak menni.
2: Jó, ez így számomra.
1: Nem mindegyikbe, de a nagyobbak, tehát a Geiranger fjordba is be tud menni. Flowmba, ami az egyik klasszikus kikötőhely, és onnan ugye a vonatos kirándulás a Mirdalba föl a Serpentin régi vasúton, oda általában be tudnak menni. Tehát mondjuk a Piendónak a legújabb hajói, azok már a 6000-es kategóriák. Egyébként nem ezt javasoljuk, tehát ha van rá lehetőség és nincs nagy árkülönbség, szerintem a minél kisebben vegyünk, annál jobb. Egyrészt mert, hogy szerintem a sokkal kisebb a tehát kevesebbnek is érzed az embert, a tömeget, szerintem a hangulata is jó. Nyilván, hogyha a minél több vízicsúszda, meg minél több szolgáltatás, meg a gyerekek ezt szeretik, minél több medence hajója válogatja, meg hogy legyen rajta zipline, hogyha éppen olyan kell, néhány hajón van, akkor ez számíthat, de hogyha tényleg a táj miatt mész, meg a kikapcsolódás miatt, akkor meg a minél kisebb, annál jobb. És ugye az 1000-2000-es főknél, például az Ambassador Cruise Line egy tipikusan ilyen cég, akik Londonból indítják a 10-14 napos útjaikat is, és általában nem drága. Most nem extrém olcsóról beszélünk, mint a tiéd, amit most kifogtál, hanem mondjuk egy átlagos áron. Ők be tudnak menni még olyan helyekre is, ahova a nagyok nem, tehát még kisebb fjordok is benne vannak. Úgyhogy hát ezeknek a mérlegelésével kell egy fjordutat kiválasztani, de hát azért a tiédhez hasonló alacsony ára az ritka szokott lenni. Egy egyhetes útnál az 1000 euró per fő nyáron az teljesen rendben levő ár általában, meg az is, hogy a gyerekek is csak félárat kapnak, tehát az, hogy a gyerekek is megkapják, vagy akár harmadik, negyedik felnőtt utas is komoly kedvezményt kap, amellett, hogy alacsony az ár, az nagyon extrém. De nem csak a tiéd az egyetlen. Tehát ugyanez a hajó, amivel most mentek, ez a Kosztánál, más Koszta hajó is ott van, más kikötőkből, és ott is nagy árengedmény van. Amelyik elmennek Izlandra, vagy van 2 hetes olyan út, amelyik fölmegy az északi fokig, és az is van 600-ért, 700-ért. És ez mind last minute. Tehát ez gyakorlatilag a július elején induló utak, és akkor rögtön utána lépcsővetesen minden út, ahogy haladsz előre, egyre drágább, és nagyjából július vége az már a szokásos ár. Most úgy tűnik, hogy megijedtek az emberek, és most kevesebben utaznak, és nem egyedi példa a Costa másoknál is ilyen nagyon nagy last minute akciók vannak, úgyhogy szerintem, ha valaki érdeklődik, akkor ezt bizony lehet az utolsó pillanatra hagyni. Hát az utolsó 2 hétre. Lehet, hogy egy picit drágább lesz a repje. Egyébként ott is nagyon szépen lemennek az utolsó pillanatokban, még Bergenben is. De hogyha De nem onnan indulunk, hanem Angliából, meg Németországban ezekre a utakra általában, akkor szerintem azt meg lehet játszani. Szóval ezek nagyon-nagyon jó árak vannak most. Augusztusban van, mit tudom, ugye a július augusztus fordulóján van Szabink, akkor hagyunk egy kis helyet, vagy pedig meghagyjuk a lehetőséget, hogy esetleg beesik egy ilyen. Nem minden évben vannak ennyire extrém alacsony árak, akkor szerintem ezt érdemes megpróbálni. Aztán lehet, hogy addigra megjönnek a utasok, és mindenki örülni fog, és akkor már nem lesz ez az extrém akciózás, mint most, amit látunk, de valószínűbb, hogy igen.
2: Hát igen, ez a mostani akció, ez tényleg...
1: De ez neked is a legjobbak között van, ugye?
2: Hát a fő idényben biztos. Tehát igen. Itt ez mondjuk május végén, a júniusban ez normális volt, hogy vannak ilyen akciók, de nyilván akkor a gyerekek iskolába, stb. Tehát ez minden évben, tehát aki megteheti, hogy iskola időben elindul, annak azért minden
1: annak
2: évben,
1: vannak
2: lehetősége. Aki jobban hozzá van kötve az, hogy a július-augusztusban vagy főidénybe menjen, az most idén ez egy rendkívül.
1: Németországban mikor tör ki az iskolai szünidő? Azt tudod?
2: Hát jó kérdés. Én mert szerintem júliusban biztos ebbe az időszakban
1: itt már azért ők is.
2: Szerintem igen. Tehát ez már
1: igen, még csak az sincsen, hogy ez még éppen a suli időnak esetleg igen. Belelógna az utolsó napjaiban, mert azt szerintem te szoktad emlegetni, hogy ott nem lehet kivenni gyerekeket olyan könnyen,
2: láttam,
1: mint itt.
2: Láttam, hogy ott átlóg valahol júliusra már.
1: Az július 20-ig is elmegy a legtöbb suliban, azért van nekünk problémánk az július közepi hazautakkal, mert akkor extrém drágák a repjegyek is egyébként Angliából. Na jó, oké, hát ennyi fért bele. Remélem, hogy sok hasznos információt kaptatok. okosutas.hu oldalon olvashatjátok a cikkeinket természetesen, meg az ajánlatainkat, és jövő héten ismét ugyanebben az időben ezt a műsort hallgathatjátok. Bíz magadban, utaz okosan, a jelszavunk változatlan. Köszönjük a figyelmet, és akkor folytatjuk hamarosan. Jó utat mindenkinek, szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban! Utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
3: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Fejlesztések gyorsítják az utasforgalmat a Ferihegyi reptéren, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, egyre melegebb lesz, a hétvégén 37 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
4: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az észak-keleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Kövessetek minket a Facebook oldalunkon, vagy az Instán, vagy nézzétek meg a borravaló.hu oldalt, az összes eddigi adásunk ott visszahallgatható, sőt a YouTube-on is most már, mert sokan kértétek, hogy a YouTube-ra is tegyük ki az adásokat, úgyhogy a Musicon és a sima YouTube-on is visszahallgatható az összes podcast. A mai témánk Törökországba kalauzol el, mert itt van a stúdióban velem Tóth Ági, a Nár Gourmet márka alapítója, török gasztronómiai vagy konyhaművészeti szakértő. Szia!
2: Szia, nagyon köszönöm a meghívást!
1: Hogyan lesz valakiből török gasztró szakértő?
2: Hát hosszú évek utazásaival, kutatásaival, munkájával. Én most már több mint 20 évvel foglalkozom török kultúrával és gasztronómiával, és igazából több mint 30-szor voltam már Törökországban, éltem is kint hosszabb ideig, és hát gyakorlatilag tényleg az elmúlt 20 évem arról szólt, hogy ennek a hatalmas országnak a rendkívül gazdag gasztronómiáját próbáltam minél inkább felfedezni.
1: Jó, ebben majd belemegyünk, mert ez nagyon érdekes, ugye sokan a török gasztronómiát viszonylag egysíkúnak gondolják, mert azt ismerik, amit találnak a világon mindenhol.
2: Igen.
1: És még talán hozzáteszem ide, hogy nagyon vicces, hogy például a mindenhol megtalálható street food egyike, az valójában német igazából, tehát hogyha belegondolunk, sőt, Skóciában találkoztam ugye egy német ilyen bárral, ahol dönert árultak, az igazi német döner néven, úgyhogy ez azért már kicsit átalakult. Na de vissza ide, szóval az, hogy oké, sokat utaztál, éltél Törökországban, de valahonnan jött egy ilyen impulzus, hogy Törökország, és az is jött, hogy gasztró.
2: Igen, előbb volt a Törökország, és utána a gasztró, mert hogy alapvetően én egyáltalán nem terveztem, hogy gasztronómiából fogok megélni. Én nemzetközi tanulmányok szakon végeztem, és amikor egyetemre jártam, akkor jártam kint először Törökországban, egy ilyen kéthetes nemzetközi diáktáborban, és nekem az egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt, mert akkor nyugat-törökországi partvidéket utaztuk végig, és akkor találkoztam először a török gasztronómiával, akkor láttam először, hogy mennyire nyitott és segítőkész és vendégszerető társadalomról van szó, mennyire gyönyörű ez az ország, mennyire modern, de egyben hagyományőrző is, szóval, hogy nagyon sok újdonságot tapasztaltam meg akkor ott, és hát igazából szerintem így maradtam, mert hogy a következő években rendszeresen visszajártam különböző régiókba, minél többet meg szerettem volna tudni az országról, elkezdtem törökül tanulni, és a gasztronómiai része az igazából később jött, mert én évekig a Török Kulturális Intézet kulturális vezetője voltam, és mikor eljöttem onnan, akkor azon gondolkoztam, hogy ha még csak hobbiként is, de hogyan tudnám ezt a török vonalat megőrizni az életemben, és mivel láttam az ottani éveim során, hogy a gasztronómia a legnépszerűbb téma, bármit szervezhetek, de a gasztronómia az mindenkit vonz, ezért elkezdtem írni Nár Gourmet néven egy blogot a török gasztronómiáról, és így indult tulajdonképpen az egész, amiből kinőtt tulajdonképpen a ma létező Nár Gourmet márkám, ami most már nem az írásra, hanem a főzésre koncentrál.
1: Oké. Az viszonylag érthető, hogy a tanulmányait kapcsán kerültél egy ilyen, hát ilyen kulturális diplomata szerepbe végül is?
2: Nagyjából, igen.
1: Ez Isztambulban volt?
2: Igen, tehát úgy indult, hogy először az itteni Budapesti Török Kulturális Intézetnek lettem a kulturális vezetője, tehát a kulturális diplomáciai vonal az itt indult. Utána olyan formán folytatódott, hogy mikor az intézetből eljöttem, akkor itt, hogy a külügyminisztériumban dolgoztam tovább. Ott is a magyar kulturális intézetekért feleltem, többek között az Isztambulban működő magyar intézetért, tehát így a török vonal az megvolt. És aztán miután eljöttem a külügyből, utána kezdtem el szabadúszó séfként dolgozni, de volt egy megszakítás benne 22-23-ban, amikor megint visszaváltottam a diplomáciai életre, ugyanis akkor kiköltöztünk Isztambulba, és akkor a Magyar Kulturális Intézetben dolgoztam, és a magyar gasztronómiát népszerűsítettem a törököknek. Itthon pedig ugye ennek az ellenkezőjét csinálom, hiszen a török gasztronómiát népszerűsítem a magyarok számára.
1: Na, hát van egy csomó kapcsolódási pont. Így ugye van. Ebben a műsorban már sokat beszéltünk arról, hogy a magyar konyha kialakulásában mik voltak az ihletek, befolyások, stb. És hát nyilvánvalóan az egyik nagy ilyen befolyás az a török konyhának a jelenléte. Ugye az egyik legmagyarosabb ételünk, a töltött káposzta, az lényegében egy török ihletre létrejött étel. De amikor azt mondjuk, hogy török, akkor ezt tegyük azért rendbe. Nagyon jól mondtad, hogy ez egy óriási ország, és rengeteg változatos régió, ugye. Sokszor úgy gondolunk ilyen országokra, amikor beszélünk mondjuk kínai konyháról, vagy indiai konyháról, hogy leegyszerűsítjük. És egyébként, hogyha ezt elmondanád egy Antaliában élő embernek, vagy egy örmény határ közelében élő embernek, vagy egy isztambuli embernek, akkor teljesen más gondolna arról, hogy mi az a török konyha.
2: Így van. Mindenek előtt azt is szeretném letisztázni, hogy bár én is sokszor használom a török konyha kifejezést, de igazából annyira nem szeretem, mert hogy talán helyesebbnek gondolnám az anatóliai megnevezést, mint így földrajzi egységet, vagy a törökországi konyhát, mert hogy igazából, amit ma török konyhának gondolunk, vagy Törökország konyhájának gondolunk, az egy elképesztően színes és nagyon sok évszázad, évezred alatt felépült konyha kultúra, amiben elképesztő sok civilizáció, vallási kisebbség, etnikai kisebbség hagyta ott a nyomát, tehát legyen szó tényleg az örményekről, a görögökről, a szefárd zsidókról, a környező országokról, vagy ha nagyon messzire megyünk az időben, akkor a bizánci birodalomról, szóval, hogy elképesztő sok minden formálta, és ahogy mondtad, tehát, hogy tényleg egy földrajzilag hatalmas kiterjedésű országról van szó, nagyon különböző klimatikus adottságokkal, szóval ez is rendkívül befolyásolja azt, hogy melyik régióban mit esznek.
1: Talán az egyik kiinduló pont, hogyha így lehet mondani, akkor az Isztambul már csak azért is, mert egyrészt egy nagyon frekventált turisztikai desztináció.
2: Ez biztos.
1: Nagyon sokan utaznak oda szerencsére. Azért mondom, hogy szerencsére, mert szerintem egy varázslatos hely. Biztos, hogy van rossz oldala is, meg jó oldala is, meg nem mindnek. Láttam olyan turistákat, akik szitkozódva mászták ezeket a macskaköves kaptatókat Isztambul utcáin. Tehát hogy azért arra föl kell készülni, hogy mondjuk, hogyha 30 fok, kell egy kis kondi, igen, bizonyos dolgokat megnézni. Nem mindenkinek tetszik ez a típusú világ, ahol azért nem egy ilyen maketszerű tisztaság
2: hát
1: van.
2: Ez biztos, igen.
1: Szóval, hogy van ilyen oldala is, de aki ezeket el tudja fogadni, vagy túlteszi magát, ezen elég varázslatos dolgokat lát, és azért gondoltam, hogy kezdjünk Isztambullal, mert sokan utaznak oda, ott azért koncentrálódik egy csomó minden, ami Törökországban van, és hát ugye ott el lehet kezdeni megismerkedni azzal, hogy mi ez az egész Anatólia.
2: Igen.
1: De javíts ki egyébként, nyugodtan mondd el, hogy hova kéne inkább menni, ha nem oda.
2: Nem, abszolút, én is ezt mondanám. Szóval, hogyha valaki még nem járt keleten, pontosan azért, amiket elmondtál, hogy ez nem egy Svájc stílusú, tényleg elképesztően tiszta és rendezett ország, tehát itt már azért a kelet őrület és káoszt a felfedezhető. Már csak azért is, mert egy több mint 20 milliós metropoliszról beszélünk, ami így magyarként kicsit felfoghatatlan, hogy kétszer annyian élnek a városban, mint egész Magyarországon. De hogy igen, szóval azért gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, mert Isztambul tényleg egy nemzetközi metropolisz, elképesztő sokfajta emberrel, nagyon modern városnegyedekkel, de ugyanúgy megtalálhatóak nyilván a hagyományos építészetet, kultúrát bemutató helyszínek is, és hogyha az ember oda elmegy egy hétvégére, akkor szerintem le tudja magán tesztelni azt, hogy mennyire bírja ezt a keleti káoszt, a hatalmas tömeget, a nedves meleget, a bár bármit, meg egyáltalán ezt az elképesztő vibráló közeget, és hogyha ez tetszik, akkor lehet már egy kicsit hosszabb időre is kimenni Isztambulba, mert tényleg hatalmas a város, rengeteg felfedezni való van benne, szóval egy hetet, akár két hetet is simán el tudott tölteni az ember, és utána aztán lehet keletebbre is merészkedni, vagy esetleg mondjuk a nyugati tengerparti régiót végigjárni, ami szintén nagyon európai, tehát minél keletebbre megyünk, annál konzervatívabb az ország, viszont annál különlegesebb felfedezni valók vannak benne. Szóval, hogyha az ember már megbarátkozott ezzel a kis keleti káosztal, és nem riasztja vissza azt, hogy lehet, hogy kézzel-lábbal kell majd keleten kommunikálni, mert viszonylag kevesen beszélnék angolul, akkor én mindenkit arra biztatok, hogy lehet tovább menni, akár csak egy hétvégére is Isztambulból kiruccanni helyi járatokkal, rengeteg lehetőség van rá.
1: Oldal, amit mondtál, ott talán Izmir és az a környék. De mondjuk az nekem az ugrana be erről, nem jártam ott egyébként, de az ugrana be, hogy ott ezek a hotel resortok vannak, sokan mennek oda turistaként.
2: Ezek a resortok, illetve az ilyen all you can eat hatalmas hotelkomplexumok, ezek inkább Antália és Alanya környékére jellemzőek a déli parton, tehát a földközi tenger vidékén. Izmir szintén egy nagy város, ott nagyon sok látnivaló nincs, tehát, hogy ha egy-két napra elmegy oda az ember, az bőven-bőven elég, viszont az Udlai félsziget például, ami Izmirtől nagyjából egy fél órára található, az egy fantasztikus hely, gasztronómiai és vakáció szempontból is, mert hogy elképesztő, gyönyörű, apró kis falvak vannak, csodálatos tengerparttal, kis öblökkel, nem túl nagy tömeggel, nagyon pici butik szállókkal, és az elmúlt években egy fantasztikus gasztronómiai robbanás következett ott be, hiszen elképesztő sok Michelin csillagos étterem nyílt, fantasztikus, jó, középkategóriás éttermek is, rettentő sok olívaolaj feldolgozó üzem, illetve borászat nyitotta meg a kapuit, létrejött egy urla, hogy is fordítsam ezt le, szőlő, hogy is fordítsam, szőlő útvonal, ahol végig lehet járni a helyi szőlő,

0: orosz és ukrán turistával, és alapvetően szerintem most már az a környék a nagyon-nagyon tehetős rétegek kiszolgálására rendezkedett be, viszont hogyha Izmirtől inkább észak felé indulunk el, akkor olyan kis gyöngyszemeket találhatunk a tengerparton, olyan kis üdülővárosokat, ami sokkal emberközelibb, és tényleg a helyi élettel ismerkedhet ott meg az ember.
1: Most nagyon sok érdekes dolgot mondtál, ugye szerintem a nagy közönség számára ez a török bor, mint olyan, az egyáltalán nincs meg.
0: Igen, igen.
1: Én találkoztam, tehát az látszik, hogy erre van egy ilyen nemzeti marketing terv, hogy megpróbálják népszerűsíteni ezeket. A londoni borkiállításon, a Wine Fair-en egyszer meglepve vettem észre a török zászlót. Uh-huh. Ugye még az is fura volt, ugye, amikor a georgiai, vagy régiesen grúz zászlót látta az ember, de azért mégiscsak azt mondta, hogy oké, valahol az a szőlőbölcsőjének tartják, ugye. Így ez van, a legenda.
0: Pontosan.
1: És azzal úgy az ember egyszerűbben tudott megbarátkozni, uh-huh. De hogy a török borral azért nem annyira. Tehát ez egy körülbelül olyan fura dolog volt, mint mondjuk a brazil bor, hogy hol vannak brazil borok, de érdekes. De hogyha, amikor voltam Isztambulban, akkor viszont láttam ugye mind a söröket, mind a borokat, és ki is próbáltam őket, úgyhogy ez nagyon érdekes lehet, hogy azt mondja az ember, hogy elmegyek Törökországba egy borútat megnézni, egy bortúrára. És a másik, ami talán kevésbé, pedig teljesen egyértelmű, jut el hozzánk, az a török olívaolaj, mert ugye a görögök, a spanyolok, az olaszok, azok dominálják ezt a piacot.
0: Hát én azt gondolom, hogy alapvetően általában jellemző az a törökökre, hogy szerintem nem annyira jó az önmarketingjük, tehát hogy görög joghurtot ismerünk meg, spanyol olívaolajat, miközben a török joghurt és a török olívaolaj is fantasztikusan jó minőségű. Tehát kezdem akkor a borral. Szóval ugye alapvetően a Kaukázus és Dél-Kelet-Törökországi régió az, ami a szőlőnek az őshazája. A mai napig Törökországban több mint 400 fajta szőlő létezik. Ezekből nagyon sok olyan, amiknek soha nem nyúlt hozzá ember a genetikájához. Nem nemesítették, nem csináltak semmit vele. Ezek teljesen eredeti, több ezer éves genetikával rendelkező szőlőfajták. És tulajdonképpen az elmúlt egy-két évtizedben egy ilyen mozgalom indult meg, hogy a fiatal borászok ezeket a régi szőlőfajtákat próbálják meg felfedezni, újra telepíteni és ebből bort készíteni, mert alapvetően amikor mondjuk nagyjából egy 20-25 évvel ezelőtt elkezdett mocorogni valami a borvilágban, Törökországban, akkor az első lendülettel Chardonnay-t és mindenféle francia és olasz
1: nemzetközi fajtákat, ugye ezeket a Cabernet-ket.
0: Igen, azokat telepítették, igen. Pontosan.
1: Hát az volt, hogy a világdivat, és hát ez sok helyen előfordult, ugye, amit hát bánt később az ország marketing és a borászati társadalom, mert ugye minden ki a különlegeset keresi.
0: Igen, igen, de akkor úgy gondolták, hogy ha nemzetközi versenyekre mennek el, akkor így tudják összehasonlítani az saját boraikat, hogyha olyan szőlőből készítik, amit mások is ismernek, és így talán egyszerűbb lesz befutni, de most már, hogy ez kicsit változott ez az elképzelés, most nagyon sok helyen telepítenek ilyen ősi szőlőfajtákat, és visszatérnek ahhoz, hogy szőlő feldolgozásnál is az ilyen nagyon régi, több száz éves feldolgozási metódusokra térnek vissza, mint például a kerámiában való tárolás, és ezeknek nagyon érdekes fejlődési útvonala van egyébként, nem csak a nyugat-törökországi régióban, hanem Kappadókiában is, tehát a belső törökországi, belső anatóliai régiókban is, mert ott is fantasztikus szőlőfajták találhatóak meg, teljesen egyedi, máshol talán nem ismert talajban és mikroklimatikus körülmények között, szóval ezért abszolút van potenciál a török borokban.
1: Abszolút, úgyhogy szerintem ez egy teljesen külön világ, egy tök jó téma, amit majd érdemes lesz így külön kibontani. Uh-huh. Tartsunk itt egy kis szünetet most, vendégem a stúdióban a Nár Gourmet márka alapítója, Tóth Ági, anatóliai konyhaművészeti szakértő. Vele folytatjuk a beszélgetést mindjárt.
2: Borra való. étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin, és Tóth Ágival beszélgettek, a Nár Gurmé márka alapítójával, török konyhaművészeti szakértővel. Mit jelent a Nár Gurmé? Ezt meg se kérdeztem.
2: A Nár gránátalmát jelent törökül, és azért esett erre a választásom, mert egyrészt imádom ezt a gyümölcsöt, szerintem ízben is és esztétikában is csodálatos, és egyébként a török gasztronómiában nagyon fontos helye van, mert egyrészt friss gyümölcsként is nagyon sokat használják, de gránátalma melaszt vagy balzsamecetet is készítenek belőle, ami az egyik alapanyaga a török gasztronómiának, illetve a mindennapi hagyományokban, díszítő motívumokban is nagyon fontos helye van, mert alapvetően a bőséget és termékenységet szimbolizálja.
1: Egy nagyon jó gyümölcs, én is nagyon szeretem, de mielőtt még belemennénk, akkor egy kicsit jobban ebbe, akkor te vagy a fő ember, akit meg lehet kérdezni, hogy hogyan kell megpucolni azt az átkozott gránátalmát, amire ilyen mindenféle mém videó születik, de azok nem működnek, most mondom, mert csupa gránátalma lesz a konyha, hogyha ütögetjük. Vagy biztos, de te mondd meg te, hogy kell kucolni.
2: Ezt a főzőkurzusaimon is mindig meg szoktam mutatni, mert ez tényleg egy nagyon fontos dolog. Szóval, hogy én azt szoktam csinálni, hogy először jó alaposan meggyúrom a gránátalmát, tehát így meghengergetem a vágódeszkán egészen addig, amíg annyira puha nem lesz, hogyha így megnyomkodom az ujjammal, akkor kb. Egy ilyen leeresztett focilabdára hajaz. Utána egy picit meg szoktam szúrni a késhegyével, mert azáltal, hogy így meghengergetem, nyilván egy kis levetereztenek a magjai, és hogyha rögtön félbevágnám, akkor kifolyna a leve a vágódeszkára, amit nem szeretnénk. Úgyhogy így kiszoktam belőle préselni a levet, utána vágom ketté, és aztán a vágott felével ráhelyezem a tenyeremre, és a másik kezemmel pedig egy kanállal vagy fakanállal egyszerűen elkezdem püfölni, és nagyon szépen ki fognak esni a magok belőle.
1: Akkor mégiscsak szóval püfölni kell, csak fontos az az előző
2: így
1: mozdulat.
2: Így van, mert egyébként biztos nem fog kiesni belőle, mert az a fehér hártya, ami benne van, nem engedi el a magokat, ha nem gyúrod meg. Igen.
1: Igen, mert úgy mondjuk meg lehet jól lenni, akár a strandon is, hogy az ember elkezdi meghámozni, és akkor...
2: Hát csak az órák. Igen.
1: És, hát igen, csak ugye mi, órák, meg minden olyan lesz, de az nem... De rendkívül jó gyümölcs egyébként, tehát a balzsamecet, amit mondtál, azt szerintem szuper, akkor készítenek belőle üdítőitalt, ami szintén nagyon-nagyon jó, mert ugye van ez a kesernyés ízvilág, ami benne van az édessége mellett, szóval tényleg, meg hát ugye olyan, úgy néz ki, mint ilyen kis rubin darabkák,
2: gyönyörű.
1: És akkor az ételekben benne, ahogy így világít, az is csodálatos. Szóval, hogy oké, gránátalma, de nagyon eltereltük a szót mondjuk bor és gránátalma irányba, vegyük vissza az ételekre, szóval, hogy neked van kedvenc régiód, amivel szívesebben foglalkozol, vagy ugye általában az egész elvarázsról?
2: Nagyon szeretek a különböző régiók konyhájából válogatni, és általában úgy próbálom összerakni a menüimet például egy lakáséttermi vacsorára, hogy minden régióból mutatok valamit. De alapvetően én azt mondanám, hogy imádom például a dél-kelet-törökországi régiót, mert elképesztően vibrálóak azok az ízek és az a fűszerhasználat, ami rájuk jellemző, viszont arra a régióra tényleg jellemző az erőteljes hús központúság, és amikor én egy hónapot eltöltöttem ott különböző helyeken gyakornokoskodva és dolgozva és főzőkurzusra járva és minden, akkor egy hónap után úgy jöttem haza, hogy úristen, én most hónapokig nem akarok hús látni, mert egyszerűen reggel délben este vörös húst tettem, és rengeteg állati zsiradékot, és ezzel így nagyon el tud tenni egy idő után az ember, ha nincs hozzászokva. Ugyanakkor szeretem a nyugat-törökországi régiónak is ezt az abszolút mediterrán étkezési vonalát, a rengeteg olívóolajjal, tengeri herkentyűkkel, hallal, friss zöld salátákkal, de például ott is, hogyha eltöltöttem hosszabb időt, akkor egy idő után elkezdett hiányozni az, hogy sokkal több főtt meleg ételt tegyek, mert itthon valahogy ahhoz vagyunk hozzászokva inkább.
1: Hát igen, az, hogy meg hogy is mondjam, van az embernek egy ilyen érzet, hogy a comfort food, a soul food, az valami olyan, egy ilyen egytál étel, ami ilyen meleg, és akkor tudod, így eltölt.
2: Igen,
1: és
2: én
1: például nagyon leveses vagyok, és Bulgáriában tapasztaltam meg ezt, hogy voltam kint két hétig egy ilyen csere programban, és rendkívül elvarázsolt az a sok friss dolog. Az nagyon hasonlít arra, amit most mondtál. Mindenféle ilyen fetával töltött paprikák, saláták, hogyha hús, akkor ilyen nagyon ilyen zsírmentes grillhúsok, ehhez hasonlók, és tök jó volt, és azt láttam, hogy egyébként sokkal kevesebb elhízott ember van.
2: Aha.
1: Valószínűleg a táplálkozási kultúra nagyrészt emiatt, de voltak hidegebb napok, ez ilyen november-december környéke volt, és elkezdtem kívánni egy levest.
2: Igen.
1: És hát nagyon nehéz volt Szófiában egy olyan helyet találnom, ahol számomra egy ilyen tartalmas levest tudtam enni, és amikor csípőset kértem hozzá, az aztán teljesen...
2: De érdekes.
1: Ott nem nagyon nem értették ezt a dolgot. Mondjuk biztos, hogy van, csak és nem akarom ezzel a bolgár éttermeket megbántani, én nem találtam, akkor inkább találtam ezt a frisset.
2: Értem.
1: Viszont amit mondtál, hogy ez a nagyon vibráló fűszeres valami, ugye ez a már kicsit ez az arab befolyás, vagy az arab vonal, ez a Szíria, Libanon és környéke, ott a sok a birka, bárányhús, és alapvetően ezek az erős fűszerek. És mi az, ami mondjuk Törökországnak az északnyugati részére jellemző, az a örmény, grúz, fekete-tengeri rész, ami talán lehet, hogy kevésbé ismert.
2: Igen, sokkal kevésbé ismert, és mondjuk a gasztronómiai kultúrája annyira nem gazdag, mint mondjuk Dél-Kelet-Törökországnak, mert hogy gyakorlatilag, hogyha a Fekete-tengertől elindulunk befelé a szárazföld felé, akkor rögtön egy ilyen hegyvidékes helyre érünk, vagy hegyvidékes régióba érünk, ahol nagy részt fekete teát termesztenek, tehát gyakorlatilag a klimatikus adottságok is és a földrajzi adottságok más nagyon nem tesznek lehetővé. Kukorica és fekete káposzta, ez a kettő, ami jellemző egyébként még helyben, illetve a mogyoró. Gyakorlatilag ez a négy alapanyag terem meg azok között, a körülmények között. Szóval gyakorlatilag amíg mondjuk nem volt ennyire elérhető mindenféle alapanyag ebben a régióban, tehát mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, ők nem nagyon használtak búzalisztet, inkább kukoricalisztből készítettek mindent, illetve a fekete káposztát, ami nálunk, sőt egyáltalán Közép-Európában sem létezik, ez egy ilyen hatalmas, nagy levelű káposztának kell elképzelni, nem egy olyan gömb, mint nálunk, hanem mint hogyha mondjuk a mángoldnak a levelei hatalmas és sokkal vastagabb nőnének, körülbelül úgy kell elképzelni. Ebből levest, töltött káposztát, mindent is készítenek, mindenbe belevagdalják, szóval nagyon sokféleképpen használják, és ami még egy fontos alapanyag, az a hamszi, ami egy apró hal, és gyakorlatilag mindent is csinálnak vele, szóval megrillezik, megfőzik, savanyítják, megtöltik,
1: hát
2: beletekerik mindenbe, szóval igen, gyakorlatilag...
1: De ez Ankarára is jellemző, vagy az nem annyira inkább?
2: Ankara már annyira nem, tehát az inkább már belső Anatólia, és ott sokkal inkább már a húsok, hüvelyesek, gabona fogyasztása jellemző.
1: Igen, hát gondolom az is befolyásolja ezeket a fogyasztási szokásokat, vagy ezt a kultúrát, hogy a különböző kereskedelmi útvonalak hogy érintették ezt a régiót, és így mihez jutottak hozzá. Tehát biztos megtalálhatók ezek az ilyen nagyon ilyen nomád, vagy ilyen hegyi pásztor jellegű étkek, ahol tényleg ilyen nagyon szegényes és ilyen egyhangú a koszt. De nekem mindig volt egy olyan benyomásom, hogy az egész ételkultúra, amit török Anatóliában látunk, az ilyen valahogy ez a street food alapja. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem minden olyan, amit így nagyon könnyen meg lehet csinálni. És ezért nagyon hamar el is terjedt.
2: Igen, tehát, hogy abban biztos van valami, hogy náluk sokkal nagyobb, akárhogyha csak Isztambulban körbenézünk, sokkal nagyobb a kínálat olyan ételek terén, amit csak beülünk, hirtelen megrendelünk, 2 percet megesztük, és állunk tovább. Tehát, hogy itthon ebből sokkal kevesebb van, a magyar konyhában is szerintem sokkal kevesebb van, valószínűleg itthon ezért terjedtek el a különböző ázsiai levesezők például, vagy egyéb kultúráknak az ilyen gyors termékei. De Törökországban ez tényleg nagyon jellemző, viszont amit fontos kiemelni, hogy lehet, hogy sokan azért gondolják azt, hogy kicsit egyhangú a török konyha, mert hogy nagyon sok olyan étel van, amit egyszerűen csak otthon készítenek el. És hogy valahogy kialakult egy olyan berögződés náluk, hogy ha elmennek otthonról, akkor olyan ételeket szeretnének enni, amit otthon nem tudnak elkészíteni. Tehát például a kebabot, mert nincs mindenkinek otthon mondjuk faszenes sütője, vagy grillezője, tehát hogy egy kebab étterembe azért merj el az ember, hogy ott tényleg a faszénen készült, frissen, nagyon jó minőségű húst meg tudja enni, mellé esetleg, hogyha iszik alkoholt, akkor igyon mellé egy kis alkoholt, egyen néhány mezét, legyen ez egy közösségi történés, mert hogy náluk tényleg a közösségben való étkezés elképesztő fontos, és ez a legfőbb szocializációs módszerük igazából.
1: Hát tehát... igen, és azt mindenképpen ajánlom egyébként, hogy minél több ilyen jó kis kávézóba, meg teázóba jön be az ember, mert az is egy olyan jó kis szertartás.
2: Abszolút.
1: És úgy azért be lehet venni ezeket a isztambuli kaptatókat, hogy inkább akkor beülünk egy
2: így
1: gyors teára.
2: Így van, egy kicsit megpihenni. Így van, igen.
1: És mi az, amit otthon főznek inkább, amit nem annyira ismer a közönség talán?
2: Nagyon sok egytál ételük van, illetve levesük. Levesezőket mondjuk most már azért elég sok helyen lehet találni Isztambulban is, vagy a nagyvárosokban is, de vannak olyan egytál ételek, amik különlegesebb alapanyagokból készülnek, vagy nagyon melósak, és ezért inkább nem állnak neki mondjuk egy étteremben megcsinálni. Tehát a különböző töltött tészták például, ezeket nem mindegyik étterem hajlandó arra, hogy ott frissen hajtogassa egyesével. Tehát nagyon sok olyan ételük van, amit igazából régebben az asszonyok közösen összeülve készítettek el, mert hogyha leültek, kicsit pletykáltak, beszélgettek, akkor mellette járt a kezük, és akkor nagyon nagy mennyiségben meg tudták csinálni ezeket az ételeket, legyen ez akár bármilyen töltike, mert hogy ők mindent is megtöltenek, tehát bármilyen levelet, nem csak a szőlőlevelet, meg a káposztát, hanem a cseresznyelevelet, a mángoldot, a mindent is. És egyébként pedig van egy ilyen érdekes mondásuk, hogy ők mindent megtöltenek, amin lyuk van, amin meg nincs arra, abba megcsinálnak, szóval, hogy...
1: Ez jó.
2: Hogy igen, de hogy tényleg a padlizsántól a cukinig, a paradicsomig, a paprikáig, az almáig mindent is meg szoktak tölteni, vagy feltekernek, úgyhogy és ezek azért kicsit melósabb, meg időigényesebb ételek, úgyhogy ezek
1: az otthoni komfort lakodalmas ételeknek hangzanak nekem, amit itthon ugye, amikor tényleg, elmondok, hogy az asszonyok összejönnek és megcsinálják, akkor az igen. Viszont azt is észrevettem, hogy lehet, hogy egy páran idegenkednek attól, hogy megkóstolják ezeket az egyszerű ilyen kifőzdés ételeket. De én például végigkóstoltam, volt egy kedvenc reggel egy ilyen nagyon egyszerű kis hely, ahova a törökök jártak reggelizni, és figyelj, tehát gyakorlatilag fillérekért olyan vendéglátást kapott az ember, igen, és egy olyan jó reggelit, igen, különböző ilyen töltött leveles tészták mindenféle verziójában, egy teával,
2: igen,
1: amivel tök jól el lehet indítani egy ilyen városnézési, abszolút, napot, úgyhogy utána az ember csak délután lesz éhes.
2: Igen.
1: Aztán a kikötő mellett találtam egy nagyon jó... egy nagyon jó ilyen halas szendvicses helyet, uh-huh, ahol hát ugye gyakorlatilag mindenki horgászik, és gondolom ezeknek. Én azt néztem, hogy szerintem ezeknek a vendéglőknek adják el ezeket, uh-huh, ezeket a ilyen makréla faj, az, amire nagyon mennek ott. Vannak erről a nagyon híres sétálóhídról, ugye ezek a képek, hogy végigállnak a horgászok, és szerintem ezeket nem feltétlenül viszik mind haza, mert a mennyiség az az túl nagy volt, viszont ott a környéken megtalálható egy csomó olyan hely, ahol hasonló halak vannak az étlapon. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy sőt, magán a Galata hídon is ugye alul van egy ilyen vendéglő sor.
2: Igen.
1: Lehet,
2: igen,
1: ezeket rögtön eladják oda.
2: Hát ezt én azért kétkedem benne, mert vagy legalábbis én ezt nem örülnék neki.
1: Ezt csak én találtam ki, úgyhogy ezt hozzá kell tennem, hogy ez nem biztos, hogy így van, csak ahogy ott ücsörögtem és néztem.
2: De összeköti az ember a fejében nyilván. Igen, alapvetően szerintem ott nagyjából inkább az emberek maguknak horgásznak, mert hogy tehát, hogy én azt nem értettem soha, hogy ott olyan elképesztően szennyezett a tenger, hogy abból így nem tudom, hogy kinek van gusztusa enni bármit. Tehát, hogy a Boszporusz tényleg teli van halakkal, és hogyha kicsit elmegyünk északabbra, mondjuk a Fekete-tenger torkolatához, ahol tisztább a víz, akkor természetesen ott rengeteg halásszal fogunk horgásszal találkozni. És nyilván az éttermek nagy többsége egyébként onnan szerti be a halakat, illetve a Fekete-tenger környékéről, vagy éppen évszaktól függ, hogy honnan éppen mit lehet, vagy milyen típusú halat, esetleg a Márvány-tengerről vagy Égei-tengerről hoznak még halakat maguknak.
1: Beszéljünk erről a, erről a lakásétterem dologról. Láttam az oldaladon, hogy ez tényleg úgy néz ki, hogy akkor ott hányan mennek el egy ilyen kóstolt, ez egy ilyen kóstoló menüket készítesz, ilyen mezzéket?
2: Igen, tehát a 8 fő tud nálam leülni, de most pont, hogy elindult a nyár, végre újra lesznek teraszvacsorák, amit múlt évben kezdtem el, ami egy kicsit kötetlenebb verziója a lakásétermi vacsoráknak, mert ez nem egy ültetett vacsora, inkább egy ilyen folyamatosan érkező ételekkel való kóstolás, naplemente, borozgatás, stb. Úgy elférnek 15-16-an is, így, hogy a teraszt is bevonjuk. De alapvetően úgy kell elképzelni az egészet, hogy kétfajta eseményem létezik. Vannak nyílt események, amikor kvázi ismeretlenek gyűlnek össze, akár ülnek egy asztal közé, és akkor mindig van egy tematikája az adott vacsorának, amiköré fűzöm az ételsort. Ez lehet épp az évszakhoz kapcsolódó, egy ünnephez kapcsolódó, egy alapanyagra épülő, és általában úgy néz ki, hogy 3 mezét kapnak először, a vendégek utána egy levest, egy főételt, majd egy desszertet, és ezek között pedig nagyon sokat mesélek, nem csak arról, hogy milyen alapanyagokat használok, és ezekről mit lehet tudni, hanem általában a kultúráról, a gasztronómiai szokásokról nagyon sok kérdést is szoktam persze kapni, pláne akkor, hogyha valaki még nem járt korábban Törökországban, és nyilván az utazási tapasztalataimról is nagyon sokat tudok mesélni, úgyhogy ez egy nagyon interaktív és nagyon személyes esemény szokott lenni, illetve nagyon sokan jönnek hozzám most már privát eseményekre is, amikor szülinapot ünnepelnek, vagy lánybúcsúra jönnek, vagy bármilyen oknál fogva.
1: Van egy ilyen elképzelés, hogy szeretnének egy ilyen török menüt, és vagy egy ilyen tematikus vacsorát?
2: Igen, nálam nincsen fix menü, hanem mindig mást főzök, és igazából egy privát eseménynek az is az előnye, hogy ott abszolút személyre tudom szabni, tehát bármilyen allergia, diéta, bármilyen kérés van, vagy kifejezetten speciális kérés, hogy mit szeretnének enni, akkor azt tudom teljesíteni, és abszolút rájuk tudom szabni a menüt.
1: Mennyit kell erre készülni? Azt el tudom képzelni, hogy 15 ember kérdezget folyamatosan, mint én, akkor azért elég kimerítő lehet.
2: Igen, de egyben feltöltő is, tehát én nagyon, nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, emberekkel időt tölteni, és természetesen nem egyedül csinálom, tehát van most már azért a családban nagyon sok segítőm, hál' Istennek, úgyhogy magát a főzést azt nagy részt én szoktam egyedül csinálni, viszont a kiszolgálásban ott már van jelentős segítségem.
1: És amikor te elutazol Törökországba ennyi tapasztalattal, akkor mit keresel? Úgy képzeljük el, hogy tényleg az a legjobb, hogy egy hátizsákot felúzol, és valami ismeretlen régióba, valami családhoz sikerül bejutni, ahol egy öreg nénitől olyasmit tanulsz, amit még életedben nem láttál?
2: Hát ez akkor, amikor még egyedülálló voltam, akkor nagyjából valahogy így nézett ki. Nem mindig családokhoz mentem, sokszor inkább ismerősökön keresztül jutottam be cukrászdákba, éttermekbe, pékségekbe, ahol tudtam gyakornokoskodni, és így nagyon sokat utaztam. Mostanában pedig már a párommal fedezzük fel az országot. Mikor kint éltünk 2022-23-ban, akkor ugye kocsival költöztünk ki, és akkor nagyon szuper körtúrákat csináltunk a Fekete-tenger partján is, Dél-Kelet-Törökországban is, és akkor tényleg fantasztikus tájakra jutottunk el.
1: Hát remélem, hogy kedvet csináltunk, nagyobb kedvet Törökországhoz, mert tényleg egy kedvelt hely, de én azt javaslom, hogy kicsit nyitottabban. Tehát én azt vettem azért észre, hogy főleg a szervezett túráknál ilyen vezetettek a dolgok, amikor odautazik az ember, de nincs ott 100%-osan. Tehát, hogyha érted, mire gondolok.
2: Abszolút, igen.
1: Plusz ugye megvan a turista csapda mindenhol, ott is megvan, és azért vannak olyan helyek is, akár látványosság, akár étterem, ahol így, hát nem feltétlenül azt kapod, amit igazából kellene.
2: Igen.
1: Tehát ez valahogy ki kéne kerülni. Van erre tippet?
2: Erre tippet.
1: Mondd a tippet.
2: Ha szabad reklámozni saját magam. Szóval az elmúlt 20 év tapasztalatát összegyűjtve, én múlt évben megírtam az isztambuli gasztrotop listámat, ami összesen közel 80 éttermet, cukrászdát, mindenféle típusú vendéglátóegységet tartalmaz, kerületekre lebontva, szóval, hogyha Isztambulba mentek, akkor csak kinyitjátok ezt a kis listát, és bárhol vagytok a városon belül, meg fogjátok tudni, hogy a közelben hova tudtok menni, ahol biztosan megbízható, szuper ételeket fogtok kapni. Én itt leginkább olyan vendéglátó helyekre koncentráltam, amik már nagyon régóta léteznek, tehát nem múlt évben nyíltak, és egy ilyen hirtelen hype miatt lettek híresek, hanem amik már tényleg a város szerves részét alkotják, és megbízható minőséget adnak folyamatosan, szóval ez szerintem egy nagyon jó kiinduló pont tud lenni, hogyha ténylegesen nyitottak vagytok a gasztronómiára, és szeretnétek új dolgokat kipróbálni. Ezen kívül pedig az utazás, igen, tehát hogyha Isztambulba abszolút lehet vezető nélkül is menni, tehát ez egy annyira nagy metropolisz, és annyira modern, hogy bárki tényleg felszokott merülni, hogy nők mehetnek-e oda, akár ketten, abszolút, tehát semmi különbség nincs egy nyugat-európai városhoz képest, menni kell és felfedezni abszolút nyitottsággal. Ha keletebbre szeretne menni az ember, én például annak már nagyon örülök, hogy az utazási irodák most már nem csak Kappadókiára koncentrálnak meg Isztambulra, hanem egészen Kelet-Törökországba is szerveznek most már nagy 10-napos, 10-12 napos körutakat. Úgyhogy ha valaki tart attól, hogy egyedül utazdon, vagy egy-két baráttal, mert kevésbé ismeri ezt az országot, akkor egyébként szerintem ezek is tök jó lehetőségek tudnak lenni, illetve van egy barátnőm, aki Sára, aki a Törökország Sárával című oldalon található meg a közösségi médián, és ő nagyon pici csoportos túrákat tart, tehát ilyen 8-10-12 fő, és teljesen ismeretlen vidékeire kalauzolja az embereket, fantasztikus történelmi tudással, meg helyi ismerettel rendelkezik, úgyhogy ha valaki kifejezetten a kis csoportos túrákat tartaná jobbnak, akkor őt mindenképp tudom ajánlani, illetve bizonyos időközönként elvétve, de én is szoktam gasztrotúrákat szervezni Isztambulba, úgyhogy ha valaki már végignézte a Topkapit, a Kékmecsetet és az Hagia Szófiát, de kicsit többet szeretne látni, és kifejezetten az ételekre koncentrálna, akkor érdemes engem is követni, és remélem, hogy legközelebb együtt tudom majd utazni.
1: Oké, ez tök jó hangzott. A nargurmet.hu oldalon lehet érdeklődni, és ott megtalálnak szerintem mindent, akiket például egy ilyen gasztrotúra érdekelne. Ági, nagyon szépen köszönöm,
2: én
1: érdekes
2: köszönöm.
1: Volt a beszélgetés. Tóth Ágival, a Nárgurmé alapítójával, anatóliai gasztroszakértővel beszélgettem. Hát így csak így bele-bele nyúltunk a témákba ennyi idő alatt, mert rengeteg érdekesség lenne még, de szerintem fel tudtad villantani azt, hogy mennyi minden más tud adni ez az egész
2: bízom
1: ország
2: benne.
1: Meg régió. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: És kövessétek a Borravaló közösségi média felületeit, a Facebookon, az Instán és a YouTube-on is keressetek minket, vagy a Spotify-on. Én Kántor Endre vagyok.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Tart a vasárnapi viharkárok felmérése. Július 1-jéig tartanak a középszintű szóbeli érettségik. Sok napsütés várható holnap, de keleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
6: A legfőbb kulcs az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megszervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kosztárdikus tényezőket, a családi anamnézést.
5: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Fabienne Del Sol, francia énekesnő, de Angliában tevékenykedik. A 90-es években The Bristols néven Garage Rock zenekart alapított későbbi férjével, Liam Watsonnal. 2004-ben szóló karrierbe kezdett, Watson produceri irányítása alatt. Első nagy lemeze, az abban az évben megjelent No Time for Sorrows 3 évig készült. A házaspár ennyi ideig csiszolta a korai 60-as éveket idéző, teljesen analóg technikával létrehozott retro hangzásvilágot. A művésznő általában angolul énekel. A debütáló album 13 dalából 12-ben is így tett. Kakukk tojásként a korongon helyet kapott egy 1964-es szerzemény, amely Laisse-t-on Billy Fille címmel franciául, Chic Habitként pedig angolul is számtalan feldolgozást megélt az évtizedek alatt. Del Sol a francia változat mellett tette le a voksát.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kaliforniai soul zenész Nolan Porter hazájában csak mérsékelt sikereket aratott a 70-es évek elején. Részben, mert gyakran változtatott művésznevet. Így Nolan Porter mellett Nolan N.F. Porter és Frederick II néven is próbálkozott. Részben, mert éppen csak elkezdett belekóstolni a slágerlistákba, amikor kiadója tönkrement. Azonban észak-angliai klubokban mindig is előszeretettel játszották számait. A kevésbé ismert afroamerikai előadókra specializálódott Northern Soul mozgalom DJ-i felfedezték maguknak Porter lemezeit, és a brit táncparkettek elmaradhatatlan kellékeivé tették azokat. If I Could Only Be Sure című 72-es dalát 2004-ben feldolgozta nagy tisztelője Paul Weller.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy szakramentói gépjármű nyilvántartási kormányhivatalban vette kezdetét a Durant Jones and the Indications tag Aaron Fraser szóló karrierje. A zenésznek épp ott akadt intézni valója, amikor meglátott egy sor kiállított játékkamiont. Felettük egy 50-es évekbeli szlogennel: ha van valamid, azt egy kamion hozta. Fraser lejegyzetelte a bölcsességet, majd dalszerzéskor romantikusabbra vette a figurát: ha van valamim, azt a szerelmet hozta. És már kész is volt a fülbemászó Retro Soul szerzemény, az Introducing című 2021-es bemutatkozó szólólemez húzódala.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Peter Kruder és Richard Dorfmeister duója hihetetlen nemzetközi hírnevet szerzett azzal a The K&D Sessions című dupla lemezzel, amelyre különböző pop, hip-hop és drum and bass számok saját készítésű, füllett, középtempós, jazzes, dabos remixeit gyűjtötték össze. A bécsi downtempo világszerte fogalommá vált, az általuk alapított G-Stone kiadó pedig a hasonszőrűek gyülekező helye lett. Kruder és Dorfmeister, miután hosszú évekig szóba sem állt egymással, 2020-ban új albummal jelentkezett, amelyre a fiók mélyéről előkerült kiadatlan szerzeményeikből válogattak. Nosztalgiázzunk most a kezdetekkel!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A rossz hangszigetelésnek köszönheti megalakulását a New York-i Say Shishi trió. Pia Malik és Sabrina Cunningham 2017-ben szomszédok voltak egy régi manhattani bérházban, és a papírvékony falak jóvoltából akaratlanul is hallották egymást énekelni, és hamar rájöttek, hogy mindketten oda vannak a klasszikus diszkó és funk muzsikáért. Naya Brown 2021-ben egy közös dalolásba torkolló háztetős bulin csatlakozott hozzájuk. A 2023-as Silver albumukon szereplő Astral Plane űrben játszódó, romantikus, erotikus kalandokat taglal. És Marvin Gaye hasonló témájú 78-as fölvétele a Funky Space Reincarnation ihlette.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Aki Amy Winehouse Back to Black című albumának deluxe verzióját vette meg, megismerkedhetett Amy egy másik oldalával is. A bónuszkorongra ugyanis 4 reggae és ska klasszikust is felénekelt. Következzen most Amy tolmácsolásában Andy és Joey 1964-es dala, a You Are Wondering Now újraértelmezése, amelyet egyébként a The Scatterlights és a The Specials is feldolgozott.

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
0: Yes.
3: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Helyezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Rádió Café. Van barátod. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van grebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Egy-kettő. Megláttalak és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál. Ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált. A szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma. Szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam. A jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerekén az anyós ülésen. Nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben? Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben? Hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom. Hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok. Hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
3: Sziasztok, Prigel Zsolt vagyok az Anima Sound Systemből, ez pedig a legendás Rádió Café.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beats Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.